0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Bőm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Magyarországon, ugye? Szombatban. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napi alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan, terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirdanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
3: 14 előadás, köztük 7 nagyszínpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei országos színházi találkozó versenyprogramjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapon át zajlott, közölték a szervezők. A válogatásra felkért szakemberek között volt Besenyei Gedő István dramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának művészeti igazgatója, Juhász Anna irodalmár, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, Pataki András rendező és Zakariás Zalán rendező. A nagyszínpadi előadások között szerepel többek közt Bertolt Brecht Bál című darabja az Entai Magyar Kamara Színház előadásában, Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című műve, a szolnoki Szigligeti Színház, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. De látható lesz még a Marica grófnő operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Noszté fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve, a Fonó Budai Zeneház előadása. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, emelték ki a szervezők közleményükben.
0: Film.
3: Június 25-től országszerte látható lesz a mozikban György Kessler Márta Találkozás a Buddhával című filmje, amely a vallási vezető 16. karmapa életének és örökségének portréja. A dokumentumfilm a találkozás nyomába ered, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét, utazás határokon és életeken át interjúkkal és eddig soha nem látott archív felvételekkel, valamint a budapesti Cube Animation Studio animációs betéteivel. György Kessler Márta rendező a közleményben kiemelte, hogy ez a film a nyugati és a keleti világ találkozásáról is szól. Egyrészt van a tradicionális buddhista vonala, másrészt pedig ott van Ali Nidal, egy modern dán hippi története, aki később maga is láma lesz. Hozzátette, kontrasztot képez, hogy megértsük és ráérezzünk, ez a két életfelfogás nagyon különbözőnek tűnik, ugyanakkor nagyon is összefügg. A karmapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. A találkozás a Buddhával premier előtt látható április 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az alkotók jelenlétében.
0: Kiállítás.
3: Cseke Szilárd Munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a közönség június 7-ig tekintheti meg. A tárlaton kiállított installációk újra felhasznált anyagokból, például plexi csövekből és műanyagból készültek. Az erdőképeinél ecsetet alig használ, ezek többek között véséses és fröcskölő technikával készültek, magyarázta a kurátor. Láthatók többek között konceptuális, interaktív, kinetikus installációk, természetes és mesterséges anyagokkal operáló, hangeffektusokkal kísért mobil szobrok, hozzájuk kapcsolódó absztrakt festmények, videómunkák, valamint a figuratív történeteket elmesélő, embereket és autókat láttató, olajjal és akrillal készített vásznak is. Az Áramló Jelenlét című kiállítás sajtóeseményén Szegő György, a Műcsarnok művészeti vezetője kiemelte, hogy az intézményben nem először tesznek egymás mellé olyan kiállításokat, amelyek a nézők számára új összefüggések feltárását teszik lehetővé. Például, hogy a 20. század különböző korszakaiban a kísérletező művészetnek milyen lehetőségei vannak. Az intézményben Cseke Szilárd tárlata mellett a magyar absztrakció egyik legfontosabb alakja Gyarmati Tihamér, valamint Barabási Albert László hálózatkutatását középpontba állító kiállítás is látható.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A mecsek legjobb ösvényei. Aki szeret keskeny ösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Mivel más hegység nincs a közelben, a pécsi természetjáró szervezetek figyelme és energiája a mecsekre koncentrálódott. Ezért viszonylag sok egynyomos ösvény maradt fenn, és nyílt meg a túrázók előtt. A válogatásba olyan turistautakat gyűjtöttünk össze, amelyek széles erdei utak helyett valódi ösvényeket követnek. A kővágó szőlős fölötti panoráma útneve olyat ígér, amit a Jakab-hegy meredek lejtőjét szintben átszelő ösvényen hiába keresünk. Ugyanis az 1992-ben kialakított keskeny csapáson a rég felnőtt erdő miatt nincs kilátás. Legfeljebb a lombok között pillanthatunk ki néha-néha a Dráva síkjára. Ennek ellenére emlékezetes élmény végigjárni a hozzávetőleg 4,5 km hosszú ösvényt, ami nagy részt mohaszőnyeges tölgyesben és fenyves foltokon át, itt-ott sziklakibukkanásokat kerülgetve kanyarog. Az ösvényen található a babás szerkövek panorámás sziklaterasza, és végigjárását érdemes összekötni a Jakab-hegy tetején álló, bivakszobát tartogató turista pihenő és a zsongorkő meglátogatásával is. Ezeket a látnivalókat köti össze az alábbi túra. Ebéd utáni andalgás Pécs fölött. A közel 100 éves Rotary körsétány jó példa arra, hogy milyen az, amikor egy turistautat nem csak kifestenek két lehetséges célpont közé, hanem a vonalvezetésben rejlő lehetőségeket is számításba veszik. Sőt, a Rotary ösvény vonzereje igazából csak is az utóbbiban rejlik, ugyanis nem tart sehonnan sehova. Csupán megkerüli a Tubes tömbjét, tartva az 550 méteres szintet. A déli lejtőn szellős tölgyesben, az északén elegyes erdőben sokszor öreg bükkök között sétálhatunk, miközben néhol kilátunk a tájra. Az ösvény mentén padok és információs táblák sorakoznak, végigjárását pedig javasolt összekötni a tubesi kilátó és a nisinai tévétorony felkeresésével. Csorgás a patak mentén. Lóré, azaz lóvasút. A fakitermelés emlékét őrzi nevében az Orfű melletti Lóré völgy. Ennek ellenére természetes környezetben, vadregényes erdőben sétálhatunk végig az árok alján. Az ösvény több ízben is keresztezi a mendret, melyben csapadékos időszak után helyenként zúgókat, máshol apró medencefűzéreket alkot a víz. A közelben található a Sárkány szakadék és a hegység legnagyobb hozamú vízfakadása, a vízfő forrás, de egy könnyű körtúrára ráfűzhető egy erdei kulcsosház és Baranya megye legmagasabb fekvésű egykori falva, Vágott puszta is.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
5: Hadd halljam! Melyik a világ legeslegcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
6: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, szevasz Gellért.
7: Szevasz Szabi, üdvözlöm a hallgatókat én is.
6: Aki most hallgat bennünket, azaz csütörtökön, akkor a pont aznap hallgat bennünket, amikor a Magyar Film Napja van.
7: Április 30-án.
6: Igen, ma mutatták be Sütben a Tánc című filmet.
7: 1901-ben.
6: Jó, ezt nem mertem mondani, igen.
7: Te is mondj valamit,
6: persze. Én ma reggel hallottam a rádióban, hogy ma van a Tánc című filmnek a bemutatójának az évfordulója.
7: Igen, azt most pontosan nem tudom, hogy mióta ünnepeljük ezt, mármint, hogy így a popkultúrában vagy a magyar kultúrában ez mióta egy ilyen kiemelt dolog, de azon ritka hát ilyen ünnepnapok, vagy nem tudom, dolgok közé tartozik ez a Magyar Film Napja, amit ez a mostani, még pár napig regnáló magyar filmkulturális vezetés kitalált, hogy egy kicsit ilyen cikornyásan fejezzem ki magam, és nem rossz. Tehát, hogy nincs ez semmi baj, hogy van egy nap, amikor a magyar filmről beszélünk. Ráadásul meg egyébként a filmintézet általában ehhez, meg hát leginkább az archívum szokott kötni mindenféle ilyen klassz dolgokat, ami alatt azt értem, hogy ilyenkor meg lehet nézni ingyen egy csomó magyar filmet. Most nem is tudom, 200, vagy nem tudom hány magyar film elérhető a Magyar Film Napjához kapcsolódóan a Filmión, és hát ezt kibővítették most egy hétre, hogy igazából Magyar Film hete van, ami azért szerintem egy kicsit ilyen túl gondolása, vagy túl reagálása ennek a saját ötletnek, de hát...
6: Ott meg lehet nézni, hogy mit intézett a Filmintézet.
7: Igen, mit intézett a Filmintézet. Meg hát nyilván ez a Filmió nevezetű streaming csatornának, ami ugye a magyar Netflix, ezt annak idején így vicceskedve el is mondtuk, többen le is írták.
6: Keményen koppan a szó.
7: Ez egy egy reklám, akárhogy is vesszük, mert hogy az történik ilyenkor, hogy ugye fölmehetnek egy csomóan erre a filmióra, megnézhetik ingyenesen ezeket a filmeket, de nyilván abban reménykednek az üzemeltetők, hogy kedvet kap az ember, és akkor előfizet. Egyébként én elő vagyok rá fizetve, mert nem egy rettentes összeg, tehát azt hiszem még mindig 2000 forint alatt van a havi előfizetés, és ami fönt van, az tényleg pazar minőségben van fönt, viszont maga a felület, az még mindig eléggé vacak, hogy úgy mondjam, nem ezt akartam mondani, de aztán megjutottam magamat, mert egy ideje rádióban dolgozom. Szóval, hogy mind az okos tévés, mind az ilyen streaming boxos, meg böngészős verziója, hát hagy maga után kívánni valót, de azért azt gyorsan hozzátenném, nem azért, hogy mentegessem a Zenefit, hanem a tény kedvéért, hogy őszintén szóval, meg gondoltam rá egy csomószor, hogy erről beszélhetnénk, hát ha neked is vannak ilyen problémáid, de nekem néha a maradék hajam is kihullik a Netflix-től, meg a Disney Plus-tól, meg a Sky Showtime-tól, meg az összes ilyen nagyobb streaming felület is.
6: Mert hogy?
7: Hát egy csomószor ilyen kezelhetetlen, vagy ilyen nagyon, tehát kezdve onnan, hogy amikor mondjuk vége van egy tartalomnak, hogy az mindig egy ilyen lutri, hogy vajon megengedi-e, hogy megnézzem
6: a
7: stáblistát. Sőt, most néztem valamilyen sorozatot, már nem tudom, hogy az HBO-n vagy a Netflixen, de valahogy rosszul állították be azt az automatikát, ami ugye földobja a sarokba, amit nézel.
6: Bal felülre, igen.
7: Igen, hogy még volt hátra egy nagyon hosszú jelenet a dologban, és már földobta oda a sarokba, és úgy kellett visszaimádkozni.
6: Öreg, ennyi időd volt, kész.
7: Igen, tehát hogy én ettől megőrülök attól, hogy szinte egyik streamingen se lehet elérni automatikusan a filmeknek az eredeti címét. Tehát ha van valami Netflix újdonság, akkor látom a magyar címet, ki vannak írva esetleg alkotók, meg azt, hogy miért ajánlja nekem, meg hogy sötét, vagy nem tudom, tehát hogy
6: Persze,
7: műfai megjelölések, de az, hogy mi az eredeti cím, hogy esetleg rá tudjak keresni a neten, és néhány infót még magamhoz tudjak venni, az általában egészen lehetetlen, de tényleg sajnos estig tudnék itt ülni és sorolni ezeket a dolgokat.
6: Na, egy kicsit kanyarodjunk vissza a magyar film napjára, ugye, aki hallgatja ezt a műsort, körülbelül 4 milliószor hallhatta tőlem, hogy nem vagyok nagy magyar film rajongó, de valami furcsa oknál fogva az utóbbi időben elkezdtem bepótolni, vagy így rákanyarodni a magyar filmekre. Vagy öregszem, vagy megtaláltam valamit a magyar filmben, ami engem, nekem is tetszik, vagy...
7: Öregszel és megtaláltam valamit
6: az
7: a
6: is
7: magyar
6: lehet.
7: Filmben.
6: Igen, lehet, hogy a kettő nem zárja ki egymást. A legutóbbi élményem az egyik az a Itt érzem magam otthon című film.
7: Megnézted végül?
6: Megnéztem, így van, és... Hát az a helyzet, hogy én nem láttam, nem éreztem azt az áthallást. Ugye én bambulom a filmet, tehát én nem keresek összefüggéseket a világgal feltétlenül, első nézésre. Aztán utána lehet, hogy megjön, hogy tényleg, hát akkor az ott az volt, hogy
7: hát a jelenlegi figurája.
6: Jó, de nekem ez sima horror sztori.
7: Mondjuk eléggé erősen spoilerkedni kell, hogyha az ember arról akar beszélni, hogy melyik motívum mire
6: de
7: utal.
6: Tudod, hogy az Anyám című filmmel kapcsolatban is, hogy én nem tudtam azt, hogy egyébként az mit akar szimbolizálni az
7: Na jó,
6: a film.
7: De azért hagymázasabb.
6: De ugyanaz a motívum, tehát hogy valamit kell tudnod, meg érezned ahhoz, hogy...
7: Hát az ilyen, én azt mondanám, ismerjük már egymást egy ideje, hogy neked az ilyen allegórikus műfai filmek annyira nem jönnek be.
6: Elsőre. Elsőre. Aztán utána rájöhetek én, hogy ja, igen, tényleg. A jeleket szoktam felhozni, ami nem biztos, hogy az allegória jó szó rá, de a jelek sem egy ilyen ufós film. Az
7: hát
6: egy nagyon mély pszichológiai, vagy ilyen filozófiai ügyeket boncolgat, és még a Mel Gibson is tök jól.
7: Hát a jelekben egyébként az volt a trubáj, vagy az attól volt különleges, hogy egy olyan zsánert, ami ugye a idegen inváziós zsáner, azt egy egészen szokatlan fókuszból egy mini közösség, igen, egy család szempontjából mutatta be, és az volt benne a feszültségnek az egyik legnagyobb forrása, hogy azokat, amiket így megszoktak nekünk mutatni, azt tulajdonképpen kitakarta a film így vagy úgy.
6: Szóval megdicsértem, pont most a napokban járt itt bent a rádióban Simon Kornél, megdicsértem neki az Itt érzem magam otthon című filmet, hogy tök jó volt, pont a főszereplő hölgyel nem voltam kibékülve, de minden.
7: A Lovas Rozival?
6: Hát nagyon túljátszotta. De azt mondta erre a szakértő, hogy hát itt a színészvezetés az néha nem oké.
7: Mármint, hogy ki mondta ezt?
6: Mindegy, vagy egy, aki részt vett a produkcióban, hogy igen.
7: Szakértő.
6: Hát a szakértő, mint én. A másik film, amit tegnap tekintettünk meg, a Toxikuma volt. Képzeld, az úgy volt, hogy a Netflixen ott böngészgettünk, és már tényleg már menjünk aludni, vagy nem menjünk. Te láttad a Toxikomát? Hát mondom, nem. De hát akkor, és akkor rákattintottam, és akkor elindult a film. És nem emlékszem, hogy mit mondtál róla. Ez egy 2021-es film, ugye Szabó Győző élete alapján, vagy élet ügyei alapján.
7: Az Áron játszott.
6: Igen. És az a helyzet, hogy ez egy tök jó film. Legalábbis nekem nagyon tetszett. Ahhoz képest, hogy én nem szeretem a magyar filmeket. Kicsit túl volt itt is az Áron, a Molnár Áron, mint hogyha valami szavaló versenye indult volna. Annyira szépen beszélt. Hát a Szabó Győzőről nem lehet elmondani, hogy ő olyan szépen beszélne. De például a Csernusnak az eszenciáját tök jól levették ebben a filmben.
7: A barna.
6: Igen. Teljesen rendben volt benne egy gyönyörű nő, aki a három nevű, aki Hajdú Szabinak volt.
7: Igen, az a történet szállt, teljesen kitalált.
6: Nyilvánvaló, meg nem is tudom, hogy az úgy kellett-e volna bele. Valami fűszernek biztos.
7: Műfajilag kellett, meg ugye a Herendi csinálta, aki azért ugye leginkább vígjátékokban utazik, és szerintem érződött ezen a filmen, hogy ez, bár nem az első drámája volt azért, de hogy neki ez egy ilyen, hát egy ritkább pillanat, amikor ilyen filmet csinál. Ha jól emlékszem, akkor azt mondtam róla, legalábbis remélem, hogy ezt mondtam róla, mert ezt gondolom erről a filmről, hogy ha kivesszük belőle a bulvár értéket, ami szerintem a magyar nézőnek kiemelten fontos, hogy kikről szól ez a film, és megmutatjuk mondjuk egy külföldinek, akkor szerintem a külföldi azt fogja gondolni, hogy jó, hát tök jó meg van csinálva, de hogy ez igazából egy olyan drogprevenciós film, egy olyan idézőesen drogos film, amilyen így mindegyik szokott lenni.
6: Ugyanez, pontosan.
7: Ahogy kinéznek, pontosan. Ahogy elmeséli.
6: Pontosan ugyanez jutott eszembe, viszont ez helyek között tök jó meg volt csinálva. És egyébként nekem nem volt
7: ciki.
6: Nekem nem volt benne a celeb része. Tehát olyan, mint hogyha egy teljesen hétköznapi emberről szólt volna, mert hogy én a Szabó Győzőnek a visel dolgairól nem tudtam mindaddig, amíg ezt így el nem kezdték felhánytolgatni.
7: Hát ugye ez egy könyv volt a Toxikóma eredetileg, tehát a Szabó Győző írta tulajdonképpen.
6: Mondjuk. Igen.
7: Mondjuk. És ez hivatalosan annak a könyvnek az adaptációja, de azt fontosnak tartom még egyszer megjegyezni, hogy azzal együtt, hogy az adaptáció írta hozzá dolgokat. Tehát a könyvben sem szerepel minden, amit így hozzá.
6: Igen, azért nem mindig olyan színes és szagos az élet, mint amit vagy le kell venni belőle, mint mondjuk a Rocketmanben, vagy a Wall Street farkasában, vagy hozzá kell tenni.
7: Vagy a Herendi úgy érezte, hogy ő akkor tudja ezt szórakoztatóan elmesélni, hogyha belerakják még a romantikus szállat, meg ezt, azt, amazt.
6: Jó, nagyon gyorsan el tudjuk mondani, hogy mi lesz ma.
7: Nagyon gyorsan elmondom. Oké, tehát kezdünk az Ördög Prádát visel 2-vel, az első rész az 20 évvel ezelőtt került a mozikba.
6: Nem láttam, azt sem kimaradt.
7: Nem láttam?
6: Pedig
7: azt ezt érdemes egyébként.
6: Igen,
7: azt
6: bepótolom meg, igen.
7: Eléggé klassz. Aztán utána jön a Nouvelle Vague, az Új Hullám című film, ami meg Richard Linklater filmje is arról szól, azt meséli el fekete-fehérben, hogy hogyan készült Godardnak a Kifulladásig című klasszikusa. Aztán jön egy Időzített bomba című mozifilm, ahol veszélybe kerül egy bomba miatt London, és a legvégén pedig beszámolunk egy interjú Alan segítségével, aki majd a stúdióban lesz a vendégünk, az Euroszínek 2026 nevezetű rendezvényről, ami a Hung Expo-n lesz.
6: Most egy rövid szünetet tartunk, aztán pedig jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Az ördög párnát visel. Ezzel mindenképpen be akartam mondani.
2: Nem baj.
1: Üdvözlők a későn ébredőket, ez itt a filmszerész. Szóval az ördög párnát visel második része következik. Erre rácuppant az egyik ilyen élelmiszer bevásárlásos hely.
2: Aldi.
1: Ő volt? Nem a másik?
2: De mind a kettő nem, szoktak. Nem, az van, hogy most rá azt csinálják, én nem tudom, hogy miért, mintha az Oscar óta kezdték volna ezt csinálni, hogy hetente, két hetente mindkét ilyen nagy lánc kijön egy ilyen vicces dologgal, már az üvöltőszelekre is rácsatlakoztak. Üvöltőszelet vagy valami ilyesmi volt, igen, azt hiszem rántott hús volt, vagy valami ilyesmi. Általában vicces szokott lenni, és nekik most ez az ördög párnát visel. Igen, mert van egy ilyen meggyes párnájuk.
1: A párna az rendben van, de néha azért hajánál fogva előrángatott poénokról van szó. Mindegy, annak örülök,
2: ezek pont az a jó
1: szerintem. Annak örülök, hogy popkulturálisan is valahogy próbálnak kapcsolódni a popkultúrához.
2: Miért dolgoznak ezzel?
1: Van náluk valami őrült ilyen marketinges, aki szabad kezet kapott valószínű. Te csináljuk meg azt, hogy az ördög párnát visel. Jó, öltöztessük föl hülye ruhákba a kis párnácskáinkat.
2: Remélem, hogy ez így történt, és nem a mesterséges intelligenciát kérdezték meg, hogy mivel.
1: Lehet, hogy a végeredményt azt vele csináltatták. Egyébként nagy cégeknél kis fűszer, egyik ismerősöm egy ilyen nagy cégnél dolgozik, egy ilyen multinál, gyors étterem láncnál, és mondta, hogy náluk le van tiltva az AI használata. Aha. Grafikai munkákhoz, ugyanis, legalábbis egy fél évvel ezelőtt még ezt mondta, ugyanis nem tudni, hogy honnan szedegeti össze a dolgokat, mondjuk a grafikai ügyeket, és hogyha esetleg véletlenül egy olyan dolgot tesz bele egy hivatalos ilyen plakátra, vagy ilyen kampányba, és valaki kiszúrja, hogy hát ez az én fotóm. Egy részlete, akkor az a bünti jár érte.
2: Nem akarom, hogy nagyon elkanyarodjunk megint az eredeti témától, de én például azért nem használom, hát szinte semmire, tehát nagyon kevés dologra használom a mesterséges intelligenciát, mert amire használnám, mondjuk azt, hogy információkat kérek tőle, uh-huh. hogy gyűjtsön infókat, azokról rendre kiderül, hogy hazudik. De hogy beírok valamit, hogy mit tudom én, hány része van az akármilyen filmnek, és kicsit olyan, mint amikor
1: mindenképpen akar valami választani.
2: Mindenképpen akar valamit mondani, mert ez ciki, ha nem mond semmit, és akkor így kamuzik valamit, és akkor, hogyha meg nem értek hozzá, vagy nem ellenőrzöm le, akkor meg simán mehetek a rossz úton.
1: Meséld el az ördög Prádát visel kettőt.
2: Na, hát először érdemes talán az elsőről beszélni, hogy ez miért is lett kultuszfilm. Ugye az első az 2006-ba került a mozikba, és tulajdonképpen egy ilyen nagyon kedves tündérmese az Hathaway-jel, amellett, hogy nyilván szatíra is volt benne, meg mindenféle szemétkedések a Meryl Streep karakterének köszönhetően, de ami miatt ez a film óriási siker lett, az szerintem két dolog. Az egyik a világ, amit bemutat. Tehát, hogy a divatvilág. Egy fiktív divatmagazin szerkesztőségében játszódik igazából ez a eredetileg regény, és annak az adaptációja volt az ördög Prádát visel, ahol ilyen gyakornokként bekerül az Anne Hathaway, meg ott van az Emily Blunt, és akkor hát az ördög, aki Prádát visel, az nyilván a Meryl Streep, de azért is volt ennek a filmnek ilyen popkulturális felhajtó ereje, mert teljesen bevallottan a Meryl Streep karakterét, aki tényleg egy ilyen igazi gonosz főnök, az Anna Wintourról formázták, aki több évtizedig volt a Vogue-nak a főszerkesztője, és hogy a Meryl Streep konkrétan nagyon sokszor őt játssza el. Az Anna Wintourt egyébként, azt nem tudom, hogy eredetileg zavarta-e, de ő annyira, hogy mondjam, hát nyilván van neki ízlése, meg egy okos nő, és fölfogta, hogy ez igazából neki hízelgő, és nem sértő, úgyhogy most a második résszel kapcsolatban már közös fotósorozata is van az Anna Wintournak és a Meryl Streepnek, tehát olyannyira vállalja. És hát általában az ilyen kései folytatásokkal ugye mindig az a kérdés, hogy van-e még értelme fölvenni a szálak, vagy hogy tudnak valami érdekeset mutatni esetleg a karakterekről, hogy a 20 év alatt mi történt velük. A válaszom nagyon röviden az, hogy ebben az esetben ez nem. történik meg, vagy nemleges a válasz, és az is érződik ezen a folytatáson, hogy emögött már nem volt irodalmi alapanyag, tehát hogy a forgatókönyvírók találták ki a folytatást. Az elsőben az volt nagyon klassz szerintem, hogy bár tényleg idealizált volt, meg egy csomó olyan dolog van benne, ami hát így egy kicsit gyanús, hogy a valóságban nem így működik a divatvilágban. A Meryl Streepnek ez a hihetetlenül élvezetes játéka, az valóban valaha nem is reálissá, de valahogy hihetővé tette ezeket a konfliktusokat. A második részben viszont már szerintem ez nem is volt céljuk, hogy a Meryl Streep megint ilyen, hát annyira ellentmondásos karakter legyen, mint az első részben. Itt ebből adódóan a gonoszkodások kimaradnak, bár elmennek egyébként. Tehát, hogy inkább arra van rakva a hangsúly, hogy tényleg nagyon-nagyon sok ilyen divathoz köthető, valamilyen módon divathoz köthető celebritás jelenik meg ebbe a filmbe, meg van benne Lady Gaga, meg elmennek Milánóba, és ott

0: van, akkor biztos, hogy a két rövid jelenetben két teljesen más szedve lesz mindenki, de az utolsó titkártól egészen ugye Meryl Streepig mindenki, és hát nyilván aki szereti a divatot, annak ez nagyon-nagyon klassz, aki viszont egy érvényes mozifilmet szeretne nézni, ami a divat világban játszódik, az lehet, hogy egy kicsit unni fogja, de őszintén szólva én kezdem elengedni ezeket a folytatásokat, mármint hogy azt, hogy én így megpróbáljam megmagyarázni, hogy miért nem jó az, hogy ilyen folytatások kizárólag az első részhez köthető nosztalgiára építenek, mert hogy ez nem visz előre, mert igazából tök mindegy, hogy mit mondok, ezek annyira tuti biztos receptek, tehát elővenni egy 20 éves kultuszfilmet, amit mindenki ismer, és folytatni, hogy olyan nagyon nem is tudom hibáztatni az alkotókat, hogy gondolnak.
1: Hogy pénzt akarnak keresni.
0: Hogy pénzt akarnak keresni, még akkor is, hogyha tényleg egy ilyen mozgóképes, hajtogatható divatlap magazin szám külön kiadás lett ebből a második részből, akit még mindenképpen szeretnék említeni, mert mindig igyekszem megemlíteni, ha ő egy filmben játszik, az Stanley Tucci, aki tényleg mindent, de szó szerint mindent tud hitelesíteni, amiben játszik, és hát Meryl Streep-el ők eléggé összeszokott páros, nem csak a Prada miatt, hanem a Julia-Juliában is együtt játszottak, meg biztos játszottak még valamiben együtt.
1: Majd a hallgatók megnézik.
0: Igen, most mondhatnám azt, hogy nagyon jó a két színész között a kémia, és mondom is, mert végül is igazából erről van szó.
1: Sose hallott fordulattal éljünk.
0: Igen. Meg hát azért szerintem két hasonló kaliberű nagyságról beszélünk. Tehát még akkor is, hogy a Stanley Tucci soha nem lesz egy Robert De Niro, mert ugye a Meryl Streepet szokták a női Robert De Niroként emlegetni, de hát azért tényleg egyrészt egy nagyon jó színész, meg hát nagyon klasszul állnak egyébként a Stanley Tuccinak is ezek a nagyon divatos cuccok, amiket rápakolnak a filmben.
1: Ismét tartunk egy rövid szünetet, aztán pedig fekete-fehérben jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzel.

0: el. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: És amivel visszajövünk, mert hogy azt ígérted, miatt elmentünk.
2: Persze, hogy fekete-fehérben jövünk vissza.
1: Fekete-fehérben jövünk vissza. Az a Nouvelle Vague, az Új Hullám című film, ami nagyon sok helyen Netflix volt, de nálunk, meg jó pár másik helyen mozikban is bemutatják, vagy hát nálunk már megy mozikban néhány hete, és ennek az a különlegessége ennek a filmnek, hogy ilyen dokumentarista stílusban, persze áldokumentarista stílusban van az elmesélve, hogy a filmtörténet egyik legnagyobb fenegyereke, Jean-Luc Godard hogyan forgatta le a Kifulladásig című filmet, és hát ezáltal ebben a filmben megelevenedik az egész 60-as évekbeli francia új hullám, egy csomó olyan nagy nevet láthatunk benne, természetesen színészek által eljátszva, akik megalapozták, vagy hát meghatározták az európai filmkultúrát egy időben, és ez a forgatás, ez egy nagyon-nagyon híres forgatás volt. Eleve a Kifulladásig az a film, amivel egyrészt a Belmondo nemzetközileg úgy igazán nagy név lett, meg az egyik olyan film, amit az Új Hullámhoz kötnek, és az Új Hullámnak az egyik legfontosabb tulajdonsága az volt, hogy ezek az alapvetően, és a Jean-Luc Godardnál meg a Truffaut-nál is erről volt szó, ezek az alapvetően filmkritikus végzettségű, vagy filmkritikával foglalkozó emberek leszámoltak az úgynevezett papamoziával, a fehér telefonos filmekkel, amik ilyen jól nevelt filmek voltak, és megpróbálták az egész filmnyelvet átalakítani, ami így helye közel sikerült is nekik, és ebben az átalakításban játszott nagyon fontos szerepet Jean-Luc Godard, akinek az első filmje volt a Kifulladásig, és ő volt az a csávó, aki teljesen kiszámíthatatlanul viselkedett, mert akkor Jeninek érezte magát, amikor még egy snittet nem vett föl egyetlen egy filmjéből sem. Gyakorlatilag mindent megcsinált a forgatáson és a vágószobában is, ami nem az, hogy nem volt szokványos, hanem nem is nagyon értették, hogy mit akar vele, és hát ennek a filmnek a verkfilmje tulajdonképpen a Nouvelle Vague, és az benne a klassz, hogy tulajdonképpen valahol azt a vonalat képviseli ő is, csak értékesebben vagy izgalmasabban, mint amit most ezek az új generációs ilyen biopikkek. Ugye Michael Jacksonról beszéltünk a múlt héten, a Bohém Rhapsody, a Bob Marley, hogy a mítosz felől közelítenek. Csak ugye más a mítosz a Kifulladásiknak. A Kifulladásiknak konkrétan az a mítosz, hogy ott minden megtörtént, ami megtörténhetett, és hogy mindenre magasról tett a Godard, és ezt a mítoszt építi, és hát amikor a mítoszt épített ebben egy filmben, akkor általában ugye az szokott lenni a probléma, hogy valamit elhallgatsz, vagy valamit elmaszatolsz. Most ebben az esetben igazából csak annyi van elhallgatva, vagy egy kicsit így szépítve, hogy ez a film, ez egy nagyon barátságos film, egy rendkívül barátságtalan emberről. Tehát Godard már ugye nem él, néhány éve már elhúny, de hát róla lehetett tudni, hogy ő tényleg egy igazi seggarc volt. Hogy a saját munkatársaival is, meg úgy alapvetően az, hogy mit képzelt magáról, mindent képzelt magáról, kinek gondolta magát a filmvilágban, hát természetesen a legnagyobb királynak, de hogy ebben a filmben azt láthatjuk, hogy tényleg van itt egy ilyen pukkancs, aki megvan arról győződve, hogy mindent ő tud a legjobban, de egyébként meg magasról tojik egy csomó mindenre, és közben meg van az a katartikus szál, ami végigmegy a filmen, hogy hiába nem szimpatikus a csávó bizonyos szempontból, meg hiába elfogadhatatlan, amit csinál, de hát tudjuk, hogy mi lett belőle. Tehát tulajdonképpen a saját életműve igazolta azt, amiről ez a film szól. Az, hogy kicsit plastikázva vannak benne a karakterek, az szerintem egyáltalán nem baj, és a legnagyobb erénye ennek a filmnek, és ezzel már személyesen is találkoztam egy csomószor, hogy vannak olyan mai fiatal filmrajongók, akik itt-ott megnézték ezt a filmet, mert amikor Richard Linklatert bizonyos filmjei kapcsán ismernek, megnézték a filmet, és onnantól kezdve kedvük lett megnézni a Kifulladásigot, vagy megismerkedni Godarddal. Míg mondjuk egy Michael Jackson életrajzi filmnél az nem nagy vasszizdasz, hogy megnézed a Michael című filmet, majd utána meghallgatod a Bad című albumot. Azt valószínűleg anélkül is meghallgatnád egyszer-kétszer.
2: Valószínű, igen. Bár mondjuk egyébként én megfigyeltem, hogy a Queen után nem kezdtem el Queen-t hallgatni, de a Rocketman után elkezdtem Elton John-t hallgatni. Mindenkire más hatással van.
1: Nálam olyan hatással volt, a Bohém Rapszódia is, meg igen. A Michael is egyébként, hogy én mind a két filmre haragudtam, ezért megértem magamnak, hogy nem engedem, hogy hatással legyen rám, és nem fogok Michael Jackson-t hallgatni utána, és nem fogok Quint hallgatni, de végül is
2: ezért
1: hallgattam. Végül is hallgattam, mert hát igazából mindkét film azt a munkát elvégzi, hogy azokat a hangsúlyokat aláhúzza, amik egyébként is nagyszerűek ezekben az előadókban.
2: Na most csapongjunk akkor át, ha ilyen csapongós műsort tartunk Londonba, az időzített bomba, az a című igen. A filmnek, igen. Ez a Netflixen van?
1: Nem, ez mozifilm.
2: Mozifilm, valahol láttam, hogy hasonló című, bocsánat, hallgatókkal.
1: Tök jó.
2: Valami Dynamite jellegű ügyet láttam. Azt hiszem, hogy ez az, de akkor nem.
1: Van egy olyan film, aminek az a magyar címe, hogy Időzített bomba. Egyébként annak sem, meg ennek sem ez az eredeti címe, hogy Időzített bomba. Azt hiszem 92-ben vagy 91-ben készült, a Jeff Bridges és a Tom Lee Jones játszik.
2: De én nem erre gondoltam. Egy másikra? Igen. Egy hasonló zsánerű film. Igen, de mindegy, igen. De az egyébként tökre tetszett az a film, az a korabeli 92-es, 93-as.
1: Az nem túl jó egyébként.
2: Igen, hát ez az a film, amit annak idején, amikor megnéztem, ú, de jó, és most, hogy visszanézem, mi tetszett nekem ebben?
1: Én már akkor is utáltam egyébként. Abba a filmben még a Tommy Lee Jones is ripacskodik, pedig ő nagyon jó tud lenni.
2: Ez nem vitatom.
1: Ő nagyon jó tud lenni. De most az Időzített bombával meg az a helyzet, hogy valóban ez is ilyen panelekből épül föl, de marha jó a rendezője. Igazából jók a színészek is, mondjuk ilyen A-minusz listás színészek vannak rajta, akik A listásak, de nem feltétlenül az első sorba tartoznak, mint a Sam Worthington, az Aaron Taylor Johnson, és így tovább, és egy David McKenzie nevezetű rendező készítette, akinek a leghíresebb filmje az a Préri urai. Azt nem tudom, hogy láttad-e.
2: Annyira híres,
1: Jeff Bridges van abban is érdekes módon. Nagyon klassz ez a film, és hát ezen a filmen az látszik, hogy mi történik akkor, amikor egy ilyen közepesnél talán egy picivel gyengébb forgatókönyv, mert egy elég jó rendező valósít meg, aki tudja, hogy hogyan lehet kidomborítani a forgatókönyvnek az erényeit, és hogyan lehet a gyengéit meg mondjuk nem annyira hangsúlyozni. Az az alap sztoria, és emiatt ketyeg igazából az egész film, tehát tulajdonképpen nem teljesen elhibázott ez a magyar cím, tehát ezzel a bombával igazán lehetett volna még valahogy máshol játszani. Az a lényege, hogy van egy építkezés Londonban, és ott találnak egy második világháborús bombát, amivel az a fura dolog van, kimennek a tűzszerészek, meg van nekünk egy, az Aaron Taylor Johnson játssza azt a katonát, aki a tűzszerészeknek a vezetője, és észrevesznek egy rettenetesen furcsa, sokkoló dolgot, hogy ez a bomba ketyeg. Mm. És megpróbálnak ennek utána járni, hogy hogyan ketyeghet egy második világháborúsban.
2: Sanyi,
1: nézzük meg, megnézik, és hát közben meg ugye az történik, hogy tekintettel arra, hogy ez egy őrült nagy bomba, ezért ki kell üríteni London környező tereit. És mivel a belvárosban vagyunk, ez nem olyan nagyon egyszerű, és ezt elég hamar megtudjuk, mert megmutatják nekünk, mert több szálon fut ugye cselekmény, hogy van egy ilyen heistbanda, egy rablóbanda, aki ezt az egészet kihasználva, ez a kiürítést, hát trükkösen kipakolnak egy széfet. Csak hogy ugye 2025-ben vagy 24-ben, nem tudom, hogy hol vagyunk, de a 2020-as években vagyunk, amikor a rendőrök már nem elégednek meg azzal, hogy csak így végig sétálnak az utcákon, és bekiabálnak, hogy most lezárjuk és menjen el mindenki, lezárjuk az utcákat, hanem vannak ilyen hőkamerák, amikkel nézik, hogy melyik épületben vannak még emberek, főként, ha egy olyan helyzet van, ahol tényleg történhet valamiféle robbanás, és hát persze megtalálják ezeket az arcokat, akik ott világítanak ugye a saját hőtermelésükkel, és hát megpróbálják őket elkapni, és akkor még van ezen kívül egy-két történetszál, egy rendőrnőnek a történetszála is bekerül, és hát ezek a történetszálak így összegubancolódnak, aztán a végére persze kiegyenesedik minden. Ez egy ilyen klasszikus átverős heist film igazából, aminél szerintem hát nem kell olyan sok hasonló filmet látni ahhoz, hogy nagyjából két perccel hamarabb kitalált, hogy mi fog történni, mint ahogy ezt veled közlik a filmben, de mégis annyira klasszul van összerakva, vagy azzal együtt, hogy tulajdonképpen egyetlen olyan fordulat se volt benne, amin így meglepődtem volna. Végig bent voltam a filmben, mert úgyhogy végig érdekelt, hogy majd mi fog történni, és szerintem kb. Ez az egyetlen dolog, amit egy ilyen filmtől így igazán elvárhatunk.
2: Tehát akkor egy ilyen a közepesnél egyel picivel rosszabb forgatókönyv, mert közepesnél picivel talán jobb.
1: Igen, ha ilyen lenne, az egynek jó kategória, a szuper lenne.
2: És időközben be is osont ide a vendégünk.
1: Így van, ahogy ígértük, ma abból a szempontból különlegesebb az adás, hogy nem csak mi beszélünk, hanem van egy vendégünk is itt az adás végén, Názar Ádám, szervusz,
3: szia.
1: Köszönjük, hogy
3: sziasztok.
1: Eljöttél, és az Euroszíne 2026, vagy az Euroszíne nevezetű rendezvényről beszélgetünk egy kicsit, aminek te vagy az egyik főszervezője.
3: Igen, igen, egy csapat áll a rendezvény mögött, és én is dolgozhatok ezen a rendezvényen.
2: Fogadjunk, hogy valami mozis ügyről lesz szó, hiszen az van benne, hogy színe.
3: Eltaláltad.
2: És egy mozis műsorban van.
3: Eltaláltad, ez egy filmszakmai rendezvény, ami tágabb közönség előtt nyitott, mint csak a szakma, és mindenkit egyből meg is invitálnék erre az eseményre, ami május 8-9-én lesz a Hung Expo-n, és ennek vannak előzményei, hogyha azt kérdezted, hogy mi ez. Igen, ez egy filmes, mozis dolog. Egy londoni céggel csináljuk együtt a Hung Expo ZRT, a londoni cég az pedig a British Cinematographer Society Expo-ját szervezi Londonban. Ez az ő signature kiállításuk, vagy eseményük, és egyébként más iparági eseményeket is csinálnak.
2: Oké, de itt hogy kell ezt elképzelni, hogyha ez egy filmszakmai seregszemle, hogy mondjuk tólig mit láthat az ember, vagy
1: akarok venni, BMW
2: akarok
1: volt,
2: venni egy kamerát, akkor oda megyek, vagy gyűjthetem a prospektusokat, meg a repitollakat, vagy hogy kell ezt elképzelni? Igen, a vásár ez egy jó irány.
3: Három lába van a rendezvénynek. Az első az egy technológiai láb, én így hívom, és a világ élvonala jön kamera, lámpa, grip, világítás, LED fal, és ebbe a szegmensbe. Ez azért van így, mert a mi londoni partnercégünk ebből a világból érkezik, és hoz magával egy adag nagyon erős és nagyon jó nevű kiállítót. A második láb, amit mi szerettünk volna ebbe a rendezvénybe beletenni, és hál' Isten ez össze is jött, az a Közép-Kelet-Európára a jellemző szerviz vagy szolgáltatás filmezés.
2: Te gyere ide hozzánk forgatni, meg hozzuk a büfébuszt, meg ilyenek, szóval ilyeneket kell elképzelni? Meg
3: pontosan,
2: meg
3: pontosan az a büfébusz az jó analógia, jó példa, mert pont lesz egy ilyen nagy kiállítónk, aki behoz egy ilyen kifejezetten ritkán megtekinthető jellemző filmes motorhome-ot, és igen, azok a cégek, akik sokszor azért nincsenek reflektorfényben, de nagyon fontosak ahhoz, hogy a filmezés ipari része is működjön, és az alkotók, művészek pedig megfelelő szinten legyenek kiszolgálva.
1: Ugye említetted az elején, hogy filmszakmai, de nem csak a szakma felé nyitott. Hogyan nyitok mondjuk a mezei filmrajongók felé? Vagy miért érdemes ott sétálnia mondjuk egy embernek, aki nem dolgozik a filmekben, csak nézi őket?
2: Mondjuk ezzel a civilekre, hogy gondoltok?
3: Igen, tehát az első láb az a technológia, a második láb az a szolgáltatás, és harmadik láb, ami szerintem kifejezetten ezt a réteget is megszólítja, azt mi úgy hívjuk, hogy Academy, vagy Educational Hub, de igazából mondhatjuk úgy magyarul, hogy tudástranszfer, és ez több mint 40 előadást felőlelő díjmentes lehetőség ahhoz, hogy aki szeretne a filmezéshez közelebb lépni, itt megismerkedjen olyan témákkal, mint például az AI és a filmezés, ami kihagyhatatlan, vagy például a green filming, ugye a környezettudatos filmezés, ami egyre erőteljesebben az amerikai policy miatt érvényesül hazánkban is, de lesz well-being, ahol sztár vendéget köszöntetünk, Angliából, Londonból jön egy well-being koordinátor.
1: Ő mit csinál?
3: A well-being koordinátor az, aki vigyáz tulajdonképpen a stáb mentális egészségére a forgatás alatt.
2: Van ilyen?
1: Pszichológus, vagy pszichiáter, vagy?
3: Általában igen, pszichológus. Aha. Pszichológus vagy olyan, aki elvégzett egy képzést, ilyen szertifikált képzések vannak, főleg az Egyesült Államokban, meg Angliában, és aki elvégez egy ilyet, az mondhatja magát webbing.
1: Ez arról szól, hogy a rendező ne folytsa meg a, nem tudom én, a színészeket? Vagy, vagy ebbe a körbe tartozik például, akiről így mostanában sokszor hallunk,
2: az intimitás koordinátor.
3: Hasonló, az intimitás koordinátor az kifejezetten azokhoz a felnőtt jelenetekhez, vagy tehát a intim jelenetekhez kapcsolódó kollega. A well-being koordinátor az pedig, aki igen, a burnout ellen küzd, mindenféle olyan mentális kihíváson segíti túl a stábtagokat, ami egy film elkészítése közben érheti a...
1: Ilyen Magyarországon van már egyébként? Ennek a szakterületnek már van képviselője a magyar forgatásokon is?
3: Képzeljétek el, annyira, hogy van, és van létjogosultsága, hogy több kollega is megkeresett minket, hogy ő kapcsolódna. Különböző műhelyekben az elmúlt egy-két évben van ilyen jellegű képzés, és ugye mi szerencsés helyzetben vagyunk, első kézből kapjuk az angolszás táboktól a legújabb trendeket, ez is így jött át, és abszolút van, igen.
1: Még erről jut eszembe, hogy ehhez a munkához minek kell jobban lenni, filmesnek, vagy mondjuk pszichológusnak? Mert nyilván a filmes közeg az egy speciális közeg, én azt gondolnám, hogy nem feltétlenül elég, hogyha valaki...
3: Én azt szoktam mondani, hogy minden filmes egy kicsit pszichológus is, de hogy tovább lendüljek, és akkor van még ebbe, ami nagyon fontos, és szeretném megemlíteni ebbe a tudástranszfer lábba. Beszélgettünk olyan dolgokról, mint a tax rebate rendszer. Több mint 6 országból, talán 7 országból jönnek előadók, és össze lehet hasonlítani, hogy kinek milyen az adókedvezmény rendszere, valamint edukációs kerekasztalunk is lesz. Szóval tényleg egy ilyen abszolút átfogó és mindenféle értelemben vegyes képet mutatunk, és ezek azok a előadások, vagy ezek azok a pontok, ahol szerintem egy olyan, aki csak esetleg érdeklődik, vagy filmkedvelő, az is biztos, hogy talál magának olyat, ami miatt érdemes eljönni az eseményre.
2: A filmes világban megfigyelhető az, ami mondjuk a zenei világban mondjuk már vagy 20-25 éve mióta hozzáférhetőek azok a technológiai eszközök, amik otthon lehetővé teszik, hogy te zenélj, vagy zenét készíts, és mondjuk kiderülhet rólad, hogy te tök jó zenész, mint mondjuk a Trent Reznorról annak idején, aki takarított valami stúdióban, és rájöttek, hogy milyen tehetséges, hogy filmekben, filmes világban ez létezik, hogy valakiről kiderül, hogy otthon van egy két darab kamerája, vagy egy mobiltelefonja, és le tud rakni valami elképesztő kreativitásra ellátott filmet az asztalra, és hogyha megjelenik egy ilyen expón, akkor ott van neki valami komoly szakmai keresnivalója, vagy azért ez a távolságtartás megmaradt a szakma és a civilek között, igen.
3: Mindenféleképpen szeretnénk, és az angol partnereink nagyon-nagyon jó fejfilmesek.
2: De beengedik a civileket?
3: És kifejezetten ezt ugye független filmezésnek is mondjuk ez egy picit más, mint az amatőr filmezés, de nyitott a rendezvény kifejezetten ezeknek az embereknek is, sőt, bátorítjuk őket, hogy jöjjenek. Én úgy szoktam ezt mondani, ezt a folyamatot, hogy demokratizálódott a filmkészítés azért az elmúlt 20 évben, mert 20 évvel ezelőttig ugye vehettél magadnak egy Bolex kamerát, egy Super 8-est elmentél, ezt is elő kellett hívni. Most már tényleg az van, hogy egy jobb telefonnal, vagy egy fényképezőgéppel le lehet komplett játékfilmeket forgatni, és ez elég sok lehetőséget ad. De ez nem elég. Uh-huh. Mert szerintem, ami nagyon fontos a filmezésben, az kettő dolog, és erre mind a kettőre ez az esemény jó tréninget nyújt, vagy jó lehetőségeket ad. Az egyik az, hogy önmenedzsment. Én ezt mindenkinek elmondom, hogy önmagad menedzserének kell lenni, főleg a kreatív szakmára adod a fejedet, mert itt ugye nem a számok beszélnek, valahol napvégén a számok beszélnek, de azért ez mindig egy szubjektív dolog marad a filmezés, ízlések kérdése.
2: Meg egy emocionális műfaj, igen.
3: És a másik pedig a network. És ez lesz az első olyan esemény, ahol el lehet majd csípni a folyosón nagy cégeknek a vezetőit, akár magyar, akár külföldi, egy kezdőfilmesnek, vagy egy amatőrfilmesnek is, és szerintem ez viszonylag ritka azért. Ez egy zárt közeg a filmezés, még hogyha elég nagyra is nőtt, hál' Isten mostanában, de azért ez egy jó dolog.
2: vége felé járunk a beszélgetésnek, úgyhogy egy ilyen összefoglaló, hogyha most én, mint civil oda megyek, vagy érdeklődöm a filmezés, a filmkészítés iránt, de azért mégiscsak civil vagyok, hogy egy-két kedvencedet kiemelné, de ha fejben van. Tehát mondjuk egy, vagy két, vagy három olyan eseményt, olyan előadást, standot, amit mindenképpen azt gondolod, hogy ez nagy kedvencem lehet. Vagy a te kedvencedet mond, az is jó.
3: Elég nehéz.
2: Belőttelek, szinte biztos voltam benne. Szeretem
3: is ezt az eseményt, és most melyik kedvenc ügyfelemet bántsam meg, de ezt nem szeretném, hanem én inkább azt mondanám, hogy ez lesz az első ilyen, tehát az biztos, hogy első tudatos filmszakmai esemény, ami nem fesztivál. Mi fölmértük azt, hogy mi nagyon-nagyon-nagyon sok minden megvan Budapesten, ami kell a nemzetközi filmhez való kapcsolódásban. Uh-huh. Amit láttunk, ami nincs, az egy A-kategóriás fesztivál, és nagyon szurkolok a kollégáknak, hogy ilyen majd legyen. És a második pedig ez a szakmai esemény volt. Mi ezt a másodikat most hozzuk, és mindenkit arra buzítok, aki szereti a filmezést, hogy jöjjön.
1: Igen, a Budapest Film Fesztivállal, a Budapest Nemzetközi Film Fesztivállal próbálnak meg valami ilyesmit csinálni.
3: A Színefest is azért ott van, talán. Igen. Szóval vannak ígéretes próbálkozásaink, szurkolok nekik, és mi most ezt a szakmai platformot tudjuk biztosítani, és mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön. Egyébként egy nemzetközi versenyhelyzetbe hoztuk ide. Nagyon örülünk, hogy nem máshol van, hanem Budapesten.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
1: Köszönjük, hogy eljöttél. Így van, akkor menjetek az Euroszínére, majd májusban. Mit is mondtál, hányadikán kezdődik?
3: Május 8-9.
1: Május 8-9, és köszönjük szépen, hogy ismét meghallgattatok.
2: Így van,
1: minket,
2: így van.
1: Meghallgattatok minket, ha már nekiálltam itt tegeződni.
2: Jövő héten találkozunk.
1: Sziasztok. Így van, köszönjük szépen mindenkinek, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Pincér! Pincér!
5: Igen, mit parancsol?
4: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
5: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereke miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
8: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Az egészséggel kapcsolatos trendek ma már szinte mindenhol jelen vannak, a közösségi médiától kezdve a boltok polcaig. Az egyik leglátványosabb ezek közül a kollagénpiac, ahol a fiatalság és az egészség ígéretére költenek komoly összegeket az emberek, de hogy vajon működik-e ez, vagy inkább csak egy jól felépített üzlet, erről mindenképpen beszélgetünk a mai műsorban, illetve szó lesz még egy új genetikai vizsgálatról, amely az elhízási hajlam meghatározására lett kifejlesztve, illetve a pajzsmirigy rák kialakulása, felismerése, megelőzése, illetve a gyógyítási lehetőségek és esélyek is fontos részét képezik a mai beszélgetésünknek. Vendégünk a stúdióban pedig professzor dr. Lakatos Péter, belgyógyász egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettese. Örülök, hogy itt van ma velünk.
2: Én is örülök, köszöntök mindenkit.
1: És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője, érdekes kérdésekkel, új nézőpontokkal. Szia, Robi.
3: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Judit.
1: Kezdjük professzor úr onnan, hogy sokat halljuk azt a kifejezést, hogy egészségtudatos életmód, de hogy mit is értsünk ez alatt? Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos hangsúlyozni. Ön ezt hogyan látja?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugyanis, hogyha mindent betartanánk, amit eddig elmondtak a szakemberek az egészségtudatosságról, arra nem lenne elég a 24 óra. Egyszer valaki össze is számolta, hogy kb. 50-60 óra kellene naponta ahhoz, hogy betartsunk mindent. Tehát nyilván ennek nem sok értelme, sőt, ez inkább elriasztja az embereket attól, hogy egészségtudatosak legyenek. Én azt gondolom, hogy nem szabad túlzásba esni. Általában minden területen van egy olyan arany középút, amit a józanész diktál. Például étkezéseknél is. Én szerintem ahhoz kell ragaszkodni, ami a elmúlt néhány millió évben, amíg az emberi test kifejlődött, a jelen volt. Tehát én nem hiszem, hogy van értelme mindenféle speciális diétáknak, például ugye vannak ezek a paleo, meg keto, meg társai. Őszintén szólva, én még olyan embert nem láttam, aki 3 hónapnál hosszabb ideig be tudná ezeket tartani, mert nagyon nehéz betartani, és azt gondolom, hogy értelmetlen. Természetes módon kell például étkezni, úgy, ahogy több millió évig az ember étkezett, vegyes módon, nem 8-szor egy nap, hanem maximum 2-szer, esetleg 3-szor, de inkább csak 2-szer. Nyilvánvalóan mit evett az ősember, semmiképpen nem magasan feldolgozott ételeket, tehát akkor zöldség, gyümölcs, kevés hús. Én nem értek azért, hogy hús nem kell, szerintem kell, de nem kell minden nap hústússal lenni. Tehát egy józan észszel kell az egészhez hozzáállni. Ugyanez vonatkozik például a testmozgásra is. Nem nagyon hiszek az extrém testmozgásokban. Én tudom, hogy vannak élsportolók, akik nagyon sokat mozognak, akik ez a fő hivatásuk, de egy átlag embernek nem hiszem, hogy minden nap maratont kéne futni. Nagyon megterhelő a szervezetnek. Én azt hiszem, hogy egy olyan mozgást kellene találnunk, ami szintén jellemző volt az ősemberre. Ő persze nem ment fitness terembe, és nem ment sportpályákra, mert hogy őnek egész nap mennie kellett, hogy megszerezze a betevőt.
1: Tehát ez volt a természetes.
2: Hát ez volt a természetes.
1: Most viszont neki nem kellett a természetes, itt ülünk egy stúdióban, így ülünk van a számítógép előtt.
2: Ez így van. Na most ugye ezekhez van az, hogy utána vannak dolgok, amiket nagyon nehéz a mostani életmódunkkal megszerezni. Ugye mi az elmúlt sok millió évben kint szaladgáltunk a szabad levegőn, most az utóbbi mondjuk úgy, hogy max 100 évben többnyire már bent vagyunk házakban. Ott dolgozunk, ott élünk. Ennek az egyik következménye, hogy kevés természetes napfény ér minket, ezért a lakosság gyakorlatilag 90% fölötti a D-vitamin hiányos lesz. A D-vitamin alapvetően szükséges szinte minden élettani folyamatunkhoz. Na most abból hiányunk lesz, emiatt az életmódunk, mert azt pótolni kell. Tehát az véletlenül egy olyan anyag, amit érdemes ősztől tavaszig a mi éghajlatunkon pótolni. Ha valaki nyáron se nagyon megy szabad levegőre, akkor nyáron is. Mert ezzel meg tudjuk hosszabbítani az életünket, hiszen számos olyan életleni folyamatba szól bele, amelyik alapvető. Ennek pedig nem az az oka, hogy a D-vitamin egy csodaszer, hanem az az oka, hogy a D-vitamin minimum 500 millió éve, hanem 700, egyesek szerint 700 millió éve jelen van a Földön. Abban az időben nem voltak, nem hogy csontok, kontinensek se, víz volt, tenger, és a tengerekben az egysejtű tengeri élőlények éldegéltek, de hát sütött a nap. A nap ugye az UV-sugárzásával romboló a DNS-re. Ha széttöri a DNS-t, az a kis egysejtű nem tud szaporodni. És akkor véletlenszerűen az evolúció során megjelent egy molekula ezekbe az egysejtőekbe, aminek úgynevezett szteránváza volt, tehát olyan volt a molekula váza, hogy el tudta nyelni az UV-fényt. Ez volt a D-vitamin. Most akikben ez megjelent, azoknak szelekciós előnyük lett az evolúcióban, hiszen ők tudtak szaporodni, és végülis ők szaporodtak el a Földön. Itt tehát a D-vitamin az egysejtű létünk óta jelen van velünk, és ezért dumál bele szinte minden élettani folyamatunkban. Na de most ugye
1: és milyen
2: az
1: jó,
2: a gond,
1: hogy elindultunk egy egyszerű kérdéstől, és már egy evolúciós.
2: Hát igen, igen, de végülis ebből kell kiindulni. Igen. A mesterséges dolgok szerintem nem érnek semmit, és ugye néha ezt túlzásba visszük. Ilyen például a kollagén is. Ugye nagy divat most kollagént igen. pótolni. A helyzet az az, hogy fiatal embereknek erre semmi szüksége nincsen. Most a fiatal alatt azt értem, hogy mondjuk ilyen 35-40 éves korig. Ha nincsen különösebb betegsége, egészséges ember normálisan él, akkor nem kell kollagént pótolni. A kollagén egyébként rettenetesen fontos, mert ez a legnagyobb mennyiségben jelenlévő fehérje a szervezetünkben, és a feladata az, hogy tulajdonképpen valahogy összeragasszon minket, tehát összetartson minket, mert ez tartja össze a bőrünket, az inakat, ízületeket, csontokat, de még a körmünket is, hajunkat is. Tehát ez egy nagyon fontos anyag, ami egyúttal a vázát is megadja a testünknek, másrésztről pedig a rugalmasságát is. Tehát például azért nem ráncos egy fiatal ember bőre, mert ott a kollagén jó minőségben és megfelelő mennyiségben van.
1: De aztán jön a 40-es, 50-es korosztály, ott már akkor ennek van, vagy lehet létjogosultsága?
2: Így van, tehát ugye mind sok minden a korral csökken, hát ugye a kollagén szintetizáló képessége a szervezetnek szintén csökken a korral, ezért jelennek meg a ráncok olyan 40 éves kor fölött, amit különösen a hölgyek nem szeretnek. Na most ugye ez még a könnyebbik dolog, mert valóban lehet olyan krémeket és maszkokat és elixíreket venni, amiben jó a hordozóanyag, tehát bizonyos mennyiség kollagént be tud vinni a bőrbe, közvetlenül a bőr alá. Hogyha jó minőségű a hordozó, tehát tényleg be tudja juttatni, akkor javul a helyzet, tehát bizonyos ráncok csökkennek, kisimulnak, tehát ezért ez jogos, hogy a hölgyek például bár most már divatos a férfiaknál is, hogy elkezdik ezt használni. Azonban nagyon fontos dolog az, hogy nem minden készítmény egyforma ebből a szempontból, és hogy melyik lesz jó, sajnos csak úgy lehet eldönteni, hogy kipróbáljuk. Ennél sokkal komolyabb dolog az, amikor valaki szájon át beviszi a szervezetébe, por, tabletta, stb. Formájában
1: a kollagén.
2: Folyadék formájában, igen. Ugye ennek a célja az lenne, hogy az egész testben a kollagén az javuljon. Hát most egy dolgot el kell mondani, hogy a kollagén úgy egy az egybe soha nem jut be a bélrendszerünkből a szervezetünkbe, mert nagyon nagy molekula, ez nem tud felszívódni a belünkből. Az egyetlen lehetőség az, hogy az emésztőnedvek szétszedik kisebb-nagyobb darabokra, többnyire az alkotó elemeire, az alapalkotó elem, a tégla, azok az aminósavak, amiből ez áll, ez felszívódik. Na most már ennek is van eredménye, mert az, hogy nagy mennyiségben áll az alapanyag, az alkotó elem rendelkezésre, ezért a szervezet jobban tud szintetizálni kollagén, tehát önmagában ez is jó. Vannak olyan készítmények, amit úgy hívnak, hogy hidrolizált kollagén. Azt már gyárilag előállítják úgy, hogy ilyen kisebb fragmentumokat, darabkákat vágnak ki a kollagénből, a nagy molekulából. Ezek már nagy részt föl tudnak szívódni egyben. Tehát ez már még egy még jobb alapanyag, nem egyszerűen a legapróbb téglák, hanem egy kicsit nagyobb alkotó elemeket viszünk így be. Ezért nagyon fontos, például valaki ilyen készítményt vesz, akkor nézze meg, hogy rá van-e írva a dobozra, hogy hidrolizált kollagén. Ez nem márka név, ez egy fajtája a kollagén készítmények. Ha nem hidrolizált, akkor kár megvenni, mert nagyon sok haszna nem lesz.
1: Igen, és hát kollagén bizniszről beszéltünk itt a legelején, és ez, amit felsorolt, ez már maga után vonja, hogy itt vannak jobban és kevésbé jobban hasznosuló termékek, és ugye úgy is fogalmazott, hogyha tényleg jó minőségű, ha tényleg beépül, tehát ez a feltételes mód, ez már önmagában jelzi, hogy itt lehet, hogy mellé nyúl a páciens.
2: Igen, na most ugye még hozzá kell azt is tenni, hogy ha a legjobbat veszi is meg, akkor is nagyon fontos, hogy legyen hozzá C-vitamin, mert hiába veszük meg a legjobb minőségű anyagot, az nem nagyon fog hatni, ha nincs C-vitamin. A C-vitamin kell a jó kollagén szintézishez. A másik két fontos anyag az a réz meg a cink. szintén kellenek, nagyon pici mennyiségben, de kellenek a kollagén szintézishez. Tehát ha valakinél ez fontos, például valakinek ízületi porc problémái vannak, és az orvosa javasolja, hogy szedjen valamilyen kollagén készítményt, akkor bizony nem csak a kollagén készítményt, hanem C-vitamin, réz és cinket is kell szedni. Na most ezeket természetesen lehet tabletta formájában mind kapni, de az ember azt gondolja, hogy azért, hogyha lehet természetes formába célszerű bevinni. De C-vitamin nagyon könnyű. Hát Magyarországon szerintem mindenki tudja, hogy Szent Györgyi mit talált, hogy a paprikában sok a C-vitamin, tehát lehet enni paprikát, de nem csak abban, hanem az egyéb ilyen hüvelyesekben például, azokban is nagy mennyiségben található. A réz meg a cink az szintén megtalálható a magokban, tióban vagy egyéb magokban, úgyhogy azt is simán be, hát nem kilószámról van szó, azt is be lehet vinni természetesen, de ha valaki nem szereti ezeket, akkor persze, hogy mondtam, lehet ilyen készítményeket kapni.
1: De most, hogyha kollagént fogyasztunk azért, mert mondjuk fáj a bokánk, akkor biztosan oda kerül és ott hasznosul, és mondjuk ott segít a bevitt kollagén, illetve rész, cink és C-vitamin, ahogy mondta, vagy lehet, hogy épp a bőrünk lesz szebb tőle, de nem segít az alapproblémánkon.
2: Hát ugye maga a kollagén, ahogy mondtam, sose kerül oda egy az egybe,
1: igen,
2: hanem annak a részelemei, amelyből a szervezet készít kollagént. Nyilván, hogyha valakinek például valamilyen módon elromlik a porc szövete, ugye ez a leggyakoribb, az ízületek felszínén, ugye azt úgy kell képzelni, hogy az egy ilyen sima felszínt biztosít, hogy mint egy jó ilyen csapágyban tudjon mozogni az az ízület. Hogyha az károsodik, ez a felszín, mert ha ez nem teljesen sima, akkor ugye ott gyulladás lesz, az fog fájni, ez lesz az ízületi gyulladás. De oda, hogyha tudunk valahogy szintetizáltatni a szervezettel új porcot, akkor azért az jó, mert az akkor gyógyul. Na most ehhez segíthet az alapanyagok bevitele, és hogyha a szervezetnek a képessége még megvan, hogy szintetizáljon új kollagént és porcot, akkor ott egy gyógyulási folyamat beindul, és ezen alapszik az ilyen készítményeknek a porcjavító hatása. Azért ez nagyon fontos, hogy ne remélje senki azt, hogy itt vadonatúj porc szövete lesz, vagy vadonatúj térdízülete, olyan, mint 20 éves korában, nem. De azért mindenképpen jót tesz neki, ahhoz képest, mintha nem lenne, nem, vagy nem kapna semmit.
3: Ezeknek a kollagén készítményeknek az előállítása az hogyan és miből történik?
2: Hát ugye ez különböző alapanyagokból lehet kiindulni, hát ugye nagyon sok a kollagén a csontokban, illetőleg inakban. Hát hogyha természetes folyamatot nézünk, hogy mondjuk én akarok bevinni kollagént, nem akarok venni készítményt, akkor például a csontleves az egy nagyon jó dolog, vagy például csirke, főleg csirkénél is, meg hát egyéb szárnyasoknál is, hogyha a bőrt is megeszünk, abban nagyon sok kollagén, vagy hal. Halban is, halnak is egyébként a bőrében különösen sok. Na most hát ilyenekből, csontokból, ezekből, azokból lehet nagyüzemileg is persze előállítani.
1: Említett, hogy különböző típusú kollagént vihetünk be. A között, hogy mondjuk marha vagy hal, van különbség?
2: E között nincsen. Az igazság az, hogy a kollagén az nem egy egységes molekula, hanem nagyon sok. Tehát, sőt, ugye vannak, megszámozzák római számokkal a kollagéneket, de egy adott számú kollagénen belül is nem egyféle, hanem több láncból áll egy kollagén molekula. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 5-ös vagy 9-es számú kollagén, az sem egységes, hanem annak többféle alegysége van, ami megint más fehére láncokból áll. Tehát nagyon sokféle van. Minden olyan helyre, ahol van kollagén, például mondjuk térdízület, az nem ugyanaz, mint mondjuk a válízületnek a szallagjainak a kollagénje, vagy megint más az, hogy a csontban milyen kollagén van. És attól függ, hogy hol van a baj, attól függően oda azt a típus kell szintetizálni a szervezetnek, de a felépítő alapanyagok, az alaptéglák ugyanazok. Tehát, hogyha beviszünk egy ilyen készítménnyel alapanyagokat, akkor a szervezet tudja, hogy adott helyen, mondjuk, hogyha a válizületben van a probléma, akkor oda mit kell szintetizálni. Most persze ez, ahogy mondtam, nem korlátlan, tehát nem mindig lehet ezáltal tökéletesen kijavítani a hibát, de például egy időskori, mondjuk úgy mondják, hogy porckopás, ugye, akár térdbe, akár csípőbe, azon hosszú ideig tud segíteni egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy kezelés.
1: Tehát akkor itt a szinten tartás, amiről
2: igen,
1: beszélünk.
2: Persze aztán van az az időpont, amikor már ez nem segít, és más orvos orvosi eljárás kell, például mondjuk a csípőbe egy protézis.
1: A reklámok ugyan sokszor nagyon erős ígéreteket fogalmaznak meg, de ezek mennyire reálisak az ön véleménye szerint?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezek túlzók, hát ugye, mint minden reklámat, ez a célja, hogy rábeszéljen valakit valaminek a megvételére, itt ez se kivétel alóla, ezért mondom azt, hogy legyünk tudatában annak, hogy miről van szó, tehát teljesen mindegy, hogy ki mit ígér, a lényeg az, hogy teljes egészében a kollagén nem jut be. Egyébként nem nagy baj, mert ahogy mondtam, más típusú kollagén van itt, ott, amott. Tehát ha egyféle kollagént ennénk, az nem biztos, hogy jó lenne mondjuk a térdünkre. Lehet, hogy jó lenne a válunkra, de az nem fáj, ugye? A térdünkre nem. Tehát rá kell hagyni a szervezetre, hogy ő ezt oldja meg. Meg is fogja, de az alapanyagot kell bevinni, és tulajdonképpen arra kell törekedni, hogy a bevitt alapanyag az jó legyen. Erre ezért mondtam, alapvetően hidrolizált kollagén készítményeket célszerű vásárolni.
1: Robi, egyébként te inkább mire esküszöl? Arra a termékre, amit megvásárolhatsz a boltok polcain, vagy inkább a húslevesre?
3: Húslevesre, sőt a saját magam által főzött vasárnapi húslevesre. Rengeteg csirkehússal, ilyen.
1: Igen, hát nem tudom, hogy egyébként alapvetően a férfiak hogyan gondolkodnak erről, mert a professzor úr is említett, hogy inkább a nők azok, akit jobban meg tudnak szólítani ezekkel a reklámokkal, hirdetésekkel.
2: Kozmetikumok miatt.
1: Kozmetikumok,
2: igen,
1: kapcsán,
2: már ahogy én látom, most már a férfiaknál is elindult egy ilyen trend, hogy ők is kenegetik a fejüket, tehát már nem csak a nőké a kiváltság ezzel kapcsolatban. De amikor pedig arról van szó, hogy fáj a térde valakinek, vagy a csípője, vagy a válla, akkor szerintem nincs különbség, nő-férfi, igyekszik valamit keresni, amitől jobb lesz.
3: Nem ennek a beszélgetésnek a témája, de én is egyetértek azzal, amit a professzor úr mond, hogy azért a nőkre valamiért jobban hatnak ezek az ilyen típusú reklámok, marketing megközelítések.
1: Hát lehet akár a társadalmi elvárások miatt is kimondott, vagy kimondatlan, és tényleg ez már nem ennek a beszélgetésnek a szűk témája. De egyébként a férfiak hogyan állnak ehhez, hogyha már itt tartunk? Mennyire tapasztalja azt, hogy ilyen megoldásokhoz folyamodnak, és nem feltétlenül a kozmetikumokra, inkább az étrendkiegészítőkre gondolok, illetve mi a helyzet a sportolókkal?
2: Hát ugye most van egy egészen, hát mondhatnánk úgy újbát, talán csak Magyarországon újabb, külföldön ott már több évtizedes múltja, ez az anti-aging, ugye az öregedés gátlása, lassítása. Igen. Egyébként ez nem egy negatív folyamat, bár itt is vannak túlzások, itt is ráugranak cégek erre, nagyon sok olyan lehet találkozni, aminek semmilyen hatása nincsen, de egy ilyen bűvszóvá vált, hogy lassítom az öregedésedet. Na most ugye hát itt is szelektálni kell, hogy melyiknek van értelme, és melyiknek nincs. Bizonyos ilyen beavatkozásoknak lehet értelme, még férfiak esetében is, és én azt látom, hogy ez az anti-aging, ez nem csak a nők körében, a férfiak körében is hát divatos, mert itt most nem egyszerűen arról van szó, a küllemem milyen, persze, ha lassabban öregszem, akkor fiatalosabb a küllemem is, de itt a legfontosabb, meddig élek. És valóban az orvostudomány, illetőleg hát a életmódnak köszönhetően ma már sokkal tovább élnek az emberek. Ebben azért Magyarország le van maradva még, azt gondolom, hiszen azt lehet látni, hogy a várható életkor itt jóval kevesebb, mint mondjuk nyugat-európai országokban.
1: Meg hogy milyen minőségben.
2: A minőség sem mindegy, így van. És hát én azt várom, hogy azért a közeljövőben Magyarországon is ez jelentősen be fog robbanni, és remélhetőleg, hogy az egészséges életmód, egy kicsit jobb életminőség, esetleg az egészségügy fejlődése, ez mind oda fog vezetni, hogy talán magyar lakosok is el fogják érni a 80 évet a várható életkorban. Hát arról már nem beszélni, hogy vannak úgynevezett kék spotok, helyek a világon, ahol rettenetesen sok száz év fölötti van, és ezt ugye megvizsgálták, és nem véletlen, hogy ők ennyi ideig élnek, és nagyon érdekes dolgokat lehetett látni. Itt az étkezés nagyon fontos, amit az előbb elmondtam, ezeken a helyeken többnyire úgy étkeznek, ahogy beszéltünk róla pár perce, de ez nem elég, tehát ez kell még sok minden. Az egyik a fizikai aktivitás, itt nem járnak fitnessterembe a száz évesek, viszont például mondjuk Szardínián, ahol sok szintén a száz év fölötti, ott olyan városok vannak, hogy tetszik, nem tetszik, lefő kell járkálni, mert az iskola lent van, a közért fönt van, tehát a 80-90 éves és egész életében lefő jár. Vagy a japánoknál, ahol szintén van ilyen, ugye Okinawa szigetén, ott pedig, ott nincsenek hegyek, ez igaz, de ott nagy divat, hogy az öreg ember kertészkedik, napi 3-4-5 órát, az pedig megint csak mozgás, nem fitnessterem.
1: Mozog, hajol, ugol.
2: A nagyon fontos az, hogy legyen egy idős embernek célja. Tehát, hogy ez megint érdekes, mert a japánoknál is más a cél, meg a mondjuk a spanyoloknál, vagy a franciáknál, de van cél. Tehát ne. És a legvégső nagyon fontos dolog a társadalom körül, legyen egyedül. Ez mindegy, hogy öregek klubja, vagy milyen nagy család, valamilyen formában érezze maga körül a társaságot. Állítólag ezek azok, amik nagyon fontosak, és hogy ez valóban igaz, az bizonyítja, hogy egy kutató az Egyesült Államok egy ilyen 20-25 ezres városában ezt megvalósította, tehát nem voltak járdák, csinált járdát. Nem tudom, hogy érte el, hogy a szupermarketek polcairól lekerült az összes fast food, meg szóval haszontalan kaja és egészséges kaja került föl. Ugye rávette az embereket, hogy mozogjanak, klubokat csinált, és ha jól tudom, egy ilyen 10 éves időtávon belül valami 4 vagy 5 évvel nőtt az átlag életkor, tehát ez nem valami elmélet, hanem ez valóság.
1: És az egészségtudatosságtól indultunk, és akkor gyorsan visszakérdeznék, hogy a professzor úr ezt hogyan csinálja?
2: Én személy szerint?
1: Igen.
2: Hát ez egy jó kérdés. Nézd, én például úgy csinálom, hogy ezt nem mondom, hogy én a világ legpéldamutatóbb egészségtudatos ember lennék, de nyilván én szeretnék addig élni, ameddig lehet. Mondjuk legutóbb én például csökkentettem a saját súlyomat 15 kilóval, mert sok volt. És azt gondoltam, hogy ez egy fontos lépés lenne. Tehát nyilván én nem mondom, hogy nem iszok alkoholt, de semmiképpen nem annyit, és nem rendszeresen, és nem minden nap. Helyet kell hagyni az élvezeteknek, már csak azért is, mert van az a régi eset, ugye, amikor az orvoshoz bejön a beteg, és azt mondja, hogy szeretne sokkal tovább élni. És akkor megkérdezi az orvos, hogy iszik? Nem. Dohányzik? Nem. Nőzik? Nem. Kártyázik? Nem, hát akkor miért akar tovább élni? Tehát ugye nyilván, hogy a bizonyos élvezeteknek kell, hogy engedjen az ember, de ezt mértéktartóan, racionálisan csináljuk, akkor szerintem ez egy arany középút.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. A következő fél órában az új genetikai vizsgálatokról, illetve a pajzsmirigy rák kockázatáról is beszélgetünk professzor Lakatos Péter belgyógyász, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettese egyetemi tanár a vendégünk. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismét lését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok, jaj.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek.

0: hangzásából.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
4: Ez itt még mindig az Egészségkód, folytatjuk a beszélgetést dr. Lakatos Péterrel, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika igazgató helyettesével, és az előző fél órában az egészségtudatosságtól indultunk, a kollégén trendről, bizniszről beszéltünk, viszont ami még a mai napon a feladatunk, hogy beszéljünk arról, hogy a genetika, a fogyás és egy nagyon fontos betegség, a pajzsmirigy rák is napirenden van. Fontos, hogy helyre rakjuk, hogy mitől, hogyan és mit lehet tenni ellene, és induljunk a genetikai vizsgálatokkal, egyre több ilyen vizsgálat jelenik meg a piacon, amelyek például azt ígérik, hogy az elhízási hajlamunkra rámutatnak. Valóban képes a genetika megmondani, hogy hajlamosak vagyunk az elhízásra?
5: Hát ehhez kell egy picike háttér. A helyzet az, hogy mindenki örököl valamilyen génszettet, ugye anyucitól és apucitól, és ebben bizony vannak különbségek emberek és emberek között. Ebből kifolyólag különbség van a között is, hogy milyen az étvágyunk. De van, akinek jobb, van, akinek rosszabb. Különbség van abban is, hogy egy adott élelmiszert hogy dolgoz föl a mi testünk és a másik teste. Tehát számos genetikai különbség van az evés és az evés hasznosításban. Ennek a tekintélyes részét most kezdi föltárni a tudomány, és elég sokat megtanultunk ebből az elmúlt 10 évben. Tehát van egyszer ez. Másodszor azonban van még a környezetünk is, amit ugye szoktak hívni epigenetikai hatásnak, tehát a meglevő géneknek a működését befolyásoló hatások. Tehát hiába van valakinek mondjuk egy olyan genetikai konstellációja, hogy érzékenyebb a tüdeje, adott esetben akár még nagyobb esélye lehet egy tüdőrákra, nem biztos, hogy tüdőrákos lesz, viszont ha elkezd cigarettázni, úgyhogy minden nap egy dobozzal elszív, akkor jelentősen megnöveli az esélyt. Itt is ugyanez a helyzet az elhízással, hogy van egy alapkonstellációnk, ami olyan, amilyen, és akkor erre jön rá a környezet, hogy mit tanulunk a társadalomban, és a társadalom olyan, hogy ma már nem azért eszünk, mert éhesek vagyunk, hanem azért eszünk, mert ez egy szociális társadalmi szokás. Tehát gondoljuk meg, eszünk, amikor üzleti tárgyalás van, eszünk, amikor születésnap van, névnap van, búsulunk, akkor is eszünk, ha örülünk pláne. Nem ritka az, hogy valaki 4-5-ször eszik, a nagy tengerjáró hajókon 8-szori étkezés van naponta. Ez biztosan nem fiziológiás, nem ebbe született az ember teste. Ezt nem bírja el. Mi fog történni? A plusz ételt elkezdjük raktározni, és ugye meghízunk. Ne felejtsük azt el, hogy az elhízásra való hajlam az valamikor pozitív volt. Ugyanis aki jobban tudta tárolni a elfogyasztott élelmiszert, esetleg éhesebb is volt, tehát többet is evett, azért annak a testében főgyülem lett ugye a zsírformájában a plusz kaja, és amikor nem nagyon volt kaja például téli időszakban, akkor az ő túlélési esélye jók voltak. Ez egy nagyon pozitív dolog volt, ha tudott valaki hízni. Ez más kérdés, hogy ritka lehetett a kövér ugye a ősemberek vagy a középkorban se nagyon az emberek között, de aki egy kicsit pluszos volt, annak az esélye a túlélésre jobb volt. Na most ez a genetikai örökség, ez majd átkozott örökségé vált, mert aki ilyen most, annak már nem előnye van ebből, hanem hátránya, mert el fog hízni, kevesebbet fog mozogni, ebből kifolyólag számos betegség, szív- és érrendszeri vese, és így tovább, előtérbe kerülnek, és rövidebb ideig fog élni. Tehát ami valamikor jó volt az evolúcióban, az most kifejezetten átkozott örökség. Na most ugye, mit lehet tenni, vagy hogy lehet ezt kihasználni? Valóban egyre több olyan tesztvizsgálati, laboratóriumi vizsgálat érhető el, amely valahogy ezt célozza. Itt is vigyázni kell, mint mindennel, mert azért ez valahol üzlet. Megbízható tesztekkel kell foglalkozni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor olyan géneket vizsgálnak, amire kemény tudományos adatok vannak, nem azért, mert Lajos bácsi úgy gondolja. Ha kemény, megbízható adatokon alapuló vizsgálatokról van szó, akkor megbízhatóvá válhat egy teszt. Miben segíthet egy teszt? Például az a teszt, amit ugye itt a Semmelweis Egyetemen fejlesztettünk ki,

0: az valóban csak megbízható adatokon alapszik. Ez azt jelenti, hogy nem 4-5 emberen való észlelés során döntött valaki, úgyhogy akkor ezt vizsgáljuk, hanem itt több százezer ember sok-sok éves megfigyelése során képződtek ezek az adatok. Másrésztről a értékelés módja nagyon speciális, ezt egy mesterséges intelligencia segítségével értékeljük ki. És akkor ugye mire ad választ? Ez egyrészt választ ad arra, hogy mekkora az én hízékonysági hajlamom. Tehát, hogy hajlamos vagyok-e erre. Másrészt, hogy milyen az étvágy tulajdonságom. Tehát, hogy én nagy... Persze ezt ma lehet mondani, hogy én ezt amúgy is tudom, hogy én nagy zabáló vagyok, vagy nem, de azért ez egy többet mond ez a dolog. Aztán választ adunk arra, hogy ha fogyni szeretnénk, milyen típusú diéta a legkedvezőbb nekünk. És itt most nem paleo meg társai diétára gondolok, hanem, hogy nagy fehérje tartalom, vagy alacsony? Nagyobb szénhidrát, vagy kisebb szénhidrát tartalom? Ugyanis az emberek a genetikai alapkonstellációktól függően van, aki egy nagyobb fehérje bevitelű diéta mellett jobban fogy, mint egy kisebb mellett. Erre lehet tanácsot kapni. Tanácsot lehet arra is kapni, hogy milyen mozgástípus az, ami az ő genetikai konstelláció mellett segíti a fogyást. Van, akinél úgynevezett endurance training, tehát egy nem nagy intenzitású, de egy tartós fizikai terhelés szükséges. Van, akinek pedig ilyen intenzív intervallum, tehát, hogy mondjuk fut 2 percet, aztán sétál 5-5, aztán megint fut 2 percet. Erre is tanácsot ad a genetikai vizsgát. Legvégül pedig, amit meg tud mondani ez a vizsgálat, az az, hogy a ma divatos fogyasztószerek, injekciók milyen hatékonysággal működhetnek az adott egyénbe, illetőleg várhatók-e komolyabb mellékhatások. Erre is tud. Tehát magyarul, mielőtt még valaki belevágna egy ilyenbe, azért azt tudjuk, hogy nem kis anyagi teher, szóval mielőtt kidobna néhány 100 000 forintot, érdemes ezt megtudni, hogy muszáj-e kidobni azt, mert hogyha netán súlyos mellékhatás jelentkezne, vagy nála nem lenne a nagy a hatékonyság, akkor felesleges belekezdeni. Tehát mindenre tud a hát úgynevezett adipomep vizsgálat választ adni.
1: Az utolsó gondolatok között itt voltak ezek a fogyasztást elősegítő, injekció formájában létező anyagok. Szakemberként mit gondol erről a technikáról? Hosszú távon hatásos, vannak kockázatai, felügyelni kell mellé orvos. Hogyan látja ezt egy szakember?
0: Ezek az új készítmények, amik már forgalomban vannak, hatalmas előrelépést jelentenek. Ugye mindig voltak fogyasztószerek, sajnos azonban ezeknek a hatékonyságát vagy nulla volt, vagy olyan minimális, hogy nem nagyon lehetett észrevenni se. Ez egy forradalmi változás, hogy ezek az új szerek, ezek valóban fogyasztanak. Általában kevés mellékhatással van, amikor van, de általában kevéssel. Ezek jelentős fogyás, tehát nem ritka az, hogy 20-25%-át a testsúlyának valaki el tudja veszteni egy 6-8-10 hónapos kezelés alatt. Tehát ezek valóban hatékonyak, nagyon jók. Kiderült az is, hogy nem csak a testsúly csökkentik simán, hanem ugye a cukorbetegségre is jók, hát hiszen innen származnak eredetek, ezek cukorbetegség kezelésére kialakított gyógyszerek voltak, és ami a igazán nagy szám, hogy cukorbetegség nélkül is jelentősen javítják a kardiovaszkuláris, tehát szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint a vesebetegségekét is. Tehát magyarul a hosszabb élethez ezek jelentős előnyt adnak, akkor is, ha nem cukorbeteg valaki. Most mindezekhez jönnek még a legújabb kutatási adatok, mely szerint például Parkinson betegségre való hajlamot, esetleg demenciára való hajlamot is csökkentik. Sőt, a legújabb vizsgálatok szerint akár még a vastagbél daganatnak a kockázatát is.
2: Mondjuk, tehát ahogy így önt hallgatjuk, ilyen csodaszernek.
0: Igen, hát úgy néz ki. Na most persze vannak bizonyos kockázatok, ezekről folyik a vita, hogy esetleg bizonyos dolgokat rossz irányba viszel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha megnézzük a cost-benefit, tehát az előny és a kockázat arányát, messze nagyobb az előny, mint a kockázat. Tehát én azt gondolom, hogy ezek méltó helyen vannak. Arról már nem is beszélve, hogy a közeljövőben, ami alatt én következő 1-5 évet értem, az alatt még újabbak fognak jönni, előtérbe fognak kerülni valószínűleg a szájon nagyon átszedhető, tehát nem injekciós készítmények, aminek ugyanilyen hatékonysága van, viszont egy picit más hatásmechanizmusuk van. Nem kizárt, hogy lehet ezeket a mostaniakat a jövőbeliekkel kombinálni a még nagyobb hatékonyság érdekében. Szóval én azt gondolom, hogy ez a gyógyszerfejlesztési irány, ez egy nagyon pozitív dolog, és biztos, hogy az emberi élet meghosszabbítását eredményezi.
1: Hosszú távú hatása csak akkor van ennek, hogyha folyamatosan ezt a gyógyszert, vagy ezt az injekciót megkapja valaki, vagy ettől be tud állni egy más életvitelre, vagy egy másfajta egyensúlyra a szervezet?
2: Illetve kiegészítem, kell-e folyamatos orvosi kontroll?
0: Hát a hosszú távú hatás az egy nagyon fontos dolog. Ugye ezek az említett 25%-os testsúly csökkenés, ezek ilyen egy év, mondjuk 8-10-12 hónapos eredmények. Kérdés valóban az, mi van utána, amikor valaki lefogyta azt a mennyiséget, amennyit szeretett volna. Itt jönnek a gondok, mert ha valaki simán abba hagyja, és a kezelés alatt pszichésen nem értékelte át a saját világát, akkor vissza fogja hízni. A mai adatok szerint kb. 80%-a az így lefogyott betegeknek visszaszedi fél éven belül a lefogyott súlyt. Tehát az, hogy meg tudja tartani utána, ott az egyik nagyon fontos dolog, hogy a kezelés mondjuk egy éve alatt, ő pszichésen is átállítsa magát egy egészségesebb típusú táplálékra, illetőleg egy kisebb mennyiségű táplálékra, ami az ő energiafelhasználásához illik. Nyilván egy bányásznak sokkal több kalóriát kell bevinni, mint aki egész nap irodában ül. De azért lássuk be, a többségünk nem bányász. Tehát át kell alakítani az agyunkat. Azután pedig az nem kizárt, hogyha netán a testsúly elindul visszafele, újra alkalmazzuk ezeket a szereket. Vannak, akik szerint lehet olyat is csinálni, hogy intermittálóan alkalmazni a későbbiekben is. Ez segít nyilván a pszichésen is. De erre azért még teljesen határozott válasz nincs, hogy hogyan járjunk el azután. Ami pedig az orvosi ellenőrzést illeti, ugye azt én szerintem az elején mindenféleképpen szükséges orvossal konzultálni, mert lehetnek olyan helyzetek, mikor nem mindegy, hogy melyik szert kapja valaki és hogyan kapja, vagy mivel kiegészítve, tehát mindenféleképpen kell az elején. Aztán, hogyha nincsen semmi probléma, akkor nem feltétlenül szükséges, de hogyha bármilyen problémát tapasztal valaki, akkor megint érdemes orvoshoz járni, de ez semmiképpen nem az a kezelés, ahol minden hónapban egyszer el kell menni az orvoshoz, bár persze a helyzet az, hogy jelenleg receptre kapható, tehát kénytelen valamilyen módon a receptet beszerezni mindenki.
1: Legalább egyszer, amíg feliratja.
2: Igen, és ígértük, hogy még egy téma a mai adásban átbeszélünk, itt a pajzsmirigy rák témája, amire szeretnénk még kitérni, hogy valóban egy egyre gyakoribb betegségről van szó, vagy egyre többet beszélünk csak róla?
0: Hát többet is beszélünk róla, de gyakoribb is. Az elmúlt 30 évben kb. Háromszorosára nőtt a pajzsmirigy rákok előfordulása. Sokan azt gondolják, pláne most, hogy évforduló van, hogy Csernobilnak a következményét látjuk, de nem így van. Ugye Csernobilnál a kiszabaduló radioaktivitás valóban fokozhatja a pajzsmirigy rák kockázatot, de csak ott, ahol volt fokozott aktivitás. Abban az időben, amikor történt a baleset.
2: 40 évvel ezelőtt.
0: Igen. Akkor ugye egy ilyen délkeleti szél fújt, azaz északnyugatra vitte a felhőt, meg a rádióaktivitást. Ezt onnan lehet tudni, hogy ugye az oroszok akkor nem nagyon árulták el, hogy baleset történt, de a felhők Ukrajnából elindultak Belorusszián, Litvánián át, Svédországba, és a svédek voltak az elsők, akik észlelték a fokozódó rádióaktivitást, és elkezdték nézni, hogy náluk nem volt gond, akkor honnan jön, honnan jött a szél, visszakövették, és így találták meg az atomerőművet, akkor vallották be az oroszok, hogy mi történt. Na most ezen a vonalon, amit mondtam, ezen 10-15-szörösére nőtt a pajzsmirigy rák kockázat. Magyarország ebből nem kapott szerencsére, mert nem úgy fújt a szél, de nálunk is háromszorosára nőtt, meg a világ többi részén, ahol semmilyen atombaleset nem volt, ott is háromszorosára nőtt a pajzsmirigy rák kockázata, vagy előfordulása inkább, és ezt nem tudjuk, hogy miért. Az egyik vélemény, és szinte biztos, hogy igaz az, hogy javult a diagnosztikánk. Sokkal hamarabb és sokkal több pajzsmirigy rákot tudunk észrevenni az új eszközökkel, mint régen. Ez biztos, hogy így van, mert lehet látni, amikor egyes új diagnosztikus módszerek beléptek, akkor mindig megugrott a föltárt pajzsmirigy rákok száma. Ezzel szemben lehet, hogy van más is környezeti oka, amit viszont nem tudunk. De a tény attól még tény maradt, hogy egyre gyakoribb. Na most ugye a diagnosztika arra mondtam, hogy egyre jobb, de azért nem tökéletes, vannak gondok. Ugye abban az esetben valakinél fölmerül, hogy a pajzsmirigy göbében lehet rossz indulatúság, akkor ezt el kell dönteni, hogy van vagy nincs. Na most ez nem nagyon egyszerű, mert gondoljuk meg, hogy minden ország lakosságának a körülbelül 6-8%-ának van tapintható göbe. Azért ez önmagában Magyarországon is már 6-800 000 ember, ez már a cukorbetegség szintje. De nem véletlenül mondtam azt, hogy tapintható. Mert ez azt jelenti, hogy 1 centinél nagyobb. 1 centinél kisebb göböt nem tudunk kézzel tapintani. De van ultrahang. Az ultrahangok már 2-3 milliméteres göböt kimutatnak. Ha ultrahanggal vizsgáljuk a lakosságot, akkor közel a lakosság felének van pajzsmirigy göbe. Na de ennek csak egy pici töredéke, kevesebb mint 1%-a lesz az, ami rákosan átalakul. Hát most ha belegondolunk, hogy nekünk 4-5 millió göbös emberből kell megtalálni azt a néhány százat vagy ezret, akinek ilyen van, hát akkor ez egy kicsit olyan, mint amikor ugye tűt keresünk a szénakazalba. De meg lehet találni azt a tűt, ugyanis hát az ultrahang után, ha gyanús egy göb, akkor lehet mintát venni, biopsziát, azt megnézi a citológus, és akkor el tudja jó esetben dönteni, hogy ez rossz vagy jó indulatú. A baj ott van, hogy körülbelül az esetek ilyen 20-25-30%-ában nem tudja eldönteni a citológus. Azt látja, hogy valami nem kerek, nem egészen egészségesek a látott sejtek, amit a göbből kivettünk, de nem tudja kimondani egyértelműen, hogy ez rossz indulatú. Na most egy olyan 5 évvel ezelőttig itt megállt a tudomány, és akkor hát az orvos és a beteg vérmérséklete döntötte el, hogy mi legyen. Ugye lehetett azt mondani, hogy oké, operáljuk meg. Megoperáltuk, műtét után szövettan, és kiderül, hogy körülbelül 70-75%-ban fölösleges volt a műtét, mert semmi rossz indulatúság nincs. Hát azért ez egy nagy szám. Nyilván ez nem jó annak az embernek, akit feleslegesen operáltak, de egy ország egészségügyének sem sok pénz. Fordítva, hogyha azt mondtuk, hogy hát várjunk, ne operáljuk, hát egy fél év múlva visszajött a beteg, 30% esélye volt arra, hogy már áttétes daganat van.
2: Hát ez se jó.
0: Nem volt jó, de nem volt jobb. Most ugye van. Ez pedig a pajzsmirigy göbökből kivett mintákból lehet megnézni genetikai vizsgálattal, hogy van-e olyan genetikai eltérés a mintában, a göbben, amely hajlamosít a rákos átalakulásra. Na most a világon 4 ilyen kereskedelmi forgalomban levő teszt van, mind a 4 amerikai, és ezek általában olyan 2,5-4,5 ezer dollár per fő. Ez annyira drága, hogy nyugaton se terjedt el. Ezt inkább azoknak csinálják, akik Amerikában olyan biztosítással rendelkeznek, hogy a biztosító fizeti, de az amerikai lakosság kb. 5%-a. Tehát ott sem nevezhető általánosnak, Nyugat-Európában egyáltalán nem az. Most Magyarországon mi viszonylag szerencsések vagyunk, mert itt történt, megint csak a Semmelweis Egyetemen egy olyan fejlesztés, ahol lényegében ugyanilyen tesztet alkottunk, lényegesen olcsóbban, mint az amerikai, és itt Magyarországon, de most már környező helyeken is használják ezt. Úgyhogy a magyar embereknek hát sok minden nincs meg a magyar egészségben, amely kéne, de speciál ebben az esetben elég jó helyzetük van, mert itt elérhetik ezt. Sajnos nem finanszírozott egyenlőre, tehát sajnos ez fizetős, de hát messze olcsóbb, mint az amerikai, és hát én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek ez megfizethető.
2: Mennyire gyógyítható a pajzsmirigyrák?
0: Ha időben észreveszük, akkor gyakorlatilag az esetek 90%-ában teljesen, tehát nem túlélés növelő, hanem meggyógyítható. Körülbelül a 10% az, amikor hát nem tudjuk meggyógyítani, de ezekben az esetekben is éveket tudunk nyerni az illetőnek. De azért ritka az a daganat típus, amire ezt el lehet mondani, hogy kb. 90%-ban meggyógyítható. Nem sok ilyen daganat típus van, és nem arról szól a dolog, hogy ez hú, de milyen jó indulatú daganat, mert ez egy rossz indulatú daganat, hanem arról van szó, hogy ez a daganat típus régóta izgatja az orvosokat és a kutatókat, tehát itt közel 100 éves, hogy mondjam, tudományos munkának az eredményét lehet látni abban, hogy jól gyógyítható, nagyon kifejlett műtéti technikák vannak mára, nagyon jó utókezelés, itt a radioaktív jódtól kezdve az egyéb gyógyszeres kezeléseken keresztül hihetetlen tárháza van a terápiáknak, amik mind azt eredményezik, hogy ahogy mondtam, kb. 90% meggyógyul.
2: Milyen korai tünetekre érdemes odafigyelni?
0: Ezek nincsen nagy tünet, egy csalán csak a göb a
2: göb, nyakon.
0: Igen, az különösen gyanús, hogyha gyorsan nő egy göb a nyakon. Tehát mondjuk nem volt ott, és azt észleljük, hogy néhány hét alatt egy tapintható beteg által magának is tapintható, egy göb nőtt, akkor nyilván orvoshoz kell fordulni. Ha volt a családban ilyen jellegű betegség, akkor érdemes időnként, ez azt jelenti, hogy egy-két évente elmenni egy ultrahangszűrésre, hogy látszik-e ott göb. Ha látszik, nem jelent feltétlenül bajt, mert az ezzel foglalkozó ultrahangos meg tudja mondani egy göbről a pajzsmirigyben, hogy gyanús vagy nem gyanús. Ha nem gyanús, akkor nem kell vele semmit csinálni. Ha gyanús, akkor jön a mintavétel és a szükséges a genetikai vizsgálat.
2: Zárásként egészségtudatos életmóddal indítottuk a mai beszélgetésünket. Ön szerint mi az a pár fontos dolog, amivel már valóban sokat tehetünk az egészségünkért? Ugye sok téma merült fel ma.
0: Hát én elsődlegesnek gondolnám az étkezést. Még egyszer mondom, nem szeretném a mindenben a nagyon egészségeset javasolni, mert azt úgyse tartja be senki. Tehát egy arany középút kell, mindenképpen fontos lenne egy normális testsúly, tehát vagy normálishoz közeli testsúly. Nagyon fontos a mozgás, és itt sem arra gondolok, hogy mindenki legyen olimpikon, hanem mozogjon. Itt akármilyen vicces, egy napi fél órás séta kimutatottan jelentősen növeli a várható életkort, tehát semmiképpen nem arról van szó, hogy valaki 100 méteres sprinter legyen. De nagyon fontos az is, hogy meglehetősen stresszmentesen éljünk. Ha van
2: ez
0: valamire...
2: Nehezebb,
0: de hát ha eljutunk oda, hogy egyszer könnyebb lesz. Egyébként az igazság az, hogy a stressznek nyilván van egy tőlünk független része, de azért van sok, amire mi tudunk tenni, hogy a környezetünk is stresszmentes legyen. Na aztán ugye nagyon fontos az is, hogy ha kell valamit pótolnunk, ami egyszerű, például a D-vitaminról beszéltünk, akkor azt tegyük meg. Ezek nem heroikus küzdelmek, nem tudom, milyen drága dolog, hát néhány száz forintról van szó évente. Ez is egy nagyon fontos dolog, és hát a stresszhez még hozzátartozik, hogy próbáljuk meg boldogak lenni, mert a boldogság az önmagában egészség és élethossz növelő tényező. Nem véletlen, hogy a világ legboldogabb országai, mint Finnország, Dánia, ezeknél jelentősen hosszabb az átlag életkor, és nem csak azért, mert mondjuk ott magasabb az egyfőre eső GDP, hanem azért, mert ők úgy élnek, tehát, hogy ők mindenben a pozitívumot keresik, az előre nézést. Én szerintem jó lenne ezt mi is megtanulnánk.
2: Én azt gondolom, hogy legyen akkor mára ez a végszó. Professzor úr, köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Én is nagyon köszönöm.
2: Dr. Lakatos Péter belgyógyász, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinikájának igazgató helyettese volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Prémium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt. Én megköszönöm a figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották, viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napi alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
3: Hinni kell, hogy az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan, terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
2: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengerruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
1: Sziasztok, ez a gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével, és már a múlt adásban is az euró bevezetésével foglalkoztunk, annak előnyeit, hátrányait néztük meg, és míg az előnyök elég jól körvonalazhatók és könnyen megérthetők, ugye a hátrányok azok nem annyira, illetve hogy amikor ebből vita van bárhol, bármilyen gazdasági tőzsdei körben, akkor általában politikai indítatású vita lesz belőle. Vannak, akik hisznek ebben az egészben, és azt gondolják, hogy egy európai országnak euró kell, vannak, akik pedig azt mondják, hogy nem. Pedig a kérdés nem erről szól, hanem arról szól, hogy a jelen gazdasági helyzetében Magyarországnak megéri-e elkezdeni ezzel foglalkozni, vagy előbb rendet kéne tenni más területeken. Itt említetted ezt az állandó megszorítási kényszert az előző műsorban, és ott ugye arról volt szó, hogy biztos, hogy a Maastrichti vagy a stabilitási kritériumoknak való megfeleléssel kell kezdeni, ahelyett, hogy megalapoznánk ennek a gazdaságnak azt a részét, amit olyan sokszor emlegettünk itt ebben az adásban, az oktatásra és az infrastruktúra fejlesztésre szánni pénzt és időt és energiát.
2: És ugye ez volt az első nagy hátránya tehát az eurózónának, ez az állandó megszorítási kényszer, és ez az ellentmondás, ami van a fejlesztés és a költségvetési stabilitás között. A második nagy hátránya az eurózónának az a leértékelésnek az elvesztése. Tehát, hogyha átadom a monetáris politikámat az Európai Központi Banknak, akkor gyakorlatilag átadom azt a lehetőséget, hogy én a saját valutámat, adott esetben a forintomat le tudom értékelni az euróhoz képest. Na most, ugye lehet, hogy ezt valaki alábecsüli, hogy ez nem egy olyan nagyon fontos dolog, de az a helyzet, hogy ha valaki megnézi a gazdaság történetet, akkor nem fog találni olyan felzárkózást, de kivétel nélkül nem fog tudni nekem példát mondani olyan felzárkózásra, amikor bármilyen ország leértékelés nélkül felzárkózott volna a centrumhoz. Tehát ugye ennek a leghíresebb esete az, amikor ugye Trump elnök megvádolja a kínaiakat, hogy a kínaiak gyengén tartják a renminbit a dollárhoz képest, és ugye teljesen igaza van, tehát Kína tényleg a gyenge renminbi politikájával ment előre. De gyakorlatilag bárki. Tehát, hogyha megnézzük múltban a skandinávokat, az olaszokat, de hát az Egyesült Államokat is. Tehát ugye mi történt, amikor a japánok elkezdtek a fejükre nőni az amerikaiaknak? A 80-as években kényszerrel leértékeltették a dollárt. Ugye ez volt a híres Plaza egyezmény, hogy oda hívták a japánokat, és azt mondták, ugye Plaza Hotel New York, és közölték velük, hogy srácok, meg ugye a német pénzügyminisztert, és közölték, hogy srácok, föl fogjátok értékelni a jent, a japán jent, és a német márkát, és mi ezzel szemben ugye leértékeljük a dollárt, mert túlságosan versenyképesek vagytok. Tehát még az amerikaiak is leértékeltek. Gyakorlatilag nincs példánk arra, hogy bárki a gazdaság történetben leértékelés nélkül versenyképes lett volna. Hozzáteszem, a Fidesznek is azért volt pár jó éve, ugye ez volt az a híres Matolcsi féle rejtett leértékelés, hogy ugye hagyta gyengülni a forintot, és ezzel gyakorlatilag ugye segítette a magyar cégek exportképességét. Tehát hogyha nem lett volna a forint leértékelődése, mondjuk 2013 és a Covid között, akkor gyakorlatilag még az a növekedés se lett volna, az a 3%-os átlagos növekedés, amit ugye a Fidesz kormány akkor tudott produkálni. Vég nélkül sorolhatnám a példákat, tehát gyakorlatilag leértékelés nélkül nincs gazdasági növekedés, és azt gondolom, hogy felzárkózás, és azt gondolom, hogy erről lemondani, az egy sokkal komolyabb hátrány, mint amit a magyar közgazdász társadalom elismer. Én pontosan értem, hogy a magyar közgazdászok miért nem szeretik a leértékelést. El is mondom, hogy miért. Azért nem, mert ezt nagyon sokszor a magyar gazdasági vezetés a technológiai fejlesztés helyett használta. Tehát, hogy azért nem szokták szeretni a közgazdászok, mert nem az van, ugye soha nem fektettek be rendesen az oktatásba, humántőkébe, infrastruktúrába, technológiába, tehát, hogy nem az volt, hogy a magyar termékek technológiai színvonala javult volna, hanem ehelyett használták nagyon sokszor a leértékelést, és ugye mindig azt hangsúlyozták, hogy igazából a versenyképes gazdasághoz rendes, jó humántőke, termékek, technológiai, és ez tök igaz. De ugye attól, mert a politikai vezetés, a gazdasági stratégia helyettesítette, ebből még nem következik az, hogy a leértékelés ne lenne egy nagyon fontos eszköz. Tehát még azokban az országokban, és mondom, Egyesült Államok, Kína, Skandinávia, bárhol, tehát gyakorlatilag nem tudok olyan gazdaságtörténetet írni, ahol ne lett volna ennek szerepe, mindig minden kormányzat időről időre használta a leértékelést. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mindig, hanem azt mondom, hogy időről időre ez egy nagyon fontos eszköz, ezt feladni veszélyes, és még egy dolgot hozzátennék, hogy van olyan leértékelés is, ami valójában leértékelődés, tehát hogy nem tudatosan csinálja a kormányzat, és akkor itt egy bonyolultabb fogalmat kell behozzak, ez az úgynevezett automatikus stabilizátor. Az automatikus stabilizátor az arról szól, hogy tegyük fel, hogy még nincsen eurozóna, te vagy Németország, én vagyok Olaszország. És ugye hát tipikusan az volt a helyzet, neked van német márkád, nekem van lírám, és tipikusan neked Németországnak volt mindig is kereskedelmi többleted, és nekem Olaszországnak pedig kereskedelmi deficitem volt. Többet vettem én Németországból Olaszországba, mint amennyit te vettél Németországba Olaszországból. És ennek ugye mindig az volt a hatása, hogy mivel nekem Deutschmarkra, német márkára volt szükségem, hogy megvegyem tőled a Mercedes, neked meg kevésbé volt szükséged lírára, ezért valójában a lírám az mindig leértékelődött, a Deutschmarkod meg mindig felértékelődött ennek az eredményeképpen. Csak hogy ez egyfajta automatikus stabilizátorként ugye úgy hatott, hogy versenyképesebbé tette az olasz exportőrt, hiszen a leértékelődő lírával ő ugye, hogyha átváltotta lírára a bevételeit, akkor többet keresett, és csökkentette a versenyképességét a német szereplőknek, mert ugye fölértékelődött a német márka. Magyarul egészen az euró bevezetéséig sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak a gazdasági kapcsolatok, mert ez az automatikus stabilizátor az árfolyamban, ez mindig az egyensúlyi irányba löki a kereskedelmi viszonyokat. Tehát, hogy nem tud kialakulni nagyon nagy kereskedelmi többlet az egyik oldalon, és kereskedelmi deficit a másik oldalon, hanem mi, és ez ki is mutatható. Tehát, hogyha megmutatok egy
1: grafikon... Ezt érezték maguk a kereskedők is? Tehát ugye...
2: Abszolút.
1: Mert hogy makroszinten ezt értem, hogy ez működik a nagy képben, de az a kereskedő, aki nem tudta a portékáját rendesen eladni, mert túl drágának számított, azért nem örült annyira.
2: Abszolút kimutatható, hogy ez működött, tehát hogyha az eurózóna előtti kereskedelmi viszonyokat megnézzük, és az eurózóna utáni kereskedelmi viszonyokat, akkor azt látjuk, hogy nagyjából kiegyensúlyozott volt előtte, és abban a pillanatban, hogy ugye bevezették az eurót, elkezdett egy hatalmas nagy kereskedelmi többlet előállni a német oldalon, és egy hatalmas kereskedelmi deficit az összes többi, szinte az összes többi ország esetében. Most nyilvánvalóan az ugye nem tett jót az euró bevezetése az összes francia, olasz, spanyol, görög, stb. Kereskedőnek, exportőrnek. Nyilvánvalóan a németek örültek ennek, és ugye ez volt az, amikor úgy nevezték magukat, hogy Export Weltmeister, mint ugye a Fußball Weltmeister, hogy ők ugye már Export Weltmeisterek, csak ugye ez azzal járt, ezt kevesen tudják, hogy az Európai Bizottság évről évre írt egy levelet Berlinnek, ez még a Merkel időszak, hogy veszélyeztetitek az Európai Unió stabilitását azzal, hogy ilyen masszív kereskedelmi többletet halmoztok fel. De mivel semmifajta szankcióval nem járt ez a történet, ezért Berlin ilyenkor írt egy válaszlevelet, hogy értettük, köszönjük szépen, találkozunk jövőre. Úgyhogy ez gyakorlatilag nem kis részben ugye abból adódott az eurozóna válsága, ami elképesztő népszerűtlenné tette az Európai Uniót, hogy a legtöbb ország ezzel rosszul járt. Nyilván az az ország, akinek többlete volt, az jó járt vele, hiszen ugye megszűnt az euró bevezetésével a német márkának ilyenkor a felértékelődése, tehát ez még segítette a német exportőröket, de a periférikus országokat ez kifejezetten rosszul érintette, és azért Magyarország még nagyon hosszú időn keresztül periférikus ország lesz, tehát mi ennek a negatív oldalán leszünk, és nem pedig a pozitív oldalán.
1: Jó, oké, ezt a részét értem, de közben pedig folyamatosan az a cél, hogy egy európai gazdasági integráció legyen, még mélyebb, ha lehet, akkor teljes integráció, és ennek lényegében része a közös valuta, vagy közös deviza.
2: De ugye ez hátráltatja a gazdasági integrációt, tehát hogy amikor ugye relatíve kiegyensúlyozott kereskedelmi viszonyok.
1: Tehát akkor vannak. Szerinted nem része az euró?
2: De része, csak azt mondom, hogy ugye, ameddig az volt, hogy volt saját valuta, és ezért kiegyensúlyozottabbak voltak a kereskedelmi viszonyok, addig ugye sokkal szívesebben kereskedtek a kereskedők, mert nem volt belőlük hátrányuk. De az kifejezetten, amikor ugye elkezdődött az, és ugye miről beszélünk a 2000-es évek és a 2010-es években, amikor kialakult ez a gigantikus német deficit, szuficit, kereskedelmi szuficit, és mindenki más masszívan deficitben volt, akkor valami óriásit zuhant az közös egységes piacnak a népszerűsége, mert azt érezték a francia meg az olasz exportőrök, hogy ez az egész dolog számukra rossz, és teljesen jogosan érzékelték, mert ahhoz képest, ami korábban volt, ez számukra hátrányos volt. Tehát ez kifejezetten visszavetette az európai integrációt, nem pedig javította.
1: És még egy dolog van itt a hátrányoknál, amit szerintem nem néztünk meg, ez a nem megfelelő nominális kamatlábér. Kitértél már, de hogy ezt szerintem részletesebben meg kell vizsgálni.
2: Na ez a legbonyolultabb, de megpróbálom úgy elmagyarázni, hogy egyszerű legyen. Itt ugye az a történet, hogy a kamatlábnak ugye az a szerepe a közgazdaságtanban, hogyha egy ország nem nő elég gyorsan, akkor ugye a jegybank lefelé viszi a kamatlábat, magyarul olcsóbban engedi tőkéhez jutni a vállalatokat. Tehát, hogy minél lejjebb viszem a kamatlábat, annál olcsóbban tudnak tőkéhez jutni, beruházni, és ez fölpörgeti a gazdaságot. De ha meg túlpörög a gazdaság, akkor meg ugye infláció veszély van, akkor meg a jegybank fölviszi a kamatokat, és ezzel próbálja lehűteni a gazdaságot, hogy ne legyen túl magyarul, ne legyen túl magas az infláció. Most ezt meg lehet csinálni akkor, hogyha alapvetően egy gazdaságnak ugyanakkor vannak növekedési és összezsugorodási időszakai, de mi van akkor, hogyha létrehozok egy eurózónát, egy euróövezetet, ahol különböző növekedési fázisban vannak a különböző országok. És ugye az a helyzet, hogy nem csak az van, hogy ez lehetséges, tehát hogy simán lehetséges, hogy bizonyos országok recesszióban vannak, még más országok meg a konjunktúrájukat élik meg, a leggyorsabb gazdasági növekedésüket, ez simán lehetséges, hiszen ugye azért alapvetően a gazdasági növekedés továbbra is nemzeti tényezők határozzák meg, de ennél tovább megyek, gyakorlatilag muszáj, hogy különböző legyen ezeknek az országoknak a növekedési pályája, hiszen, és akkor ezt is hozzuk be ide, hogy ugye az is egy elvárás, hogy a periférikus országok zárkozzanak fel a centrumhoz. Tehát, hogy Magyarország többek között azért lépett be, de Bulgária, Románia is, meg Lengyelország, Litvánia is, hogy felzárkózzanak az unió centrumához. Ebből adódik matematikailag, hogy a gazdasági centrumnak, a fejlettebb országoknak lassabban kell növekednie, egyébként lassabban is szoktak, a periférikus országoknak pedig gyorsabban kell növekednie, hogy felzárkózzanak, egyébként gyorsabban is szoktak. Magyarul ugye az egy adottsága az eurózónának, mivel nagyon különböző fejlettségi szinten vannak, tehát ugye az Egyesült Államok lenne, Mississippi a legszegényebb ország, 15%-kal van az átlag alatt. De ugye azért itt az eurózónában, vagy az Európai Unióban vannak olyan országok, mondjuk Bulgária, ami ugye 40%-ról indult. Tehát ahhoz, hogy Bulgária felzárkózzon, az neki sokkal gyorsabb növekedést kell produkálnia. Nos, hogyha a periféria gyorsabban nő, mint a centrum, akkor ebből adódik, hogy te nem tudsz jó kamatlábat megállapítani. Tehát átadjuk ezt a jogosítványt Frankfurtnak, Frankfurt állapítja meg a kamatlábat. Most ugye vagy az van, hogy Frankfurt akomodálja a gyorsan növekedő perifériát, tehát hogy olyan kamatlábat határoz meg, ami lelassítja az inflációt, csökkenti a gyorsan növekvő periférián, de ezt csinálja, akkor eutanáziába küldi a centrumot, ahol meg ugye mondjuk 0,5%-os növekedés van, és ez ténylegesen volt. Tehát, hogy ez kimutatható, hogy ugye az eurozóna első időszakában, Németországban, hasonló országokban gyakorlatilag volt, hogy nulla közeli, sőt néha recesszió is volt, de ilyen 0,5%-os növekedések voltak. Egyébként manapság is az van. Most akkor ugye, hogyha felemeled a kamatlábat, hogy egy gyorsan növekvő perifériát akkumodálj, mondjuk ma Lengyelország eurozóna tag lenne, és éves szinten, mit tudom én, 6-7%-os növekedéseket produkálna, és megpróbálod a lengyel inflációt csökkenteni, fölviszed a kamatlábat, akkor megölöd a német gazdaságot, akkor masszívan recesszióba torod a német gazdaságot. A másik lehetőséget, ha Frankfurtban vagy egy bankár, akkor ugye az, hogy a németeket próbálod segíteni, magyarul leviszed a kamatszintet nagyon alacsonyra, hogy a német gazdaságot felturboz, de akkor meg egy olyan buborékot hozol létre, ahol, és ugye ez történt gyakorlatilag az eurozóna első időszakában a perifériával. Tehát az, hogy Görögországban, Olaszországban, Írországban, Spanyolországban, Portugáliában létrejött egy hatalmas buborék, az azért volt, mert ugye mondjuk 0,5%-os euró nominális kamatot állapított meg Frankfurt, ezekben a gyorsan növekvő országokban pedig olyan infláció volt, és akkor megint hangsúlyoznám, amit már egyszer hangsúlyoztam, hogy az infláció az nemzeti továbbra is, tehát különböző inflációk vannak az eurozónán belül, és mondjuk egy görög-olasz infláció az simán volt 2-3%. Magyarul egy 0,5%-os nominál kamat mellett, ha van egy 3%-os nemzeti infláció, az azt jelenti, hogy reálban, reál kamatban te negatív reál kamattal dolgozol. Magyarul a bank vágja hozzád a pénzt, és még fizet is érte, hogy ezt vedd át. Most lehet, hogy ez valakinek nagyon jó hangzik, tehát lehet, hogy most azt gondolja egy nézőnk, hallgatónk, hogy úristen, ez maga a mennyország, ez a hülye az euró ellen érvel, miközben ugye hát itt akár ugye a bank fizet nekem, hogy vegyem át a pénzt. Csak hát ugye ebből szokott az kijönni, hogy kreálsz egy hatalmas buborékot, ami előbb-utóbb összeomlik. Tehát egyrészt ugye gerjeszted az inflációt, ami nem jó, tehát valójában eltűnik neked ez a pénz, másrészt egy olyan buborékot hozza létre, ami gyakorlatilag összeomlik. És ez az eurozóna válság története. Tehát, hogyha lennének nemzeti jegybankok, akkor ugye a nemzeti jegybank nem véletlenül vinné fel a kamatszintet, de ezt nem tudja már csinálni, mert ugye ezt a jogosítványt átadtott Frankfurtnak.
1: Oké, innen folytatjuk, tartunk egy kis szünetet, az euró bevezetés előnyeiről, hátrányairól van szó ebben az adásban is, az előző adásban is erről beszélgettünk, hamarosan jövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási

0: alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
2: Folytatjuk tehát az euróbevezetés előnyeiről és hátrányairól beszélgetünk, és ahogy itt mondod és magyarázod a hátrányokat, az két megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy egyrészt ezt szerintem sokan egyáltalán nem látják át. Tehát míg a bevezetés mellett ugye a társadalmi igény, a szimbolikus jelentőség, az, hogy eltűnnek a váltási költségek, cégek számára megszűnik a költség, ami ezzel jár, a befektető, külföldi befektető számára könnyebb tőkét hozni Magyarországra, és a többi. Tehát ez az azonnali hatás, amit látnak. Az, amiről most beszéltél, ez egy olyan összetett dolog, amit szerintem egyrészt vitatkoznak vele sokan, azt mondják, hogy már önmagában a kritériumoknak való megfelelés, az elindulás ezen az úton, már önmagában ez egy jó gazdaságpolitikai program, és hogy amikor elindul, már önmagában ez okoz egyfajta árstabilitást. Ugye hitelminősítők máshogy tekintenek az országra, és a többi. Szóval, hogy eléggé nagy farvize van ennek, ráadásul megpróbáltuk már vagy ötször ezt az egészet, tehát hogy elinduljunk ezen az úton. Mondjuk egyszer sem tartottuk be azokat a gazdaságpolitikákat, amik oda vezettek volna, hogy meg is feleljünk ezeknek a kritériumoknak.
3: Ezzel mindegyet értek, tehát hogy nyilvánvalóan ugye nagyon nagy részt azért ilyen népszerű az euró, amit itt próbáltam is mondani, hogy hát alapvetően az előnyei azok sokkal jobban láthatók, főleg a szimbolikus előnyei, de alapvetően az átváltási költség meg a többiek is, és a hátrányai azok pedig nagyon bonyolultak. Tehát még egyetemi órákon is néha nagyon nehezen értik meg a diákok ezeket a mechanizmusokat, hogy automatikus stabilizátor, meg nem megfelelő nominális kamatláb. Hát én abszolút biztos vagyok benne, hogy a legtöbb hétköznapi választó számára, aki nem tanult közgazdaságot, az alapvetően ezek nagyon-nagyon magas, bonyolult összefüggések. Azért azt gondolom, hogy meg lehet ezt értetni a társadalommal, és ezért is próbáljuk most ezt csinálni, de azért nagyon sok ember számára ezek nem ismertek, nem világosak, nehezen átláthatóak. Ez igaz. Az is igaz, de ettől még vannak. Tehát, hogy ettől még nagyon fontos, hogy legalább aki akarja, az meg tudja érteni a hátrányokat. És abban is igazad van, hogy alapvetően az az alap meggyőződés, hogy ez valami fajta horgony, hogy ennek manapság Zsidai Viktor az első számú képviselője, aki konkrétan olyat nyilatkozott, hogy ha úgy csinálunk, mintha lenne eurónk, akkor az olyan is lenne, mintha lenne eurónk. Ami tulajdonképpen annak a kifejezése, amit az előbb mondtál, hogy ha kitűzzünk magunknak egy céldátumot, akkor ugye ez elkezd úgy viselkedni, mintha lenne eurónk, tehát hogy elkezdjük ezt a költségvetési fegyelmet, meg az összes többit. Na most ugye egyrészt ezt azért az élet már párszor cáfolta, tehát hogy Magyarországnak rettentő sokszor volt már euróbevezetési céldátuma kitűzve. Ne felejtsük el, hogy amikor Medgyessy Péter alatt beléptünk 2004-be, akkor már 2006 volt az első bevezetési dátum, tehát 20 éve van. Aztán egy idő után ugye ez elmosódott, mert nem tudták megcsinálni.
2: Hát mindig ment előre, mindig volt egy, mit tudom én, 3-5 éves időszak, amikor majd lesz eurónk, és ezt mindig mondták, hogy mikor lesz.
3: És ez gyakorlatilag rácáfol arra, amit a Viktor mondta.
2: Szerintem nem cáfol rá. Bocs.
3: Tehát... Szerintem abban az értelemben rácáfol, hogy ugye attól, mert eltervezed, attól még egyáltalán nem biztos, hogy be tudod tartani, és ez nem kis részben azért van, amit előbb mondtunk, hogy hát ugye azt azért őszintén el kell mondani, hogy ez ütközik azzal, hogy neked fejlesztened kell. Tehát, hogy ugye, ha viszont szembesülsz azzal, hogy neked fejlesztési igényed van, akkor nem tud úgy működni, mint hogyha már lenne eurod.
2: Értem, amit mondasz, ebből a szempontból abszolút igazad van, viszont szerintem nem ezt mondja. Illetve ő azt mondja, hogy ha úgy csinálunk, az nem azt jelenti, hogy egy céldátumot kinevezünk, és utána nem csinálunk semmit, hanem azt jelenti, hogy tényleg elkezdjük azokat a dolgokat csinálni. És akkor tényleg elkezd, tehát ha nem csinálsz fekvőtámaszt, visszatérek az előző, vagy felülést, akkor soha az életben nem megy le a hasad. De hogyha elkezded...
3: akkor valójában annyit mondasz, hogy, hogy, hogy

0: hogy stabil makromutatókat kell csinálni. Tehát ennek a mondásnak a nettója az annyi, hogy csinálj stabil gazdaságot.
1: Így van.
0: Mert
1: így
0: hogy
1: van.
0: Valójában ez nem kötődik az euróhoz, hiszen ezt is hangsúlyoztam korábban, tegyük fel, hogy már beléptünk, hogy valamilyen csoda folytán beengedtek minket. Akkor is lehet instabilitást csinálni, tehát nemzeti a költségvetési hiány, nemzeti az államadósság per GDP, nemzeti az infláció, és nemzeti a reál kamatláb magyarul. Nem azért van stabilitásod, mert eurozóna tag vagy, hanem azért van stabilitásod, mert stabilitást csináltál. Tehát ennek a mondásnak, hogyha úgy csinálunk, mintha eurónk lenne, akkor kvázi eurónk is lesz, ennek annyi a nettó hozadéka, vagy lényegi mondása, hogy csinálj stabilitást, és akkor stabil leszel.
1: Igen, ezt értem, ezt a részét, és valójában ez ennek az
0: egész beszélgetés. Ennek semmi köze az euróhoz. Ennek semmi köze az euróhoz. Ez akkor is így van, hogyha nem akarod bevezetni.
1: Hogy semmi köze az euróhoz, és ez a faramúci ebben az egészben, hogy itt a svédeket lehetne behozni, mint példát, hogy vajon a svédeknek milyen előnye származna az euró bevezetéstől. És akkor azt lehet rá mondani, hogy hát a svédeknek semmi, ezért szavaztak ellene, mert átgondolták ezt az egészet.
0: De sőt, ők már ott vannak azon a szinten. Is van. Még egy hátránya is van, mert ugye amikor a svédek be lehetett volna vezetni az eurót, akkor ők azért nem vezették be, mert azt is felismerték, hogy mivel nem tudsz leértékelni, ha egyszer belépsz az eurózónába, nem tudsz leértékelni, ezért valójában ehelyett az történik, amit úgy nevez a közgazdaságtudomány, hogy belső leértékelés, és a belső leértékelés az valójában egy eufemizmus, mert ez azt jelenti, hogy visszafogod a béreidet. Tehát, hogyha nem tudod a valutádat leértékelni, akkor már csak egy lehetőséged van egy gyors korrekcióra, tehát hogyha éppen bajba vagy, és technológiát nem tudsz váltani egy-két hónapon belül, amit tudsz csinálni egy-két hónapon belül, azok drasztikus bércsökkentések. És ugye a svédek konkrétan azt mondták annak idején, hogy akkor lépünk be, hogyha az eurozóna kritériumai közé bevesszük azt, hogy nem lehet bérek csökkentésével versenyezni a tagállamoknak. Ezt az eurozóna nem volt hajlandó elfogadni, és akkor döntöttek úgy a svédek, hogy akkor ők nem fognak belépni, mert ezt meg fogják csinálni. Megcsinálták. A Merkel időszak, de már az előtte levő Schröder időszak is arról szólt, ugye ez volt ez a híres Agenda 2000 Németországban, hogy a bérek visszafogásával, tehát a német GDP-n belül a bérek aránya masszívan csökkent, és ezzel versenyzett Németország. És ugye akkor azt mondták a svédek, hogy mi nem akarunk ebbe belépni, mert mi fel akarjuk tartani annak a lehetőségét, hogy mi leértékelhessük a koronánkat adott esetben, hogy ne kelljen a bérekkel korrigálni. Tehát hogy azt is tegyük hozzá, hogyha belépsz, akkor árfolyammal már nem tudsz leértékelni, marad a belső leértékelés, és ez nem más, mint a béreknek a csökkentése. Na ezek azok a dolgok, amiket szerintem azok a magyarok, akik nagyon lelkesen európártiak, ezeket a dolgokat nem ismerik, nem látják a hátrányait.
1: Oké, azt kérdezem, hogy mennyire releváns Svédországgal összehasonlítani, már én dobtam be a példát, tehát kicsit álnaív, de hogy mennyire releváns összehasonlítani Svédországgal Magyarországot, hiszen mi egy teljesen más helyzetben lévő gazdaság vagyunk.
0: Tehát pontosan ezért releváns, mert valójában az egésznek a célja, amiről most beszélgetünk, az egésznek az a célja, hogy Magyarországon egyszer legyen, amennyire lehet Svédország. Tehát, hogy valójában mi nem eurót akarunk, a magyar emberek gazdasági növekedést és gazdasági stabilitást akarnak. Csak azt hiszik pontosan, hogy ezt el lehet kerülni, hogy sportoljunk, hogy a te példádnál legyen, hanem valami fajta ilyen ugye, zsírleszívást csinálunk. Tehát hogy az eurózóna az valójában olyan, mint a zsírleszívás, hogy akkor nem kell megerőltesd magad, hanem valami külső valami majd segít neked. De nem, tehát hogy a valójában mi nekünk pontosan azért nagyon fontos Svédország, mert nyilván nem leszünk 100%-ban Svédország, de hogyha nem közeledünk ehhez, akkor valójában semmit nem érünk el, és ezen nem segít az euró, mert be se vezethetjük az eurót. Tehát, hogy azt kellene megértenünk, hogy aki azt mondja ma Magyarországon, hogy Magyarországon sose lesz stabil gazdaságpolitika, az egyben azt is mondja, hogy euró sem lesz. Tehát olyat nem lehet mondani, hogy nem hiszek a stabil gazdaságpolitikába, de hiszek az euróba, mert ez nem tud lenni.
1: Ha nem így jó bevezetni, és nem most jó ennek nekiállni, akkor hogyan jó bevezetni, és hogy jó nekiállni?
0: Hát ugye ma ott tart a közgazdaságtudomány ebben a témában, hogy ebben a formában az eurozónát meg se kellett volna csinálni, ahogy most van. Tehát, hogy valójában ma már azról beszélnek az ezzel foglalkozó közgazdászok, hogy több eurozónának kéne lennie. Ugye az azonos fejlettségű szintű országoknak kellene egy eurozónája legyen. Tehát, hogy optimális valuta övezet lett volna közgazdasági nyelven, hogyha mondjuk a németek, a hollandok, a dánok, ugye ezek, akiket frugális négyeknek hívnak, az osztrákok, németek, dánok, svédek, belgák, ezek csinálhattak volna egy euróövezetet. Ez egy működőképes modell lett volna. Talán a perifériának lehetne egy második eurózónája, mert azért ugye itt a kereskedelmi kapcsolatokat, hogyha ez egy stabil, jól működő közös valuta lenne, akkor ugye az ártranszparencia tudna működni, tehát hogy akkor nem tudom, talán segíteni a kereskedést azt, hogy ugye egy olyan eurozóna, ami nem hátrányos számodra, de ugyanabban a pénznemben van megállapítva minden, akkor talán jobban kereskedsz. De hogy azt ugye ezt az eurozónát nem is feltétlenül kellett volna megcsinálni. Tehát magyarul én azt mondanám, hogy egy olyan országnak érdemes belépni az eurozónába, ami már megközelítette ezt a német, osztrák, dán, svéd szintet. Legalábbis ugye egyébként ezt a jegy, magyar jegybank mondja is egy ideje. Tehát mondjuk Virág Barnabáséknak, aki nem a Matolcsi, tehát hogy ugye nem arról beszélünk, hogy ez a Matolcsi féle jegybank, mert ezt tudom, hogy ennek nagyon rossz a renoméja, hanem olyan emberek, akik kifejezetten jók szakmailag, elismerte jók szakmailag, mint mondjuk Virág Barnabás, nekik konkrétan ez volt a mondás, hogy ha majd Magyarország eléri mondjuk 90%-át az EU átlag fejlettségének, akkor érdemes belépni. És ez szerintem egy szakmailag megalapozott mondás volt. Tehát, hogy nem az van, hogy minél hamarabb belépni, és eszetlenül, hanem tényleg, amikor már olyan fejlettségi szinten vagyunk, amikor már elértük a stabilitást, amikor már magabiztosak vagyunk abban, hogy magunk mögött hagytuk ezt az ilyen tanult tehetetlenséget, hogy Magyarországon úgysem lehet soha jó gazdaságpolitikát csinálni, Magyarországon úgysem lehet stabil makromutatókat csinálni, hanem már bebizonyítottok magunknak, hogy de, lehet, na akkor kell belépni az eurozónába.
1: És ahhoz mit szólsz, hogyha azt mondom, hogy próbáljuk meg most rendesen. Tehát próbáljuk meg azt, hogy tűzünk ki egy céldátumot, úgy, ahogy ezt mondjuk most belengedték, hogy meg fogunk felelni, legalább akár 90%-ba, vagy 80%-ba érjünk oda 2029-30-31-re. És az út az elég lesz nekünk ahhoz, hogy felismerjük ezeket, amiket mondtál, mert ha nem próbáljuk meg, akkor soha az életbe nem fogunk neki kezdeni ezeknek a dolgoknak.
0: Hát szerintem a Tisza nagyjából most ezt sugallja, tehát ugye, hogyha a választások után a legelső dolog, amit bejelentenek, amiről egyeztetnek, az az eurozóna csatlakozási dátum, de egy szó nem esik a fejlesztésekről, tehát még mindig nincsen bejelentve oktatási miniszter, aki itt belebegtettek, az valójában nem olyan valaki, akiről azt feltételezhetjük, tehát hogy egy olyan személynek a neve forog most a köztudatban, akiről nem tudjuk, vagy nem láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy ő egy nagyon modern, reformorientált, nyitott, semleges magyar oktatási rendszert, tehát hogy nem azt sugallja a személye, hogy fókuszba kerülne ebben a kormányzásban az oktatás, de abban, és ugye vasúti rendszer dettó, tehát hogy abban a pillanatban, hogy ugye ezt a Tisza megpróbál egyik oldalról csinálni, de másik oldalról tegyük fel komolyan elkezdeni csinálni az ország fejlesztés politikáját, oktatás, egészségügy, vasút, technológia, kutatás, fejlesztés és így tovább, azon nyomban szembe kerülne ezzel a dilemmával, amit említettem, hogy egy oldalról sok ezer milliárdot kéne beleköltsz állami oldalról a gazdaságba, hogy fejleszd, másik oldalról meg gúzsba kötöd magad ezekkel az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokkal. Ezt a kettőt egyszerre nem lehet csinálni, ez vegetáriánus steak. Vegetáriánus steaket meg ne ígérjünk az embereknek, mert azt nem fogjuk tudni betartani.
1: Szerintem ez egy nagyon jó végszó. Ezt kéne a címben is használni, vegetáriánus sztéke az euró. Oké, köszönöm szépen, szerintem érdekes beszélgetés volt. Még egyszer, nem azt mondtuk, legalábbis én biztos, hogy nem, de szerintem te sem, hogy az euró az egy rossz dolog, hanem azt próbáltuk megvilágítani, illetve főleg te, hogy mik a hátrányai, és mik az előnyei, és ezeket mérlegeltük ebben az adásban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, sziasztok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
3: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
4: Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares.
3: Nu sur la plage.
4: Chipirones.
3: Je joue du sitar.
4: Bocadillos.
3: Je sais.
4: Mejillones.
3: Tu es accablé.
4: Calamares. Chipirones. Bocadillos.
3: Tu répètes sans cesse.
4: Mejillones.
3: Les mêmes mots.
4: Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
3: Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne.

0: Marihuana. Marihuana.
1: Sziasztok, Szebényi Dani vagyok, ez pedig a Rádió Café.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden vasárnap reggel 7-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
3: Hinni kell, hogy az extrém korra szülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
2: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengerruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
4: Az okos utas támogatója a Hungarokontrol. Hungarokontrol, a felhők felett is biztonságban.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, az Okos utas magazint halljátok ismét itt a Rádió Cafén, F. Szabó Emesével.
2: És Ács Gáborra.
1: És folyami hajózással. Ilyen még nem volt. És én rendkívül lelkesen jelenthetem be, hogy végre-végre az egyik régi álmom megvalósult, és kipróbálhattam egy ilyen hajót, közlekedési eszközt, és hát...
2: Lassan belecsorogtál az átlag életkorba, akik ezeket a folyami hajót...
1: Ahogy igen, lefelé húztam az átlag életkor. Ez volt az információ, amit így lehet, hogy a végére hagytam volna, hogy így, hát titkolni nem akartam, de nyilván alapvető kérdésként fölmerül. De képzeld olyannyira, hogyha már így az elején belekérdeztél, hogy még utána kerestem, hogy szolgáltatóként ez hogy működik, és még ott is egyébként meglepő módon nagy különbség van, és van olyan, ami 70 pluszos.
2: Márhogy direkt?
1: Úgy általában.
2: Ja, hát azt hittem, hogy olyan az a... De azt hittem, hogy már csak azok szállhatnak föl, akik egyébként is ingyen tudtak a kikötőhelyet.
1: Van olyan, ami kötelezően 60 pluszos, hogy tényleg nem akarnak fiatalabbakat.
2: Csitriket.
1: Hát, hogy ezt most nem tudom, hogy maga az utazóközönség elvárása, vagy így a cég látott ebben üzletet, és így alakult, és így maradt. Ennek nem néztem utána, de itt azért vannak furcsa dolgok. Úgyhogy így összehasonlítva az óceáni, vagy a tengerhajózással, nyaralóhajókkal, illetve, mint megtudtam, magyarul ezt üdülőhajónak kell fordítani, tehát a ChatGPT szerint az a magyar hivatalos fordítás, ami a legkevésbé elterjedt, és gyakorlatilag alig találkozunk vele. Na mindegy, szóval ebben a műfajban...
2: Hát igen, mert a folyami hajózás az más jelent.
1: Igen, hát az meg nem
2: feltétlenül. Az a hajó találkozása, nem?
1: Igen, és akkor megint ott vagyunk, hogy a cruise, tehát amikor tényleg nyaralás, kikapcsolódás céllal mész. Ugye a magyarban itt, amikor ezek Budapestre is járnak, és hogy jobban szem előtt vannak, és ez volt nekem is a lényeg, ezekre gyakorlatilag a szállodahajó kifejezést alkalmazzuk, miközben a tengereken, óceánon közlekedőkre, ugye ez az óceánjáró, tengerjáró terjedt alapvetően. Na mindegy, erről már beszéltünk, és tök érdekes, hogy itt nehéz rendet tenni, de nekem ez, noha láttam a Dunán közlekedő hajókat, láttam nap mint nap ezeken a hajókon érkező, vagy ezzel távozó utasokkal teli kirándulóbuszokat, mert hogy a cégnevekkel, a márkákkal már rég megismerkedtem, ez egy ilyen távoli vágy volt, és amikor utána néztem, akkor meglepődtem, hogy a magyar utasok itt miért nem célközönség? Tehát, hogyha vannak külön a német cégre specializálódott cégek, német nyelvű cégek már, ahol a fedélzeti nyelv is csak és kizárólag német, hát nyilván beszélnek angolul, de minden csak és kizárólag németül van. Egy nagy piac, Ausztriából csinálják sokan, de Németországból meg nagyon sokan, akkor, és mondjuk egy Passau, Budapest Passau klasszikus kanyar, az naponta sok-sok-sok hajó indul, akkor miért nincsen az, hogy a magyar turistáknak ugyanez fordítva Budapest indulásról, Budapest Passau, Budapest Dunán fölkínálják?
2: És egyébként
1: nem jöttem rá. Szerintem ez egy lehetőség, és lehet, hogy ez nagyon macerás, mert kialakult ennek a rendszere az, hogy onnan egy oda-vissza út, beszállnak Németország, Ausztria határán, ott jönnek, az egy ilyen gyűjtőpont, megcsinálják, ez így rendben van. Lehet, hogy az már egy kavar lenne, hogyha innentől oda-vissza mennének. Ugye olyan van, hogy csak az egyik irányt utazzák be az utasok. Ugye ezek azért nincsenek fönn a neten, mert hogy ezek szinte mind utazásirodás szervezésűek, egyénileg nem is foglalhatók. Ők a másik irányt repülővel vagy más közlekedéshez közel teszik meg. Tehát ők egy irányt utaznak a Dunán hajóval, és a másik irányt azt általában légi forgalomban. És ennek nincsen ugye ellenpárja, de hogy erre is lehet foglalni magyaroknak, hogyha utána mész irodákon keresztül, de én úgy voltam vele, hogy én akkor ezt szeretném megcsinálni úgy, hogy ha nem jön össze a budapesti indulás meg beszállás, mert olyat nem találok, akkor elmegyek valameddig. És volt egy olyan eset, amikor pont mindenképpen Ausztriában kellett leszállnom, és akkor körbenéztem, hogy van-e lehetőség, és az év legolcsóbb utolsó last minute ajánlata pont aznapra szólt, amikor én Linzben landoltam, és akkor sikerült úgy elrendezni, hogy a húsvéttal egybekötve Budapesten megállva.
2: Na, és akkor honnan, hova mentél?
1: Mindjárt elmondom, Budapesten megállva, ahol még egy napot dolgozva is lehetett abszolválni. Hogyha indítani egy kicsit távolabbról, a óceánjárókat te is kipróbáltad, és megvannak a problémáid vele, erről beszélgettünk már korábban, de abban egyetértettünk, hogy a legjobb út az az, vagy az volt, amikor ott van a természet és a táj. Tehát amikor tudsz a hajóból csodálatos tájakat is nézni. Ez nem annyira jellemző a tengerek közepén, nyilván kikötéskor, meg a szebb helyeken, apartmenti településeknél van valamekkora a tájképed, de ez az, ami a folyami hajózásnál teljesen más. Ott gyakorlatilag
2: de ezek sokkal kisebb
1: látod.
2: Hajók, nem? Ezek
1: igen,
2: mekkorák?
1: Igen. Ezek gyakorlatilag 130 és 190 közöttiek. Ezeket úgy kell megcsinálni, hogy és nem is csak a hidak a szűk keresztmetszet, egyébként nem nőhetnek magasra, de az óceánjáról lehetnek, mint tudom, 20 emeletesek, egy 20. szinttel már találkoztunk mi is, ez meg nagyjából 3. Hanem széltében a vízlépcsők. Ezt sem gondoltam volna, vagy hát tudtam, hogy vannak a Dunán vízlépcsők, arra nem gondoltam, hogy ilyen sok, meg azt sem, hogy ez alapján kell a menetrendeket is összehangolni és összeállítani, mert csak a felső szakaszon gyakorlatilag Passautól, hát most Linzig is szerintem van legalább 4, de hogy Bécsig, tehát szerintem 6-7 biztos, de az is lehet, hogy 8. Az utolsó, Budapest felé, hát azt már ismerjük.
2: Azt ismerjük,
1: ugye a Bősi vízerőmű az a legnagyobb egyébként, és onnantól kezdve már nincsen. Ott egyébként az
2: de hát
1: egyébként
2: eleve
1: a
2: gondolom
1: része,
2: a folyami közlekedés is determinálja itt a méretet, nem? Tehát, hogy nem tudsz egy akár mekkora, most vízlépcsőtől függetlenül sem
1: igen.
2: tudsz egy akár mekkora hajót belerakni igen. a Dunába, mert hogy itt azért nem lóghatsz ki a sávból.
1: Igen, viszont hogyha képzeld el, hogyha ezt nagyjából egy autópályára átvetítjük, itt szinte a forgalomnak a fele, de szerintem több, mint a fele az ilyen szállodóhajókból állt. Tehát mindenféle más áruszállító hajó, uszályok, azok sokkal kevesebben voltak. Ami azért volt furcsa így beutazva az egész útvonalat, mert amikor csak állok a Dunaparton, vagy mondjuk Surányban, vagy Horányban, vagy éppen a Szigetcsúcson strandoltunk, akkor úgy éreztem, hogy abból van több. De így tehát érdekes volt ezt így látni és tapasztalni. De akkor vissza az alapokhoz. Szóval az óriási különbség, és ez a rossz hír, magam számára a rossz hír, hogy ez még sokkal jobb. Tehát kevesen vannak. Más a hangulat. Nyilván már öregszem, és az öreges hangulat ezek szerint nekem megfelelő. Ami az óceánjárók ugye rengetegen szeretne, a bulik már engem annyira nem érdekelnek. A kulturális, színházas ócskasók igazából nem annyira dobnak föl, tehát igazából nem sok olyasmit találtam, ami izgatna. Ellenben a tájakat nézni, azt nagyon szeretem, az el tud varázsolni. Úgyhogy sajnos ez sokkal inkább nekem való.
2: És ami a sajnos meg többbe kerül?
1: Igen, ide próbáltam kiugodni. Sajnos a közgazdaság tani törvényszerűség, hogyha nagyon ugyanaz, sokkal kevesebb ember van egy hajón, és csomó költség sajnos nem per fő.
2: Igen, hát, fix költséggel számolunk, igen.
1: Ez sajnos nem lehet olyan árban elérni,
2: de
1: mint az
2: figyelj, óceánjárókat. Figyelj, hogy indulj ki abból, hogy azért mondjuk Passauba elmenni, viszont kevesebbe kerül, mint Southamptonba.
1: Nem biztos.
2: Nem biztos?
1: Ez a furcsa.
2: Na, hogy megyünk Passauba? Ja, tudom, hogy ezt nem így tervezted, de hogy megyünk Passauba?
1: Jó. Volt egy tervem, hogy aminek a mentén haladunk.
2: Minden tervet felborítok.
1: De miután külön fölkértelek, hogy bármikor kérdezz bele, és trollkodjál, és bármi, csapkodhatunk össze-vissza. Passauba egy Linzig elvisz a vonat, az tök egyszerű, és onnantól osztrák vonattal el lehet menni. Az a furcsa, hogy ott valami olyan tarifarendszer van, hogy gyakorlatilag az összes vonatra pont ugyannyiba kerül, és ahhoz képest ez nem egy hosszú, vagy egy nagy távolság azért az önmagában. Tehát az a 25 euró arra másfél órás útra azt egy kicsit soknak éreztem én. Néha a hosszabb vonatokra egészen Bécsig is ugyanannyi, de akár személyvonattal mész, akár railjettel, vagy akár milyenre ugyanaz a tarifa van, tehát egységár van. van bármelyik vonatra is, pedig az nem egy nagy távolság. Megszoktam Ausztriában, hogyha időben veszed, a hosszabb távú vonatokra is 10-től indulnak a jegyek, és akkor 10-15 lépcsőzetesen. Itt bármikorra veszed, egységár van sajnos. Hogy ebben a határmenet miatt, vagy nem, ezt nem tudom, de Passóban a vonat a legegyszerűbb megoldás. Nekem akkor már fussuk meg ezt a kört, visszafele az volt a szerencsém, hogy ezek a hajók általában korán reggel megérkeznek Passóba. Ennek van sajnos egy olyan negatív következménye is, hogy pont azt a szakasz, tehát a Passautól induló szakasz, nem láttam, az nekem úgy jött ki, hogy mindkét irányban éjszaka volt. Itt ez nem úgy működik, mint a Hurtinál Norvégiában, a postahajónál, hogy a menetrend úgy van megcsinálva, hogy egy átlagos tavaszi meg őszi napon, hogyha oda-vissza beutavod, akkor
2: egyszer nappal egyszer
1: éjszaka, és mindent láss. Itt nagyon sok hajó van, nagyon sokféle menetrenddel, itt azért nem ez a szempont, meg nem is lehetne megoldani, hogy minden hajó így csinálja, úgyhogy pont nagyon kíváncsi lettem volna, ez volt egyetlen fájó pont, az sajnos, miután lefele is este indult, így azt az éjszaka volt, és azt a szakaszt ott egy jó 100 kilométert nem láttam egyik irányba sem, mert mindkét irányba éppen aludtam, meg este volt. Na szóval visszafele egy Nightjet, az reggel 7 órakor ment, azt még pont el lehetett kapni, hát így sajnos egy taxit kellett fizetni, mert vagy taxi, vagy besétálok, vagy bebuszozok. Nyilván húsvét hétfő érkezésnél nem volt busz, de amúgy egy átlagos hétfő érkezésnél kényelmesen rengeteg busszal lett. Ez egy apróság, de meglepett, hogy...
2: Tehát, hogy mikor indul Passauból, este indul?
1: Hát nem.
2: Na, mikor indul?
1: Ott van Passauban rengeteg hajó, és az rengeteg szolgáltató, de egyébként abszolút versengő piac. Tehát amikor megpróbáltam összerakni ezt a táblázatot, segítségül hívva a mesterséges intelligencia szolgáltatót, kiderült, hogy inkább én tanítom őt, mert hogy először összerakott néhányat, mondom, ebből még jó néhány kimaradt, igen, melyik, ő visszakérdez, megírtam, ja tényleg, akkor itt van egy másik, mondom, ez még mindig nagyon, és ők hol vannak? Valóban ezekkel kibővítve már sokkal teljesebb a kép, úgyhogy még a 14 szolgáltatóig jutottunk így, együtt, közös erővel, és el nem bírom egyébként képzelni, hogy mi lehet az a plusz, ami a luxus és az ultra luxus kategóriában van, mert én a budget mid kategóriába sorolt Nikko Cruises-zal mentem, ugye nekem ez dobta ki a rendszerem, hogy lement az ár alá, amit én hajlandó vagyok megfizetni, most először és pont akkor, amikor arra jártam, úgyhogy ez így működött. A lényeg az, hogy ott van a csomó szolgáltatónak a csomó hajója, és ezért Passauban, mert ezek már annyian vannak, hogy nem férnek el a belvárosban, ezért van az, hogy egy részük egy Lindau nevű külvárosi részre van már kiszorulva, ott is egymás után vannak a kis kikötőhelyek, ezek nem nagy hajók, de amikor van belőlük mondjuk 30 vagy 40, és mindegyik ugyanonnan indul, és egyébként onnan a Rajna felé, tehát a Rajna csatornán keresztül is, a Duna Rajna csatornán keresztül is indulnak utak, tehát Passau egy ekkora nagy csomópont, ezért van az, hogy sokaknak ki kell menniük a városból, és akkor a tömegközlekedést csak ezért kezdtem el, hogy van busz, tehát semmi problémát nem okoz, kivéve vasárnap olyan szinten van nullára redukálva, hogy akkor napi 2-3 járat, akkor használhatatlan, és akkor mindenképp taxiznod kell, amit ilyenkor persze túláraznak. És ezen belül, ha csak a Dunai részt nézzük, akkor is önmagában szerintem tök érdekes, hogy nem csak az, hogy sok szolgáltató közül választhatsz, de hogy például az én cégemnek majdnem az összes hajója egyszerre ott volt. Tehát nem az összes, mert azért több volt annál, de azt hiszem, hogy 6 vagy 7 ott volt, és különböző menetrendekkel, különböző kikötőkkel, mert ez is nagyon fontos, indulnak el.
2: Ezt is kell elképzelni, mint hogy mondjuk Budapesten a belvárosi részen vagy megállnak, vagy nem állnak meg, és akkor mondjuk az egyik fele a Kopaszinál áll meg, a másik fele meg valahol Újpestnél?
1: Itt úgy látom, hogy Budapesten pont elfért mindenki egy helyen. Ez még a szokásos.
2: Egy kicsit nagyobb város, mint Passau.
1: Nem is azért, hanem itt több... Azért, mert hogy kevesebb ér ide. Vannak a klasszikus 4 napos és 7 napos utak vannak.
2: A 4 napos a Dunán, Bécsig megy?
1: Igen, így van. A 4 nap az Bécs és vissza, és a a hétnapos pedig Budapest és vissza, és vannak öt, meg vannak hat. Ötnaposban is már van olyan, amelyik eljön Budapestig, és akkor te választhatsz, hogy suhansz a vízen és nézed a táját, és kevesebb kikötés, kevesebb város, vagy pedig a hétnaposban, abban már ilyen hosszabb, egynapos, többfélnapos látogatás. Tehát annyi féle van, annyi közül választhatsz, nyilván nézed az árat is, de hogy a bőség zavar az alapján, és ráadásul rengeteg kikötőhely van. Tehát gyakorlatilag oda raksz egy ilyen apró kis, tehát semmi nem kell, hogy ki tudjon kötni, a tópart, vagy a folyó partján oda raksz egy egyszerű kiugró helyet, tehát igazából egy ilyen kisebb hajó, az gyakorlatilag bárhol ki tud kötni, szembefordul az áramlással, és akkor hegymenetben odaáll és kiköt, és ezzel a legkisebb falu mellett is meg lehet oldani.
2: Hát és lehet, hogy ez a különbség a Lixi-Luxi meg a nem annyira luxi hajó között, hogy a luxus hajó nem a zsombék mellett áll.
1: De ugyanott köt neki, de abban biztos, hogy igazad van, hogy a luxik kapják meg passzóban a városit, és azok nem kényszerülnek. Nem azok mennek a kiebb a külső helyre. Ez valószínűleg itt is megvan. De az, hogy te most Linzben akarsz, vagy Melkben akarsz, vagy Dünnsteinben, ami az extrebb része, a mi Dunakanyarunkhoz talán kicsit hasonló, nagyon kanyargós, hegyes, borvidék, tehát egyrészt erdős is, másrészt meg szőlős, nagyon szép vidék, hogy ott, és nagyon sok olyan kisváros van, ami tényleg nagyon szép túrákat lehet tenni, hogy éppen hol köt ki, az rengeteg közül választhatsz. Az enyém az olyan volt, hogy Krems, utána Esztergom, ez kimondottan nagyon tetszett, és annyira kíváncsi voltam, tehát az, hogy Esztergomban volt egy néhány órás megállás, és akkor Esztergomban is megérkezni turistaként, és ott körbesétálni a jól ismert helyeken. Ez
2: igen,
1: azt hiszem
2: három személyes kajakban érkeztünk meg valamikor Esztergomban. Az is egy sajátos élmény, amikor meglátod a távolban a bazilikát, és azt gondolod, hogy vaj, már ott vagyunk, és két óra múlva még mindig csak evezzel, és látod a bazilikát.
1: Hát két órának tűnt, mert egyenes volt, és már kicsit uncsi valóban, de nehezen közeledett, és akkor látni ugyanazokat a furcsa építményeket a parton, az a ipari, nem tudom milyen maradvány, amit a kajakkal körbejártuk, most ismét ugye a hajóból.
2: Ja, az megnézni. Az átrakó,
1: igen,
2: nem?
1: Igen. Ez önmagában tök érdekes, és a lényeg az, hogy akkor gyorsan végigmondom az útvonalat, és Budapest, visszafelé Pozsony, Pécs, és üps. Én azt hittem, hogy az Ips, de őnek mondja a tanult német vagy osztrák az Y-t, úgyhogy megint tanultam valamit. Nagyon érdekes volt, hogy a német nyelvtudásomat elő kellett hozni a sűjesztőből.
2: Hát, vagy...
1: hát azt a minimálisat, de ne figyelj, ne viccelj. Nagyjából a harmadik naptól a bemondásoknak a nagy rész, minden, tehát nagyjából megértettem, hogy miről akar beszélni. Volt, amikor nyilván nem teljesen az összeset, de a fontos információkat, a napi programokat, amit kaptunk, első két nap még, amiben nem voltam biztos, azt még lencséztem, tehát az még ráment a fordító a telefonnal, de utána már igazából az sem kellett. Utolsó nap, a kritikus infók a kiszállásnál, hogyha bármi valamit, ott tényleg ott el lehet csúszni.
2: Hát mondjuk az, hogy Achtung, azt úgyis az ember megérti.
1: Ja, igen, annál kicsit többről volt. Szóval jó volt kicsit azt a kevés német tudást is előszedni, úgyhogy itt sajnos azt nem tudtam megoldani, mint a nagyhajókon, hogy önálló asztalt kérni, mert annyi nincs hely, hogy ha nem akar senkivel beszélgetni, és akkor inkább elvonulnál, néha ez kedvem szotjon, akkor ezt mondjuk megoldom. Nagy óceánjárókon erre mindig van lehetőség, nyilván egy 160 fős hajónál erre nincs, de hogyha azt most az élményeket kéne összefoglalom, mióta nagyon gyakorlatias tippekre rámegyünk, a legnagyobb az egyébként messze és egyértelműen a budapesti érkezés.
2: A legtutibb.
1: Miután valamiért azon az éjszaka...
2: Este értetek
1: Budapestre? Igen.
2: És Bécsbe is este értetek?
1: Nem, Bécsbe reggel.
2: Mert hogy ugye más egy kicsit a...
1: Bécsen, egyrészt, ugye ide lefelé, most nem tudom, hegymenet, völgymenetnek mondja a tanult hajós? Nem tudom. Szóval mindegy, akkor én maradok a Pongyola lefelénél. Szóval lefelé is csak áthajóztunk Bécsen, és világos volt, és azért már akkor azt láttam, hogy azért vízről, városképet, illetően minden összesen lehet hasonlítani, sehol nincsen Bécs, se. Tehát Budapest fantasztikus, meg láttuk már azért jó párszor. De, és ott Azon az éjszaka valami történt, mert nagyon megcsúftunk, mert a következő éjszaka. Tehát én úgy számoltam, hogy nagyjából már a sziget közön túl kell majd, hogy reggel legyünk, hogy megérkezhessünk, aztán, hogy délután egyes esztergomi érkezés volt hirdetve. Ehhez képest, amikor kinyitottam a szemeimet, azt láttam, hogy átmegyünk egy híd alatt, házak vannak, nézek ki, és akkor egyből megismertem, hogy de hát ez mintha Pozsony lenne, de hát akkor viszont nagyon meg vagyunk csúszva, hát nagyon meg is voltunk csúszva. Mint kiderült, nem tudom éjszaka mi történt, összeszedtünk egy 4 órás késést valahol, ezt átaludtam, biztos volt erről bemondás, azt mondjuk pont nem értettem, de a lényeg az, hogy elmondták, hogy mi van, elnézést kértek, nyomtattak új napi programot, átalakították az egészet, így sajnos az esztergomi megállás rövidebbre lett fogva, és utána már csak azon drukkoltam, hogyha ránk is sötétedik, mert Budapesten még éppen világosba kellett volna érkezünk, ez is szempont volt a kiválasztásnál, ezt nagyon szerettem volna, hogy legalább a Dunakanyar legyen már meg még világosban, nem mintha Dunakanyarban nem hajóztunk volna magyar hajókkal, mert gyönyörű, meg fantasztikus, nagyon kíváncsi voltam, hogy így most milyen lesz, és így már ott ránk sötétedett. Nagyjából tényleg ott a sziget csúcs környékén volt az, ahol már ránk sötétedett, de még a Fellegvár messziről szürkületben gyönyörű volt, és a lényeg az, hogy Pestre már sötétben érkeztünk, de hogy amikor tényleg mindenki fölözönlött a hajó tetejére, tehát ott már mindenki várta, és de ott tényleg, amikor átcsúsztunk a Margit híd alatt, akkor fölmorajlott a hajó, hogy ilyen nincs. Ez valami gyönyörű. Amikor már láttad, de csak a hídton túl, a híd által takarva. Amikor egyszerre föltűnt a parlament, és
2: szembe a Gellért egy.
1: Igen, a Gellért, hogy akkor még onnan még viszonylag a távolban, de a Mátyás templom várt, tehát így az egész látkép, tehát de nem én. Az utastársak. Hát nem hiszem, hogy ilyen még van. Lehet még így érkezni valahova?
2: Sok magyar volt?
1: Nem, tehogy is, senki, én csak. Ez gyakorlatilag nincsenek. A személyzetben igen, tehát az vicces volt, igen.
2: Na de azt mondd meg nekem, hogy ha nem csak te érezted azt, hanem ott a közhangulat is azt tükrözte, hogy ez volt az egész utazás legcsodálatosabb része megérkezni az esti Budapestre, akkor miért nem ide jönnek sok? Tehát, hogy akkor nem értem.
1: De ide jönnek.
2: Na jó, de azt mondtad, hogy a legtöbb az ilyen 5 napos, meg 4 napos, hát, ami csak
1: Bécsi. Annyi fér bele az időbe, tehát hogyha valaki, csak 4 napra
2: miért
1: van
2: nincs,
1: időd.
2: Miért nincs olyan, hogy Bécs, Budapest, Budapest, Bécs?
1: Hát azt nem tudom. Ez egy jó kérdés. Egyébként. Valószínűleg azért, mert hogy ez nekik nagyon könnyű vonattal, kedvezményes árakkal, passzóba elmenni, Deutsche Bahnnal, az nagyon egyszerű, német a fő utazóközönség, az amerikaiak, illetve távolabbról érkezők, hogy a más cégekkel jönnek őket, nekik is ez a klasszikus, és az osztrák, ők jobban ráérnek, ők azért inkább ők 7 naposat jönnek. És szerintem pont nem véletlen. Egyébként nekem ez nagyon kellemes meglepetés volt, hogy Budapest mennyire népszerű. Tehát a prospektusokon ezeket a utakat Budapesttel hirdetik. Itt mindenütt a parlament, mindenütt a budapesti látkép van, tehát ezeknek tényleg ez a csúcs. Nem Bécs itt a fő highlight. Tényleg Budapestre vannak ezek az utak kihelyezve. Ezt én nem tudtam, és így látni nagyon-nagyon jó érzés volt, és nagyon-nagyon kellemes. Na, itt kell most viszont megszakítanunk, szusszannunk, utána még akkor mesélek, meg nyilván még a sok-sok praktikus kérdés a dunai hajóutakkal kapcsolatban is, az Okosutas magazin, tehát mindjárt folytatódik, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Folytatódik az Okosutas magazin, és a témánk az lett volna, hogy nyaralóhajók a folyókon, a River Cruise-nak a magyar megfelelőt is még nagyon keressük. Végre sikerült egy Dunaira eljutnom, és egészen lenyűgözve érkeztem haza, és hát nemrég megérkeztünk Budapestre, ahol ezek a hajótak általában fordulnak, de akkor még itt csak nagyon zárójelesen hozzátenném, hogy Európában még a Rajnán van nagy forgalom, illetve Hollandiában, még a belső csatornákon, és a Szajna, ami még egy népszerű, hát így képek alapján annyira nem dobott, nem tudom, ott maga, rájöttem inkább a városok, amik érintettek, nem maga a táj közben, a Duna viszont a táj is fantasztikus, Passau és Budapest között. Hát leszámítva nyilván a szabályozott részt ott ugye Bős környékén, a nyílegyenes gyakorlatilag csatorna, az a másfél óra, az mondjuk gyakorlatilag kukai ebből a szempontból, de hát ezt nagyjából tudjuk, és hát a nagy levegő, mert az még a Dunához képest is sajnos dupláron megy, nem tudom miért, de ez szerintem még a te hajózástól magát távol tartó szemed is föl fog csillanni. Dúoró.
1: Hát igen, ez lett volna a kérdésem, hogy oszd azzal, ami van. Hát igen.
0: Ott is van sok, de ott Portugáliában az a népszerű is, nagyon drága is. Ugye az lesz majd a következő álom. Na, de akkor maradunk a Dunánál. Ott tartottam a beszámolóban, hogy Passauból lecsorogtunk Budapestre, és egészen lenyűgöző volt. Itt azért a menetrendek szerint szinte minden hajónak van egy hosszabb tartózkodása, mielőtt visszaindul, de akkor még egy rövid kitérő, mert nem minden hajó áll meg Budapesten. A nagy része a dunai kirándulásoknak Budapesten fordul és egyhetes, a rövidebbeket már említettük, amíg Bécsig jönnek, vagy esetleg Budapestre jönnek csak kevesebb megállóval, viszont van, ami lemegy a Dunadeltáig.
1: Tehát van, ami... De ez nagyon ritka, nem?
0: Tehát, hogy minden cégnél évente néhány van.
1: Hát de úgy értem, hogy ahhoz képest a nagy forgalom az Budapestig van, igen. És akkor lefele már csak abszolút ilyen...
0: Igen. Igen. Igen, van olyan, amelyik a Vaskapuig, és van, amelyik egészen a Duna-delta környékéig, és ebbe 10, 11 és 14 napos utak is vannak, és akkor ebbe van olyan, hogy Budapesten is áthaladás, tehát egyik irányban nyilván megáll Budapesten, de minden útnál ez a lényeg, hogy hegymenetben és völgymenetben teljesen különböző helyeken áll meg. Nagyon sok fantasztikus hely van a Duna partján, és akkor ezek közül válogatják ki, utas meg eldönt éppen melyiknél akar megállni, és akkor ezek alapján tudod összerakni a úti tervedet. A Mohácson egyébként megszokta.
1: Igen, van akartam Mohács, kérdezni, hogy hol áll meg lefele.
0: Amit még láttam, tehát a hosszabb utak, amelyek elmennek még délre tőlünk, Mohácson és Kalocsán vannak még kikötések. De bírnám azt is egyszer nyilván, de hát ez... Na, meglátjuk. Ezekre viszont szerintem biztos, hogy nem lehet Budapesten felszállni. Egy-kettőt láttam, ilyen magyar kisebb társaságok, ilyen utazás szervezők, akik ezt is talán el tudják intézni. Ezt nem tudom, majd erre visszatérhetünk, hogyha erről kapok információt. Tehát most az alapján beszélek, ami nyilvánosan elérhető, könnyen interneten foglalható a hajós cégeknek az oldalain, illetve a mindenféle ilyen összesítő oldalakon. Na, és akkor visszafelé érezhetően lassabban megy a hajó, de nem olyan nagy különbséggel nyilván, amikor fölfelé mész, már folyásirányjal szemben. Pozsonyban csak futottam egyet, meg ott kicsit dolgoznom kellett, azt arra használtam. Ami érdekes volt, azt már láttam. Ott igazából, tudod, mit tűnt fel a Pozsonyban? Mind merengtem. Hogy ami viszont Budapesten nincs, hogy megcsinálták a folyóparti buli sétányt. Hatalmas zöld terek, ahol a folyóparton, a Dunaparton ki tudsz
1: azt
0: ülni.
1: Azt úgy kell képzelni, mintha az alsó rakparton lenne egy
0: mintha
1: ilyen...
0: az alsó rakpart egy plázs lenne, és mindenféle büfék, szórakozóhelyek, tehát kultúráltak.
1: Ott mi volt
0: korábban? Nem tudom. Ezen gondolkodtam én is, és nem emlékszem, és nem tudom, mikor csinálták meg, de hogy most egy nagyon élhető, nagyon menő, és miután tök jó idő volt, sokan ott koricáltak rendkívül jó hangulatban, egy modern európai városnak a képét láthattad ott, és amilyen hosszan csak lehetett, amit én mentem, az nagyjából 1 kilométer hosszan, ott ezt meg lehetett csinálni.
1: Azért képzeld el mondjuk, hogy a Gellért tértől a nem tudom én ott a Móric magasságáig lenne ott egy plázs, és akkor az, hogy hova lennének az autók, azt most így hirtelen nem tudnám megmondani.
0: Még ha el is paterolnánk a valamelyik rakpartot, még ha csak eljátszunk a gondolattal, nagyon kicsi ott után, tehát egyszerűen nem tudsz beljebb menni, mert mindenütt végig házak vannak elég korán. Tehát nyilván ott a Tabánnál, ha budai oldalt nézed, akkor lehetne hasonló, de ott is azért a házak hamar ott vannak. Nem tudom, Budapesten.
1: Hát de igen, ezzel. De
0: na mindegy, ez volt az,
1: igazából ami... az a kérdés, hogy nyilván akkor a föld alá kell vinni az autóforgalmat.

0: mert nem tudod bejebb tolni.
1: Igen, de hogyha elvisszük az autóforgalmat, és ha mondjuk, ha nem lenne rakpart, még ez akkor is nehezen lenne megoldható. Hát pedig tök jó lenne.
0: Én szerintem, nekem lennének ötleteim.
1: Nekem is, de nem hiszek.
0: Még azon a kis vékony csíkon.
1: Szóval ez Pozsonyban működik, és egyébként gyakorlatilag mindenhol. Nyilván a kisebb településeken is, tehát kisebb mértékben, de ezek a nagy zöld parkok, ahol lehetőség lejtősen, sok-sok paddal, ilyen fekvőhelyekkel, akár élvezni a dunaparti hangulatot, az mindenütt ez működik, és ráfeküdtek. Ez egy, ami Budapesten ugye nálunk valószínűleg most már így a történelmi okok folytán, így a kialakult.
0: Hát ez egy 30 éves várostervezés.
1: Igen, ez nem
0: körülbelül
1: működhet. Úgyhogy igen, és ami nagyon érdekes, ez ilyen műszaki érdekesség, az áthaladás a vízlépcsőkön, az körülbelül egy olyan 20-25 perc így sracra. Volt úgy, hogy mintha vonaton, mikor az egyvágányú pályán mész, akkor meg kellett várni a szembejövő hajót, aki kijött.
0: Két erről beletél.
1: Igen, és akkor volt, ahol kettő fér be, és hát az tényleg nagyon mókás. Tehát elve beállsz a fal mellé, és a falat meg tudod fogni, tehát mellé, de ha bejön melléd a másik oldalon a másik hajó, így akkor kezet fogtam a másik hajó szomszéd kabinjába utazóval, így bejött, szevasz, háj, és akkor utána nyilván beúztuk a függönyt, akkor, hogy ilyenek vannak, be lehet látni, ennyire közel vagy a másikhoz, és akkor becsúszik a hajó, és utána egy 10 perc, amíg fölemelkedik a vízszint, lehoznak a lentire, vagy fölemelnek visszafele a jövet, és átmész ezeken a víz erőművek melletti általában két beállóhelyet tartalmazó vízlépcsőkön.
0: Mit jelent az, hogy sokba kerül, meg hogy last minute és nagyon olcsó volt? Ezt azért ne hagyjuk.
1: Nagyon olcsót nem mondtam, tehát ahhoz képest,
0: hát
1: amihez szokott
0: képest,
1: lenni.
0: Igen.
1: Hogyha onnan indulunk ki, hogy a 100 euró per fő szokott egy alap viszonylag normális átlagár lenni az óceánjárózásban, itt egy ilyen másfélszeres átlagot látok nagyjából a belépő szintnél. Ugye, amire egyedül voltam, ott általában van még felár, úgyhogy kiemelnék egy céget, az Amadeuszt, azért, mert náluk a régebbi hajóikon vannak olyan egyfős kabinok, ahol nincs, ahol ezt nem akciósan, hanem bármikor elengedik. Ott inkább az a probléma, hogy ennél nagyobb az igény, tehát azt mondjuk egy-másfél-két évre előre is fogynak ezek a kabinok, mert az csak néhány kabin. Viszont itt tudok átkanyarodni, mindjárt visszatérek az ára, arra is, hogyan néz ki a hajó. Mit látsz belőle? Itt ugye oldalra nem nagyon tud terjeszkedni, itt úgy tudják, és kialakult a French Balcony rendszere, ez a francia RK, ami azt jelenti, hogy az egész falad, a víz felé eső falad, az maga egy eltolható ablak, aminek van egy korlátja. Tehát ha mellé ülsz, akkor olyan, mintha a kabinban ülnéd, de ahol a szobárban vagy, de onnan tudsz ki nézegetni. Ez a helytakarékos megoldás arra, hogy mégis nagyon nagy legyen a látótered, és szép legyen a kilátás. Ugye általában ezeknek a hajóknak három szintje, ami utas szint, minél magasabban vagy, annál drágább. A középső és a felső szokott lenni a általában ez a franciából, balkonos, de a magasabb kategóriákban van rendes balkon, és ami tényleg kiülős, de ezek már ugye a magasabb árkategóriájú.
0: De minden kabinnak van ablaka, nem?
1: Tehát, minden kabinnak van ablaka.
0: Ez a középső soros izé.
1: Igen,
0: az
1: itt az alsó szint az, aminek speckó az ablaka, tehát annak nem nagy, annak csak egy ilyen vékony, és ott gyakorlatilag, tehát az a épp, hogy a vízszint fölött látsz ki. Tehát az van gyakorlatilag a folyó szintje fölött néhány centivel, és az egy jóval kisebb. Nyilván az újabb, itt ezeknél azt érdemes megnézni, hogy újabb a hajó vagy régebbi, mert a régebbieknél hát azért gyakorlatilag állva éppen kicsit kilátsz, meg sötét is a kabin, ezek a legolcsóbb szobák vagy kabinok természetesen egy-egy hajón, ezeket érdemes megnézni. Ezeknél nyilván drágábbak, változó, hogy mekkora árkülönbség van, de ez a French Balcony az, ami a standard és nagyon jó minőségű és fantasztikus kilátás nyújtó. Valóban először nem értettem, hogy miért pedig ki lehetett volna találni, hogy általában kérjük, hogy ne csak csukd be, hogyha elhagyod a szobát az ajtót, a balkon ajtót, de hogy a függönyt is húzd be. Mellé tud állni egy másik hajó. Tehát egy kikötőhelyek, egy csomó helyen úgy vannak, és ugye Budapesthez visszakanyarodva itt is azért fértünk el egyébként. Csak azért tudott ennyi hajó elférni. Egyszerre volt itt szerintem 10 itt a Vigadó tértől délre, itt a Március 15-et, Erzsébet híd budai, vagy Pesti híd fő és kicsit délebre, mert három hajóig egymás mellé állnak, és akkor a egyik hajón átkelve jutsz be a sajátodba, tehát ezek egymás mellé parkolnak, és akkor ez a így tudod elérni, és így tudnak viszonylag, így tudnak többen leparkolni egymás mellé, és ha mondjuk melléd áll egy ilyen hajó, akkor mondjuk belátnak a kabinodba, tehát amíg te éppen kimentél a város nézni, vagy valami. Mondom, amikor a vízlépcsőbe bejött mellém, így, és egyszerűen tőlem 3 centire megláttam a szomszéd hajónak az utasát, akkor tényleg mókás volt egyszer, de azért ez általában a saját tér miatt célszerű behúzni. Kabinok nagyon kényelmesek igazából. Mondom, a mid budget mid besorolta az összehasonlítást, ezt a Nikko Cruises-t, ennél egy-két budget szolgáltató van, amiket még felsoroltak. Élesen elválik a német piacra szolgáltató cégek listája, illetve azok, amelyek elsősorban a hát amerikai, illetve a világ mindenhonnan, amerikai vannak viszonylag sokan, a világ minden részéről ismert márkákat üzemeltedik, Szenék, Viking, és még jó néhány.
0: Melyik a drágább?
1: Majd még mondok.
0: Hogyan térnek el ezek?
1: Itt van, hát életekhez képest én egy másfélszeres különbséget láttam. Igen. Aha. Érdekes, hát és ezek a német és osztrák családi vállalkozás némelyik, ezek voltak egyébként jó árban.
0: És akkor ilyen 150-200 euró per nap nagyjából úgy lehet számolni?
1: Igen, 150-200 euró, úgyhogy nekem így, hogy egyedül voltam, ugye, és szóló szörcsát minimális lecsökkent. Eleve egyébként ez jellemző, hogy amikor már nem tudják telerakni, akkor az óceánokon is, gyerekben a last minute-ben utolsó 1-2-3 hónapra szokták elengedni ezt, hogy akkor annak is örülnek, hogyha egy valaki van a kabinban, hogyha kettővel nem tudják megtölteni, ezek akkor szoktak lecsökkenni. Amúgy meg emellett volt egy árcsökkentés is, és így a 7 napos út lement 3 számjegyű eurós összegé, tehát alig 100 fölött volt már így, és ez már majdnem egy óceános átlagár körül jött le, és ez itt a folyón egy nagyon jó ár volt már, úgyhogy ez volt a jó ár, amit említettem. És akkor gyorsan az ígért, a német piacra, ugye a Phoenix például egy német szolgáltató, a Nikko Cruises, amivel én voltam, az is német nyelvű, a Phoenix is az, akkor az Amadeus, akiket azért említettem, mert hogy van ugye egy ágyas kabinjuk, anélkül, hogy plusz, nagy plusz pénzeket fizetnél, ha pedig a nagyokat nézed, akkor Viking hajót láttam, igen, elég sokat, AMA Waterways, AMA sok van, Univerd is, a Szenék, ezek a fő márkák, a Crozy Europe, az egy francia cég, ők a legnagyobb folyó cruise üzemeltető. A Dunán talán nem annyira erősek, de nekik is sok hajójuk van. Az Aróza is egy, azt hiszem, hogy az osztrák cég, tehát, és ők is a jó áras kategória, őket is ebbe a budget mid-be sorolják. Nem, ők már a mid közép kategória, és akkor akiket mondtam, az Universe-nék, ezek már a luxus, ezek már abszolút a teteje, és ezek közötti különbség tényleg érdemes rákeresni utazóközönségben, életkorban, van, amelyik a kaja minőségére megy rá, van, amelyik a kiszállásoknál nem a szokásos buszos túrákat, hanem ilyen, van, amelyik fiatalabbakra, és akkor én bringás túrákat is kínál, tehát, és miután a végig a Dunaparton ott van a bicikliút, ezeket nagyon jól lehet csinálni lényegében mindenhol, úgyhogy ezek azok, amiket érdemes.
0: Most elképzeltem egy visegrádi bringa túrát, de oké, Visegrádon nem áll meg a hajó.
1: Hát ilyen volt, nem túl, ott nem, de Esztergomból szoktak csinálni, bár Esztergomot általában ilyen 3-4 órás rövid megállónak szokták alkalmazni, bazilika túra van vezetett.
0: Igen, akartam mondani, hogy ott pont a bazilika van közel, nem? A kikötőhelyhez, tehát nem is a belváros.
1: A kapitányunk ukrán volt, a cruise director, aki a bemondásokat csinálta, meg a főszervező, ők vannak a fő pozíciókban, uh-huh. Ő bosnyák, tökéletesen beszélt németül, hatóan. A hotelmenedzser, aki mindenért a szállásért és az éttermi és a kiszolgálási vért, ő viszont magyar. De amúgy a crew mindenhonnan, az egész világról, Európából is, nem annyira, mint az óceánról, tehát nincs az a nagy Fülöp-szigeteki túlsúly, hanem itt Egyiptomból, Szlovákiából, Indonéziából, mindenhonnan uh-huh. voltak. És még egy dolgot, hát a renget, egy szó se esett még úristen a kajáról, szuper minőségű kaja van, és mindenhol a helyi ételek. régettem ilyen jó szegedi gulyást egyébként, de egyébként a Magyar Napok voltak.
0: Mondjuk mikor ettél bármikor is utoljára szegedi gulyást?
1: Tényleg valóban régettem.
0: Vagy bajai halászlevet,
1: igen, mikor ettem. A gundel palacsintájuk is nagyon jó volt, nyilván a snitzel nem maradhatott ki, de hú, de a knédli szlovák kaja is nagyon jó volt, nagyon változatos. Ugye itt 160 ember van, általában kettő közül lehet, nem olyan bő az étlap, nincsen akkora svédasztal, ami nekem furcsa volt, ugyanoda kellett ülni. Reggel, amikor végre svédasztal volt, ugye nem ültetett kaja, ebédnél lehet választani, hogy magadnak egy ilyen kis csökkentett light lunchból mersz, és akkor jön ki, módszerként egy ilyen kisebb részen, magában a főétteremben pedig a szokásos pincéres kiszolgálós a vacsora is ugyanez, voltak ilyen tematikus vacsik, nagyon jó pofa volt egyébként.
0: Még gyorsan a dress code-ról beszélj.
1: Teljesen laza.
0: Igen, egyszer sem kellett rendesen felöltözni?
1: Azt kérték, hogy a gála vacsira, amikor az egész személyzet bemutatkozott tényleg, és tök jó pofa dumákat mondtak, és nagyon jó hangulat volt, hogy akkor egy kicsit szebb, akkor volt gyakorlatilag egy ing mindenki, meg volt akin egy zakó, tehát igazából ennyi volt a kiöltözés. És mondom, tényleg ez a budget mid, nem tudom, hogy nekem ennél jobb ellátmány nem kell. Biztos vannak ennél még sokkal minőségibb, sokkal fine diningabb opciók, de nekem ez teljesen elég volt. Biztos nem adnék azért sokkal több pénzt, hogy ennél jobb szolgáltatást kapjak, mert ez szerintem így tök szuper valószínűleg az emberek nagy részének. Egy apróság még, ami nagyon érdekes, ugye a óceánjárózásnál is mindig beszéltünk arról, hogy ott az a borravaló tematika, ez sokszor gáz, és ebbe sunyogás is van, nem építik be az árba, hanem pluszba kell a végén hozzáadni, kell fizetni, nem kell fizetni. Elvileg illik fizetni, de le lehet, ha nem tetszik, akkor szólnod kell, és akkor nem kell kifizetni. Mindegy. De a német cégeknél ilyen nincsen az óceároknak, és nem szeretik ezt a vacakolást. Itt kérlek szépen az a rendszer, hogy boríték.
0: Ne.
1: Sejtettem, hogy ez lesz a reakció. Elvileg benne van az árban, full ár van minden, de hogyha te úgy érzed, hogy kiváló szolgáltatást kaptál, akkor az utolsó előtti este a vacsora alatt nem csak a következő napi programot helyezik el a kabinodban, hanem kettő darab borítékot is. Az egyikben...
0: Ja, hogy a kabinomban...
1: Elmagyarázom. Az egyikben a személyzetnek, amiben mindenki benne van, és közöttük osztják el. A másikban pedig maga a cruise director, aki ennek nem része, ezt nem értem, hogy miért ez nekem furcsa, neki lehet egy külön összeget adni, van egy doboz a recepción, behelyezed anonim módon, amennyit gondolsz, a javaslat az 10-15 euró körül per nap, per az egész hajó teljes személyzet, ami ugye 40 fő, hogy 36 és 40 között van, ugye, és akkor a végén ezt akkor, ha akarod, adod, ha nem akarod, ez te döntésed, és akkor ezt még a személyzet között osztják el. És semmi nyomás, ez a lehetőség, és ezt így oldották meg.
0: Tehát akkor praktikusan...
1: És egyébként zseniális volt.
0: Plusz egy nap költség, nem?
1: Ha te ezt vállal, igen, uh-huh. Igen. Hát
0: mert a 100-at mondtál, most csak így összeadtam.
1: Ha napi 10-zel számolsz, aha, akkor ez 70, meg annyi sincs, még annyi sincs.
0: Igen, nem, hát körülbelül.
1: Igen, ja. Igen, de mondom, ez is teljesen opcionális. Fantasztikus volt a szolgáltatás, hogyha én adtam. Tehát ez nem is volt kérdés. Ezért kellett, nem volt nálam, ezért mentem el az utolsó kiszálláskor ATM-et keresni, mert nem olyan hordok magamnál készpénzt, ez pedig meglepő módon kesses megoldás volt, de ezt is akkor így megoldottuk. Szóval, az időm nagyon elment.
0: Jó, hát akkor folyamra magyar.
1: Folyamra magyar. Én örülnék, hogyha ez benne lenne jobban a magyar köztudatban, ha innen is kínálnák mondjuk irodák, vagy ha innen is lehetne foglalni, óriási élmény, és akkor még nem is mondtam, hogy ahogy haladunk a tájon, ahogy nézelődünk a kanyarba, az utolsó napon már gyönyörű idő volt, ahogy lehetett napozni fönn és közben kanyarogsz a szép hegyek között végig. Mi ismerjük, nagyjából látjuk, hogy milyen a Dunakanyar, ez hosszan elnyújtottan, persze más jellegű tájak, a váltakoznak a laposabbak, kisebb hegyek, nagyobb hegyek. Amikor hátra nézel, és még havas hegyeket is látsz, mert pár kilométer odébb már a nagyobb hegyek indulnak, lenyűgöző. Szóval szerintem fantasztikus. Ugye, aki csak tudja, majd próbálja ki.
0: Jó van, hajózgassunk el mi is, ha-ha-ha.
1: Hát kénytelenek vagyunk.
0: Kénytelenek vagyunk. Igen. Hallgassátok a Rádiókafét, olvassátok az okosutas.hu-t, bízz magadban, utaz okosan.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádiókafé. Van barátod.

0: következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az okos utas támogatója a Hungarokontrol. Hungarokontrol, a felhők felett is biztonságban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mindig is csodás lélekjelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
3: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
1: Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
7: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
8: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
6: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
10: Egy magyar cég készíthet a hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség egy hazai technológiai fejlesztő vállalatot kért fel egy olyan 300 kilós műhold megalkotására, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Orra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Cselekvési terv készülhet az aszályhelyzet megoldására, lassan vége az influenza szezonnak, holnap is sok napsütés várható, és akár 25 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Súlyosbodik hazánkban az aszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és a tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnali tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az aszály okozta károkat. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Békés, Fejér és Vasvár megyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves-Vár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis csak Kaposváron, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyerekeket, akik nem tudnak a saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg pedig egy látássérült kisgyereket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak azt mondta, hogy szerinte a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
7: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hogy gondozatlan, terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból. Kell a humor, hogy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból,

0: navigációt és az űr időjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért pedig a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd. Napszemüveg és lengerruha, ezekre lesz szükségünk holnap, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. Éjszaka 1-9 fok lesz, holnap napközben pedig 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő, és még kedden sem jön nagyobb változás, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Elnézést.
3: Nem bírsz bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul léci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
5: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
6: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
7: Nagyon szép estét, sziasztok, helló járat!
8: Miért Winkler mondod, Nórával? Hogy estét?
7: Hát mert először első közlésben este fogják hallgatni. Nekem 18:00, az olyan közel van már a 20:00-hoz, amikor lefekszem, hogy nekem simán este. Tudom, hogy világos van, meg itt a fővárosban ez még csak közép délutánnak számít, de nekem este
8: szerintem
7: ott vidéken.
8: A 16 óra az még eléggé délutánnak számít.
7: Jó, a 16, de a 18 nem. Ne menjünk ebbe teljesen
8: mellé viszünket. De miért érzed úgy, hogy rögtön az elején már a legvégére kell gondolj?
7: Mert ott vagyok fejben, a legvégén.
8: Miért ilyen nazális a hangod?
7: Azért elmondom nagyon gyorsan azoknak a hallgatóknak, akik szívükhöz kaptak, hogy mi történt a hangommal. De a kasszás szezon elején vagyok. Ugye megindult a természet, nő a gaz, amit így hívnak nagyon sokan, hogy gaz, és azt le kell vágni kézi fűrésszel, vagyis hát ilyen motoros fűrésszel. Vidéken ezt stílnek hívják. Sajnos nem szponzorál engem ez a narancssárga cég, ezért többet nem fogom kimondani a nevüket, de hát ez ugyanolyan, mint a tudod, mint a Flex, meg a van egy csomó olyat, amit egy márkával kötünk össze igazából.
8: Na de miért ilyen eszköz. A hangod?
7: Na azért ilyen a hangom, mert hogy nem esik az eső. Az Isten áldotta eső nem esik sohasem.
8: És
7: olyan szárazság van porban, és a pollen meg minden megy rá, ugye az elején mindig a fűkasza szezonnak elkövettem most már 15 éve azt a hibát. Mert azt hiszem, hogy ilyenkor még zsenge, meg még van nedvesség a földben, hogy nem veszek fel maszkot. Uh-huh. Ilyen szűrőmaszkot. Mert már úgy néznék ki, mint egy hobbit, komolyan. De nem lehet már úgy felöltözni. Na, és akkor ilyenkor telivágja az orromat is, meg a torkomat is a por, és ez lesz a végeredmény.

0: meleg folyadékot kell innod folyamatosan. Az adás alatt fogok készíteni neked egy, mit tudom én, egy unalmasabb zenéd alatt behozok egy meleg teát, és egyébként is az a javaslatom, hogy teázgassál. Na, akkor kicsit kimélem a hangszálaidat, és elmondom, hogy mi lesz. Noha más időket írunk, azért még fog ajánlani a Frici hallgatni valókat. És azért ilyen szempontból nem is kell elvágólagosan kilépnünk abból, hogy ajánljunk dolgokat, amitől az ember jobbnak érzi az életet. Oké, hogy a talaj, amin járkálunk, az 6 szintet feljebb burad, de attól azért kereshetjük azt, ami még feljebb visz minket. Lesznek saját programjaink, túl azon, hogy ma este életünk első élő hellójárat estjét fogjuk megtartani.
1: A szerencsések, de akik bejutottak.
0: A következő hetekben is lehet majd velünk különböző formációkban találkozni. Végre lesz sport, mert szerintem az múlt héten végül kimaradt, nagy terveink voltak, de aztán annyi minden másról beszéltünk, hogy a sport elmaradt. Ki másról lenne benne szó, mint Jokicsról, de egy szokatlan kontextusban, annyit mondhatok. Az aranymetszésben most egy olyan festményt választottam a Frici által küldött borítókhoz, ami neki személyesen egy ügye, tehát már több kört mentünk rajta, és most nem is a festmény látványa, amihez kapcsolom a borítót, hanem az a konstrukció, az a szerkesztés, amivel ez a látvány felkerült a vászonra. Na, nagyon enigmatikusan fogalmazok, de ha odaérünk, akkor esküszöm, hogy egyértelmű lesz. Zenei fronton mire lehet gondolni?
1: Hát lehet arra gondolni, hogy mindenféle hangjegyek fognak egymás után megjelenni. Lesz olyan is, amit majd a... Hát mindig megpróbálok egy kicsit mindig alátámasztani a prozódiát zenével, és akkor kezdésnék gondoltam azt, hogy nem is tudom, olyan nehéz. Dina Ögon lesz az első, mert hogy új lemeze van ennek a svéd zenekarnak, és nem is tudom, valami polémiába belefutottam valahol, ez teljesen időt múlt már, mert volt egy darab idő az életem, amikor itt próbáltam győzködni magyar zenekarokat, hogy nem kell angolul énekelni, nem kell kiköltözni Londonba, nem kell ugyanazt a zenét játszani, mint az angolok saját maguknak, és amiből Dunát lehetne rekeszteni.
0: Temzét.
1: Hanem meg kell próbálni saját hangot megtalálni, és azzal érvényesülni, és a világhírnek nem az a csimbora szója, hogyha én mondjuk Londonban játszok 10 klubban, de különben meg ilyen halok. De ez nem ment át, tehát nagyon sokáig próbálkoztak mindenféle magyar zenekarok azzal, és lelkük rajta tényleg, hát az ő művészetük, hogy ez így átmenjen, és mindig próbáltam hozni olyan példákat, akik simán csak saját nyelvükön tudtak sikeresek lenni az angol száz popkultúrán túl. És az egy olyan vita, amit nem szabad kinyitni, mert a művészetről aztán főleg nem fejtünk okosakat, legalábbis én nem. Na, a Dina Ögön zenekar az a típusú társulás, aki saját svédül énekelnek, és most már a negyedik lemezüket adják ki, és egyre szélesebb körben, tehát nem csak Skandináviában lettek népszerűek, hanem most már kikitekintek Németországba is, a turnéjuk állomásának lesz egy-egy része Ausztriában, tehát egyre több helyre mennek, mert hogy jó. És nem valószínűsítem én, hogy nem mindenhol beszélnek svédül. De ez egy teljesen...
0: El tudod képzelni?
1: Én el tudom képzelni, hogy ez nincs mindenhol. Vagy ilyen a Giovanotti. Az ő pályája példaérték, hogy olaszul, én nem próbált meg angolul. És azért elég jól elmenedzselt egy életet, most már 60 pluszos ő is, elég népszerűnek tűnik, és akkor még hozhatná azokat a saját nyelv, a franciákról nem is beszélek, de mi ugye mi be vagyunk zárva ebbe a magyar nyelvbe, de ez pont ugyanolyan egzotikus tud lenni, vagy érdekes, vagy szexi most mindenki tegye helyére, mint például egy magyar naturbor, amire azt gondolnád, hogy ez kit érdekel az, hogy egy ismeretlen szőlőfajtából készülő tételt, az megkóstoljon, és mégis az látszik, hogy inkább az érdekli most már az embereket, most, hogy már mindenhez hozzáférnek, hogy mi az a sztori, mi az a plusz, ami te vagy, és az igazán-igazán működőképes, amikor kimondott, főleg a mostani 2 héttel, most már 3 héttel vagyunk a parlamenti választások után, tehát hogy a magyar név megint szép lett, hogy ezzel a nagyon furcsa képpel éljek, Na mindegy, a Dina Ögön következik, hogy ez egy svéd zenekar, svédül énekelnek, és az a dal címe, hogy Maneski Obarne. Svédül jelent valamit, ez egészen biztos.

0: tegnap este dolgoztam egy rendezvényen, és az egyik színpadi produkció egy ilyen nagyon különleges tánc, igen.
1: Azért orientáld a hallgatókat, nem az van, hogy te tologatod a hangfalakat, meg irányítod a féneket, meg azt mondod, hogy dolgoztam egy rendezvényen, akkor tessék azt specifikálni, hogy mi volt a dolgod.
0: Ezen a rendezvényen az volt a feladatom, hogy az ott megjelent, konkrétan a Kongresszusi Központban megjelent nemzetközi vendégsereg, akik egy globális cég születésnapi ünnepségére jöttek, őket angol nyelven végig vezessem ezen a hosszú és programokkal teli estén. Ez volt a felkérésem, és amikor ültem a öltözőmbe, és éppen a szememet sminkelték, akkor bejött Lakatos Márk, stylist, mert kiderült, és ezt én tudtam, hogy ő nagyon sok mindent csinál amellett, hogy stylistként dolgozik, hogy azt a elképesztő, fantasztikus tánc produkciót ő művészeti vezette, tehát hogy ez az ő produkciójuk. És akkor ott ültünk, beszélgettünk a Márkkal, és ez azért jutott eszembe, mert mondtad, hogy magyar zenekaroknak azt tanácsoltad, és kitartóan mondtad, hogy nem csak abban mérődik a siker, hogy azt tudod-e mondani, hogy felléptél Londonban, ha ez így mint mondat jól hangzik, de egyébként semmilyen módon nem tudsz ebből hosszú távon megélhetést csinálni. Hogy pont arról beszéltünk, hogy ami így a divatban látszik, egyébként szomorú fejlemény, ahogy így a kormányváltással vonódnak ki azok a eddig korlátlan pénzalapok bizonyos divat, magyar divatmárkákból, és hogy azok a tervezők, akiknek ebben nagy reményeik voltak, és tök tehetségesek, és akarták ezt csinálni, azok most nagyon sok mindent vesztenek, és hogy akik kisebb pályát lőttek be maguknak, azok közül úgy többen írnak most ilyen Instagram posztokat, hogy egyrészt szomorú látni ezeket a tehetséges más alkotókat, akiknek 10-15 év alatt felépített brandje most így kb. Nullára amortizálódik, mert kivonódik belőle az a pénz, ami egyébként is kicsit ilyen spekulatív befektetés volt. Ezek soha meg nem térülő dolgok, tehát az, hogy egy magyar márkának van New Yorkban, egy New York-i ingatlanban egy flagship sztória, az nem hogy hosszú távon nem fenntartató, hanem egy napra sem fenntartató, már pedig nagyon sokáig ezeket a víziókat így fenntartották ezek a hát a kormányzathoz elősen kötődő tőkealapok. Szóval pont erről beszéltünk, hogy és miközben ment a beszélgetés, úgy mindig újra meg újra figyelmeztettem, vagy emlékeztettem magam, hogy mennyire jó, hogy ezekről beszélünk, mennyire jó, hogy itt tartunk, hogy ezekről lehet már beszélni, hogy ezekben látszanak a folyamatok, amik a irracionalitásból így a valóság fele mutatnak, és egy ponton eljutottunk oda, hogy elég nagy ez az ország, elég nagy felvásárló erőt tud-e biztosítani mondjuk egy szuper tehetséges magyar divatmárka irányába, mert ha kimész Amsterdamba, ott van minden utcán és minden csatorna parton 10-15 olyan butik, ami mögött van egy darab tervező, és ő pompázatosan elél arról a piacról, az odaérkező turistákból és az ott élő nőkből, akik szeretnek különleges ruhák. Különleges alatt azt értem, hogy amiből 80 és nem 300 ezer darab, hogy vajon megbírja-e tartani ez a magyar piac ezeket az egyébként nagyon kreatív, jó tervezőket. Igen?
1: Erre azzal tudnék csatlakozni, hogy azért az abban az időszakban, amiről már meséltem, én is azért próbáltam tájékozódni sok nyugati zenei fesztiválon, meg ilyen vásáron, konferencián próbáltam tanulni, hogy mitől fog működni akkor egy előadó vagy zenekar külföldön, hogy mi a megfejtés, tudod? És amikor beszélgettem ezekkel a zeneipari szakemberekkel, mindenki azt kérdezte, hogy ezek a zenekarok azért már Magyarországon világsztár, tehát nagyon nagy sztár, óriási követőik vannak, sokan vannak a koncertjükön, kicsi már az ország nekik, már szétfeszítették a határokat, és akkor mindig el kellett kullognom azzal a gondokkal, hát nem, hát ez igazából 3-400 ember van ezeknek a zenekaroknak a koncertjén, mert hogy azt mondták, hogy először fel kell építeni, tehát ez a munka, a meló nem megúszható, vagyis nagyon keveseknél sikerül, azok valószínű géniusz kategóriába tartoznak, azokat vegyük ki ebből a kosárból, mert ezek maguk úgyis kicsillognak mindenhonnan, de ugyanakkor ez egy hosszú, kemény történet, és hogy a zeneipar igazából 95%-ban biznisz, és csak 5%-ban zene, én meg vagyok győződ, hogy a divatipar is kb. Hasonló számokat tud produkálni, vagy struktúrában működhet. De nem, de semennyire nem értek a divathoz, csak valamennyire láttam egy időben, és ez úgy tapasztalom, most sem változott még meg ezt a kört.
0: Nyilván minden olyan dolog, ami egy kreatív alkotó fejéből indul el, meg az ambíciójából indul el, és utána meg kell tudjon állni egy piacon, az nézhető ebben a szempontban, amit te mondasz, hogy mennyi belőle az szintisztán biznisz, és mennyi belőle a mi volt a másik 5%-od, a vágy, az akarat, a maga...
1: A művészet.
0: A művészet. Ha már egyébként divat, hogy képzeld el, tegnap este állok a színpadon, és hívtam fel a színpadra a vezetőket, ennek a cégnek a vezetőit, akik nagyon helyes beszédeket mondtak ennek a sok-sok embernek, és azt néztem, hogy úristen, abból a szempontból is mennyire jó, hogy már nem úgy nézem ezeket a pasikat, akik jönnek föl, a nagyon jól szabott öltönyeikbe, ilyen nagyon kedvesen beszélnek, nagyon jó hangulatú az, ahogy így előadják magukat a színpadon, de elsődlegesen az, hogy érkezik három férfi a távolból, három normális, jól működő zakóba, és azt hiszem, hogy úristen, ezt most már nem ebből a távlati vágyakozásból fogom nézni, hanem az lesz, hogy itthon is ilyen állapotú és ilyen gondolkodású férfiakat, és egyébként nőket, de most mivel férfiak voltak, azért a férfiakból indulok el, ilyesmit látványok lesznek azok a férfiak, akik ezt az országot viszik. Ez akkora upgrade, hogy ezt nem tudom elmondani.
1: Erre Jean-Claude Vanny Éva következik én. Most már 85 éves mester, és az ő pályája is csak úgy hasonló. Kicsit hosszan kellett várnia az európai világhírre neki. Ő a Franciaországban 60-as években kezdte meg a zenei pályafutását, írt szövegeket, saját lemezekből is adott ki párat, hogy 6-7-et, rengeteg filmet komponált, és szinte minden francia előadóval, aki a 60-as, 70-as, 80-as években érdekes, fontos volt, ő Franciaországban együttműködött. Most említhetem a François Hardy-tól kezdve a Serge Gainsbourgen át, most direkt olyanokat próbálok elővenni, akiket itt Magyarországon is ismerünk, és aztán eltelt 5 évtized az ő munkásságából, mikor is a 2000-es évek elején a hip-hop kultúra, akik ugye a zenei mintázásokból éltek nagyon sokáig, tehát mintákat vettek ki mindenféle zenékből, úgy kell elképzelni ezt, mint amikor a gyöngyhajú lányt ugye kimintázta a Kanye West, egy darabot kivett belőle, és akkor nagyon sokat fizettek érte, és ő megdöbbentve vette észre kies francia birtokain, hogy hívogatják ilyen angol kölykök, akik kérik a jogokat, meg a lány, ő nem beszél a mai napig angolul, hát ezt tudjuk a franciákról, hogy eltartják maguk, ők is egy birodalom, erről már beszéltünk, hogy ilyen fiatal emberek hívogatják őt, hogy adjon jogokat, meg hogy járuljon hozzá, és aztán így a és egyik pillanat a másikra két-három olyan lemezt adott ki, amin hát tényleg a Beck-től kezdve rengeteg olyan zenészig dolgozott együtt ezzel a Jean-Claude Vanier nevű úriemberrel, akiről nem lehetett semmit sem tudni, csak azért, mert eljött egy olyan pillanat, amikor az ő zenéje, mivel keresték, folyamatosan kutatták azok a hangmintavadászok ezeket a dolgokat, hát egyszer csak azt vették észre, hogy hát ez baromi érdekes, ennek van egy saját hangja, egy saját stílusa. És akkor most erre az 1975-ben megjelent második szólólemezéről fogok egy darabot ideidézni, amit a Mont Saint-Michelin lemezt vásároltam, egy igazán pici pár négyzetméteres, alig nagyobb, mint a mi lemez voltunkban. Egy ősszakálú tulajdonos volt, akivel sokáig alkulozta ennek a lemeznek az árán.
0: Ez hát, most volt?
1: Ez most volt, amikor kint voltunk Párizsba.
0: De várjál, de a Bulvár Saint-Michel, nem? Bulvár Saint-Michel. Mert azt mondtad, hogy Mont Saint-Michel.
1: Hát már nekem a Saint-Michel, Saint-Michel.
0: Jaj, tudom, meg hát tudod? Különböző francia lokációk, tényleg szóval ember legyen a talpán, aki ennyi utazással, mint ami veled van, még egyáltalán meg tudja különböztetni tényleg, hát ezeket a szegleteit a világnak. Na igen.
1: De várj, mondszem, van olyan egyet, hogy mondszem is?
0: Van.
1: Biztos valamelyik Tour de France szakasz oda fölmegy. És itt Jean-Claude Vanier és a Divas Divines.
2: J'aime les actrices et je les bisse quand elles se mettent toutes nues et qu'elles fleurissent les synopsis, les écrans sans retenue. J'aime les petites misses sans artifice qu'on filme du vêtu et qui

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments.
3: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Kedves elvtársaim, vissza az életbe. Én a magam részéről most hátra lépek, már így az aktuál politikai tartalomfogyasztásból, és odafordulok nem csak a természethez, hanem az élethez megint. Mert hogy a poszttraumás szindrómámat, ami volt így az elmúlt hónapok miatt, azt valahogy ki kell küzdenem magamból, és úgy gondolom, hogy egyrészt mázlisták vagyunk, mert a tavasz most szárva szökken, azután nyár következik, hagyni kell most már a megválasztottakat, hogy tegyék a dolgukat, nekünk ezzel innentől nincs foglalatosságunk most 2 évig, hanem nézzünk egymásra, nézzünk a barátainkra, nézzük a természetre, és kezdjünk el élni, és a pici dolgokat nagyon-nagyon megbesülni. Például azt, hogy nő a fű, vagy süt a nap, vagy esik az eső, vagy hogy este lehet egy jó negrónit készíteni, lehet beszélgetni, nagyon sok, mint meccset nézni, anélkül, hogy bármilyen felhangja lenne, vagy hogy rátapadnánk a különböző online felületekre, hogy a legutolsó információ morzsát is kiszívjuk magunkból. Az átvezetéshez javasolok én 2 podcastot, az első a Friderikus podcastban Fleck Zoltán.
6: Uh-huh. Igen.
5: Nagyszerű jogszociológussal az a beszélgetés, amely igazából edukatív mindenki számára, aki nem tudta elképzelni, nem tudja azt összerakni, hogy milyen jogszabályok, milyen jogszabály változtatások, milyen politikai hatalmak, mert hogy mindannyian szeretnénk, hogy egy jobb világ következzen, de hogy lehet ezt demokratikus formában megtenni, vagy jogszabályi felhatalmazással, vagy ha úgy nem, akkor hogyan. Szóval ez a...
6: De várjál, most konkrétan mit mondasz?
5: Hát a Fleck Zoltán miről beszél a Friderikus Sárnorral?
6: Nem, azt értem, csak hogy...
5: Azt akarom mondani, hogy ez egy ilyen felvilágosító célzatú beszélgetés, és ebből mindenki, én is megértettem, hogy milyen lehetőségei vannak a most felálló establishmentnek arra, hogy amire ő meghatalmazást per felhatalmazást kapott, azt meg tudja csinálni. Tehát, hogy ne azt képzeljük el, hogy most akkor jön egy fekete autós, elvisz mindenkit, hanem mégis visszacsinálni a demokráciának azokat a szerveit, ágait, amelyek képesek arra, hogy beteljesítsék az ígéreteit.
6: Á, azt hittem, hogy specifikusan azzal foglalkozott ez a beszélgetés, hogy az ellopott
5: ne.
6: Közpénz tehát, milliárdokat szerintem milyen módon lehet visszaszerezni.
5: Ezzel fog foglalkozni, ezzel is foglalkozik, igen, de hogy most már erről jöjjünk le, tehát hogy ne legyen életünknek ez a vezérgondolata, hogy mikor kit visznek el, és az hogyan, hanem tényleg hagyjuk meg azoknak, akik ez értenek, vagy ez lesz a munkájuk, adjunk nekik időt, és magunknak is adjunk időt, hogy ne kezdjünk el őrült módjára ezzel foglalkozni általánosságban, hiszen mindenhez idő kell, de látni fogjuk, ha látni fogjuk, az eredményét villámgyorsan, és ebben nagyon sokat segít ez a beszélgetés, tényleg, hogy lássuk, hogy a jog útján ezt hogyan és miképpen. De a jó hír az, hogyha ennyit spoilerezhetek előre, hogy lehet, tehát van mód rá, de jól érthetően én azt gondolom, hogy igazán érdekes beszélgetést folytattak Friderikus Sándorról, úgyhogy én ezeket a típusú tartalmakat gondoltam első lépésnek, levezetésnek, mert ezen engem megnyugtatott, fel is világosított, és a következő, ami már a normális életből szól, az pedig az Élet meg minden podcastban Festbaum Béla, a Vígszínháznak, Vígszínház társulatának színésze, és még sok minden más, ő saját produkcióiban is igen sokat dolgozik, de ugyanakkor doktorátus szerzett a Vígszínház történetéből, történelméből. Egy igazi jó beszélgetést folytat hosszan, igényesen arról, hogy színház, mi volt a Vígszínház, és Molnár Ferenc főleg. Molnár Ferencről, ugye a Pál utcai fiúkat mindenki, meg a Liliumot tudjuk, de úgy az életéről, meg azért, hogy ezt kontextusban, ezt a nagyon csúnya kifejezést használva, én utálom. Hogyan néz ez ki? Remek, szintén egy ilyen edukatív célzatú. Másrészről pedig eltelt az első 20-25 perc úgy, hogy én tényleg könnyekig meghatódva figyeltem, hogy milyen szépen beszél a Festbaum Béla. Tehát olyan ritkán hallani már ezt a típusú, néha modorosnak is hallik, ahogy ő beszél, de mégis vagy ilyen old schoolnak nagyon, de ha beengedjük magunkhoz, azért mégis a magyar nyelv szépségeit, meg azt, hogy hogyan kell szépen artikulálni, azt így mutatja, úgyhogy lehet, hogy kétszer az első 20 percet meg kell hallgatnom, csak úgy, mint az első 15 percet majd meg kell néznem Bob a bizonyos új Wes Anderson filmből, mert hogy elaludtam a moziba az első 15 percet, amikor ott voltunk, és hangosan horkoltam, hogy a feleségem megbökött, hogy most már keljek fel, onnan van meg ugye 21. perc, ez a milyen séma, egyiptomi séma, talán nem tudom mi a címe.
6: Nem, föníciai.
5: Föníciai, hát közel. Föníciai séma, na ezt akartam nektek mondani, úgyhogy tényleg most már ragaszkodjatok a normális élethez, elég volt ebből a politikából, csinálja ki. Erre felhatalmazást kapott.
6: Azon gondolkoztam, amikor mondtad, hogy fontos, hogy megértsük, hogy most már ők ott vannak, csinálják, de hogy ez idő lesz, tehát, hogy adjunk nekik teret, távlatot. Hogy én értem azt a reflexet, amivel az emberek úgy gondolják, hogy nem akarnak hosszan időt adni, mert nagyon sok olyan történetet láttál, amiben ha valakinek volt ideje kitalálni egy lelépési stratégiát, akkor az le is tudott lépni. Tehát én azt a drive-ot is értem, hogy szeretnénk látni, szeretnénk most bizonyosságokat kapni arra, hogy ezek a pénzek visszajönnek, ezek a sztorik nyilvánosságot kapnak, érteni fogjuk, bele fogunk látni, ki fogunk akadni, közösen meg fogjuk élni, és az egy ilyen jó tisztulási folyamat, mint ahogy nekem az is nagyon tetszik. Múltkor láttam az Instagramon egy, azt hiszem, hogy egy pszichológus volt, tehát hogy egy nagyon kulturált, jól képzett férfi, aki arról írt, hogy a megbékélés, meg a megbocsátás, szóval ezek nagyon fontos dolgok, de hogy ő neki fizikai szükséglete van arra, hogy káromkodva és egyenként kitölthesse a dühét. És ezért ez a kis film, amit ő megosztott, ez gyakorlatilag arról szólt, hogy így ki van sípolva, és hallasz egy nevet. Ki van sípolva, és hallasz egy nevet. Tehát ő szerintem mind a kettő érvényes. Az is jó, aki ebben a fajta zen magaslatban képes azt mondani, hogy srácok, belőttük a gólt, lehet menni inni egy fröccsöt a haverokkal, és az is, aki közel akar lenni, látni akarja, biztosra akar menni, és dühöng, és ki akarja dühöngeni magát. És azt nagyon furcsa megtapasztalni, hogy egy csomó dolog, ami nem gerjesztett dühöt például bennem, mert annyira megszoktam, az most ilyen váratlan pontokon jön ki. Váratlanul kezdenek idegesíteni visszamenőleges történetek, amiket akkor egész rezignáltan tűrtem.
5: Veled vagyok teljesen, ugyanaz az alapállás, de nekem fontosabb az most már, hogy megőrizzem magam, és ne a feleségemmel, meg a kislányommal, ordibálva csapódjon az át, hanem kimosni magam. Én szeretem kimosni magamból azt az elmúlt időszakot, és vigyázó szememet rajta tartom az ügyeken. Én nem azt mondom, de ezzel az amplitudóval, ezzel a sűrűséggel, ezzel a sebességgel már nem akarok ilyen tartalmakat fogyasztani, mert nem kell a pszichémnek, nekem más kell.
6: Én is veled vagyok.
5: De el tudom képzelni, hogy vannak emberek, sőt, sokan vannak, akik ezt keményen nyomják. Nekik küldöm a következő dalt. Nem tudtuk, szerintem kevesen itt Magyarországon vannak tisztában azzal, hogy a világ legjobb diszkó dalát, valaha készült legnagyobb diszkós lágát, azt a Chicago zenekar rakta össze 1978-ban. És a Street Player címet viseli, és erről nekem, mert beteg az agyam már, figyelj, a következő jutott eszembe. Hogy én például el tudnám képzelni, hogy a puszta Versailles-ra ugye most újjá kell építeni az ő világát, forgat egy tiki-toki videót ennek a zenének az aláfestésével, ahogy a felcsút Avenue-n háta mögött az új alakuló frakciójával megy erőre, és akkor ennek a dalnak a hatására, mert ugye úgy nő nagy utcai harcos, mint tudjuk, ezzel így a visszatérést sugallhatná ezzel az 1978-as Chicago fantasztikus diszkos lágert. Figyelj! Annál is inkább fantasztikus, mert hogy nincs elkoptatva, ugye a magyar közéletben, hogy az I Will Survive-tól a YMCA-ig tartunk diszkóba. Most itt azért nem. A Chicago zenek az különben is szívem csücske nekem, Peter Cetera meg amúgy is, a borítója ennek a lemeznek is, úgyhogy a dal pedig itt van, tessék, táncoljunk!

0: Már mondtuk az adás elején, hogy nagyon örülünk, hogy sokatokkal élőben találkozunk ma este, de ez egy limitált lehetőség, mert egyelőre nem a Wembley-t béreltük ki arra, hogy Hello járat élő találkozunk legyen. Közben ilyen összeszedetten beszélek, megpróbálom kiszedni a hajszálamat, ami rátekeredett a szempillámra. Na, azt hiszem meg vagyok. Úgyhogy a következő hetekre is ajánlunk lehetőségeket, ahol személyesen tudunk találkozni, igaz, hogy külön-külön. Én például május 6-án este a Nemzeti Galériában a Dolce Vita című kiállításban fogok egy tárlatvezetést tartani a Tündével, aztán pedig Fricikém kedvenc műfajod, a kerekasztal beszélgetés is része
1: ez
0: lesz.
1: Ez nem szűnik meg, ugye?
0: Ez nem szűnik
1: ennek
0: meg.
1: Ez esélytelen, hogy
0: ez
1: átalakuljon.
0: Ez átível 4 éves ciklusokon. A kerekasztal mindig is volt, mindig is lesz, és általában ott fogsz találni engem az egyik székében. Szóval az Itália jelenség, ez az őrület, ami az Olaszország, arról szól ez a kiállítás, hogy hogy hat az Olaszország, mint élmény a képzőművészekre a 18. századtól a tegnap előttig a hazai képzőművészetben. Hol látod ennek a nyomát? Kit, hogy dolgozott át, érintett meg, tett derűsebbé, vagy tartott meg a saját motivumaiban? Szóval egy nagyon gazdag és nagyon látványos kiállítás, és erről az egész Olaszország élményről fog szólni ez a kerekasztal beszélgetés, utána pedig a Tündével vezetjük végig a tömeget ebben a tárlatban. Ez lesz május 6-án. Ami még utána következő nyilvános dolog, és szívesen ajánlom, az az, hogy május 17-én lesz az életmenete, amihez tartozik egy színpadi program, amit fogok vezetni. Május 18-án, az nagyon érdekel, tavaly is, nem hiszem, hogy emlékszel rá, mert iszonyú sok minden történik velünk együtt is, meg külön-külön is, a Magyar Zeneházában volt egy ilyen szakmai nap, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet jól lenni a munkahelyen. Tehát, hogy a munkahelyi jólét. És idén is ez a téma, és mindig van egy fókusz. Az idei évnek a fókusza a határhúzás, ami engem nagyon érdekel. Hogyan rakod ki a saját határaidat, hogyan ismered fel a saját határaidat, hogyan érvényesíted a saját határaidat, hol találod meg ezt a jól működő és fenntartható egyensúlyt abban, hogy az ember együttműködik helyzetekben, de mégiscsak képviseli azt, hogy mi az, ameddig neki oké valami, és onnantól már nem. Szóval ezt is nagyon várom. És utána egyet alszom, és május 19-e lesz, amikor este úgy képzeljük, hogy egy nagyon szép és biztos, hogy nagyon személyes beszélgetést fogok moderálni. Algaui Hesna írt egy könyvet, ami arról szól, hogy amikor az ember áll egy nehéz helyzetben, egy embert próbáló pillanatban, akkor hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy abból, amit úgy érzel, hogy ez csak rád méri a sors, azt valahogy áttekerd ezt a tapasztalatot pozitívba, hogy valahogy valahova kijuss ebből a rossz érzésből, ami aztán inkább téged megerősít, vagy hogy hosszú távon támogat abban, hogy jól vedd nem is csak az akadályokat, hanem úgy általában az életet. És az ezekben a harcokban megszerzett tapasztalatokról fog mesélni egyrészt a Hesna, aki írta ezt a könyvet, az Epres Panni és a Tom Bornelli és én négyen fogunk az ide kapcsolódó tapasztalatainkról és megéléseinkről beszélni.
1: És az hol lesz?
0: Ez egy Lóvasút nevű helyen, ami a 12. kerületben van, egy nagyon szép épület a libegő alatt egy kicsivel.
1: Hát hallottátok Winkler Nóra turnéját, én most ezt nem is szeretném tovább húzni, hanem a Jemba Groove-ot, ők szinte második generációs bevándorlók már Németországban, ők Afrikából, Nigériából és Gánából érkeztek a szülők. A két fiú, aki ezt az egységet alkotja, a Jemba Groove-ot, pedig már Berlinben él, és egy nagyon szép dal, erre szeretném. Nekem ez jutott eszembe, miközben beszéltél a kerekasztalról. No Pain, No Gain, ez a ennek a darabnak a címe, és egészen a hírekig szerintem ezt fogjátok hallani.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Több 100 000 tajszámot érvényteleníthet az egészségbiztosítási alapkezelő, a mesterséges intelligencia írt színdarabot Franciaországban, kora nyárias időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 000 tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt, idén pedig már több mint 348 000 embernek van legalább 1/2 éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összegeket, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél, ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el, eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék egyébként Ausztriából érkezett. idén is keresik az év kerékpár útját, ehhez pedig tőlünk várják a nevezéseket május 10-éig. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet.
1: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
6: Mesterséges intelligenciával készült Molière darabot mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A három felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy előadást, és hogy tervezzen hozzá díszletet és jelmezeket is. Természetesen rendezők, lektorok és más színházi szakemberek is segítették a munkát, a darabot pedig jövő héten láthatja a közönség. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
8: Amíg a No Pain No Gain-t hallgattuk, tulajdonképpen mi nem vesztünk össze, de egy indulatos beszélgetésünk volt, amit most elétek is tárunk, mert hogy elhangzik egy olyan a szádból, hogy no pain, no gain, és azt gondolom, hogy igen, ez egy alapvetése az életnek, így működik. Nem kell mindig a painig elmenni, de hogy munka, meló, akarat, áldozat, az, ami valódi növekedést hoz meg, ami előre visz téged az életbe. Na, de térjünk oda vissza, no pain, no gain, én így bólogatok lelkesen, igen, ez egy alapvetés, és akkor azt érzem, aha, de azért hány gain sztorit néztünk most végig, irracionális gain sztorit, ami mellett nem volt pain. És én most állok, és azt érzem, szeretném látni a paint. Szeretném látni, hogy a fejembe visszarendeződjön ez a fajta alapigasság, hogy igen, ez így van, és ez alól nincs kivétel. Ez így működik.
9: Van a cinikus énem, és van a veled egyetértő, és van, amit én érzek. A cinikus énem azt mondja, hogy amióta a társadalmak vannak, mindig is voltak egyenlőbbek.
8: Oké.
9: Okay. Ezzel nem tudsz mit kezdeni.
8: És tudom, hogy így van, igen.
9: Én biztos okozna 3-5 szép órát az életemben, látnám azokat az arcokat bevonulni a Gyorskocsi utcába, akikről, akinek a nevét nem ejtjük ki, de mindenki tudja. Vagy nem is tudjuk, mert annyian vannak. De az életemet én nem abban a folyóban szeretném, vagy a folyómederben szeretném élni, hanem én a madárcsicsergés, a Cremon, a krakkói utazások, a művészet, a zenehallgatás, a kislányomnak nézni, ahogy felnő, jókat enni, és művelni kertjeinket. Szakrális körben szeretném élni.
8: Veled vagyok. Teljesen veled vagyok. Abszolút veled
9: engem
8: vagyok.
9: Nem fűt a bosszúvágy. Nem azért szavaztam arra, hogy váltsuk le ezt a kormányt, mert hogy látni szeretném, vért ittam. Holott mi is, a mi kis bizniszünk is számos hátrányt szenvedett el, meg nagyon sok emberé. De hogy ezzel én nem fejlődök, ettől én nem leszek több. Én hagyni akarom, megadtam azt a bizalmat, és most sem változott még bennem ez a bizalom mennyiség annak az új rendszernek, hogy csinálja, tegye a dolgát egy demokratikusnak. Én hiszek ebbe, egy demokratikusnak gondolt keretrendszerben. És ha 5 év múlva fog a Gyorskocsi utcába bevonulni, az pont ugyanakkor öröm, mert sőt, még nagyobb, mert el is felejtjük a
8: Ja, én nem úgy vagyok ezzel, hogy addig ne induljon el a nyaram, míg nem látom ezt a Gyorskocsi utcába való gyorsbemetet.
9: Ne is,
8: nem.
9: Ne.
8: Én csak azt érzem, hogy összességében véve kell, hogy ez az egyensúly visszajön, és tudod miért is? Mert ahogy ez a ahogy kibontakozott ez a változás a szemünk előtt, az konkrétan népmesei. És tulajdonképpen a felnőtt létnek sokféle, nem, sokfelől lehet definiálni, hogy mit jelent a felnőtt lét, de biztos, hogy járuléka az is, hogy megérted, hogy a mesék, a szép mesék, amiken felnőttél, a bábszínházi előadások, ahol mindig meglakoltak a gonoszok, a népmesék, amiben a legkevésbé esélyes, de igaz szívű fiú vitte el a királylányt, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ezekben a narratívákban alakultál te kicsi babából kisgyerekké, és aztán az egyik feladatod az életben az volt, hogy ezt helyre rakd és elfogad, hogy ez a mesekönyvek, amikor becsukod a kemény fedelüket, akkor becsuktad ezt a típusú igazságtételt, meg ezt a fajta egyensúlyt, mert nem így működik az élet. És tessék, itt vagyunk felnőttként, és most egy jó ideje azt nézzük, hogy micsoda, hogy tényleg ilyen meseszerű fordulatok vannak, és ha ebbe beleengeded magad, akkor az hozza a többi vágyadat is. Ja, ha ez ilyen meseszerű, akkor tényleg szeretném látni tömlőcben. Ja, ha ez ilyen meseszerű, akkor szeretném látni, amint leveszi a 8 milliós ruháit, és beadja a zaciba. Szeretném látni. Na, de veled vagyok. Nem azt szeretném, hogy 0-24-ben ezt figyeljem. És eddig sem ezt figyeltük, és eddig is nagyon jól berendeztük az életünket abba, hogy meg tudjuk élni, hogy milyen öröm figyelni a gyerekünket, milyen öröm, hogy virágoznak a gyümölcsfák a kertünkbe. Nem, hogy nem váltunk vakká a kicsi örömöké, hanem nagyon is kiélesedtünk irántuk, és ezt én is így szeretném tartani. Egyszerűen, mint szükségünk van arra, mint társadalom, hogy ez az igazságérzetünk, ez újra stabil lábakon legyen, ne kis individuális szigeteken legyenek érvényesek ezek az alapvetések, hanem minden körbenézel, és azt lásd, hogy így működünk.
9: Alex Pudu. Nem tudok erre már, mint azt a vitát nem tudjuk lefolytatni, majd talán este belemegyünk egy művészeti alkotás kapcsán.
8: Jó.
9: Én most Alex Puduval vagyok.
8: Oké.
9: 100%-ig. Én elmegyek a hedonizmus felé, akárki akármit mond. Notte in Riviera. Tehát egy Rivierán, ami Riviera, nekünk is van egy csomó, csak ki kell lépnünk a balkonra, a kertbe, a Balatonra, akárhova. Rivierának hívhatunk bármit. És az este, amikor nyári este leszáll, Alex Pudu pedig ezt megfogalmazza nekünk zenében. Én ezzel kívánok nektek nagyon boldog következő sok száz évet.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Kaptam három borítót, amiből az egyiket kiválasztottam, amin egy, mintha ilyen a csillagos éj lenne, és belerajzolva.
2: Az űr.
1: Igen, de nem olyan...
2: Hát csillagokkal. Nem olyan sötét.
1: Igen, nem olyan gigantikus és távlati, hanem inkább úgy, amikor úgy látod a csillagokat, mondjuk augusztusban kifekszel a kertbe este, és nézed a takaród alól, hogy milyen gyönyörű csillagos az ég.
2: Igen, aki nem akar takaró alól, az most a hellojárat.hu-n a Matchmaker applikációban ezt simán meg is tudja csinálni. Csak ne az autóba, kérlek. Mert azt hiszem, ott nem lehet, mert valahogy letilt, nem? Nem tudsz ilyeneket csinálni.
1: Megkérdezi, hogy vezetsz-e.
2: Megkérdezi?
1: Megkérdezi.
2: És te mit válaszolsz, amikor közben sminkelsz?
1: Mikor, hogy?
2: Van egy ilyen opció, de egy ilyen köztes?
1: Tudod, hogy a sminkelés az csak arra való, hogy beindítsa végre a never ending dugót. És a sminkelés és a kemény tojás megtörés. Ez a kettő, ami csodát tud tenni.
2: Maga az
1: bármilyen bedugó. Meg fogom mondani a Vitézi Dávidnak, hogy biztos vannak ilyen közlekedés technikai óriás megbeszélések, hogy hogyan irányítsuk. Tényleg ezt a várostól sokkal több autó lett, mint amennyire szükség lenne, és mint amennyit elbírnak az utak, és el fogom mondani, Dávid, ezt tedd közzé. Mindenkinél legyen egy feltörni váró. Kemény tojás, megindul a sor. Leolvadnak a pirosok a lámpákról, és csak a zöld oázis. Na, szóval, hogy csillagos ég, és akkor bele van rajzolva az aranymetszés. És akkor gondoltam, hogy behozom neked a kedvencedet, a Monalizát, amin annyit
2: rugózok.
1: Igen, dühösen.
2: Sok olvasat van rajta.
1: Joggal dühösen, hogy nem is lehet látni, nem is lehet már megközelíteni, nem is tudsz már valóban kapcsolódni hozzá, mert csak ezt a mítoszt látod, meg ezt a legendát, de hogy ez tulajdonképpen egy érdekes adalék ahhoz, amit mindig kérdezel, hogy mitől lesz valami mítosz, meg mitől lesz ekkora legenda, hogy most erről kicsit olvasgattam emiatt az albumod miatt, hogy ez az aranymetszés, ez egy olyan arányrendszer, ami a természetben előforduló arányrendszert veszi alapul, és mondja azt rá, hogy ez egy tökéletesen növekedő, az illusztrációjának egy nem tudom melyik csigának a héját teszik oda, ami egy ilyen tényleg fantasztikusan szép ilyen spirál szerkezetben növekszik, és amilyen tempója van ennek a növekedésnek, annak van egy matematikai képlete, és a Mona Lisa elemzésénél is pontosan látszik, hogy ahogy a kompozíció létrejött, amilyen arányokat ez az arc azon a képen kap, ahol van az arc ezen a képen, abban az aranymetszés szabályait képviselték. És hogy ez számos épületen megvan, piramisoknál, egy csomó olyan dolognál, aminél nem tudod megmondani, hogy mitől ejt rabul, vagy miért érzed annyira harmonikusnak, kiegyensúlyozottnak azt a szerkezetet, vagy azt a kompozíciót, az sokszor kiderül, hogy mert az aranymetszés szabályai szerint épült föl.
2: És ez mikor az első aranymetszés szabály?
1: Jézus, nagyon régi.
2: Igen?
1: Igen, ez körülbelül most annyira volt precíz, mint amikor tudod az ecseri piacon, vagy máshol kérdezel a...
2: Hogy ez tényleg reneszánsz, annál is korábbi.
1: Annál is korábbi. A kedvencem, amikor azt kérdezem, de ez úgy nagyjából mikori? Ez antik. Ez antik. A másik, ami egy ilyen validáló erővel bír, emlékszem egyszer Balaton Kenesén így a M7-esről, ahol lehajtasz, és elkezdesz akaratja kenese felé menni, akaratján, kérlek szépen az akaratjai semennyire nem fancy közért előtti, nyáron sárgává égett füves placon, blokkon szoktak lenni ilyen kirakodó vásárok, és akkor ott megjelennek mindenkik mindennel, imádom, körülnézünk, keresünk valamit vásárolunk, és akkor ott voltak ilyen pusztítóan rossz kísérletei, másolatai nagyon jól ismert festményeknek, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon magabiztos kereskedő van ott, És igaziból ott van ez a szekunder szégyenet, hogy nem szeretnél bele sem menni ebbe a beszélgetésbe, mert nem fogod kibírni, hogy hogyan válaszolj úgy, hogy megtartsd a méltóságát annak a másik embernek, tehát nem szeretnéd elkezdeni megbeszélni, hogy ez tényleg Kádár Béla, tehát hogy veled tényleg itt megtörténik, hogy csak kiklafogtál a strandról a papucsodba, akartál venni egy iced tea-t, és nem lehetsz ennyire szerencsés, hogy 16 ezer forintért egy ízig-vérig eredeti Kádár Bélát. Hát 3 hete álltál a Kizelbach aukción, és láttad, hogy 10 milliókért veszik a bolondok, amikor itt akaratján a fűben, a placon. Hát 16 rugóért a tied lehet, és akkor megy ez a nyomorult beszélgetés, amiből szeretnétek kihátrálni, és ott sem lenni, és akkor azt mondják, ez benne van a katalógusban. És onnan már nem akarsz semmit kérdezni, mert az ő fejébe ez nem egy katalógus, amiben valaha látott egy valóban eredeti Kádár reprodukciót, hanem ez a katalógus, és rád is úgy néz, hogy nagyon reméli, hogy érted, és nem fogsz további kötekedő, fárasztó kérdésekkel jönni, mert ez a katalógusban is benne van.
2: Hát igen, ez elmondtad, tehát, hogy Jézus nagyon régi. Tehát ezzel szerintem mindenki tud utazni tovább, és szerintem ez ugyanaz. Tehát egy valószínű, ti egyívásúak vagytok, csak ezt nem tudod beismerni, és hiába van Kumbéla írva, az Kádár Béla aláírásként, mert megváltoztatta a nevét egy ponton túl. Én ezeket imádom, és meg is venném, ha lenne ennyi.
1: 16 rugód nincs,
2: de hát egy Kádár Bélára, egy Tamara Lempickára beruháznék 20-ért, de annak is a korai, tehát még Jézus előtti festményeire szeretnék én rámenni, de minden más majd este, aki élőben ezt megtapasztalhatja, hogy Winkler Nóra hogyan magyarázza el, hogy egy bizonyos kép milyen réget, Jézus nagyon, hát ilyen egyszerű, a definíció így következik. Ha már a matchmakernél tartom, és remélem meg is néztétek ezt a két képet, egy brit zenekar különben, akit kiválasztottunk, Earth O Nautic. Olyan bután van írva, majd írok nekik, hogy ez ezt. Tehát azért vannak a zeneiparnak szabályai. Ilyen névvel nem lehet befutni. Tehát egy két kötőjellel, kisbetű, nagybetű, tehát ez nem egy K-pop zenekar, hanem egy rendes londoni társaság, ráadásul az egyik tagja, a dobos még a Style Council-ba is dobott, és a zenéről is majd megérzitek, ez ilyen 80-as évek vége, 90-es évek eleje, nem Jézus és nagyon nem régi, hanem az acid jazz korszak, és az acid jazz korszak majd én fogom nektek elmesélni egyszer, ha még marad időnk rá, és

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
5: Szóval elkezdődik ám a szabadtéri szezon, lehet külső sportokat művelni, ezért fogok én most nektek még egy utolsót beszélni arról, hogy csarnokokban mi történik. Kezdem azért a fontossal, hogy lehet, hogy adásunkkal egy időben, ezt akartam mondani, Nikola Jokic már nem szerepel a Denver Nuggets csapatával a rájátszásban az észak-amerikai profi kosárlabdában, és ezt én azért nehezményezem, mert nem lesz kiért izgulni és fent maradni sokáig vagy reggel azonnal megnézni, hogy mit játszott a Denver. Magát a csapatot annyira nem komálom, tehát nem arról van szó, hogy nagy rajongója lennék.
6: De a Jokic ébreszt benned érzelmeket? Sose beszéltél erről semmit. Tehát ugye ez, ha van vakfolt számomra, számunkra, a hallgatók számára rajtad, akkor pont az, hogy van ez egy Jokic nevű csávú, annyira szimpatikus, annyira tehetséges, annyira tolja. Egyszerűen egy jó sztori, és olyan, mintha így mindig így elhajolnál előle. Tehát, hogy téged nem érint meg ez a Jokic?
5: Igen, mert nem akarok olyan sokat beszélni róla. Tehát érzem azért azt, hogy én rajtam kívül azért nem sok embert érdekel. Itt Magyarországon az, hogy Nikola Jokic éppen hogyan játszik, vagy hogyan nem. Itt ezért fontos nekem az ő személye, mert ugye a normalitás ünnepségét mindig, amikor őt látom, és az utolsó két meccset, képzeld el, a detronizálta, fizikailag is bántalmazta az ellenfél egy-egy játékosát, mert feldühítették, és hogy utána az abuzált játékos nyilatkozta is, hogy hát csak azt látta, hogy egy hegyomlás közeledik felé, és azért szerintem az nem jó érzés lehet, amikor Nikola Jokic megindul feléd, és tudod, hogy ott neked lejátszott aznapra.
6: De miért lett dühös? Mert mindig azt
5: egyrészt egy sportszerűtlenség miatt, amit
6: szerintem
5: elkövettek.
6: Szerintem beszéljünk egyszerre, az nekünk is nagyon jó, meg a hallgatóknak is. Tehát nem az volt eddig, hogy ő egy ilyen, hogy ő nem ez a hisztérikus, nem ez a dükitöréses, nem ez a kontrollálatlan, hanem egy ilyen nagyon jó, stabil csávó.
5: Igen, de tudod, azért van az a lelki állapot, amikor nagyon érzed, hogy a csapatod sehol nincs hozzád képest, és ez frusztrációt ébreszt benned, hiszen te végigjátszottál már 82 alapszakaszi meccset, és elindult a rájátszás, és az van a fejedben, hogy te azért oda tetted magad végig, és egy tehát, olyan a csapat, a Denver Nuggets, mint hogyha nem lenne csapat, és az így rossz lehet. Rossz lehet egy csapatjátékosnak azt érezni, hogy ő cipeli a hátán a franchise-t, így hívják. A többiek meg ott felveszik a pénzt, és nem nagyon tesznek hozzá az

0: tevékenységet követtek el. Valószínű, ez egy kivezetési csatornája az ő pszichéjének, mert hogy én nem vagyok semennyire sem pszichológus, de azt látni rajta, hogy az ember egyre jobban és jobban frusztrált, hiszen a Minnesota Timberwolvesban már igazából a két legjobb játékos megsérült, és mégsem tudják őket megverni, tehát az lenne, akkor lenne esélyük, hogyha mondjuk a nézők jönnének be, a minnesotai néző, és ők játszanának. Talán akkor meg tudnák venni. Szóval rossz nézni az egész vergődést, hogy így sportszakmaiak legyünk, és ez váltja ki. Belőlem pedig, tudod, én nem tudok nem drukkolni neki. Nem tudom, nem úgy kezdeni a napot, amikor meccsnap volt, hogy megnézem, hogy nagyon későn játszok. Általában 4-kor, magyar idő szerint hajnali 4-kor kezdik a meccset. Tehát amikor én felkelek a pannával, akkor még épp a harmadik negyed közepén van, és akkor látom, hogy esélytelen ez a mai nap is. Nézem a játékos statisztikákat, hogy éppen ki mennyit dobott, meg mennyi gólpaszt adott, meg mennyit. És megint az van, hogy van a Nikola Jokic, meg az a csapat többi része, csatott része, és ezek milliókat keresnek különben. Nem is értem, hogy csinálják még mindig, hogy tartják a pozíciójukat. Ez az egyik. A másik, hogyha könnyebb élvezeteket keresünk, akkor a Zero Ligában, szintén kosárlabdáról beszélek, most már ott is a végjáték a rájátszás kezdődött el. És ugyanaz Zsargelis Kaunas tegnap kikapott, hát jó, ez nem ekkora, a Fenerbahcséval játszottak, akik a tavalyi győztesei az Euroligának, de hogyha jó meccseket akarunk nézni, az Euroligának van olyan streamingje, hogy tényleg nagyon olcsóért elő lehet fizetni, és akkor ott lehet követni az összes meccset, úgyhogy, és az nagyon jó kosárlabda, ám teszem hozzá, tehát nem az van, hogy nyeretlen kezdők játszanak, hanem igen, érze, és ott azért a Valenciának kell dukkolni, nagyon fiatal csapat, van egy magyar válogatott is benne, igaz, hogy úgy tudom honosított, de magyar válogatott színebe játszik, és csupa fiatal, és remek-remek meccsek végig. Az Euroligán az, hogy nem kell, nincs az érzelmi többlet, tehát ha ki nyer, az nyer. Én a jó meccsnek szukkolok ellentétben, amikor ugye Nikola játszik, és a testvére is kezd kiakadni. A testvére a múltkor, még ezt a rövid történetet hagyd meséljem el.
1: Én tök szeretem ezeket a sztorikon.
0: Az volt, hogy San Antonióban játszottak, ez még az alapszakasz, egy hónapos sztori, és a Jokic testvérét kitiltották minden stadion VIP szekciójából, mert ott erősen abuzálta a körülötte lévőket.
1: De ez mit jelent?
0: Hát beültetik a közönség közé egy jobb pozícióba.
1: Nem, de mit csinál?
0: Hát verbálisan és tetlegességgel.
1: De mi, hogy ő egy indulatkezelési problémákkal van, túlizgulja.
0: Igen, ha látnád.
1: És üvölt, csapkod, így.
0: Én szeretném, ha rákeresném, miközben én csak annyit, hogy Jokic's Brothers, és akkor meglátod, hogy mi itt a problémának a veleje. És a San Antonio elleni meccs végén az ő testvérét elkezdték kikezdeni. Onnan fentről a VIP szekcióba, és akkor ő keményen odalépett rock'n'roll-szerűen, ahogy egy szerb állampolgárhoz ez divik, és abból is lett egy nem kis palánver, de ezek a dolgok színesítik a mi életünket, és most pedig akkor El Gaeton. Ez a dal cím, és a La Via Escuela. Ez olyan latin jazzes, de ez már a modernből, úgyhogy, na?
1: Ne haragudj, de közben megtaláltam. Nikola Jokic bátyja.
0: Ott ül benne a közönség, mert máshova nem ülhet.
1: Hogy úgy mondjam, egy picit túlgyúrta magát, és hogyha lenne ilyen játék, hogy x-elt be, hogy ő mit csinál, akkor mondjuk azt gondolnád, hogy valami tóparti üdülőhelyen a hekkes per lángosost ő üzemelteti, már 9-kor fröccsözget, nagy hangon ordibál, fütyörészik a csajok után, akik szeretnének nyugalomba napozni. Már így is nagyon indulatvezérelt, holott ez egy fotó, tehát nem látom őt mozogni, értem, mit mondasz.
0: Igen, és ő 2 méter 5 centi magas és 170 kiló, szóval van nyomatékna.

0: csatlakozva mozgalmathoz, melyhez egyébként már születésemtől fogva csatlakoztam, hogy az életben az élet maga, ami nagyon jó, hogy hétvégén volt a Simi óvodai barátoknak tartott, és az ő szüleiknek tartott zsúrja nálunk, és hát nyilván ez azzal jár, hogy ott van egy csomó gyerek, akinek az elején kedvesen és udvariasan elmondott, hogy hova ne menjen, hova ne másszon, hol ne ugráljon, utána pedig azok a gyerekek oda mennek, oda másznak, és ott ugrálnak. Egyébként pedig a kirakott pogácsák a kis kezükbe egy ilyen Ariadné fonalaként ilyen kis morzsa hálózattá állnak össze a lakásba, semmi nem ott van, ahol eredetileg raktad, és én ezt a teljes nyugodt boldogsággal szemlélem, mert hogy máshogy is nézhet neki egy lakás egy gyerekzsúr után, ahol a gyerekek jól érzik magukat, nyilván takarítasz utána, meg pakolsz, meg felmosod a mindenhol ragadó szörp nyomokat. I just love it.
1: Hát így élnek a városban.
0: Jézusom, ne általánosítsa, ez nem egy urbánus vagy vidék vita.
1: De én nem vitáztam, csak szerintem most azért naplózták a hallgatók is, hogy vitálnak, csak én megjegyeztem, hogy így élnek a városban.
0: Igen, jó. Na és mi van nálatok vidéken, fricikém? Számoljál már be.
1: Beszámolok róla.
0: Farmert lehet nálatok kapni?
1: Te látta cselebogát már a városban?
0: Fú, a cserebogár az valami, amin kikészülök, ezért ezt nagyon, nagyon tömören kell elmondanod, bármit, ami a cserebogárt érinti.
1: A cserebogár szezon elkezdődött, és most nem tudom, valószínűleg minden évben más a rajzásnak a minősége és számossága, de most van egy területünk, ahol különben majd május 7-én lesz az első Villav Mora Outdoor, és el lehet sétálni többek között felénk is, mert hogy hét móri borászat települ ki a szőlőjébe, és akkor ott várja vendégeket. Szóval, hogy a rügypattanás után elkezdett növekedni a növényzet, majd azt vettük észre, és ez igazából az ezer jó kapcsán merült föl, hogy hello, hát hol vannak a hajtások? Mert úgy kint dolgoztunk a szőlőbe, és akkor néztük, hogy ezen az ezer jón semennyi sincs. Tovább mentünk, és ott következő sorban sem láttuk rügyet. Azt láttuk, hogy valami megette. Valami elvitte, valami a hóna alá csapta, de hogy nincs ott, ahol lennie kéne, ahogy mondjuk egy két héttel ezelőtt a rügy vakadáskor volt, vagy amikor sírtak a vennyiget. Szóval néztük, és nem hittük el, hogy mi történik. Majd rájöttünk, hogy a közeli akácos felől megérkezhetett a cserebogarak garmadája, és valamiért az ezer jó szőlőfajtát tekintették elsődleges ételforrásnak, mert az van, hogy megették az összeset, hát az összeset azt úgy értsd, hogy mondjuk 90%-át a rügyeknek, tehát abból nem lesz semmi idén, tehát azt a területet azt ugye elvesztettük, remélem jól laktak, de hogy nekünk mi nem vegyszerekkel védekezünk, ezért nekünk nincs igazából olyan eszközünk, amivel kiírthatjuk őket, hanem hogy hagyjuk, hogy ők is virágozzanak, ha egy cserebogár tud virágozni, ha létezik ez a...
0: Ezt ne haragudj, hogy érted, ilyen békésen szemlélitek, hogy nincs eszközünk, tehát hagyjuk, hogy ők is éljenek, szegény kicsi állatkák, éhesek, szükségük volt táplálékra, most az, hogy 4 hektáron nem terem ezer jó, hát van ilyen, talán jövőre jobb lesz, ezt képesek vagytok így nézni?
1: Képzeld, majdnem, ennyi év után, most már azért 15 éve gyűrjük ezt, és láttunk már ilyet. Ennyire erős kártételt nem okoztak, de ahogy én azt tudom általános iskolai biológia órákról, hogy a rajzása a cserebogaraknak az ilyen 3 éves ciklusokra oszlik, ha jól emlékszem, és valamikor kevesebb, de valamikor nagyon sok jön ki egy évben.
0: És most nagyon sok van.
1: És ebből látszik, hogy mennyit ért az az úgynevezett tél, meg a lemosó permetezésünk, a semmivel egyenlő, mert ugyanúgy jöttek elő, képzeld el, volt egy ilyen képünk, hogy na majd most volt tél, na majd most volt fagy. Ennyi volt, hogy jönnek azok a kórokozók, hát ők is az ökoszisztéma részei, és persze az első években, amikor ezt a fajta kártételt tapasztaltuk, akkor megrecsenés volt. Aztán utána is lett. Más területeinken van még azért ezer jó, azért ezért érdekes és jó tapasztalás az, hogy szegmentálni, tehát hogy nem egy nagy terület, hanem több területen, hát ha ott túléli, mint ahogy a mai éjszaka megérkező fagyról is most összetett csuriba van a kezünk, hiszen fagy, amit jelez előre a meteorológia, ugye -3 fokot, reménykedünk benne, hogy mi szőlőink magasabban vannak, de ha ez megérkezik, akkor akár az egész évet így ad akta teheti, és akkor onnantól már csak művelni kell szőlőt, mert szüretelni nem fogjuk. És tehát ez van. Nyilván itt, amikor rádióban, mikrofonban beszélek róla, akkor nem olyan éles az a helyzet, mint különben, amikor azt megéled, vagy az első pillanatokban, vagy keresed a magyarázatot, de ezzel számot vetettünk, hogy ugye mi nem írtunk semmit, hanem gyérítünk azok az eszközökkel, amikkel ezt tehetjük, és ezért is van ez az úgynevezett organikus gazdálkodás, vagy erre találták ki, hogy bizony adott esetben, adott évjár, valami mindig van, vagy a peronoszpóra, vagy valamelyik másik kórokozó jelenik meg, tehát olyan nekünk nincsen, hogy a 100% meg legyen. Annak örülünk, ha ilyen 70 megmarad a szőlőkből. De hát ez a játék, ez erről szól. Ez legyen a végszó, hogy ez a játék erről szól?
0: Szerintem igen, mert benne van az, ami végighúzódott az egész mai adásunkon. A megengedő szemlélet, és a kicsit szenvedélyesebb, és időnként a bosszú felé kacsintgató másik szemlélet, aki hallgatta ezt a 2 órát, azt tudja, hogy melyikünk melyik szerepet vitte.
1: És most képzeld, egy olyan zenekar jön itt a végén, egyben üdvözöljük azokat, akik élőben hallanak minket a Lofisban, mert ez egy egész, most bebizonyítjuk, hogy létezik az, hogy egyik helyről a másikra egy szempillantás alatt átérünk. A YouTube zenekar is él. Már azt gondoltuk volna, hogy ők nyugdíjas napjaikat töltik valahol a Rivierán, ha már emelegettük ezt a földrajzi helyiséget. Szóval nem, visszatértek, és két kis nagy lemezzel jelentkeztek, az egyik az még ilyen március tájéka, a másik pedig pont húsvétra. Húsvétra adták ki, ez is a címe neki, hogy Eastern Lily, az EP-nek, Resurrection Day, Resurrection Song. Pont úgy hangzik, mint egy YouTube dalnak hangzania kell. Semmi szitár, semmi ukulele, semmi tyótyiki, egy gitárjai megszólalnak, Bono elkezd énekelni, az Adam Clayton basszusgitárok, Lelil már meg dobol, úgyhogy aki szereti a YouTube-t, imádni fogja, aki nem szereti, most nem fogja meg szeretni, nekem tetszik. Ezzel zárjuk mai hókatárunkat.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A magyar írásbelivel kezdődnek holnap az érettségig. Őrizetbe vettek egy férfit a patkány méreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Sok napsütés és 25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap kezdődik az érettségi időszaka. Holnap magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról közép- vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szóbelikkel folytatódik a vizsgai időszak, ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek majd. Újabb országos razziára készülnek a rendőrök. Holnaptól a nehéz teherképkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd az utakon a nemzetközi Roadpol akció keretében. A vezetési és pihenőidők, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják majd az egyenruhások. A rendőrök legutóbb 2 héttel ezelőtt a gyorshajtókra vadáztak, akkor több mint 17 ezer sofőrt büntettek meg azért, mert a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. Holnap lesz a tűzoltók napja, május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták és kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltók. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
3: Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett hip bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta pedig Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak, ezért hazánkban is kivonták a termékeket a forgalomból. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap is kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont akkor még nem áztatnak minket, ráadásul tovább melegszik a levegő, holnap is kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.
5: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. A borászattal, borászatok kérdéskörével foglalkozunk ebben az adásban is, hiszen érdekes változások előtt van Magyarországon az agrárszakpolitika is, és már foglalkoztunk azzal, hogy milyen ötletfelvetések vannak arra, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a borászati ágazat működését. Most kimondottan a borászatok kapcsán azzal foglalkozunk, hogy elég sok eladó borászattal lehet találkozni különböző hirdetéseken, felületeken, viszont az is érdekes, hogy a borászatok tömege miért kerül a piacra. Vajon azért, mert egyszerűen nem képesek megküzdeni a klímaváltozás okozta problémákkal, a megjelenő aranyszínű sárgasággal, vagy pedig a bürokráciával, vagy nem piacképes a termékük. Úgyhogy ez a mai témánk, hogy látja ezt egy tanácsadó cég, Marek Balázs, a Pontheon Group borászati tanácsadás üzlet vezetője van itt velem, szia!
6: Szia, köszönöm a meghívást!
5: Ti hogy látjátok a magyar borászatok helyzetét, tehát mit lehet elmondani unblock arról, hogy milyen a szerkezete ennek az egésznek Magyarországon?
6: Hát lehet, hogy már elsőre kicsit negatívabb lesz a mondandóm lényege, de sajnos nem jó a helyzet. Tehát ezt nem mindig szeretik kimondani ágazaton belül, vagy gazdasági szakemberek is. Nem vagyunk jó helyzetbe, vagy nincsenek jó helyzetbe a borászatok, ahogy említetted, nagyon sok minden érinti az egész bor és szőlő ágazatot. Hát nem csak az elmúlt években, hanem az elmúlt évtizedekben is. Ugye a 90 után, vagy 89 után azért nagyon sokan belevágtak az egész borászkodásba. A korábbi TS-ekből hozzájutottak különböző mennyiség és méretű területekhez. Azért szerintem a ma ismert és elismert borászatok nagy része akkor alakult, és akkor nyilván volt egy felfutása a minőségi szőlő és bor termelésnek, meg a borkészítésnek, ami szerintem elérte a tetejét. Tehát eljutottunk arra a pontra, hogy onnan följebb már nem nagyon lehet menni, illetve bejöttek olyan külső hatások, amikre nagyon nehéz reagálni. Csak egy egyszerű példa, csökken a borfogyasztás itthon is, meg globálisan is. Azért, ahogy mondtam, 90-es évek elejétől kezdve 2004-ig, 2005-ig, 2006-ig azért sokkal-sokkal több bor fogyott itthon is. 30 liter fölött fogyasztott egy átlag magyar borfogyasztó egy évben, az most már bőven 20 alatt 17-18 liter körül mozog. Ez se ment egy jó irányba, a fiatalok kevesebbet fogyasztanak alkoholt, vagy teljesen más fogyasztanak az alkohol, és így a bor helyett is. Ez is egy nagy probléma, amúgy a vörös bor visszaszorult még ennek következtébe is, vagy még egy másik dolog, hogy a vörös bor fogyasztás is visszaesett. Nyilván azért vannak olyan borvidékeink, ahol alapvetően hangsúlyosabb volt eddig a vörös bor és a kékszőlő fajták voltak a meghatározóak. Nekik alapból kell erre reagálni. és ez a 90-es évek utáni felfutás, az arra jó volt, hogy aki nem működött annyira cégszerűen, de volt egy felfutás, tök könnyen tudta értékesíteni, igazából gyakorlatilag bármilyen borát, lepalackozta és helybe is, meg országon belül elfogyott, illetve sokkal több bor jön be az országba. Azért az utóbbi 10 évben nagyon felfutottak a külföldi borok, látszik a fogyasztáson is, hogy gyakorlatilag duplázódott a itthon elfogyasztott külföldi borok száma. Nyilván ez a 90-es évek, 2000-es évek elején sokkal kevésbé volt így, nem volt ennyi külföldi tétel, ami elérhető volt. Egyrészt jó, mert színesebb a piac, másrészt a hazai termőknek ez is nehézség, és a folyamatos klímaváltozási problémák, azért sokkal hektikusabb lett az időjárás, a csapadékeloszlás nagyon megváltozott, és a fajta választékkal is kell kezdenünk valamit. Tehát a bor és a szőlő ilyen szempontból nagyon nehéz helyzetben van, mert nem úgy működik mondjuk, mint a sörösök, hogy akármikor lehet komlót szüretelni, vagy sokkal többször, meg bármilyen alapanyagot beszerezni, azért a bornál ez egy éves, vagy egyszeri játék egy évben, meg maga a szőlőnövény is nem úgy működik, hogy kitalálom, hogy mást akarok, és akkor jövőre másik fajtával dolgozom, tehát az is arra felé ment el, hogy reagálni kell a piacra, csak nagyon nehéz úgy reagálni, hogy 5-10-20 évvel előre kell egy fajtával előre tervezni, és ezért látszik, nem csak nálunk világszinten is Bordóba engedélyeztek portugál fajtát telepíteni, minden melegszik, tolódik el a szőlőtermesztés felső határa, akár olyan országok is, mint a lengyelek egyre többet telepítenek, ugye Angliában a pezsgő nagyon felfutóban van, nagyon sok sámpányház vásárol területet, Angliába is kezdtek el, ott is komolyabban szőlőt termelni. Tehát ez a klímaváltozásos tényező sem segít rajta, és amivel mi nagyon foglalkozunk, az a gazdasági része, ki kell mondani, hogy nagyon kevés olyan hazai borászat van, aki jól tud cégszerűen működni.
5: Ez nagyon érdekes, és erre szeretnék majd külön kitérni, a cégszerű működés, és az, hogy egy vállalkozás piaci alapon és minden szempontból rendesen vállalkozásként tudjon működni. Biztos, hogy itt rengeteg elmaradás van. Egy pár dologra reflektálnék, amit mondtál. Tényleg az látszik egyébként a csehek, ugye, a lengyelek, de egyébként voltam egy jó pár évvel ezelőtt egy londoni kiállításon, ahol érdeklődve figyeltem a skandináv boroknak a feltörését, tehát ezzel soha nem gondoltuk volna, hogy olyan területről, tehát ilyen rénszarvas címkés borokkal, ami egyszerűen megdöbbentő. Már következik, felkészül Izland, ugye, ami teljesen fura, mert ott addig csak ilyen bogyóból készült különböző párlatokat lehetett, vagy zuzmókból készült alkoholt fogyasztani, ami helyi volt. De persze, hát nyilván meg hát a sörösök szempontjából az is egyszerűbb, hogy attól még az egy magyar kézműves vagy nagyipari sör lesz, hogyha valami olyan komlót használ, amit mondjuk Szlovéniából vagy Csehországból importál, mert ráadásul még divatos is, de hogy itt készül az ital. Itt viszont a borászat szempontjából gyakorlatilag mindent itthon kell előállítani, 15%-os EU-s import lehet benne, ha jól emlékszem a szabályozásra, és akkor még azt nem kell feltüntetni. De hát azzal nem nagyon vannak kisegítve, ha mindent összevetünk, amit mondtál. Szóval tényleg egy nehéz helyzet van, és az, hogy a 2000-es évek elején rengeteg jó pályázati forrás volt, mind uniós, mind pedig akár uniós finanszírozásból, de hazai szervezeteknek a pályázatai, aminek egyértelmű felfutását lehetett látni. Tehát a pincészeteknél ez lecsapódott.
6: Pontosan, ami megint ilyen szerintem kontraproduktív volt, mert nyilván nagyon jó, hogy volt pályázati lehetősége, ahogy említetted, EU-s meg hazai is, gyakorlatilag mindenre. Tehát szőlőtelepítésre, szerkezet átalakításra, szőlészeti gépbeszerzésre, borászati gépbeszerzésre, technológia fejlesztésre, utána a vendéglátásban is elég sok pályázat jelent meg, szobákat lehetett ki, tehát gyakorlatilag mindenre is volt pályázat. Ami nem tett jót szerintem az ágazatnak, mert nagyon sokan átálltak abba, hogy akkor fejlesztettek, és akkor próbáltak beruházni, hogyha volt pályázat. Ha nincs pályázat, akkor nem csinálunk semmit. Ami megint nem egy jó irány.
5: Hát nem egy fenntartható működés.
6: Pontosan, igen.
5: Ugye, mert hogy egy ilyen torz helyzetet hoz létre, hogy azt lehet gondolni, hogy nagyon jól megy, tele vagyunk óracéltartályokkal és kiadó szállásokkal, de hogy valójában a piac ezt nem biztos, hogy eltartja majd.
6: Pontosan, és a másik probléma, ezt mindig így szoktuk, akár házon belül kollégákkal, akár sok helyenről hallottam el vissza, hogy legyél milliárdosból milliómos, vegyél egy borászatot és kezdjél borászkodni.
5: Hogyan lehet sok pénzt keresni, úgyhogy még több pénzzel belevág az ember.
6: Igen, és ez sem tett jót az ágazatnak, hogy az, hogy bejött a külső befektetőt, az nyilván igen, de ez is torzította a képet, mert nagyon sok olyan hazai borászat működik, ahol van egy tőkerős tulajdonos, teljesen más iparágból, és neki belefér az, hogy alapvetően egy bukón és negatívan működő borászata van, de az egyéb érdekeltségeiből tudja ezt finanszírozni, ami megint torzítja a piacot, mert egy átlag fogyasztó mit lát? X plusz egy borászat van, nagyon csirivili borászattal, kóstolóterem, mert hát biztos, hogy működik. Nem.
5: Igen, hát itt ezt lehet látni, különböző orvosi műszer technikai beszállítók, különböző vállalkozó, autópályaépítő cégek tulajdonosai, ami nyilvánvalóan lehetne akár jó is, lehet, hogy hosszú távon valamelyik életképesebb, mert ugye a pénz cashflow az van, viszont szerintem a helyi termelőknek a lehetőségeit is jelentősen szűkíti. Például, hogyha mondjuk felvásárolja egy adott ilyen nagy óriása az összes olyan ültetvényt, ami mondjuk egy helyi fajtának lenne a dezignált, úgyhogy ez rengeteg torzítást lehetett látni a piacon. Amikor arra kérdeztem, hogy szerkezetileg, akkor arra is gondoltam, hogy cégméret szempontjából hogy áll a piac. Vannak ezek a nagyon kicsik, ami már hát nem hobbi, hanem azért valamilyen szinten piacra tudott lépni. Ők lehet, hogy ők vannak a legnehezebb helyzetben.
6: Nem lehet, hanem biztos, hogy ők vannak a legnehezebb helyzetben. Azért elmítetted a szerkezetet, nagyon fura a szerkezete is az egész ágazatnak. Nagyon sok kis termelőnk van, hanem is biztos, hogy ennyire pici, hanem egy kicsivel nagyobb, mondjuk ilyen 15 és 50 ezer palackig mondjuk bezárólag. Darabszámra ők sokkal többen vannak, mint a nagyon nagy méretű, akár több 10 millió vagy 10 millió fölötti palackos borászatok. Cserébe viszont a megtermelt szőlőbornak a nagy részét, meg a nagyok adják, nem a kicsik. Tehát, hogy ez a mondjuk 20-80 arány a termelésnél meg megfordul a nagyok felé, ami igen megint torzítani tudja a képet. Az a baj, hogy a jó példákat sem tudjuk szerintem átvenni, mert például erre is említetted, hogy nem biztos, hogy jó, hogy a nagyok felvásárolják egy-egy kisebb termelőnek a szőlőtetvényét. Itt is vannak nagyon jó külföldi példák, akár csak champagne-t behozva, nagyon sok szőlőtermelő eladja a nagy champagneháznak a szőlőjét nagyon jó áron, és jó, abban köszönjük szépen, egy évre megvan. Vagy összeállnak többen, és több közösen készítenek bort.
5: Igen, ilyen szövetkezeti formában, igen.
6: És ez működik a spanyoloknál, működik a németeknél is. Én is jártam külföldön, több borvidéken is szüreten. 2010 körül mondjuk, 12-ben is a Németországban. Ott már akkor úgy működött, és ez is egy fura dolog itthon, hogy nyilván felfutott a minél jobban gépesített szőlőművelés, ezért még nagyon sok szőlőkombányt vásárolunk itthon. A németek akkor is úgy vették, hogy összeálltak 10 és vettek egy kombányt. Nem kezdett el mindenki több 100 millió forintért kombányt vásárolni, közösen összedobták a pénzt, és közösen kezdik használják. Sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb, mint mindenki maga egyedül próbálkozzon. Tehát ami a másik vagy még egy probléma mindezek mellett, amit említettünk, hogy azért összefogni szerintem nagyon nehezen tudunk.
5: Igen, hát ezt meg kéne tanulni, ez nyilván nem csak a borászatokra igaz, ez egy egész társadalmi jelenség, nagyon nehéz. A valódi szakszervezet ugye nem alakult ki Magyarországon, az érdekérvényesítő képessége a lakosságnak is elég alacsony, nehezen, vagy nagyon sok kell, hogy az inger küszöböt elérje, és hát ahogy így hallgatom, amit mondasz, az jutott eszembe, hogy a rendszerváltás után kialakult helyzet, ugye a 90-es években, az azt jelentette, hogy kiváltak a különböző TSZ-ekből ezek a, vagy kivásárlódtak, vagy kiváltak ezek az üzemek, és akkor hirtelen az volt, hogy mindenki a sajátját, és akkor legyen mindenkinek saját, ne szoruljon rá a másikra, és egy ilyen szegregáltan, ilyen szigetszerűen működött dolog, aminek a nyomait természetesen megtaláljuk még most is, tehát, hogy bár vannak jó kezdeményezések, borvidéki szinten is, meg borvidékeket összefogó szinten is, de én nem ez a jellemző.
6: Pontosan azt akartam azért mondani, hogy nem csak a negatívum van, igen, vannak jó kezdeményezések is, jó irányvonalak arra, hogy azért fogjunk össze, több borvidék is elkezdett saját bort, vagy saját márkanév alatt bort készíteni, bár ott is szerintem azért lehetne azon finomítani, ugyanúgy, ahogy nagyon jó külföldi példák vannak arra, de pont ez, amit mondasz, hogy csak a saját és csak az enyém a jó, ez azért látszik, vannak olyan összefogások, hogy borvidékben legyen mondjuk egy adott bormárka, de ott is olyan is rámentünk arra, nagyon sok fajtával dolgozunk, azért azt ki kell jelenteni, hogy ami a sokszínűsége, meg a szépsége a szőlőborágazatunknak, az a nehézsége is, és ezért ezeknél a közös márkáknál is az volt, hogy hát nekem ilyen fajtám van, a szomszédnak olyan, a harmadiknak a negyedik fajtája, nehogy már mi kimaradjunk belőle, ezért bele kell tenni a termék leírásba, vagy adott közösségi márka leírásába, hogy akkor az összes fajtát tegyük már bele, mert nehogy valaki kimaradjon. Így nagyon nehéz és átláthatatlan lesz a végeredmény. Itthon is, tehát egy átlag magyar fogyasztónak, hogyha példát kéne mondani, szerintem ilyen közösségi bor, hogy milyen szőlőfajtából lehet benne, nem fogja tudni felsorolni, akkor a külföldi, meg aztán végképp, mert az exportról még nem beszéltünk, de aztán az is egy érdekes dolog, mi foglalkozunk exportfejlesztéssel is a tanácsadás mellett. Ott is óriási probléma sajnos, hogy amúgy nagyon sok színűek vagyunk, és ez teljesen szétszórja az egészet. Tehát nem lehet úgy kommunikálni, mint mondjuk egy osztrák borászatot, hogy egy kékfrankosa van, meg egy veltelinie, és erre főúztak egy teljes stratégiát, és jól működik, vagy a Új-Zélandról, aki boros, mindenkinek a Sauvignon Blanc fog eszébe jutni. Vannak másfajták is, de az a meghatározó.
5: Igen, hát, és illetve hát most ugye mellé kezdik tenni a Pinot Noir-t is, mint másik új-zélandi fajta, de alapvetően ez tényleg. Tehát konkrétan emlékszem, még a 2000-es évek, 2008 körül, amikor a londoni borkiállításon mászkáltam, akkor éveken keresztül az új-zélandi stand, az lényegében az új-zéland felirat kisebb volt, mint a Sauvignon Blanc felirat. Az volt a nagy felirat. Ezt fogták, és ez volt a zászlójukra tűzve. És ezt nagyon sikeresen teljesítették, de egyébként nyugodtan lehet más példákat hozni, hogyha új világiakat hozzuk, akkor a Malbec-et Argentinából, vagy a Chardonnay-t Ausztráliából, mondjuk ott nekik volt egy pár másik, a Shiraz is ugye erőteljesen ott volt, de a Chardonnay az nagyon erősen képviseltette magát, a Dél-Afrika Pinotage, és ezek csak az új vidék, vagy az új világnak a borai, Zinfandel, Kalifornia, tehát egyszerűen berakták az országok mögé az egy fajtát, és ez bejött, úgy tűnik.
6: Igen, és itthon is vannak erre próbálkozások, meg próbáltunk egy-egy fajtára fölépíteni a stratégiát, azért ez sem mindig sikerült szerintem, vagy azért még itt is van fejleszteni valónk. Nyilván van egyedi borunk, meg egyedi dolgunk, amivel ki tudunk rukkolni, csak például az is egy olyan dolog, hogy az édesbor is visszaesett Most, és ezáltal azt is még nehezebb eladni, meg amit próbálunk, egy-egy fajtára nem lehet ráhúzni szerintem mindent. És nyilván vannak nagyon-nagyon jó fajtáink, de az, hogy egy adott fajta a könnyű gyümölcsös fehértől a édesborig, és ebbe beleértve a pezsgőt is, nyilván a rozé meg a vörös nem tud belőle készíteni, de azon kívül mindent megpróbálunk elkészíteni belőle. Ha szerintem már a hazai fogyasztók sem értik, nem, hogy aztán még a külföldiek.
5: Hát lehet. Jó, hát rengeteg dolgot felsoroltunk most, ami problémás. Egy kis szünet után folytatjuk. Marek Balázzsal beszélgettek, a Pontaon Group borászati tanácsadás üzletág vezetőjével, a hazai borászat és a borászati ágazat a témánk, és azt próbáljuk meg most így felvázolni, hogy hát egyáltalán mi az, amiből főzünk, és hogy mit lehet ezzel tenni. Hamarosan folytatjuk.
0: Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
7: 14 előadás, köztük 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás szerepel az idei országos színházi találkozó versenyprogramjában. Az eseménynek a 160 éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont június 15-e és 21-e között. A színházi szakma legjelentősebb éves szemléjére idén 72 társulat 108 előadással jelentkezett. A válogatás 5 hónapon át zajlott, közölték a szervezők. A válogatásra felkért szakemberek között volt Besenyei Gedő István dramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának művészeti igazgatója, Juhász Anna irodalmár, Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, Pataki András rendező és Zakariás Zalán rendező. A nagyszínpadi előadások között szerepel többek közt Bertolt Brecht Bál című darabja az Entai Magyar Kamara Színház előadásában. Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című műve a Szolnoki Szigligeti Színház, valamint Joshua Szobol Gettó című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. De látható lesz még a Marica grófnő operett a Szegedi Nemzeti Színház előadásában, a Noszté fiú esete Tóth Marival című Mikszáth Kálmán regényből Gyarmati Kata által írt színdarab, a szombathelyi Vörös Sándor Színház produkciója, valamint Móri Zsigmond Barbárok című műve a Fonó Budai Zeneház előadása. Az országos színházi találkozó nem csak a szakma találkozási pontja, hanem a közönség számára is egyedülálló alkalom, hogy láthassa ezeket a kiemelkedő színházi alkotásokat, és különleges élményekkel gazdagodjon, emelték ki a szervezők közleményükben.
0: Film.
7: Június 25-től országszerte látható lesz a mozikban György Kessler Márta Találkozás a Buddhával című filmje, amely a vallási vezető 16. karmapa életének és örökségének portréja. A dokumentumfilm a találkozás nyomába ered, amely megváltoztatta a nyugati világ spirituális térképét, utazás határokon és életeken át interjúkkal és eddig soha nem látott archív felvételekkel, valamint a budapesti Cube Animation Studio animációs betéteivel. György Kessler Márta rendező a közleményben kiemelte, hogy ez a film a nyugati és a keleti világ találkozásáról is szól. Egyrészt van a tradicionális buddhista vonala, másrészt pedig ott van Ali Nidal, egy modern dán hippi története, aki később maga is láma lesz. Hozzátette, kontrasztot képez, hogy megértsük és ráérezzünk, ez a két életfelfogás nagyon különbözőnek tűnik, ugyanakkor nagyon is összefügg. A karmapa személye és tanítása ma is emberek millióira hat világszerte. A találkozás a Buddhával premier előtt látható április 22-én az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében az alkotók jelenlétében.
0: Kiállítás.
7: Cseke Szilárd Munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a Műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a közönség június 7-éig tekintheti meg. A tárlaton kiállított installációk újra felhasznált anyagokból, például plexi csövekből és műanyagból készültek. Az erdőképeinél ecsetet alig használ, ezek többek között véséses és fröccskörő technikával készültek, magyarázta a kurátor. Láthatók többek között konceptuális, interaktív, kinetikus installációk, természetes és mesterséges anyagokkal operáló, hangeffektusokkal kísért mobil szobrok, hozzájuk kapcsolódó absztrakt festmények, videómunkák, valamint a figuratív történeteket elmesélő, embereket és autókat láttató, olajjal és akrillal készített vásznak is. Az Áramló Jelenlét című kiállítás sajtóeseményén Szegő György, a műcsarnok művészeti vezetője kiemelte, hogy az intézményben nem először tesznek egymás mellé olyan kiállításokat, amelyek a nézők számára új összefüggések feltárását teszik lehetővé. Például, hogy a 20. század különböző korszakaiban a kísérletező művészetnek milyen lehetőségei vannak. Az intézményben Cseke Szilárd tárlata mellett a magyar absztrakció egyik legfontosabb alakja Gyarmati Tihamér, valamint Barabási Albert László hálózatkutatását középpontba állító kiállítás is látható.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
8: A mecsek legjobb ösvényei. Aki szeret keskeny ösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Mivel más hegység nincs a közelben, a pécsi természetjáró szervezetek figyelme és energiája a mecsekre koncentrálódott. Ezért viszonylag sok egynyomos ösvény maradt fenn, és nyílt meg a túrázók előtt. A válogatásba olyan turistautakat gyűjtöttünk össze, amelyek széles erdei utak helyett valódi ösvényeket követnek. A kővágó szőlős fölötti panoráma út neve olyat ígér, amit a Jakab-hegy meredek lejtőjét szintben átszelő ösvényen hiába keresünk. Ugyanis az 1992-ben kialakított keskeny csapáson a rég felnőtt erdő miatt nincs kilátás. Legfeljebb a lombok között pillanthatunk ki néha-néha a dráva síkjára. Ennek ellenére emlékezetes élmény végigjárni a hozzávetőleg 4,5 km hosszú ösvényt, ami nagy részt mohaszőnyeges tölgyesben és fenyves foltokon át, itt-ott sziklakibukkanásokat kerülgetve kanyarog. Az ösvényen található a babás szerkövek panorámás sziklaterasza, és végigjárását érdemes összekötni a Jakab-hegy tetején álló, bivakszobát tartogató turista pihenő és a zsongorkő meglátogatásával is. Ezeket a látnivalókat köti össze az alábbi túra. Ebéd utáni andalgás Pécs fölött. A közel 100 éves Rotary körsétány jó példa arra, hogy milyen az, amikor egy turistautat nem csak kifestenek két lehetséges célpont közé, hanem a vonalvezetésben rejlő lehetőségeket is számításba veszik. Sőt, a Rotary ösvény vonzereje igazából csak is az utóbbiban rejlik, ugyanis nem tart sehonnan sehova. Csupán megkerüli a Tubes tömbjét, tartva az 550 méteres szintet. A déli lejtőn szellős tölgyesben az északén eregyes erdőben sokszor öreg bükkök között sétálhatunk, miközben néhol kilátunk a tájra. Az ösvény mentén padok és információs táblák sorakoznak, végigjárását pedig javasolt összekötni a tubesi kilátó és a misinai tévétorony felkeresésével. Csorgás a patak mentén. Lóré, azaz lóvasút. A fakitermelés emlékét őrzi nevében az Orfű melletti Lóri völgy. Ennek ellenére természetes környezetben, vadregényes erdőben sétálhatunk végig az árok alján. Az ösvény több ízben is keresztezi a medret, melyben csapadékos időszak után helyenként zúgókat, máshol apró medencefűzéreket alkot a víz. A közelben található a sárkány szakadék és a hegység legnagyobb hozamú vízfakadása, a vízfőforrás, de egy könnyű körtúrára ráfűzhető egy erdei kulcsosház és Baranya megye legmagasabb fekvésű egykori falva, Vágott puszta is.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
9: Pincér! Pincér!
10: Igen, mit parancsol?
9: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix.
10: A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból. Budapest módra.
11: 3/4
10: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
12: A műsor támogatója az Opel Frontera.
10: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
13: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
14: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
10: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
15: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
16: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Borra való! Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
5: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Marek Balázzsal, borászati tanácsadás üzletág vezetővel beszélgetek a Ponteonnál, és ugye arról beszélgettünk, hogy milyen problémák vannak, illetve hát milyen nehézségek. De most van egy olyan helyzet, amikor azt látjuk, hogy talán elkezdhetünk építkezni ismét. Azért mondom, hogy ismét, mert ugye amikor volt a nagy felfutás, és erről kitértünk a 2000-es évek elején, akkor azért volt egy jelentős változás mind a fogyasztásban, mind a boroknak a minőségében. Azért nagyon ritkán találkozunk ahhoz képest, mint a 90-es években és a 2000-es évek elején, olyannal, hogy technológiai hibás bor lenne. Szóval, hogy ez valahogy sikerült szerencsére. Nem azt mondom, hogy teljesen, de azért, hát hogyha az ember a kiskertbe levesz egy palack bort, régen azért az egy lutri volt. Tehát most akkor az vagy jó volt, vagy nem, és akkor legfeljebb nem vettél attól a pincészettől többet, vagy nagyon óvatosan. Hát én nem is tudom, hogy mikor találkoztam olyannal, ami technológiai hibás lenne így hirtelen csak ilyen vak vásárlással. Szóval ezt megoldottuk, tehát azt lehet mondani, hogy minőségi bor, akármilyen árkategóriát nézünk, az van a piacon. Viszont az a kérdés, hogy a piac túlélje, illetve a borászatok túlélik-e mindezt, amit felvállalunk.

0: csak a negatívumokat sorolom fel, nem, nyilván van pozitívum is, meg mi is azért a pont ahonnál a kollégámmal azért dolgozunk, hogy segítsünk, és a véletlenül lettem borász, nagyon szeretem a szakmát, meg a borokat is, meg vannak az egész világnak a szépsége, és igaz, hogy csökkent fogyasztás, meg kevesebbet fogyasztunk bort, de mindig fogunk bort fogyasztani. Tehát, hogy ezt azért mondjuk ki, hogy nem fog eltűnni a hazai szőlőbor ágazat.
1: Lehet, ezt jó, hogy mondod, bocs, hogy közbe vágtam, csak eszembe jutott, hogy nemrég itt járt a Tanzsé pincészetnek, Pezsgő pincészetnek a vezetője, és vele beszélgettem, és kérdeztem, hogy hogy ítéli meg ezt a csökkenő fogyasztási trendet, és mindent. Egyébként champagne jól van, de tényleg azt is lehet látni. De nem mindig volt így, és azt mondta, hogy de hát igazából ez már több mint 1000 éve van, tehát hogy így van, amikor jobban megy, van, amikor rosszabbul megy, de alapvetően mindig van. Úgyhogy ő ezt így ennyivel elintézte, tehát így nagy távlatokba gondolkodik.
0: Igen, azért ott főleg a champagne is olyan, hogy jó pár száz éve ők köszönik szerintem.
1: Jó, az 1000 az sok volt, csak így mondtam, egy hosszú, egy nagy számot, igen.
0: Ők jól vannak, nyilván őket is érinti a klímaváltozás, lehet, hogy fajtát kell váltsanak, de működik. Uh-huh. Meg amúgy vörösborral nagyon nagy baj vannak a franciák, iszonyatosan túltermelésben állnak jelenleg a vörösborral, de működni fog az egész, és egyébként az meg nem biztos, hogy baj a hazai piacra visszakanyarodva, hogy esetleg leszűkül a piac. Tehát, hogy akár szőlővész, akár klímaváltozás, az, hogy egy kicsit lecsökken a termő fölöttünk, őszintén szerintem nem akkora probléma. Azért nagyon sok elhanyagolt ültetvény van. Ahogy beszéltünk, voltak pályázatok, meg támogatások, valószínűleg lesz is még.
1: Hát akkor voltak azok, ugye, amikor gyakorlatilag mindenki telepített össze-vissza, nem is volt nem is számított, hogy onnan majd valamikor bármit le lehet-e szüretelni, csak meglegyen a pályázati pénz.
0: Pontosan, és nagyon sok olyan ültetvény lett ebből, ami azért, mert még csökkent a kereslet, vagy egyéb probléma van, nem működő, vagy elhanyagolt ültetvény lett. Tehát mi így a Ponteonnál úgy gondolkozunk, hogy nem feltétlen baj, ha egy picit szűkül a piac. Aki erős, az életbe tud maradni, és ez nem feltétlen baj. Meg a másik, amiről még egyébként nem beszéltünk, túltermelünk. Uh-huh. Tehát, hogy a hazai piac túltermel. Nem tudunk annyit értékesíteni és elfogyasztani, mint amennyi egy évben készül. Nyilván itt is vannak azért kilengések a leginkább a klíma vagy az időjárás miatt. Ez is egy olyan dolog, hogy ezt el kell fogadni, nem baj, ha picit leszűkül a piac, és akkor aki erős és meg tudja ugrani a szőlőnehézségeket, a fogyasztást, meg utána tud cégszerűen működni, az akkor maradjon életbe, és ő akkor viszont jó.
1: De itt nem is a méret a lényeg, mármint, hogy bizonyos szempontból igen, mert ugye van egy olyan ilyen aforizmaszerűség, hogy van egy hektár méret, ami fölött bővíteni egyszerűen hatványozottan nehéz. Azt hiszem, az egy ilyen 50 körüli számot mondtak nekem annak idején a borászatok, hogy addig tök jól föl lehet skálázni, de utána már egy olyan szintlépés következik, ami már egy, ha a cégszerű működésről beszélünk, ami már kb. Olyan, mint hogyha ZRTV kéne válni egy KFT-ből.
0: Igen, tehát hogy ott már sokkal több alkalmazott fog kelleni, sokkal több gép, azért az egészet napi szinten irányítani sokkal nehezebb. Amit még nem érintettünk, de szerintem nagyon fontos az a generációváltás. Uh-huh. Tehát, hogy amiről beszéltünk, a 90 után nagyon sok borászat létrejött, azoknak a pincéknek a tulajdonosai most jutnak oda, hogy kicsit elfáradtak, most már lehet, hogy az unokával többet foglalkoznak.
1: Nem is biztos, hogy értik a piacot.
0: Igen, igen. És ugye jönne az, hogy át tudják-e adni a valamelyik gyereknek, vagy gyerekeknek, ez nem mindig megy. És egyébként nem biztos, hogy ennek sokan örülnek, de ez is lehet egy kiút, hogy akkor értékesíteni kell a borászatot. Viszont akkor abból még úgy ki lehet szállni, hogy van pozitív hozadék anyagilag, mert nagyon sokan azért tényleg épp, hogy a vízfelszín felett hol éppen picit lemerülnek, aha, hol éppen kapnak egy kis levegőt, nagyon sok minden lehetne és kellene is változtatni. Legegyszerűbb példa mondjuk egy önköltség. Azért a mai napig nem egy példát

0: tudnék mondani arra, hogy egy más iparágban működő cégnek az, hogy nem tudja, hogy mennyi az önköltsége, azt szerintem ilyen nincsen. Uh-huh. Enélkül nem lehetne működni. Azért a hazai borászatoknál, főleg ezek a kisebb méretű termelők, vagy kisebb méretű borászatok, majdnem napi dolog, hogy hát igazából nem tudja, hogy mennyi előállítani egy palaszbort.
1: Így hát ez így nagyon nehéz. És akkor hogy árazza be? Tehát azt tudja, hogy mennyi a kapszula, meg mennyi a palack, meg gondolom azt veszi, és akkor valahogy eltűnik a többi.
0: Pontosan. Tehát hogy az, hogy maga szőlő akkor mennyibe került, mert nem biztos, hogy ő műveli, vagy részben ő műveli. Egyéb energiaköltség, többi kezelőanyag, amit esetleg használ hozzá. Tehát hogy már ott bukik a sztori, hogy mondjuk akkor az önköltsége már nincsenek teljesen tisztában. Így viszont értékesíteni nagyon nehéz, ebből szoktak azok lenni, hogy önköltsége alatt értékesít. Csak ugye ne álljon a pincébe a bor, fogjon el, és akkor majd lesz valami.
1: Hát lehet, hogy ezt kevesen tudják, de hogyha áll a benne, akkor lényegében az egy pénzkidobás a borásznak, mert ugye a hordó is pénzbe kerül, a terület is ugye ott folyamatosan foglalja, tehát a készlet az ebből a szempontból, a klasszikus inventory az nem jó, sehol sem, de gondolom akkor tanácsadóként így eléggé meredek dolgokkal találkoztok, amikor bementek egy ilyen céghez. Tehát mondjuk, hogy van egy átvizsgálás, megnézni a könyveket, ott mik vannak, tehát hogy tudják-e, hogy kell cégszerűen működni a borászatok?
0: Az a baj, hogy inkább nem, mint igen. És mondtad itt, hogy meglepődünk, az a baj, hogy már nem nagyon tudok meglepődni, mert én is azért most már közel 15 éve vagyok valamilyen szinten a szakmába, de nem tudunk meglepődni, mert már megszoktuk. Annyi egyedi megoldás van, és inkább a rossz, hogy nem tudnak cégszerűen működni. A másik óriási probléma a stratégia hiánya. Tehát nem nagyon tudunk úgy gondolkozni, hogy legalább egy, de inkább 3 vagy 5 éve előre, akár a fajtákban, uh-huh. De ez az exportnál látszik nagyon jól. Nagyon sokan úgy vannak a borászatok közül az exporttal, hogy ez egy ilyen megfoghatatlan dolog, de majd ami borunk van, és nem tudtuk itthon eladni, na majd akkor eladjuk exportra. Ugye egyrészt az árazás szokott ez lenni, hogy hát itthon azért olcsóbban adja, mert vagy ott legyen a multiba, vagy helyben nyilván egy pincén egy kicsit jobbára adja, de majd exportban amikor kétszeres árat kérem érte. Ez az első dolog, ami nem így működik sajnos. Azért a külföldi beszerzők sem buták. Pontosan bár azért most már mindenkinek van webshopja, vagy valamilyen online felületen elérhető a tétele. Kettő kattintással és egy nagyon egyszerű matek, aki lehet számolni, hogy mondjuk valószínűleg a hazai piacon ő mennyire adhatja azt az adott bort, amit mondjuk bármelyik európai vagy Európán kívül országban próbál értékesíteni, kétszeres áron. Itt szokott már elbukni a történet a stratégia mellett. Úgy kell árazni, hogy azt ott is el lehessen adni.
1: Hát persze, meg hát olyan versenytársak vannak, mint Spanyolország, Olaszország. Olaszország az ugye kiemelten, ugye a export támogatásokkal azért nagyon érdekes árakat lehetett látni itt literenként ilyen olasz boroknál, és azért mondjuk, hogyha egy ilyen nagy Európában jelenlévő kiskereskedelmi láncot nézünk, nekik elsősorban, hogyha saját márka alatt értékesít, akkor egy árkategória a lényeg. Tehát azt fogja mondani, hogy szeretnék egy Sauvignon Blanc vagy egy Chardonnay-t, a saját márkámon adom el, azt akarom, hogy mit tudom én, a hazai polcokon legyen ez 800 forint, kint pedig mit tudom én, legyen 2 euró vagy 3 euró. És akkor innentől kezdve beszélgethetünk.
0: Pontosan, nyilván jártunk mi is elég sok helyen kóstolót tartani, meg kiállításokon pont Londonban is, és egy pár éve volt az hát ilyen rosszul eső érzés, vagy így, amikor megint egy arcú csap az egész élet, amikor pont a Sauvignon Blanc-nál volt, mondta az angol kereskedő, hogy 3 euróért tudsz Új-Zélandról Sauvignon Blanc-t. Mi megjöttünk ott a 4, 5, 6, 8 eurós palackárú borainkkal, mondta, hogy nagyon szép, tök jó, tetszik, mit kezdjen ő ezzel? Tehát, hogy sajnos a másik, amit így nem mondunk ki, vagy ilyen viccesen szoktuk mondani, hogy azért a magyar bor csak itthon világhíres. Uh-huh. Tehát, hogy sajnos nem vagyunk azért olyan ismertek, mint sokszor gondoljuk, hogy mindenki a magyar borra vágyik. Az olaszt, a franciát, az új-zélandit tényleg ismeri mindenki, azok már egy bejáratott brendek, vagy bejáratott márkák. Mi nem vagyunk azok.
1: Hát ugye ezen is dolgozni kell, ez is egy stratégia része, és ami nagyban meglátszik, hogy egy gyerekbetegség, az piciben is nyilván meglátszik, tehát ugye úgy kéne működnie az egész ország borászatának, mint ilyen brandnek, mint piciben. Tehát, hogyha jól sejtem, amit mondasz, akkor először azt kell rendbe tenni, hogy piacképesen és cégszerűen értékelhető módon működjenek ezek a borászatok. Tehát, hogyha adott esetben mondjuk, mit tudom én, a gyerekek már nem akarnak vele foglalkozni, akkor egy jó hozammal el lehessen adni, aki meg megvásárolja, az meg tudja, hogy mit fog venni, mennyibe fog az kerülni, mit tud az majd hozni, tehát tisztán lehessen látni. És hogyha ez megvan, akkor valami olyan bázist lehet teremteni, ami nagyban is a helyzetet javítja.
0: Pontosan, tehát, hogy erre az alapra lehet építeni, és ebből lehet utána úgy kiindulni, hogy annak legyen értelme, mind a hazai, mind az exportpiacon. Szerintünk elkerülhetetlen, hogy foglalkozunk az exporttal. Tehát, hogy export nélkül nagyon-nagyon nehéz helyzetbe lesz itthon mindenki. Nyilván azért vannak jó példák erre, elég sokan tudnak már exportálni, de ott is, amit mindig szeretnek így elfelejteni a hazai borászatok, hogy itthon is mondjuk ő az, hogy egy ismertebb borászat legyen, vagy így valamennyire lássák a fogyasztók, az mennyi munka, mennyi pénz és mennyi idő volt, amíg eljutott oda, hogy őt akkor úgy ismeri egy bizonyos réteg. Na ez külföldön sokszorozottan megvan, mert ott teljesen ismeretlen, mert mondjuk akár egy ismertebb magyar borvidéket, azért már egy átlag magyar borfogyasztónak nem kell bemutatni szerintem, meg a hazai fajtákat is azért 5-8-at föl tudnak sorolni. Külföldön egy majdnem no-name ismeretlen valami vagy, ami nyilván előny is tud lenni, tehát ezt sokszor tapasztaltuk mi is, hogy lehet, hogyha nem ismeri, az majdnem jobb, mint hogyha ismerné, csak van egy rossz képe róla.
1: Elképzelhető egyébként, hogy lehet, hogy egy kövidinkát könnyebb eladni Németországban, mint egy bikavért, mert azt jól leharcolták, ugye a jó kis ilyen közép-alacsony polcos balatoni bikavérek, szóval ilyen nagyon, hát jó, tettünk ezért, hogy eljussunk idáig, az biztos. És mi a helyzet mondjuk egy cégértékelésben a know-how-val? Mert ugye azzal is lehet tapasztalni, vagy találkozni, hogy mit tudom én, egy bizonyos dűlőn egyfajta meccési módszer jó mondjuk például, és az már rég bevált, és azt tudja, a nagyfater tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Na de ez nem értékelhető dolog, tehát ez hogy vásárolom én meg, mint egy vásárló. Kimegyek oda, és kéne a nagyfater, aki eladta a pincét, hogy megoldjam a helyzetet.
0: Na, hát az a baj, hogy sehogy nem vásároljuk ezt meg, tehát hogy ezeket is, kicsit ez ilyen már talán misztifikált dolog, hogy igen, volt egy tudás, azt nyilván át kell valahogy venni, át kell adni, de azért most már van annyi jó szakember egyébként, tehát ez a szakemberre szerintem nincs, szakember hiányunk nincsen, azzal jók vagyunk. Munkaerőben már esetleg, hogyha a szőlőt nézem, de igen, tehát hogy ezek ilyen misztifikált dolgok, ezeken már túl kell lépni. Sajnos a bort megpróbáljuk sokszor ilyen nagyon főjebb, ilyen megfoghatatlan dologgá tenni, meg az egész borászatokat, meg az egész borszakmát, de a nap végén üzletszerűen kéne működni, mert ez egy termék, amit valaki vagy megvesz, vagy nem, kifizeti, utána a mögötte lévő cég meg ebből vagy megél, vagy nem. Nyilván én is azért fogyasztok bort, mert élvezeti értéke van, és akár a barátokkal, családdal el lehet beszélgetni egy nagyon jót egy pohár bor mellett, de a nap végén ez csak egy dolog, az a lényege, hogy a másik sokszor mondott mondat, hogy mi a jó bor. És akkor aki kicsit üzletiesebben fogja meg, az szokta rá mondani, ami ki van fizetve.
1: Igen. Igen. Mi az, amit javasolsz valakinek, aki most magára ismert? Ebben gondolom sokan vannak. Hogy mivel kezdje ezt a folyamatot? Mert ez egy ilyen szemléletváltás.
0: Igen, nyilván ezt teszem, mindenkinek magába kell fejbe helyre tenni, utána meg merjen segítséget kérni. Ez a másik, amit szerintem nem csak a bor vagy borászat és borágazat, hanem így valahogy emberileg magyarok vagyunk ilyenek, hogy nem akarunk segítséget, majd én megoldom valahogy, sztorik szoktak történni. Utána merjen segítséget kérni, mi mindenkinek szívesen adunk tanácsot, nagyon sok olyan kollega van, aki nem boros, hanem üzleti életből jön, azért az a pénzügyi részében is tudunk segíteni, de minden egyébben muszáj valamit lépnie nagyon sok borászatnak, hogyha életbe akar maradni.
1: Hát legyen úgy, hogy sikerüljön ez, sőt, majd nézzük azt, hogy mi lesz az új stratégia a Magyar Agrárium számára, amiben rengeteg olyan dolog van, amit elmondtál. Ugye talán a legfontosabb az, hogy a vízhiánnyal hogy fogunk megküzdeni, mert az az alapja mindennek. De hát ugye ez még csak formálódik, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál, szerintem egy érdekes betekintés volt, egy átnézése annak, hogy áll a borágazat borászatok szempontjából. Hát akkor jó munkát mindenhez.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Marek Balázssal, a Pontaon Group borászati tanácsadás üzletág vezetőjével beszélgettem. Kövessétek az oldalunkat a Facebookon, az Instagramon, vagy keressétek a borravaló.hu-t. Az összes eddigi beszélgetésünk, amikre utaltam itt a beszélgetés alatt, azok is meghallgattatók, visszahallgathatók ott. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
2: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal.

0: Arra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Letarolta a májusi fagy a gyümölcsösöket, az édesanyákat ünnepeljük ma, nem változik az időjárás, a száraz napos időben 25 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel és füstöléssel, a termés 100%-át elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, medgyet, körtét, almát és barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár. Az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be a fagykárokat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Ma van anyák napja, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel az édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya még az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. A segítségünket kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A fészkelő erdei fülesbakoly állományát szeretnék felmérni, ezért azt kérik, hogy ezentúl mi is figyeljünk az éjszakai hangokra. A beérkező információk alapján ugyanis pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
8: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes hovó hangja, egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát könnyű felismerni.
7: Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brenner hágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-re készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Daydream a Rádió Cafén. A mixet Tipszá készítette.

0: Daydream. Az ábrándozás már a véget ért, de jövő vasárnap egykor újra belenézhettek Tipsze kaleidoszkópjába.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Aszályhelyzetre készülnek a gazdák. Előbb kezdődik a dinnye szezon. A Bódva völgyében megrendezik a 19. vitézlő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az ínségszikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. A száraz időjárás nem csak a földeken, hanem a tavaknál és a folyóknál is egyre látványosabb nyomot hagy. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át. Az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A rendőrség szerint az összehangolt fellépés célja, hogy minél több körözött személy mielőtt kézre kerítsenek. Háromnapos sport és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz idő lesz a folytatásban, csapadékra nem kell készülni, a részleteket azonnal mondom. Derült száraz időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyolfelhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. Délutánra 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Simon Kornél színész, rendező, akit köszöntök, szia!
2: Szia! Igen, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak!
1: Azt mondtam, hogy elsősorban a Kódfejtő kapcsán beszélgetünk, ez a 6 színben futó darab, és ebben tulajdonképpen Alan Turing élete és az életének
2: és hányattatása.
1: És hányattatása, így van, és az életének egy jelentős felfedezése, és annak a megítélése, és az a körüli történések láthatók. Én el kell, hogy mondjam, én azt már mondtam neked telefonban, de vállalom így is, én a darab alatt végig abban voltam, hogy elképesztőnek tartottam, ahogy te lehozod ezt a figurát, hiszen ő nagyon összetett. Talán induljunk is ebből, hogy egy ekkora koponya, de ahogy ez lenni szokott, azért ennek rengeteg árnyalata van.
2: Hát igen, persze, abszolút. Nagy szerencsém volt a Turinggal kapcsolatban, hogy kamaszkoromban valahogy valami talán ilyen IPM magazin, tudod, van az Interpress magazin, ezt nagyon szívesen lapozgattam, még ilyen tudásra éhes kisfiú voltam, és annak volt egy ilyen gyerekkiadása, az Alfa, ugye volt benne Asterix képregény, az is nagyon jó volt, de hogy az IPM magazinban nagyon sok tudást összeszedtem onnan, ilyen de apróságokat, és akkor azt hiszem volt egy ilyen cikk sorozat Alan Turingról, az életéről, a felfedezéséről, a matematikáról, az enigma megfejtéséről, ahogyan milyen csúnyán elbánt vele, kibabráltak vele tulajdonképpen, hogy ő végső soron tartotta magát ahhoz a titoktartási kötelezettséghez, ami őt kötötte, ugye ő, tehát röviden összefoglalom, hogy Alan Turing matematikus 1943-ban föltörte az enigma nevű náci kódoló vagy sriffrírozó elektromechanikus szerkezetet, és ennek segítségével nyerték meg a szövetségesek a második világháborút. És ezzel ő gyakorlatilag több millió életet mentett meg. Például Nagy-Britanniában, ahol ugye a német tenger alatt járó folyamatosan elsüllyesztették az élelmiszert szállító hajókat, hajóflottát. És így bizonyos ponton túl már nem tudták elsüllyeszteni, mert a szövetségesek tudták, hogy hol vannak a német tengeralattjárók, és így ki tudták őket lőni. Szóval ez Alan Turing nagyszerűsége, többek között, és hát ő rakta le a modern számítástechnika alapjait is. Ugye, ha tudjuk, van egy olyan Turing-teszt, amikor az ember kérdéseket tesz föl valakinek, aki egy másik szobában, online másik térben tartózkodik, és a válaszok alapján kell rájönni arra, hogy az illető ember vagy gépe. Tehát, hogy ha úgy teszik, akkor a mesterséges intelligencia alapja is. De a számítástechnika, a modern számítástechnika alapja mindenképpen felfedezésének alapjának felfedezése az mindenképpen az ő nevéhez fűződik. És hogy ezzel a történettel egy tisztában voltam, aztán nagy ugrás, ugye elkezdtem a Benedict Cumberbatch-nek a szinkron hangja lenni, és volt egy csodálatos film, a Kódjátszma című, amiben is a Benedict Cumberbatchnek volt szerencséje eljátszani Alan Turingot, szintén ahogy az életéről készült filmben. Ez egy brit film volt, legjobb tudomásom szerint. Igen, brit film volt, és koncentráltak persze ott is nagyon is koncentráltak az ő kitaszítottságára és a zsenialitásra, és a zseni egyedül létére. Nagyobb súllyal esett alatban a filmben az enigma és az enigma körüli történések, azt hiszem. A darabban szerintem az érzelmi élet egy kicsit fontosabb, de lehet, hogy csak én nyilván a darabot nem láttam kívül, a filmet megláttam. Na és akkor én azt a filmet szinkronizáltam, ott a Cumberbatch-et, és akkor azt gondoltam, hogy micsoda csodálatosan összetett szerep, és hogy milyen csodálatosan játszott el Benedict, és hogy ha én egyszer eljátszhatnám valaha valamilyen módon. És akkor újabb nagy ugrás, mint emeltett 2 vagy 3 év, és akkor ez csak Horváth Patrícia rendező kopogtatott a 6 színben, és akkor behívtak egy beszélgetésre, ugye Földvári Péter a 6 szín igazgatója, és Kac Petra, aki szintén ügyvezetője a helynek, és akkor hármasban mondták, hogy hát itt volna ez a darab, ezt a Patrícia fordította, egy Benoît Solès nevű francia író, színész, rendező írta, és ő játssza ezt egyébként Párizsban, és akkor azt hiszem már túl volt a 800. előadáson, Zsinórban, hozzáteszem, tehát egy heti 8-at játszott belőle, És akkor ezt, hogyha én is benne vagyok, akkor szívesen megcsinálnánk úgy, hogy akkor megcsinálnánk úgy, hogy színre vinnék, úgy, hogy én lennék a Turing, akkor ott összeszedtem az államat az asztal alól, és akkor még dupla plusz jóként, hogy ilyen orwelli kifejezéssel éjek, még az volt a haba tortán, hogy az egyik legjobb barátom Száraz Dénes lesz az én partnerem, aki ugye számos szerepet játszik a darabban, és akkor azt mondtam, hogy halleluja, a kérésén meghallgattattak.
1: Nagyon köszi, hogy összefoglaltad egyébként, hogy ki volt ő, mert arra gondoltam pont, hogy talán ezzel kellett volna kezdenünk, hiszen azért nem feltétlenül elvárható ez, hogy ezt mindenki tudja. Én magam is, amikor megnéztem a darabot, és akkor olvastam utána. Egyébként azt is olvastam, hogy ő gondolkodott először azon, hogy a gépek képesek-e gondolkodni, tehát igen, hogy így módon ugye tényleg a mesterséges intelligenciának a gondolata az már szárba szökkent.
2: Abszolút így van.
1: Jó régen. Na de hogy akkor beszéljünk erről a karakter megformálásról. Igen. Egyébként így, hogy azt mondod, hogy te ezt már szinkronizáltad, láttad, így már értem, mert hogy olyan aprólékos számomra, aprólékos részlettel ki van dolgozva, még a kéztartás is, meg a különböző érzelmi helyzetekbe, amibe kerül egyébként a nézőtérről ez a nagyon sokszor, hát nem is tudom, hogy milyen szót lehetne használni rá, hogy azt az érzést kelti az emberbe, hogy úgy megölelné.
2: Az jó.
1: Igen.
2: Az jó.
1: Az ő bizonytalanságát, igen, az ő nehézségeit. Tehát, hogy ezt színpadra vinni, miközben pedig ott van az is, hogy vág az esze, hogy hogyan magabiztos abban, amit éppen igen csinál. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt hogyan formáltad meg, és hogyan készültél rá, mik voltak azok, amik neked segítettek.
2: Hát igen, ugye talán nem titok, hogy olyan spektrumon volt, tehát, hogy az autisztikus volt legalábbis, és hát nyilván így a matematika került az ő hiperfókuszába, ezért is tudott vele ilyen intenzíven foglalkozni, és hát azóta természetesen megkaptam több könyvet is, magyarul és angolul is az életéről, és amennyit sikerült így kibogozni, mert nem mondom, hogy nagyon mélyen beleástam magam, de kicsit hozzáolvastam a már meglévő tudásomhoz, hogy ő, azért neki volt egy kiterjedt szociális élete, nagyon jó humora volt, és hogy nagyon szeretett gyerekekkel foglalkozni, például tök jól megértette magát a gyerekekkel, bizonyos szociális szituációkban egész egyszerűen nem tudta, hogy kell viselkedni. De hogy ezt ebből se csinált titkot, ő viselkedett valahogy, és a többiek meg reagáltak rá valahogy. Szóval mondhatjuk, hogy ilyen csodabogár volt. Aztán én mindig azt mondom, és most is csak ezt tudom mondani, hogy vannak szerepek, meg vannak személyiségvariánsok egy színész életében. Hogyha mind a kettő jó dolog, egy szerepet eljátszani is jó dolog, de egy személyiségvariáns esetében könnyebb dolgunk van, vagy legalábbis én azt tapasztalom. Mert egy személyiségvariánst gyakorlatilag csak föl kell ébreszteni, és aztán hagyni kell működni. És én úgy érzem, hogy Turing is én vagyok, ha úgy tetszik. A zsenialitása, hát sajnos nem, legalábbis a matematikát illeti semmiképpen sem, a hármas matek érettségén, mert állítólag Einstein is megbukott matekból, de nyilván én nem vagyok matek zseni, ez egészen bizonyos, és sakkozni is alig tudok, szóval. De ez a fajta nyilvános egyedüllét, ha úgy tetszik, mert egy szociális helyzetben nyilván, ha nem tudod, hogy viselkedsz, és aztán ez csak elkezdenek furcsán nézni rád, akkor ez csak nagyon egyedül tudod magad érezni. Vagy ez a kitaszítottság, ugye azt itt szoktam mondani, hogy nekem volt egy, én három osztályba jártam általános iskolába, és ugye többször voltam új gyerek, ennek minden nyűgével és nyavajájával. És ez mindig, azt hiszem, hogy ez mindig együtt jár egyfajta ilyen, hát eleve egy kívülállósággal. És aztán az ötödikben ez elég rosszul sikerült. Szóval nagyon más gyerekek voltak, mint én, nagyon más érdeklődésűek, és ennek egy ilyen, hát egy ilyen komoly konfliktus lett a vége, aminek a következtében is akartak vinni egy másik osztályba, és egy évvel később is kerültem egy másik osztályba, sőt egy másik iskolába. De hogy egy nagyon zsigerileg megvolt nekem a kitaszítottság, az egyedüllét, a barát nélküliség, ennek az egész helyzetnek a fájdalma, hát főleg a fájdalma, azt hiszem. Úgyhogy ez mélyen bennem volt, úgyhogy ezt tulajdonképpen csak így el kellett engedni. És csak még egy, mert ugye egy valamit még, ami hozzátartozik, ami szerintem elég fontos, hogy ugye Alan Turing meleg volt, és de ebből se csinált nagy titkot. Egy olyan korban, amikor ez még az 1885-ben meghozott törvényeknek köszönhetően ez bűncselekmény volt. És ezt vagy börtönbüntetéssel honorálták, vagy pedig kémiai kasztrációval, ami azt jelentette, hogy 11 óra 19 perckor ilyen gonosz dolgokat mondani, de hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy a teljes képhez. Igen, hogy női nemi hormonokat fecskendeztek gyakorlatilag heti rendszerességgel az ő testébe, aminek következtében nagyon komoly változások álltak be, túl a testi változásokon, hogy például gyakorlatilag mellei nőttek. Nyilván ő futó volt, majdnem olimpiai időn belül futotta a maratont, de már nem tudott elmenni futni, mert annyira fáradt lett, vagy szóval, hogy mondjam, annyira megviselte a szervezetét.
1: Hát hiszen kapott egy
2: indokolatlan hormonkezelést. És az agya is ködössé vált, és aztán egyedül maradt. Egyébként nagyon érdekes, hogy a darabban szemben, ahol is ugye a rendőr az a figura, aki az élete végén még utoljára fölkeresi, de nem ő volt az, hanem az a szeretője, a Murray volt az, a Arnold Murray volt az, aki az utolsó pillanatig ott volt mellette. Na mindegy, ez nyilván akkor érdekes, hogyha valaki látta a darabot. És hogy
1: nagyon fiatalon halt.
2: A végén 43 évesen úgy döntött, hogy ennek nincs értelme tovább, és egy ciánozott, vagy ciánba mártott almával megmérgezte magát, és de mondjuk elkörül is vannak talányok, igen, hogy vajon tényleg megmérgezte magát, vajon csak, mert ugye ő tartott mérgeket, kísérletezett otthon a konyhájában mérgekkel, hogy nem véletlenül került el, vagy a takarítónője tette direkt, vagy véletlenül az almába, vagy az alma közelébe a ciánkálit, hogy ezzel megölje őt, vagy csak egy véletlen baleset történt. Hát igazából, hogyha az ember kicsit belegondol az életébe, különösen, hogyha hozzáveszünk, hogy neki egy kiterjedt levelezése és utazásai voltak, és jött-ment a világban, és találkozott az egyik professzorral, a másikkal, és ez egyszer csak semmisé válik, pusztán azért, mert elég fáradt vagy ahhoz, hogy ezt ne tud megtenni, illetve elég bizarr a külsőd már, ugye férfiként női mellekkel, pedig ha nem ez a szándék, akkor ez elég ijesztő tud lenni. Én nem csodálkoznék rajta egyszer bebizonyosodna, hogy ő ezt 100%-ig szándékosan tette, és véget vetett az életének.
1: Na most körülbelül elmondtad, hogy mi az, ami, hogy mennyire sokszínű, mennyi dolog meg kell, hogy jelenjen, és itt ugye ezt egy darabba kellett összesűríteni, úgyhogy az, hogy mindezt úgy fölvinni a színpadra, hogy ezt értse a néző, tudjon vele menni, kijöjjön belőle a sztori, amit akartok, azt gondolom, hogy ez egy nem kis munka. Hogyan működött? Ez ugye ketten vagytok, igen, mert Dénes viszont több szerepet igen játszik, te vagy fixen, aki játszod ellen, igen, és ő több szerepet játszik, ugye rendezés, tehát hogyan volt ez köztetek, az ezzel kapcsolatos munka, a megegyezés, hogy oké, hogyan álljon ez föl, hogyan nézzen ki?
2: Hát azt gondolom, hogy Horváth Patriciának a darab rendezőjének egy nagyon komoly, nagyon határozott víziója volt a dologgal kapcsolatban. Azt gondolom, egyébként érdemes,
1: egyébként ez fontos szerinted, hogy a rendezők, csak azért, mert ugye te is vagy rendező, majd igen, ez fontos, hogy fontos, a rendezőnek legyen nagyon határozott
2: víziója? Szerintem az, hogy láss, hogy egy végeredmény legyen a fejében, hogy mi a tólig. Okay. Én szerintem ez nagyon fontos. Tehát mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. Uh-huh. Neki ennél határozott a víziója volt. Tehát így vetítéssel, forgófalakkal, képetek fölírásával, zenével, tehát ezek elég komplexen benne volt a fejében. És ugye abból indultunk, az autizmusból indultunk ki, és érdekes, hogy egészen másként kezdtem el próbálni. Tehát, hogy mondjam, egy sokkal kevésbé funkcionáló autistát kezdtem el próbálni. Tehát akkor például egyáltalán nem tartotta a szemkontaktust. Ez nagyon furcsa volt, hogy a Dinivel úgy játszani, hogy egyáltalán nem néztem rá egész darab alatt. És ő is azt mondta, hogy ez egészen elképesztő valakivel úgy játszani, hogy nem látod a szemét. És hogy sokat néztem a cipőmet, ugye meg sokat néztem másfelé, és kerestünk az autizmusra, mármint hogy nem tudom sajnos pontosan, hogy mondják, tehát hogy a súlyosabb fokú autizmusra utaló olyan jeleket és olyan könnyen leolvasható szimptomákat, amiket megpróbáltunk egy figurává gyúrni, és aztán jött egy autizmus szakértő is, és aki azt mondta, de ez még akkor volt, amikor a súlyos autistát, vagy
1: tehát a súlyosabb, igen, súlyosabb, vagy alacsonyabban fokú funkcionáló, vagy nem tudom, igen, hogy mi a PC, de ugye ezt próbáljuk meg igen érteni, és ezt sem megbántva, tehát hogy egy, igen.
2: És akkor ő azt mondta, hogy ő teljesen bevette, hogy tehát, hogy ő számára egy egy tökéletesen valid autista szemét látott a színpadon. És akkor egyszer csak az volt, hogy ezt most kezdjük el elfelejteni. Ez egy nagyon érdekes volt, hogy megcsináltuk a szélsőségét, és akkor az volt, hogy ezt hozzuk vissza a világba. Tehát akkor mit tudom, néha nézzünk össze, vagy felejtsük el bizonyos gesztusokat, és akkor így az egész egy épp személyiség, és vagy hogy mondjam, nem spektrumzavarral küzdő, és egy spektrumzavarral küzdő személyiség összegyúrása lett, és azt gondolom, hogy így alakult ki ez a végső. Tehát tulajdonképpen az volt, hogy így az én saját színészi sármomat és karizmámat így bele injekcióztuk ebbe az autista figurába, és valahogy ez belülről a kettő egy ilyen, szerintem elég szerencsés elegyé állt össze. De ugyanakkor azt is el kell mondanom, és ezt nem sokszor tapasztaltam meg életemben, hogy én tudom, mit jelent az, hogy áldottnak lenni a munkában. És azt éreztem nagyon-nagyon sokszor, és ez most ilyen, én egyébként nem vagyok ilyen spiritista, meg ilyen, tehát ugye nem azt mondom a hókusz-pókusz, mert aki hisz benne, annak biztosan nagyon fontos, de nyilván hiszek egyfajta másik világ létezésében. Azt éreztem, hogy valaki lenyúl és fölemel. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor volt ez az érzésem, hogy valami olyasmit ragadunk meg olyan módon, és olyan módon közvetítjük ezt a potenciális nézőknek, hogy ezen valami fajta áldás van. Ha nem is a jó istené, de lehet, hogy az övé, de hogy mintha néha ott köztünk járt volna Alan Turing is. Az a furcsa, hogy voltak bizonyos, például nem tudom, emlékszel, valamikor a Murray nekitámad, amikor elveszi a pénzt a pénztárcájából, és azt mondja, hogy és akkor volt egy, ugye az volt, hogy a Dini megragad engem, és így odalök a földhöz, és akkor esem egy nagyot, és akkor jön felém gyakorlatilag, mint hogyha meg akarna ütni, hogy na, akkor hívd ki a rendőrséget, hívd ki! És akkor egyszer csak, na, nagyon furcsa volt, hogy már nem én csináltam, amit csináltam, hogy mert van egy ilyen furcsa fejhez kapásom, és akkor és az éreztem, hogy ez jó, mert nyilván közben a figyelem piros lámpája azért mindig ott van, de hogy éreztem, hogy ez jó, de hogy ezt nem én csinálom, hanem velem csináltatja valami, de hogy ez szerintem ez nagyon stimmel ez a gesztus. És akkor vége volt a próbának, akkor a Dini mondta, hogy jó, kitaláltad azt a gesztust, azt otthon gyakoroltad, vagy hogy volt? Mondom, nem, Dini, képzeld, ez ott és akkor jött. Igen, azt mondja, akkor lehet, hogy te is ilyen zseni vagy. Ez egy picit így magamat fényeztem, de hogy nézve nem magamat, mert én csak médium voltam. Azt hiszem, hogy mit tudom én, 70%-ban.
1: Annyira csodálta hallgattam ezt most, mert én tényleg éreztem azt, hogy valami elképesztő, ahogy ez a figura oda van rakva, és hogyha te a másik oldalról meg azt mondod, hogy azt élted, hogy ezen áldás van, és ez egy ilyen nagyon szép kifejezés, és szerintem láttatja is, hogy mit gondol az ember, hogy tulajdonképpen csak menni kell vele, csinálni kell, mert hogy ennek nagyon komoly célja van. Ez számomra, szóval nekem nagyon stimmel ez.
2: Tök jó.
1: Mert a nézőtérről is ezt éreztem, és képzeld el, hogy nekem az mindig valahogy a kezeknek a használata, aha, ugye az egy, szerintem annyira sok mindent mond el az emberről a keze, normál hétköznapokban, mindennapokban, hogy tartod, ugye annyiszor van, hogy azt tesszük észre, hogy még este is szorítjuk, ugye feszültségek, az is, hogy nem mindegy, hogy szorítod, ebben is én tudom, hogy van, amiben van kétségbeesés, megfeszítettség, és elképesztő, hogy itt is ahhoz képest, hogy te egy magas ember vagy, nyilván itt az öltözék, a közben a dinamika mellett is folyamatosan jelentősége volt annak, hogy tartod a kezed, és nem tudom, hogy arra te figyeltél, de akkor most már kérdezem.
2: Nem, ez is úgy alakult, úgy jött úgy magától, szóval nagyon érdekes, hogy mondom, ez szerintem ez a személyiségvariáns és áldás, hogy az ember elindít magában valamit, vagy kinyit egy kaput, azt mondja, hogy na, gyere előtte, most neked van dolgod, és akkor kijön, és akkor csinálja, ami a dolga. És akkor, ha ezt elég jól eltesszük az idegrendszerünkben, vagy elég jól elraktározzuk, vagy megengedjük neki mindig, hogy kijöjjön, kiszabaduljon, akkor mindig ki is fog jönni. Azt hiszem, hogy hát most már harmadik évaddal játsszuk a kódfejtőt, és én szerintem ez nekem mindig egyfajta transzélmény. Tehát, hogy előtte is érzem, hogy ahogy így elvesztem az egómat szépen lassan az öltözőben, ugye mindig összemondjuk előtte a Dinivel, bemegyünk ötre, nagyon fontos előadás mindannyiunknak, mind a kettőnknek, de akik körülöttünk dolgoznak, nekik is az az érzésem, hogy ez egy nagyon fontos előadás. És úgy érzem, hogy ahogy így átveszi az én helyemet valaki más, másikén, és ugye elkezd működni. Úgyhogy mindig egy ilyen hevesen dobogó szívvel, egészen az első pillanatig, amíg meg nem kell szólalni, ugye az még a takarásban történik. És akkor aztán mondjuk kétszer volt olyan a három év alatt, hogy azt éreztem, hogy nem, most valahogy nem jött el ez a transz állapot, vagy ez a magasabb létállapot. De egyébként minden egyes alkalommal megismétlődik. Ami hát szóval csodálatos. Tehát ez egészen kivételes állapot egy színész számára, hogy így nem kell tolni, mert jön magától.
1: Van olyan, hogy tehát van egy kérdés a fejemben, nem tudom, hogy jól meg tudom-e fogalmazni, hogy létezik-e olyan nálad, és egyébként így a színésznél, hogy van egy belső eszköztár, amivel dolgozik, nyilván ezt lehet bővíteni az élete során, de hogy létezik-e, hogy ez mondjuk érzelmi feszültségből van, vagy tehát, hogy mi az, ami segít neki valamit előhúzni? Mert most igazából arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan fogalmazod meg magad, hogy te milyen színész vagy, akinek az kell, hogy átélje az egész helyzetet, gondolkodjon rá, tehát, hogy fejből, szívből, érzelmekből, ahogy mondtad, találtál magadba ezzel kapcsolatban. Elraktározott érzelmet gyerekként.
2: Igen, az biztos, hogy hozzásegített. Hát ugye azt mondják, hogy agy, szív, szex, tehát hogy ez a három, és azt gondolom, hogy ez minden, akármilyen, ha intellektuálisabb típusú színész, ha bohóc típusú, vagy érted, vígjátéki, vagy vannak ugye nagyon emocionális kollégák, vagy ilyen nagyon beleélősek, de az agy, szív, szex hármas az egyébként minden esetben stimmel. Tehát, hogy meg azt is szokták mondani, hogy forró szív, hideg fej, tehát, hogy ez nagyon fontos ugye az önkontroll, és azt gondolom, igen, tehát a forró szív, hideg fej az szerintem az a kvintesszenciája a színészetnek, mert ez tényleg emóció nélkül nem megy, indulat nélkül nem megy, tehát mi azért menjünk fel a színpadra, hogy érezzünk valamit, ugyanakkor azért is, hogy gondolkodjunk, meg hogy gondolkodtassunk másokat, és ez meg agy nélkül nem megy. A szexus, meg a szexualitás, meg ugye, hát ez egyszerűen benne van, tehát hogy ez nincs mese, régen azt mondták, hogyha olyannak kell lenni a Bon Vivánnak, hogyha bejön a színpadra, akkor az első 9 sor teherbe essen. Tehát, hogy a szexualitás az igenis része a színházi élménynek, ezt nem tudom jobban megfogalmazni, a szexualitás. Az, hogy szexuálisan vonzó, vagy taszító legyen valaki, de hogy ez igenis része a dolognak, még ha nem is tudatosan, hanem kicsit tudattalan null, de ez mindenképpen befolyásoló tényező. Ugye van két nagy iskola, mármint ez az Amerikában, van a method acting, meg a Strasberg féle iskola, és akkor a method acting, ami szerintem egy nettó hülyeség, ugye, hogy akkor úgy kell élni, nagy filmszínészek csinálják ezt, hogy akkor meghal a szereplő, vagy nagyon fél, akkor éjszaka LSD-zve bemegyek a temetőbe, és akkor majd lesz félelem élményem, vagy mit tudom én, elaltattatom magam, és akkor lesz halál közeli élményem, és akkor a Dustin Hoffman, van egy ilyen sztori erről egyébként, hogy a Dustin Hoffman a maraton életre halálra, ugye Marathon Man angolul Maraton életre halálra című filmben ugye azt kellett játszani, hogy őt elkapják és kínozzák, és akkor van, hogy éjszakákon keresztül nem alszik, és akkor valamelyik reggel megjelent, ugye az ő partnere, a híres, a nagy, az utolérhetetlen, az egyetlen Laurence Olivier, Sir Laurence Olivier volt, aki egy totálisan másik iskolát képviselt. Tehát ő még a síró éneklő, tehát amikor még így játszották a szerepeket. Tehát ez volt, és az neki például egy nagy felismerése volt már Sir Lawrence-nek, hogy bizonyos fokú érzelmi involválódás nélkül nem fogsz tudni eljátszani egy szerepet. Mondom, tehát ez egy reveláció volt. Igen. Mert akkor még az volt, hogyha megcsinálod a formáját, akkor az kész, pipa megvan. Ez a pszichológiai realizmus, ez később került a képbe. Na, de visszatérve, a jelenet a Marathon Manben az volt, hogy ők találkoznak ketten. És a Dustin Hoffman a harmadik napja nem aludt, és iszonyatosan fos állapotban volt. Tehát ugye térdig érő karikák, és egyáltalán minden liter szám itta a kávét, és akkor Sir Lawrence, aki aludt és pihent, és egyáltalán megérkezett csitti-fitti, ugye nem tudom, hófejéről, hogy most megkérdezte, hogy fiatalember, magával mi van? És mondta, hogy hát most az a jelenet következik, amikor még találkozunk, és akkor én most már harmadik napja nem alszom. Ez érdekes, mondja Sir Lawrence. És ő miért nem próbálja meg eljátszani? És hát igen, ugye? Van ez a method acting, hogy úgy kell csinálni, és úgy kell élned fél évig, és nem tudom, micsoda. És van a Strasberg féle iskola, ahol mi azt mondja, hogy rugalmas és erős fantáziára van szükség. Mert a, és egyébként ez tényleg így van.
1: És ettől még persze nyilván lehet anyagot gyűjteni, persze, meg szerepre járni. Persze. De hogy persze, tehát azért igen, nem feltétlenül kell tömeggyilkosnak igen. lenni azért, mert te játszol egy tömeggyilkost.
2: Igen, meg belehalni se kell.
1: Nem kell kipróbálni.
2: Nem kell kipróbálni. Ben Kingsley is azt mondta, hogy most egy csupa nagy színészt mondok így, hogy amikor a Hamletet játszotta, megőrül, a Hamlet az őrült, és hogy maga is megőrül, és akkor mondta, hogy nem, én egy professzionális színész vagyok, nekem az a dolgom, hogy maga azt higgye, hogy én megőrültem, miközben én nem őrülhetek meg estéről estére. Úgy, egyszerűen ez van. És a tudattalanunk amúgy tényleg nem tudja, hogy ez a dolog tényleg megtörtént, vagy elképzeltük-e. Nekem ott egy nagyon... Tehát igen, a fantázia, a rugalmas, erős, és azt szerintem, hogy az ember hagyja elhatalmasodni a fantáziáját magán. Tehát, hogy a belső cenzúra lebontás, vagy a belső fal ledöntése, hogy elhiggyük, egyébként Stanislavski is ezt mondja, hogy a színésznek meg kell tanulnia a mágikus mintha használatát. Igen, igen. És ez nagyon érdekes. A mintha szócska nagyon érdekes, hogyha az ember elkezd vele játszani, hogy tegyünk úgy, mintha, vagy képzeljük el ezt a szituációt, mintha egy bomba ketyegne az asztal alatt. És ha az ember valóban elkezdi ezt így nagyon erősen elképzelni, akkor ez nagyon komoly belső folyamatokat indít el. Úgyhogy én inkább a Strasberg iskolát használom, és elképzelem a bizonyos szituációkat.
1: Na, innen fogjuk folytatni a beszélgetést Simon Kornél színésszel, és a Kódfejtő kapcsán beszélgetünk, de nyilván át fogunk térni a másik alteregódra, a rendezőre, mert hogy annak is nagyon sok munkája van mostanság, és ott valószínűleg máshonnan kell, tehát a kaleidoszkópot máshogy kell forgatni. Jövünk vissza zene és Feles Infók után, maradjatok.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
5: Sziasztok, én Marsalkó Dávid vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Simon Kornél, színész, rendező, és a Kódfejtő kapcsán kezdtünk el beszélgetni, ami a 6 címben fut, és az én emlékeim szerint havonta egyszer biztosan, de igen. Erre ugye a 6 cím honlapján rá lehet keresni.
2: Igen.
1: És azt mondtam, hogy ebben a részben viszont a rendező énedet fogjuk előhívni, mert hogy rendezőként is rengeteg munkád van.
2: Hál' Istennek, hát ez csodálatos egyébként. Bocsánat, csak muszáj megkerestem, hogyha már itt tartunk a Kódfejtőnél, hogy mikor lesz legközelebb.
1: Nagyon rendes vagy. Abszolút rendes vagy, sőt, elvégzed most a munkát, amit én elfejtettem, mert nekem kéne itt legyen
2: baj,
1: a fejembe.
2: Itt vagyok, és én szívesen reklámozom, mert mondom, szerintem ez nagyon fontos előadás mindegyünknek, és nagyon szeretjük. Május 18-án lehet legközelebb megtekinteni 7 órától, illetve június 11-én, szintén 7 órától a 6 címben.
1: Na, jó, akkor ez tök fontos, hogy elmondtad, még igen, majd megjegyzem.
2: Köszönöm,
1: és
2: hogy elmondhattam.
1: Végén elmondjuk. Szóval, hogy rendezőként én annyira sok mindenben látom, hogy te vagy a rendező, és láttam is rendezésedet, hogy volt már olyan pillanat, amikor azt gondoltam, hogy lehet, hogy neked ez jobban fekszik, jobban szeretnél ezzel foglalkozni, hogy ez egy adott esetben akár áttevezés is lehet?
2: Hát volt ilyen gondolat, amikor elkezdtem, amikor az első rendezésemet csináltam, az ugye a Centrál Színházban volt egy mesejáték, a Hangvilla titka című, és akkor ott, hát így, régóta dédelgettem magamban ezt a dolgot, de sosem mertem így előjönni a farbával a Puskás Tamásnál, ugye, aki a színház igazgatója, a Centrál Színház igazgatója, és akkor egyszer nagy levegőt vettem, és azt mondtam, hogy ezt tudtam, hogy annak a darabnak éppen nincsen rendezője, és hogy keresik, és mondtam, hogy én ajánlanék valakit, hát kit, a saját magamat. Akkor mindenki nézett egy nagyot, azt mondta, Tamás, hadd gondolkodjon rajta 2 napot, gondolkodott, és azt mondta, jó, vágjunk bele, tök rendes volt, mert ugye a rendezés az egy menedzselési fel.

0: feladat is. Tehát akkor az ember keres magának egy jelmeztervezőt, egy díszlettervezőt, akkor csinál egy költség, vagyis hát ők csinálnak egy költségvetést az én, a közös elképzeléseink alapján, hogy fog kinézni a díszlet, mik lesznek a jelmezek, akkor ezeket nyilván le kell fordítani anyagi nyelvre, hogy akkor az ennyibe és ennyibe és ennyibe fog kerülni, akkor van egy költségvetés elfogadás. Ugye akkor ezt betoljuk így ezt az egészet így az igazgató és a gazdasági igazgató elé, aki azt mondja, hogy hát gyerekek, hát ennyi pénz a világ, hát ebből nem, tehát ebből két darabot meg tudok csinálni, húzzatok le valamit. És akkor le kell, ja, és akkor elkezdődik a nagy tanakodás, hogy akkor most akkor mit húzzunk le belőle, vagy nem tudom, csak, na ez mind nem volt, hanem a Tamás ajánlott nekem, jelmeztervezőt, Rátka Jerzsikét ajánlott, díszlettervezőt, Horesnyi Balást, mellém állt, amikor volt a költségvetési elfogadás, ezt a, amit nekem kellett volna letárgyalni, azt letárgyalta helyettem, szóval nagyon, nagyon sok mindenben segített, és a szokásos 5-6-7 helyett 7 és fél hetet próbálhattunk, mint ugye kezdő rendező, úgyhogy tényleg minden pénz, paripa, fegyver alán volt tolva, és szerintem egyébként egy elég jó előadást sikerült csinálni. Nagyon élveztük csinálni. Voltak feszültségek, nekem ez volt az első ilyen jellegű munkám. Nem feltétlenül tudtam minden esetben, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket kezelni, mert közben a rendezés az egy nagyon komoly pszichológia és nagyon komoly emberkezelési feladat is, mert nem mindenkinek ugyan. Tehát az, hogy kiadom a parancsot, hogy most gyertek be jobbról, azt nem mindenki ugyanúgy fogja értelmezni. És például, ha valamit nagyon szeretnék, akkor különbözőképpen kell a különböző embereket rávenni arra, hogy megtegyék azt örömmel, lehetőség szerint, és ne szájhúzva, amit én szeretnék. És hát ehhez ugye először is meg kell ismerni a másik embert, hagyni kell hatni magadra, és tudni kell körülbelül egy bizonyos idő után, hogy milyen olyan befolyásolási technikák működhetnek. Most ez nem szintiszta manipuláció, persze, én együttműködésre gondolok alapvetően, de hogy néha bizony be kell vetni ilyen-olyan dolgokat. Van akinek az a jó, ha parancsuralmi rendszer van akinek az a jó, hogyha partnerként tekinted, van akinek az a jó, hogyha kicsit alámész, és azt mondod, hogy na hát ezt találtad ki, hát ez csodálatos ötlet, és nem tudom. Szóval, hogy ez egy ilyen emberkezelési feladat is.
1: Igen, és nagyon máshonnan kell irányítani. Tehát ugye eddig arról beszélgettünk, hogy színészként ugye belülről mindent elő kell hozni, az idegrendszerednek a tartalékait felszínre kell hozni, most pedig tulajdonképpen saját magadon kívül mindenki mást figyelned kell, és el kell döntened, hogy hogyan fogsz vele szót érteni, uh-huh. hogyan tudod őt jól instruálni. Kérdezem, hogy látnod kell-e azt, ami ő benne van, képesség, vagy...
0: Hát ez nem árt szerintem. Nem árt, hogyha látod, mert azért van
1: látod,
0: olyan...
1: Látod, hogy feltételezed?
0: Mindenkiről feltételezem én speciál, de hát azért szerintem az viszonylag gyorsan kiderül. Avatott szem azért a második, harmadik megszólás után na jó, szerintem, de mondjuk, mint tudom én, egy 2 óra munka után biztosan kiderül, hogy op. És akkor van olyan is, hogy én nem szeretem ezt a fajta lebábozást, vannak ilyen úgynevezett bábmester rendezők, akiknek a fejében összeáll az egész az íróasztalnál, és akkor azt így gyakorlatilag gesztusra beállítják a, uh-huh. a színpadon. Én nem szeretem ezt a fajta munkát. Én színészként is szeretem, hogyha alkotótársként tekintenek rám, hiszen azért kértek fel egy szerepre, mondjuk történetesen, vagy azért osztották rám az adott szerepet, mert azt gondolják, hogy jól el tudom játszani, de ez nem azt jelenti, hogy én egy más által kitalált gesztusokat és érzelmi állapotokat jelenítek meg, hanem azt jelenti, hogy én a saját személyiségemet, a saját kreativitásomat adom hozzá a szerephez. Tehát én színészként ezt szeretem, hogyha így számítanak rám, és egyébként rendezőként meg ugyanígy számítok a színészre. Természetesen úgy, ahogy az előbb is fogalmaztam, hogy nagyon fontos, hogy a tólig azért meglegyen a rendező fejében. Igen, tehát, hogy nem tűpontosan, de hogy azért nagyjából mit szeretne látni, mi a világa, mi az, ami ebbe belefér, milyen szélsőségek férnek bele, mi az alja, mi a legkevesebb, szóval, hogy ezt azért így ez nagyon érdekes, vagy nagyon érdemes tisztában lenni ezzel. És igen.
1: Tudom, hogy nehezen szétválasz, hogy nehéz az embernek így magára kívülről tekinteni, de én azt képzelem, hogy annyira a személyiségednek annyira más része kell, hogy működjön. Tehát azért akárhogy is nézzük, a rendező színész összefüggésben a rendező a főnök, még akkor is, igen. hogyha ha demokratikus körülmények között kívánja tartani a próbákat, meg a felkészülést. A színész az, aki azt gondolom, hogy a színésznek ilyenkor arra van vágya, hogy megfeleljen, és minden tudásával, és minden belső tartalékával hozzon valamit, ami ámulatba ejti a rendezőt mm-hmm. és az embereket. Rendezőként ugye ez a nagyon adminisztratív, kritikus, időnként megsegítő, időnként mégiscsak a kitaposon belőled sztorit kell hozni. Szóval nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy A személyiséged melyik része az, ami jelen életszakaszodban úgy gondolt, hogy erősebb, amiben jobban vagy, ha van ilyen?
0: Hát ugye... tehát hogyha... Igen, tehát hogyha... Bocsánat, ezért a nyökögésért.
1: Jó, hát gondolkodsz.
0: Ami szerintem, ami a legjelentősebb különbség, és ezt azért már nem magamtól jöttem rá, hanem szakemberhez való járás után, hogy ugye az volt, én azért viszonylag visszafogott fiatalember voltam. Igen. Egészen addig, amíg el nem kezdtem igazából úgy professzionális színészként dolgozni. És aztán nem dolgozni, hanem tanulni. De amikor ez megtörtént, és aztán az ember rájön, vagy legalábbis én rájöttem, hogy itt, tehát visszafogott voltam, de nagyon komoly indulataim voltak, amiket azért így zömmel lefolytottam. Bocsánat. És amikor rájöttem, hogy a színházban ez egy nem hogy pozitív dolog, de egy jutalmazott dolog, hogy az ember ezeket a pusztító indulatokat kiengedi, elengedi a kutyákat, és akkor azok így csaholnak, és akkor a közönség ezt nagyon szereti, a rendező is nagyon szereti, hogyha valaki így nagyon intenzív tud lenni, mert hát tulajdonképpen bizonyos szerepek azért erről szólnak. Akkor ez így fölébredt bennem, és akkor ezt így hagytam is működni. És az volt az érzésem, hogy ez inkább azért kezd így rátelepedni az életemre is. Tehát, hogy olyan konfliktusok, olyan összecsattanások, akár magánéletben, akár publikusan, akár rendezővel, akár igazgatóval, ne adj Isten, amit nem feltétlenül férnek bele a nem tudom, az intellektuális középosztálybeli szerepbe, vagy hogy mondjam, szóval nem is ezért, hanem hogy hosszú távon destrukcióhoz vezetnek, belül is, meg kívül is. Tehát, hogy az ember úgy viselkedik, mint egy állat, akkor utóbb nem akar vele dolgozni senki. Mert azt mondjuk, hogy úristen, az a balhés fasz, bocsánat, az a balhés pöcs, nem, az a balhés, na jó, szóval
1: ez a balhés
0: ember. Vele nem szeretnék dolgozni, mert lehet, hogy tehetséges, de iszonyat, ahogy viselkedik. Én köszönöm szépen, ezt nem szeretném. Szóval, hogy meg mit tudom én, párkapcsolatban is elég destruktív tud lenni, hogy az ember egyszer csak azt mondja, hogy most szabadjára engedek mindent, és ezt a fajta destruktív jogosultságot így megengedem magamnak. De mondom, ezt nem magamtól vagyok már ilyen okos, hanem szakember hozta elő, és rendezőként meg azt gondolom, nagyon fontos, hogy az embernek legyenek indulatai, de hogy tudja fékezni magát. Tehát, hogy ha az hétköznapi emberhez hasonlítjuk a két foglalkozást, a színészt meg a rendezőt, akkor én azt gondolom, hogy én azt szeretném, ha hozzám az a pozíció állna közelebb, amit rendezéskor veszek föl. Mert akkor figyelek, akkor normális vagyok, ha úgy tetszik, vagy szóval, hogy visszafogottan tudok, de mégis néha határozottan és indulattal, de nem bántóan tudok viselkedni az emberekkel. Valaki egyszer egy Kertész Péter színész kollégám, akivel a szintén a Hat címben, az Újra hulla című darabban dolgoztunk együtt, mondta a feleségemnek, hogy a Kornél olyan jó hangulatot tudott teremteni a próbák során, és azt mondjuk, ezt így szeretem, hogy tudok lelkesedni dolgokért, és az lelkesedés ez ragadós tud lenni. Szóval azt gondolom, hogy ha hétköznapi életemet szeretném összehasonlítani két foglalkozásom egyikével, akkor inkább a rendező felé hajlok. De közben meg, amikor azt gondoltam, hogy most már teljesen a rendezés felé szeretnék fordulni, és volt egy ilyen periódus, amikor azt éreztem, hogy minden eddigi munkám, minden eddigi színpadi teljesítményem és színész életem afelé mutatott, hogy én rendezni és csak rendezni kezdjek. És akkor nagyon elindultam e felé, akkor meg egyszer csak elkezdett hiányozni ez a, ha úgy tetszik, ilyen primitív, vagy ősi, vagy ösztönélet, vagy ez a fajta szelep, ahol ezeket a dolgokat ki lehet engedni, és meg lehet gyógyítani egyébként azokat a sebeket is egyébként, amik begyógyulatlanok még a múltból.
1: Igen, ez egy nagy előnye ennek a létnek, hogy tényleg tud valószínűleg a munka kapcsán észrevétlenül gyógyítani. Na jó, nagyon-nagyon kevés időnk van, mondhatni 20 másodperc, de még azt nagyon elmondanám én, hogy mik azok a darabok, tehát mik azok, amikkel most a közönség találkozhat, akár rendezéseddel, akár pedig, jó, amiben játszol.
0: Jó, megpróbálom gyorsan összeszedni. Legutoljára a Belvárosi Színházban fut az Éjféltájt című Agatha Christie darab, ez az Orlai produkció keretében, ez egy vadonatúj, egy hetes sincs a bemutatót, most szombaton volt. Ugye a Hat címben két előadásom is fut, amit én rendeztem, az Újra hulla című, és a Menni kéne, továbbra is játsszuk az üvegfalat a feleségemmel, ugye grillus dorkával, ami egy ilyen...
1: Hát ez egy külön beszélgetést megér ez a darab, igen.
0: Igen, az egy ilyen nagy örvényszerű házasságnak a története, egy meglehetősen narcisztikus férfi, és az ő áldozata a felesége. És hirtelen nyit eszembe, de...
1: Igen, mert én is gondolkodom. Hát most... Utána lehet nézni.
0: Ekrógyilkosság. Az Ekrógyilkosság, a Veresegy Színház produkciójában az Ekrógyilkosság, amit a Vidám Színpadon lehet megnézni. A Tombol az Erény című habkönnyű francia bohózat, szintén a Vidám Színpadon. És nem tudom, ennyi.
1: Jó, hát meg lehet keresni. Minden esetre a kódfejtő május 18 és június 11.
0: Yes!
1: Ezeket mondtad, ezeket lehet, vagy ilyenkor lehet a hadszínben megnézni ezeken a dátumokon, nem tudom, milyenkor. Na, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Sok sikert a
0: továbbiakban
1: is.
0: Nagyon köszönöm.
1: Simon Kornél színész, rendező volt a vendégem, és most mindennek vége. Holnap 11-kor majd jövök friss adással. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Thank you.

0: Aranykor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Az édesanyákat ünnepeljük ma, holnap kezdődnek az érettségi vizsgák. Népszerű úti cél volt Budapest a hosszú hétvégén. Demeter Dia vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiunknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
5: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg ad a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
4: A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelikkel megkezdődnek holnap az érettségi vizsgák. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Budapest a legnépszerűbb úti cél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben 2 éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. Kifejezetten rossz időjárást hozott az idei április a mezőgazdaságban. Csapadék alig hullott, emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak, közölte a Hungaromet friss agrometeorológiai elemzésében. Azt írják, a felszín közeli talajréteg országszerte kritikusan száraz, az alföldön és a mezőföldön néhol 120 mm-nyi nedvesség hiányzik a földekből. A csapadék hiány az őszivetéseknél már termésveszteséget is okozhat, a nyári kapás növények csírázásához és a keléséhez szintén szükség lenne esőre. Marad a tiszta, derült idő, holnap is szinte zavartalan napsütés vár ránk az ország nagy részén, csak a Dunántúlon lehetnek kisebb fátyolfelhők az égen, csapadék sehol nem lesz. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a délies irányú szél, a legmelegebb órákban 23-28 fokra készülhetünk majd, a reggeli minimumok 1 és 10 fok között alakulnak. Kedden már több lehet felettünk a felhő, záporokra inkább csak a Dunántúlon van esély.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat. Olá Andrea vagyok, könyvben utazom. Ma Sági György könyvét hoztam, egy olyan regényt, amely sajátos történelmi nézőpontból vizsgál egy napjainkban nagyon aktuális kérdést. A fülszövegben ezt olvashatjuk. A szemünk előtt változik minden, vagy mégsem? Minden ugyanaz, mint volt 1000, talán 2000 éve is, már ami Európa és a zsidók viszonyát illeti. Néhány évtizednyi kegyelmi állapot után most úgy tűnik, ott folytatódik ez a kapcsolat, ahol jó 80 éve abba maradt. Akkor tájt Európa legfőbb export cikkévé, a zsidó vált, már aki megmaradt közülük. Az export főleg a Közel-Keletre és Amerikába irányult, korlátlannak tűnt a kereslet, szinte ingyen adták őket. Mostanra telítődni látszik a felvevő piac, és az ottaniak szívesen szabadulnának készleteiktől. Európa azonban nem fogad el reklamációt. A korábbi kereslet és kínálat egyensúlya felborult, és a zsidók ott rekedtek a senki földjén. Ám bár minden föld valakié. Sági György könyvének elején az olvasó egy súlyos vad összecsapás közepén találja magát, amikor 2024. novemberében Amszterdamban az Európa Liga mérkőzés után palesztin párti tüntetők támadtak az izraeli foci csapat szurkolóira. Innen fejti vissza a szerző a holokauszt túlélő Lili családjának életét, Máté Szalkától Amszterdamon át New Yorkig, a zsidó sors sok évezredes hányattatásait boncolgatva. Amszterdamban esett a Dunába, ez a regény címe, és hoztam egy idézetet, erről kérdezem először a szerzőt. Az idézet így szól, a történetek csak akkor maradnak fenn, ha valaki, ez a két mondat így szól, a történetek csak akkor maradnak fenn, ha valaki elmeséli, ha továbbadjuk őket, az el nem mondott történetek megszűnnek történetek lenni.
2: Ez így van. Gyerekkoromban, nekem 10 éves koromig semmiről sem meséltek otthon. 10 éves koromban tudtam meg egyáltalán azt, hogy zsidó vagyok, és addig nem voltak történetek sem. És utána persze aztán hamar, mivel az édesanyám szeret mesélni, mindent meséltek a családról, ami velük történt, illetve a történeteket, amik velük történtek. És hát amit nem tudtam volna, vagy amit nem hallottam, azok a történetek örökre elvesztek, és én úgy látom, hogy egyre kevesebben szeretnek mesélni arról, ami velük történt. Mert ami másokkal arról időnként beszélnek, de ami velük történt, bár az emberekben megvan a közlési vágy azért. A saját olyan múltjukról, amit szeretnék elfelejteni, arról nem igazán szeretnek mesélni, és hát azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet is, ami például a zsidóságot körülveszi ma Európában, az főleg azért van, mert azok a személyes történetek, amiket el lehetne mesélni, azokat nem mondták el, kiestek az emlékezetből, és ami nincs az emlékezetben, az nem létezik.
1: Ennek a könyvnek a kiinduló pontja ez az amszterdami történés volt? A zavargás?
2: Hát ez a foci meccs utáni, nevezzük zavargásnak, attól talán némileg több is volt. Azért érdekes a dolog számomra, vagy azért volt érdekes az annyira számomra, mert hogy többször voltam már Amszterdamban, és én nekem nagyon tetszett, jól éreztem ott magam, és hát az ember, amikor jól érzi magát, akkor nem tudja elképzelni azt, hogy itt egy nap múlva, egy hét múlva, bármikor olyan események történhetnek, amik miatt nem érezni jól magát ebbe a városba. Azon gondolkodom, de nem, azóta nem voltam ott, de végülis ugyanúgy továbbra is jól érezném magam, hogyha ott oda elutaznék, mert hogy a város maga egy olyan, ami élhető és jól élhető, és hogy mivé változhat egy pillanat alatt, ebből indult ki ez a könyv, hogy annyira nem vagyunk urai a helyzetnek, hogy bármikor bármi megtörténhet. Uh-huh.
1: Igen, ebben ez a megrendítő, hogy egy pillanat alatt elszabadul a pokol, és ahogyan leírja, abszolút érzékletes, hogy mi történhetett ott. Ugye a palesztin párti tüntetők csaptak össze az izraeli foci csapat szurkolóival, és én néztem újságcikkeket erről, azért másképp írtak róla, mint ahogyan az önkönyvében megjelenik. Tehát sokkal erőteljesebb, sokkal átélhetőbb, döbbenetes, amit ír.
2: Ez egy érdekes dolog. Ugye utólag a rendőrség olyan közleményt adott ki, ott kint Amszterdamban, hogy hát az izraeli szurkolók is hibáztathatók amiatt, hogy lengettek zászlókat, de ez egy szokásos foci meccs, és hogy nem csak a meccsen, hanem bent a városban is, a meccs előtt, után, és hogy ez provokáció volt. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog. Most egyébként ez tavaly év végén Angliában, most már meg nem tudom mondani, melyik, a város az Birmingham volt, de melyik foci csapat, talán a Aston Villa volt, de ezt nem tudom, ugye játszott volna egy izraeli csapattal, és a helyi rendőrség úgy döntött, hogy nem engedélyezi az izraeli szurkolóknak a jelenlétét a foci meccsen. Most éppen emiatt Angliában mindenféle vizsgálat van, kormányzati szervek részéről, hogy helyes volt ez a döntés, vagy sem. De az a borzasztó, hogy bizonyos értelemben meg lehet érteni, amikor a rendőrség azt mondja, hogy nem akar egy olyan helyzetet újra látni, ami Amsterdamban történt. Hogy ez most kitehető felelőssé vagy ki nem, az egy külön dolog, de ettől függetlenül, hogy egy izraeli foci csapat szurkolói, vagy egy foci meccs utáni események ezt váltsák ki, azt, amit kiváltottak Amsterdamban, az egy egészen döbbenetes, és ettől még döbbenetesebb az, hogy az angol rendőrség adta helyben, nem csak azt nem engedélyezte, hogy az izraeli szurkolók megérkezzenek, hanem a birminghami helyi zsidó lakosságnak sem engedélyezték, hogy a foci meccsen, mint kollektív szurkolók megjelenjenek. Nyilván egyénileg bárki kimehetett, de hogy mint kollektív szurkoló csapat jelen legyen a meccsen. Ez meg azért borzasztó, mert ebből következik az, amiről a könyv is szól, hogy tudnék, ez nem csak izrael ellenesség, hanem a zsidó ellenesség vagy antiszemitizmus is, hogy kvázi meg kell védeni a helyi, akik akár több száz éve is ott laknak Birminghamben egymástól a különböző embereket.
1: Ez az esemény, ez egy keretet ad a könyvének, mert a végén van a bírósági tárgyalás és az ítélet, és amit most mond, hogy antiszemitizmus vagy nem, ugye ez fölmerül, meg az, hogy abban a helyzetben, a szurkolás hevében ez jött ki az emberekből, hogy elkezdték üldözni a zsidó szurkot, tehát hogy az hogy jön ki?
2: Erre nehéz válaszolni. Én azt gondolom, hogy igazából ez a könyv arról akart szólni, hogy az antiszemitizmus Európában jelen van Izraeltől függetlenül. Most, hogy erre Izrael ráerősít vagy sem, az egy ettől teljesen szerintem külön kérdés. Ha akarják, a közönség akarja, hogy ráerősítsen, akkor ráerősít, ha nem, akkor nem erősít rá.
1: Hogyan csúszik össze az, amit ebben az amszterdami eseményben egy áldozat megél, azzal, amit annak idején megélt a második világháború idején, amikor föltoloncolták a Dunán egy pallón, egy uszályba, minden mindennel összeér az ön regényében, és mindig ugyanaz a forgatókönyv.
2: A Dunán, ugye az uszályos történet, a Gönyűnél, ami történt, arról később, már jóval később, miután egyáltalán megtudtam, hogy zsidó vagyok, az édesanyám mesélt, ő abban a menetben volt, amelyiket gyaloghajtották Budapestről Ausztriába, és ott ők a Duna mellett mentek, és egyik éjszaka Gönyűn három huszára felhajtották őket éjszakára, és a három huszárból az egyiket egyébként elsüllyesztették, tehát az anyámnak a szerencséje volt, hogy ugye nem azon volt, és anyám erről mesélt, tehát például amikor még régen volt a rádióban a délben, vagy 2 órakor volt a vízállás jelentés, és Gönyű neve mindig elhangzott, amikor vízállás jelentés volt, akkor az anyám mindig kikapcsolta a rádiót. Ami Amsterdamban volt, az ugye a Amsterdamnak azon a részén volt, amikor ott a csatornák mellett, a vizek mellett történtek ezek, amik történtek.
1: Hogy motorosok beletuszkolták az embereket.
2: Igen. És hogy ez annyira számomra összekapcsolódott, vagy nyilvánvalóan ahhoz az kellett, hogy tudjam a történetet, amit anyám mesélt, hogy nem az, hogy semmi sem új, hanem hogy mindenre rá lehet ismerni. Tehát azért jó az, amit az elején beszéltünk, hogy azért kell, hogy a történeteket ismerjük, hogy tudjuk azt, hogy megtörténtek már dolgok, és nyilván nem okvetlen kell, hogy nekem arról, ami Amsterdamban történt, az jusson eszembe, amit anyámmal történt Gönyűnél, vagy a Duna mentén végig, de hát az, mert hogy ismertem a történetet, és önkéntelenül is az összeért valahogy bennem teljesen, azt hiszem egyébként jogosan és szükségesen.
1: És ugyanígy minden történet, minden újabb szereplő története valahogyan összeér a világban, a történelemben már megesett ugyanilyen jellegű erőszakos cselekményekkel, borzalmakkal, tehát a holokausztól a spanyol inkvizíción át. Szóval ezeket mindig fölidézi, és ezek így periódikusan visszatérnek majdnem minden történet kapcsán.
2: Ez így van, mert hogy én azt gondolom, hogy sok minden változik, de az emberi mentalitás, gondolkodás, az azt hiszem, hogy évezredek óta ugyanaz. Tehát ugyanúgy a modernitás, illetve a hagyományokkal való szembenézés, vagy nem szembenézés, hogy hogy éltünk 1000-2000 évvel ezelőtt az őseink, hogy ugyanezt végigélték, vagy nem élték végig, most nem csak zsidókról, hanem bárkiről. Tehát, hogy ez valahol ott van bennünk. Én nagyon hiszek abban, hogy a gének elraktározzák a dolgokat a későbbi nemzedékekben is. Tehát, hogy bennünk van az, ami sok-sok őseinkkel előbb megtörtént, az más kérdés, hogy csak a rosszak raktározódnak el, vagy a jók is, ez már egy érdekes kérdés, de én hiszek abban, hogy ezek valahogy tovább élnek bennünk, és ezért én azt gondolom, mivel az emberi gondolkodás, mentalitás sokat nem változott, vagy nem változik, ezért tudni kell az, hogy mi az, ami megtörténhet, és amit figyelembe kell venni, amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, hogy most minden lehet nagyon szép, minden jó, de lehet, hogy egy pillanat múlva már egészen más a helyzet. És ez most nem csak negatív, ez pozitív értelemben is lehet persze ugyanez. És ezért gondolom azt, hogy ami megtörtént 600 éve Spanyolországban, vagy 150 éve Franciaországban, vagy 80 éve Németországban, az nem zárult le. Én emlékszem arra, amikor kitört a délszláv háború, és azt mondták, hogy a horvátok és a szerbek gyilkolták egymást. És azt mondták, hogy hát ez a 20. század, hát ilyen nem fordulhat elő. És itt pár kilométerre tőlünk előfordult, és ugyanez, ami most Ukrajnában zajlik. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az ember változik. Én azt gondolom, hogy nem változik. Tehát ugyanaz minden.
1: Igen, végül is az olvasó úgy csukja be a könyvét, hogy az a konklúzió, hogy ez a kiszolgáltatottságról szól. Igen. Ez a könyv arról, hogy bárkivel, bármikor megtörténhet ez. Igen. A szereplők közül ugye van a narrátor, van egy én a fejezetekben, és van még négy szereplő, de sokkal több tulajdonképpen, mert ők is mesélnek barátokról, családtagokról, felmenőkről. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a konkrét valós történet ebben, tehát az ön múltjából, vagy az ön által ismert emberek történetéből mennyi szűrődik bele ebbe a regénybe?
2: Ugye a mi családunk egy nagy család. Anyám még 17-en voltak testvérek, vagy 17-et szült a nagyanyám.
1: Hát, akkor ez a Lili családja.
2: Igen, igen. Az anyám volt a 15-dik, ő a Lili, aki a könyvbe szerepel. Nyilván sokan elpusztultak, megölték őket a háború alatt, de mivel sokan voltak, ugye meg is maradtak jó néhányan, de a nagyszüleim is egyik 8-an, másik 12-en voltak testvérek, de van olyan, hogy a nagyapámnak a lánytestvérei, azok a családjuk mind elpusztult. Ők Máté Szalkán maradtak, ők mind Auschwitzban haltak meg. És hát nyilván egy ilyekkora családból azért sokan vannak, akik megjelennek a könyvben. Érdekes módon a könyvben az amerikai ág, ami aztán megjelenik elég hangsúlyosan, őket ismerem a legkevésbé, sőt, őróluk. Igazából szinte semmit nem tudok, mert hogy egyrészt ők nem sokkal az első világháború után elmentek, az a könyvben le van írva az a jelenet, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy ők azonnal elhagyják ezt az országot. Illetve ez most pár éve derült ki, hogy az apai nagyanyámnak a családja, ők Biatorbágyon éltek, de semmi nyoma nincs a családnak ma Biatorbágyon, senki nem maradt meg. Most volt egy ilyen biatorbágyi zsidó emlékek séta, és ott az egyik házra, ott, aki vezette a sétát, és mondtam, hogy hát hogy hívták a családomat, azt mondta, na ez az ő házuk volt. Ennyi van, most éppen egy pizzázó van a helyén. Tehát, és őróluk tudom azt, hogy ők effektív Amerikába mentek. Ennyi az, akikről tudok, hogy hallottam, de igazából az amerikaiak az olyan értelemben kitalált történet, vagy nagyjából kitalált történet, hogy tudom, hogy ott vannak, hogy voltak olyanok, akik oda mentek, de hogy igazán mi történt velük, vagy hogyan, egy darabig annyit tudok még, hogy a 56 után nem sokkal egyik vagy másik jelentkezett, de aztán el is tűntek. És most ugye én fent vagyok ezen a MyHeritage-en, a genetikain, ott néha kapok értesítést arról, hogy Amerikában viszonylag közeli rokon, tehát másodunoka testvér jelentkezik, és aztán amikor levelezésre kerül a sor, akkor aztán abba marad a dolog, de azt gondolom, hogy ott vannak. És az egyikről kiderült valaki ott a MyHeritage-en, hogy ő orvos, és tudom azt, hogy volt olyan, aki itt elkezdte az orvosi egyetem, és így került bele ez az orvosi szál, amerikai orvosi szál a történetbe.
1: Ugye itt nem szerezhetett orvosi diplomát, mert elüldözték az egyetemről, és Amerikában sem volt sokkal jobb a fogadtatás, és hogy abban az időben, hogy Amerikában mit gondoltak a zsidóságról erről, megkérdezném, mert talán kevesen tudják ezt. Viszont a My Heritage Old, ez ezért érdekes, mert hogy egyszer azt hiszem Lili mondja valakinek, hogy jó lenne, hogyha te is utána néznél. Tehát aki szidod a zsidókat, megnéznéd, hogy valójában mi folyik az ereidben.
2: Ez egy érdekes dolog. Ugye én főtevékenységként ügyvéd vagyok, és van olyan ügyfelem, aki hát viszonylag jó kapcsolat van közöttünk, hát meglehetősen szélsőségesen jobboldali nézetekkel, de ez nem zavarja azt, hogy tényleg jó a kapcsolat közöttünk, és én mondtam neki a My Heritage-et, és akkor mondta, hogy akkor ő is megvizsgáltatja magát, majd egyszer csak azt mondta, hogy megkér arra, hogy a rokonságával ne beszéljek erről. Úgyhogy igen, tehát, hogy ez ügyben is bárkiről bármi kiderülhet, amire nem is számítunk, vagy nem számítottunk. Úgyhogy igen.
1: Hogyha visszatérünk az amerikai történetre, ez azért érdekes, mert ugye ez a Bernát, aki Amerikából hazajön, egy fiatalember meg akarja nézni, hogy a nagypapája Budapestje milyen, vagy mi marad belőle. Ő lett volna az, aki orvosnak készült, ami már egy kitörés az akkori igen, családi ez körülmények
2: van.
1: Közül.
2: Ez így van. Így van, tehát a család, akikről a könyv beszél, itt Magyarországon egy erősen kispolgári, tehát Szabó, de egy falusi Szabó, vásári Szabó, igen, aki járja a vásárokat, és ott var. Tehát nem egy jólétben élő valaki, de olyan a család, tehát a testvérek, akik hát szeretnék, hogyha a fiúk ott az adott környezetben majd orvos lehetne. Nyilván ez az adott körülmények között a 20-as, 30-as években, vagy a 20-as évek előtt, 1920-as évek előtt, ez egy orvosnak lenni egy kis településen, ami hát óriási előrelépés egy család számára, és ők ezt meg akarták teremteni a gyerekük részére. Nem sikerült, mert hát ugye el kellett hagyni, vagy elhagyták az országot. Akkor még nem kellett, de a legjobb felfogásuk szerint az volt a következmény, hogy nekik innen menniük kell.
1: És joggal gondolhatták, hogy Amerikában könnyebb lesz.
2: Igen.
1: Akár
2: igen.
1: Orvosnak is lenni, igen, de igen, hát igen. Nagyon furcsa, amivel ott szembesülniük kellett.
2: Ez kifejezetten, amikor a könyv készült most, én akkor szembesültem én is nagyrészt ezzel, hogy hát Amerikában is, akkor, amikor Magyarországon a numerus clausus volt, akkor Amerikában is, hát ugye nem államilag szabályozottan, de az egyetemek saját szabályai szerint hát valamilyen formában megpróbálták korlátozni a zsidók jelenlétét az egyetemeken. Ez még azokra az egyetemekre is igaz, amelyeket ma a kimagasló és az ismert amerikai egyetemek, Harvard, Yale, ezeken mind voltak ilyen szabályok. Ezek nem direkt zsidó ellenes szabályok voltak, hanem ilyen olyan
1: kritériumok, nem, igen, elég igen, csapatjátékosok.
2: Igen, igen. Tehát olyan feltételeket teremtettek, amelyeknek a zsidók kevésbé feleltek meg. Tehát nem direkt, hanem indirekt módon. Ez például azt is eredményezte, hogy volt olyan egyetem, ahol amikor ez a szabályozást bevezették, egyik évről a másikra a felére csökkent a zsidó hallgatóknak az aránya, tehát ott is voltak hasonló dolgok.
1: Miközben ugye Bernát bosszusan mondja, hogy ő az apja és a nagyapja is orvos, és szeretik a munkájukat, és szükség van rájuk.
2: Igen, ez így van, tehát, hogy végül is ott megvolt az a lehetőség, hogy aki elég kitartó volt, és elég erős volt benne a szándék, hogy elvégezze az egyetemet, az meg tudta ezt tenni, és utána már, amikor a munkát kell végezni, akkor már én azt gondolom, hogy onnantól kezdve csak a tudás és a bizalom számít az orvossal szemben, tehát, hogy aki hozzáfordul, az kellően megbízik benne a tudásában, és mindabban, hogy ő az orvoslást végzi.
1: Hát ide is lehetne kapcsolni aztán egy olyan megállapítást, amit aztán megint Lilinek köszönhet az olvasó, hogy mindig csak rólam mondják, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy mindig más ítél meg, miközben ez nem fontos.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy amikor szakmai dolgokról van szó, akkor teljesen mindegy az, hogy milyen fajta, kikhez fordulunk, a tudásában bízunk, és amiatt keressük meg. Hát ez azt gondolom, hogy egyébként az evidens.
1: Igen, de az is érdekes, hogy lesz ez szempont. Szóval ez a történelemben végig így volt, hogy más mondta a mellette élő emberre egyszer csak, hogy ő zsidó. Addig az nem volt fontos. Tehát, hogy ez egy nagyon erős megállapítás szerintem a Lili részéről.
2: Ez akkor válik fontos, hogyha politikává válik. Én azt gondolom, hogy a mindennapi kapcsolatokban ez kevésbé nem úgy kevésbé, egyáltalán nem játszik szerepet. Amikor ez politikai kérdéssé válik, és a politikai elvárással válik az, hogy én megítéljek mást valamilyen szempont alapján, és nem csak a tudása vagy a képességei alapján, hanem valami más szempontok szerint. Ezt a helyzetet mindig a politika teremti meg.
1: Sági Györggyel beszélgetünk új könyvéről, amelynek címe Amszterdamban esett a Dunába. Most egy kis szünet következik a műsorban, és aztán rövidesen visszajövünk és folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna. Csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze, adja magát Finnország és England.
2: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és

0: Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. A Delta produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Olá André vagyok, könyvben utazom, és a mai műsorban Sági Györggyel beszélgetünk Amszterdamban esett a Dunába című új könyvéről. Sági György minden írása a zsidóságról szól, arról, mi köt valakit egy közösséghez, milyen az a közösség, amelyhez tartozik. Így ebben az új regényben is lényeges kérdés ez. Mutatok most néhány mondatot, ami fontos lesz a beszélgetésnek ebben a felében. Azon az amszterdami éjszakán a zsidók nem nagyon akartak zsidók lenni. Ez elég gyakori érzés köztük. Talán a nem zsidók között is. Mármint az, hogy egy pillanatra valaki nem akar a saját népéhez tartozni. Aki nem érzett még ilyet, az nem szereti igazán a sajátjait. Kollektív bűn, bűntudat vagy félelem, vagy csak a szomszéd esetleg egy kanyarban elénk vágó autós gyűlölete, ki tudja miért. Aztán ez elmúlik, és visszatér a nemzeti büszkeség, az önbecsülés, az önimádat, a nemzeti felsőbbrendűségi érzés, ki tudja még mi, vagy egyszerűen csak kisüt a nap, az elénk vágó sofőr neki megy egy másik autónak. Ilyenkor mondja egyik zsidó a másiknak azt, ha nem volna zsidó, maga is antiszemita lenne. Lili nem szerette a zsidókat, de azt nem állítom, hogy antiszemita lett volna. Ezt kizárta, ahogyan önmagát szerette, de kétségtelenül érzett valami viszolygást a maga fajtákkal szemben. Igyekezett távol tartani magát tőlük, egész egyszerűen kimérte a három lépés távolságot, némelykor szó szerint, amelyet megtartott a legtöbbjükkel szemben. Folytatom tehát a beszélgetést Sági Györggyel.
0: Könyvben utazom.
1: Ezek a szereplők, akikkel találkozunk a könyvében, különböző helyről származnak, de valahogy a gyökerek mégis összeérnek, és más utat választanak. Ugye csak azért, hogy a hallgatók értsék, ugye Vira, akivel először találkozunk Amszterdamban, ő Kárpátaljáról jött, ugye Lili Máté Szalkályról, van egy Klein nevű ember története, vagyis kettő Klein története, az, akiről szó van ott, ő Franciaországból érkezik, és ugye van Bernát, aki Amerikából, szóval, hogy ez mire ad lehetőséget íróként önnek, mire adott?
2: Ez egy érdekes dolog, különösen, hogy ugye a történetben bejön a franciaországi Klein, ugye nem tudom, mennyien emlékeznek rá, talán a 70-es, 80-as években volt ez a francia film, a Klein úr.
1: Láttam. Alain Delonnal.
2: Alain Delonnal a főszereplésében, így van. És azért volt megdöbbentő, mert a film végig arról szólt, hogy akit az Alain Delon játszik, arról nem tudni, hogy zsidó vagy nem zsidó, csak a neve az, hogy Klein. És önmagában az a név, hogy Klein, az elegendő arra, hogy aztán Auschwitzba is elkerüljön a francia megszállás alatt, hogy tudnélik, az előítéletek mindentől függetlenül működnek és léteznek, és lehet bárki megjelenésében, bármiben olyan, ami nem zsidós, semmi köze a zsidósághoz, de a környezet annak tartja, hogy akként éli meg, hogy ő neki valami köze van ehhez, az azonnal befolyásolja a környezetnek a hozzávaló viszonyát, és ez nem változott semmit. Ráadásul ugye itt még, amikor ezt a filmet ugye 70-es években a Franciaországban vetítették, hiába volt Alain Delon a főszereplő, olyan minimális nézőszámmal játszották, vagy vetítették, hogy teljes közön vette körül, tehát, hogy nem volt még az sem érdekes, hogy őt lássák a moziban, hanem egyszerűen ezt a filmet nem akarták megnézni, mert hogy arról szólt, hogy bárki kiszolgáltatott lehet, és bárkivel bármi megtörténhet.
1: És a többiek, az, hogy Kárpátaljáról, az, hogy Budapestről, igen. Az, hogy például Izraelbe megy ugye a Lili egyik testvére, mert igen. Azt mondja, hogy ő itt nem maradt. Tehát az, ami történt azok után, és igen. Akik és magyarok bántották őt, vagy magyarok ártottak neki, ő itt nem marad.
2: A kárpátaljai történet az egy korábbi könyvemből jön át valamennyire, hogy tudnélik, a Lilinek volt és tényleg volt egy vőlegény a háború alatt, aki Kárpátalján volt, ott volt munkaszolgálatos, aztán utána őt is gyalogmenetbe hajtották, és egészen a hegyes halomig mentek onnan, és aztán ő ott halt meg, de leveleztek Lilivel, és azok egy érdekes történetek voltak, hogy a kárpátalja sokszínű volt mindig nemzetiségileg, és hogy mennyire nem volt gyűlölet az emberek között, ott a helyiek között. Tehát, hogy a környező lakosság, aki volt magyarok, zsidók, hát zsidók kevésbé, mert ugye azokat munkaszolgálatra vitték, de ruszinok, tehát ukránok, akkor még szlovákok is, és hogy nem volt semmiféle olyan, amit nagyon negatív következményei lettek volna a dolgoknak. A munkaszolgálatos századnál történtek olyan dolgok, amik borzasztóak voltak, és ezek a történetek megmaradtak a anyámon keresztül, és aztán én azt gondolom, hogy a Kárpátalja azért érdekes, mert ugye itt jön be az ukrán-orosz háború, vagy legalábbis annyira bejön a dologba, és ez a könyv szempontjából van jelentősége, hogy azok a tüntetések, amelyek ma Izrael ellen vannak Európában szerte, hogy ugyanezek a tüntetések nem játszódnak le az orosz-ukrán háború kapcsán ugyanúgy Európában, pedig hát az orosz-ukrán háborúban legalább annyi atrocitás történik a helyi lakossággal, vagy egyáltalán az ukránokkal, mint amennyit most ugye a tüntetéseken az izraeliek szemére hánynak a palesztinokkal szemben. És ez egy egészen megdöbbentő. Mondanám, hogy érdekes, de ettől sokkal rosszabb, mert megdöbbentő, és én értemben párhuzamban van állítva az izrael-palesztin konfliktus és az orosz-ukrán konfliktus, hogy bármi történik ott, Ukrajnában az oroszok részéről, hát a legegyszerűbb dolog, amikor ugye az ukrán gyerekeket elviszik a szülőktől, és kiviszik az Oroszországba, és ott nevelőszülőknek adják át, ez szerintem a legborzasztóbb dolgok egyike, hogy semmiféle tüntetés, hogy bármi ilyesmi nincs ez ellen. Az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán pedig nap mint nap vannak Londonban, Párizsban, Németországban, Spanyolországban nagyon. Tehát, hogy ezeket, ha összehasonlítjuk, ez egy nagyon borzasztó, vagy hát nem tudom minek, de borzasztó. Na most így jön be az a Kárpátalja, hogy hát az ott élők. A könyvben a Vira, aki a kárpátaljai lány, ugye jól beszél magyarul, de nem derül ki, ugye, ahogy benne is van, hogy hát a nagyanyja magyar, de hogy ki a nagyapja, azt nem tudja, és hogy egyáltalán, hogy ki fia borja ilyen értemben, azt nem tudja. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értemben a Kárpátalja jelképesen is benne van, meg hát egyébként is érdekelt ez az egész mikrovilág, ami ott azon a területen volt, illetve talán még most is van. Többször voltam ott, az egy érdekes világ.
1: Arról fontos beszélnünk, hogy Lili már idősen szembesül azzal, hogy teljesen tájékozatlan amerikai fiatalok, akik nem tudják a történelmet, bántják a zsidókat, vagy szidják a zsidókat.
2: Ez egy érdekes dolog, hogy, és ez azért számomra nagyon érdekes, mert itt Magyarországon sokáig azt gondoltuk, hogy az antiszemitizmus az egy szélső jobboldali dolog. És hát hiszen nyilván, amit a történeteket hallottunk itt Magyarországról, az egy szélső jobboldali antiszemitizmus. Aztán néhány, egy-két-három évtizeddel ezelőtt ugye szembesülni kellett azzal, hogy ez Európában a baloldalról sem elképzelhetetlen, sőt, ma már Európában sokkal inkább baloldali antiszemitizmus van, mint jobboldali, és hogy ebből következőleg az anyám, aki egyébként mindig nagyon baloldalinak vallotta magát, és ezért azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi a különbség az, hogy baloldal, és ugye az amerikai fiatalok, illetve a mai európai fiatalok ugye progresszívnek nevezik magukat, inkább mint baloldalinak, hogy nem tudja a különbséget érzékelni az, hogy progresszív vagy baloldali, és ha a progresszívet úgy értelmezi, hogy az akkor nyilván az antiszemitizmust is magába tudja foglalni, ami én nem így gondolom, de azért ez egy érdekes kérdés, és akkor itt az, hogy amiről az elején beszéltünk, hogy a nem ismert történetek, a nem elmesélt történetek, azok sehogy nincsenek jelen a mai progresszív fiatalok gondolkodásában. Tehát azok a történetek, amikor azt halljuk, hogy hát hiszen amit a zsidókkal megcsináltak 44-ben, most ők azt csinálják a palesztinokkal, meg másokkal. Hogy én azt gondolom, hogy ezek a történetek egyrészt nem összevethetők, meg nem összemérhetők, nem csak számarányok miatt, meg egyébként semmiféle rossz nem összevethető szerintem. Minden rossz önmagában rossz. Hanem hogy szembesíteni, hogy kellene valamilyen módszernek, lehetőségnek, nem tudom minek lenni arra, hogy azok, akik ma ezeken a tüntetéseken és bármiken részt vesznek, hogy az okáról, tehát nem, amikor nem össze kell hasonlítani a dolgokat, hanem amik történnek, hogy azok miért történnek ma úgy, akár Izraelben, akár a zsidókkal, hogy arról bármiféle ismeretük lenne, anélkül mondanak véleményt, anélkül cselekszenek, és valahogy ez kellene, hogy nem tudok módszereket, csak az, hogy a történeteket el kéne mesélni. Tehát én, mint aki szoktam írni, a történeteket mesélem. Nyilván a történelmet is másként kellene tanítani részükre, de hát ez az, hogy Amerikában vagy Európában hogy tanítják azt, ami történt, ami történelem, tehát ami megtörtént, azokban nagyon nehéz innen bármit is mondani. Igen, igen. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Tehát Izrael létrejötte, amikor azt mondják most, hogy ez egy gyarmatosítás, stb. Volt. Ha az gyarmatosítás volt, a zsidók akkor mentek oda, amikor itt Európában 6 millió zsidót megöltek. Eszükbe se jutott, hogy a többségének, hogy a megmaradtaknak, hogy itt maradjanak egy olyan hely, nem csak itt, most az itt az nem csak Magyarország, hanem Európa, egy olyan helyen, ahol 6 millió zsidót kiirtottak. Ha maradnak, akkor ugye azt mondják, hogy ugyanez megtörténhet újra velük. Ha mennek, akkor azt mondják, hogy gyarmatosítók, akkor talán ezt kellene valahogy rendbe tenni, hogy az gyarmatosítása az, hogyha innen elmenekülnek. Épp tegnap láttam valahol a Facebookon, valaki feltette, hogy gyarmatosító telepesek Palesztinában, és a menekült zsidók voltak rajta. Ezt épp tegnap láttam egy képen, tehát ez valami egészen abszurd.
1: Arról is sok szó esik a könyvben, hogy ki hogyan éli meg a saját zsidóságát. Tehát azért ott van, hogy Lili ugye nem vallásos.
2: Igen.
1: Hogy ott van egy másik család, ahol viszont minden szabályt be kell tartani, és természetes, hogy mi az. Igen. Út. Ott vannak a tehető zsidó családok, akik nem nagyon szeretik a keveredést másokkal.
2: Igen.
1: Vagy például ki hogyan próbál túlélni, és egyébként itt a túlélés, ez a legnagyobb erő. Szóval erről mesél egy kicsit, hogy mit tartott. Igen. Nagyon fontosnak, hogy mindenképpen ott.
2: Igen.
1: Legyen.
2: Ez egy érdekes dolog, mint ugye mondtam, hogy hát én 10 évesen tudtam meg egyáltalán, hogy zsidó vagyok. A családban ez addig nem volt egyáltalán téma, és utána is nem a hagyományos aspektusokból voltak, tehát nem vallási oldalról lett a zsidóság a családon belül megtárgyalva, hanem hogy hát mi egy nép vagyunk. Ebből kifolyólag a vallás az nem volt jelen, később sem. Annyira nem, mert a könyvben több ilyen jelenet is van, hogy tényleg egész. Már amikor a Lili unokái megszülettek, és iskolába járnak, és zsidó iskolába, akkor ő ezt hát meglehetősen rossz néven veszi, mert hogy a zsidó az most vallás itt Magyarországon, és akkor az azt nehezen veszi tudomásul.
1: Igen. Az unokák zsidók, de ő, amikor őt kérdezik, hogy hova húzzák a strigulát, akkor azt mondja, hogy ő nem.
2: Igen, így
1: nem
2: van.
1: Nem érti az adminisztrátor, de...
2: Igen. Szóval ő ezt ő komolyan is gondolta. Tehát élete végéig ez egy fontos kérdés volt, hogy ő hova tartozik, de egyébként ez egy érdekes dolog, hogy egy sajátos családban nőtt fel, és az egész család ilyen értelemben sajátos volt. A nagyanyám, tehát a Lili anyja egy nagyon vallásos családból származott, ott rabbik is voltak, az apja az meg egy egyáltalán nem vallásos családból jött, és maga a házasság is egy érdekes helyzet voltak nagyszüleimnél, de az egy külön történet, és a gyerekek nevelésében a nagyapámnak a hatása úgy tűnik, hogy erősebb volt, mert hogy akik aztán Izraelbe mentek, ugye a könyvben van egy mondat, hogy azt írja az egyik, a testvére, a legközelebbi testvérenek, Livnek, aki Izraelbe ment, hogy abban a pillanatban, amikor a saját országodban élsz, abban a pillanatban már a vallási parancsok betartása kevésbé fontos, mint hogyha nem a saját országodban élsz. És anyám, és az egész család ezt nagyjából így érte meg, így gondolta. Az izraelek is, amikor némelyik, vagy hát sokat jártak haza, és amikor mondtuk, hogy mi elmegyünk őszi ünnepekkor a zsinagógába, akkor mondták, hogy ők nem jönnek, ők nem, ők annélkül is tudnak zsidók lenni, hogy Jom Kipurkor, vagy bármikor Rosh Hashanára zsinagógába mennének. Úgyhogy igen, ez egy ilyen sajátos felfogás, és hát azt gondolom, hogy a családban ez áthagyományozott. Nagyon kevesen vannak. Vannak most már azért, aki vallásos lett, vagy sokkal vallásosabb lett, de azért ez meglehetősen ritka a családon belül. Ahogy mondtam, egy erősen baloldali érzelmek voltak, és hát ez az későbbi nemzedékekre is kiadott. Tehát az is egy valós jelenet volt, azt anyám sokszor elmondta, hogy talán egy széder este, még a háború előtt, az egyik testvére, aki idősebb volt nála, az Adi verset szavalt, tehát, hogy ez mindig is jelen volt. És ez
1: de tüntetőleg?
2: Igen. Tehát, hogy hát Adi verssel is lehet zsidónak lenni. És ez mondom, nem a háború után, hanem a 30-as években talán, hogy így is meg lehet élni a zsidóságot. És Én így azt gondolom, hogy teljesen megértettem. Nem értettünk sok mindenbe egyet az anyámmal, de ezt megértem, hogy ő így viszonyult a dolgokhoz. A zsidósághoz való viszony az egy nagyon fontos kérdés, hogy tudnélik, itt van Magyarországon meg lehet élni a zsidóságot népként, vagy ez csak vallási alapon megy. Ugye ez egy érdekes dolog, ugye a zsidóság, amikor 1990-ben a rendszerváltáskor, hogy kiknek adjanak nemzetiségi jogot, akkor a zsidók visszautasították azt, hogy ők nemzetiségi jogot kapjanak, szigorúan csak vallásként. Volt a zsidóságon belül egy irányzat, amelyik ezt erőltette volna a nemzetiségi jogot, de ezt visszautasították, maguk a zsidók. És én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy bal oldalról kellene valahogy vagy progresszív oldalról az antiszemitizmussal szembeni fellépés, mert hogy ma sokkal veszélyesebbnek látom egész Európában, Amerikában azt, hogy az antiszemitizmus bal oldalon erősebb, és hát ettől már csak egy rosszabb van, hogyha a bal oldal, a szélső bal és a szélső jobb összeér, mert ilyen is lehetséges, tehát azért én azt gondolom, és hogy az izrael ellenesség az antiszemitizmus, ez számomra egy alapkérdés.
1: Amszterdamban esett a Dunába. Ez a címe Sági György új regényének. Erről beszélgettünk ebben a műsorban. A könyv a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Én köszönöm a figyelmet. Olá Andrát hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
6: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Keresik az év kerékpárútját, korábban indulhat a dinnye szezon, súlyosbodik hazánkban az asszályhelyzet. Demeter Dia vagyok. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
10: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
4: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-ig. Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, június közepétől jelenhet meg a piacokon és üzletekben a fóliasátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel, a hazai termés egyharmadát pedig Békés vármegyében termesztik. Súlyosbodik hazánkban az asszályhelyzet, ezért rövid és középtávú vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Magyar Péter Gajdos Lászlótól, a leendő élő környezetért felelős minisztertől. A leendő kormányfő a közösségi oldalán ír arról, hogy a Tiszapárt programjában szereplő fejlesztések idén-nyáron még nem tudják éreztetni a hatásukat, viszont a száraz idő egyre nagyobb károkat okoz a mezőgazdaságban, ráadásul a folyók és tavak vízszintje is egyre alacsonyabb, ezért olyan azonnal tervre van szükség, amely már idén csökkentheti az asszály okozta károkat. Szemeket az égre, újabb meteorraj érkezik, a napokban éri el maximumát az Éta akvaridák. A héli üstökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hullócsillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. Marad a tiszta, derült idő, holnap is szinte zavartalan napsütés vár ránk az ország nagy részén, csak a Dunántúlon lehetnek kisebb fátyolfelhők az égen, csapadék sehol nem lesz. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a délies irányú szél, a legmelegebb órákban 23-28 fokra készülhetünk majd, a reggeli minimumok 1 és 10 fok között alakulnak. Kedden már több lehet felettünk a felhő, záporokra inkább csak a Dunántúlon van esély.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, szép napot mindenkinek, a kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén, Veres Dórival, Behumi Dórival, és Nagy Zsolt színész a vendégünk. Szia, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Hello, sziasztok, én is köszönöm a meghívást.
1: Nagyon-nagyon belecsaptunk a közepébe, még mielőtt bekapcsoltuk volna a piros gombot itt a stúdióba. Az Örkény Színháznak a múltjáról, jelenéről és a jövőjéről beszélgettünk, illetve arról, hogy milyen folyamatok zajlanak most a, ugye Mátsai Pál elment, és tehát igazgatóváltás történt.
3: Gáspár Máté lett az igazgató,
1: de nem is ez volt tulajdonképpen a lényeg, hanem kikötöttünk annál a jelenségnél, hogy milyen az, amikor mondjuk nem megy minden ugyanúgy, ezt most nem ráhúzom erre a helyzetre, a változásra, hanem általánosságban arról beszéltünk, hogy mi történik akkor, hogyha valami nem úgy jön ki, a közönség nem úgy reagál, ha nem történik meg az a fajta siker, hogyha kérdések vannak. És Zsolt, azt mondtad, hogy nagyon fontos tényező az, hogy hibázhasson bárki.
2: Abszolút, hát teljesen természetes reakciója egyébként ez az embereknek, azt gondolom, a hibára. Mindenki szeretné, hogyha változna az élete. Mindenki abban gondolkozik, hogy azt a célt elérnem, vagy azt a célt elérnem. Nem stagnálhatunk, folyamatosan emelkedni kell, hogyha piacszerűen gondolkozunk. Ez ugyanaz, meg ha a kapitalizmusba gondolkozunk, meg a demokráciába gondolkozunk, fejlődnünk kell folyamatosan, viszont a hibát, mint olyat, nem vagyunk hajlandóak elismerni egy munka folyamatba, vagy egy folyamatba. Ez nagyon nagy baj. Én ezt nagyon nagy problémának látom, hogy ennek ugyanúgy része kéne, hogy legyen, hogy igen, az megbukott, az nem jó, az nem sikerült, mást akartunk, máshogy jött ki. És magammal is ennyire kegyetlen vagyok, mert tehát ez a perfekcionizmus, ami áthatja ezt a kapitalista szellemet, amit én nagyon utálok, ez, hogy mindenkinek maxon kell tolnia.
1: Miért kell mindig fejlődni kell.
2: Minden egyes pillanatban, és mi van, hogyha stagnálok, és mi van, hogyha abban a pillanatban egy kicsit megállok, a Platón, amit így a Covid alatt így elsajátított szerintem mindenki magának, hogy még egy vírus is megáll, és van egy plató, meg egy ilyen betegség is. Most ez nagyon hülye hasonlat volt, és nagyon... Nem szeretném, hogyha valaki ezt félreérteni. Nem örültem ennek az egész
1: hát
2: vírusnak.
1: Hát meg a platónak, de... Platón rá tudsz, Platón megállsz te is, és körbenézel, nem? És
3: de egy kicsit tisztába tehetjük, hogy miért beszélünk erről, mert hogy ugye, amikor bekapcsoltuk a mikrofont, akkor a hallgatók még előtte nem voltak velünk, tehát arról beszéltünk, hogy milyen koncepció alapján indult most az Örkénynek az új epizódja az életében.
2: Az Orosz baráttal kezdtük.
3: És az orosz, én most nemrég megnéztem az Orosz barát című előadást, amit én, mint rettenetes nagy Örkény rajongó, nehezen tudtam értelmezni, befogadni, bár én végigült. Egy csomóan elmentek ugyanis. Ettől függetlenül ajánlom az előadást, mert hogy nagyon megdolgoztatja az ember agyát, meg a lelkét, meg mindenét, és ez szerintem a legjobb dolog, amikor van egy konkrét véleményed, egy erős véleményed egy előadásról, akkor annak volt hatása. Mindegy, hogy jó vagy rossz. És onnan indultunk el, hogy miért kellene egy új gondolatnak, ami egy színház vezetésében felmerül, hogy hogyan visszük a következőkben ezt az intézményt, feltétlen mindenkinek tetszeni. Hát nem kell mindenkinek tetszeni, nem is kell mindig csúcsra járatni mindent, természetesen bele kell tenni az energiát, de ha valakinek nem tetszik, hát akkor megyünk tovább. Innen indultunk.
2: Igen, és a romantika után, ezt mondtam, a romantikát, ami nektek nagyon tetszett, és a romantika után én beszéltem nagyon sok olyan emberrel, akik meg voltak rémülve attól, hogy úristen, most mi lesz, ilyen színházat fogunk látni, miért kell mesztelenre revetkezni, miért kell szétcsapni az egész teret ilyen energiákkal, nagyon agresszív, nagyon erőszakos előadás. Igen, és akkor azt mondtam, hogy ennek a színháznak van egy repertoár, és nagyon örülök, hogy egy ilyen stílusú, vagy egy ilyen típusú előadás is helyet kap egy repertoárba. Nagyon-nagyon sokszínű ez a színház, rengeteg előadásunk van. Most például tömbösítve játszottuk az előadásokat, ami azt jelenti, hogy 2-3-at egymás után. Nagyon nehezen forogtak vissza az előadások, pont azért, mert annyi előadásunk van repertoáron. Mm-hmm. Rengeteg előadásunk van, és nagyon sokféle, tényleg a, hát most mit mondjak, tényleg az Orosz baráttól kezdve
3: a hattyúnát, a momóig,
2: a Kertész utca és Shakespeare mosó, és LSD. Akkor ott az LSD, ott van akkor stúdiós előadások, a karácsonyozzatoktól kezdve, jelenetek a bábok életéből, romantika,
3: Nagyon sokat dolgoztok, és nagyon intenzív színészi.
2: És most jönnek az új bemutatók, az Országkórus például, aminek én olvastam a szövegkönyvét, és nagyon-nagyon izgalmas, meg hangba ott leszek majd a többiekkel.
1: Megkérdeztetem, látom.
2: Bocsánat, szabadba vágtam, valamit mondtam.
3: Nem, mind a hárman akarunk valamit.
1: Minden. Ez a jobbik eset. Dorma, nyitott a száját, de én azért visszacsatolnék a romantikára, hogyha már ezt így előhoztad, hogy az neked az egyik legmeghatározó szereped itt az elmúlt, hát 12 évben, amióta az őrkényben
2: tíz,
1: van? 10
2: év,
1: évben, amióta az őrkényben vagy. Igaz? Vagy ezt jól érzem, hogy ez egy...
2: Hát ez nem, egy... azért nem.
1: Nem?
2: De is, igen. Szóval nekem volt egy olyan érzésem, hogy mint hogyha újra a krétakörbe lennék, uh-huh. valahogy úgy jött össze az egész csapat, a színészek, a rendező, a maga, az írott anyag, amennyire felkészült volt a kis végemőke, aki írta és rendezte is ezt a darabot, amennyire koncentráltan és tényleg nagy elánnal dolgoztak benne
3: és
2: az emberek.
3: És rendhagyó módon.
2: És teljesen ellépett attól a formától, ami az Őrkény Színháztól elvárt, vagy elvárják, vagy nekünk muszáj, egy belvárosi színháznak muszáj foglalkozni a nézőinkkel, tehát nem hagyhatjuk őket magukra, nem hagyhatjuk magyarázatok nélkül, hogyha valami nagyot lépünk, vagy ellépünk, de nagyon jól vették szerintem ezt azon, a kanyart.
1: Azon az előadáson, amin mi a Dórival voltunk, azon pont kimentek nézők közbe, és ezt úgy kell, de tényleg nagyon jó volt, mert úgy kell elképzelni, hogy ez a játéktér, ahol ti vagytok, az, ahol egyébként az emberek bejönnek. Tehát az emberek nem tudnak kimenni az előadás közben.
3: Csak a színpadon keresztül.
2: De közben fel van hívva a figyelmük, hogyha bárki szeretne kimenni, akkor itt van oldalt ez az ajtó, és ott van egy ember, és körülbe vezetjük őket a ruhájukig, és akkor elmehetnek.
1: És így is történt, őket kivezették akkor, igen. mert jelezte. Azt hiszem, egy ilyen idősebb házas igen. pár volt, akik elmentek, mert ugye ez egy valóban egy nagyon agresszív darab, tulajdonképpen arról szól, hogy összezárnak random embereket. Hát, én nem tudom, hova zárják őket össze.
2: Hát ez egy event, ugye ez most nagyon-nagyon
1: olyan, mint egy szabaduló szobod, de igazából nem akarsz senki szabadulni, mert azért megy oda, hogy
2: ők azért jönnek ide, ez egy speciális esemény, ez egy olyan speciális esemény, ahol nem tudod, hogy mi fog történni veled,
3: és
2: mindenképpen máshogy mész ki innen, ahogy bejöttél. És aki volt már ilyenen, a Zsigmond Emőke játssza ezt a szerepet, ő el is mondja, hogy ő már volt ilyenen, és nagyon beütött neki, és ő ezért akarta, hogy még egyszer.
3: És hát ott mindenki természetesen kivetközik magából, vagy megtalál olyanokat magában, amiket lehet, hogy előtte nem. Szóval, hogy valóban van agresszió, szex.
2: Ez a határkeresés.
3: Rettenetes mindenféle határokig eljutnak az emberek, és hát nyilván van olyan a közönségben, ez érthető, aki ezt soknak találja.
1: Meg tudjuk képzelni, hogy végig fel van kapcsolva a lámpa. Tehát a közönség igen. nem tud elbújni a sötétbe is onnan.
3: Na de igazából ez akkor egy ilyen emblematikus előadás olyan értelemben, hogy az Őrkénytől most már várhatjuk ezt, hogy te úgy üljél be, mint néző, hogy legyenek kiélezve az érzékszerveid, és ne kényelmesen a sötétbe.
2: Zsoltér Sándor mondott évekkel ezelőtt egy nagyon jó mondatot, hogy ne kikapcsolódni gyere a színházba, hanem bekapcsolódni. Én ezt úgy javasolnám úgy az embereknek, de úgy a mindennel kapcsolatban, úgy az ország életében és a közélettel is javasolnám, hogy nem az van, hogy egy távirányítású autó ott megy valahol, és akkor az majd arra megy, amerre ő akar, hanem nem, legyél aktív, aktivizáld magad, menjél el szavazni, szóljál bele, vagy jelezd, hogyha nem tetszik valami, nagyon régen Angliába forgattam egy filmet, és ott méltatlankodtam valahol ott a kis lakókocsimba, és akkor odajött egy angol színész, és akkor megkérdezte, hogy mi a probléma, és akkor mondtam neki, hogy hát ez, és akkor azt mondta, hogy don't ask, don't get.
3: Tehát menjél, és mondd meg, ami a bajod.
2: Igen.
1: Kérdés megkapod.
2: Így van. Tehát,
1: ha nem
2: csinálod, akkor nem lesz semmi. Senki nem fogja tudni, itt hátul őrjönksz, meg itt dumálsz, meg nekem dumálsz. Nem is jó nézni, amit csinálsz. Tehát ezt tudnám javasolni mindenkinek, hogy jelezzük, hogyha problémánk van valamivel.
1: Jó, de szerintem ebben az országban megszokták az emberek, hogy nem figyelnek a szavukra, nem? Tehát, hogy így meg van mondva, ezt csinálhatod, azt nem csinálhatod. Nem akarok senkit felmenteni a személyes felelősségvállalás alól, vagy az alól, hogy felnőttként viselkedjen mondjuk.
2: Ez egy hosszú folyamat lenne, ezért kellene szerintem minden pénzt a következő kormánynak az oktatásba fektetnie. Ez még egy 30 év, nem nagyon fog változni semmi. Itt az embereket kell felnevelni ebbe az országba. Ez így szerintem ez egy gyermeklelkű ország. Nagyon sok pofon után nagyon elnyomott emberek, igazából az önbecsülésük is el van véve ezeknek az embereknek, és örülnek, hogy dobnak nekik valamilyen koncert. Én ezt látom nagyon sok embernél, és természetesen nem mindenkire igaz ez, és vannak emberek, akik öntudatra ébrednek, és vannak emberek, akik önjáróak, és milyen furcsa is, hogyha valaki egyébként elmeri mondani a véleményét ebbe az országba, vagy felnőttként viselkedik, vagy hogyha van felelősségtudata, és felelősségteljesen viselkedik, vagy következetesen, és nem az van, hogy akkor mindent egyébként itt is vagyok egy kicsit, ott is vagyok egy kicsit, oda is beleteszem magam, abba is beleteszek, nem, döntései vannak, és azt mondja, hogy nem, arra nem megyek, meg veletek nem fogok bizniszelni, hanem arra megyek, velük megyek, és lehet, hogy rosszabbul járok, de arra megyek.
3: Neked ebben, vagy a te színházadban, színházadnak ebben mi a feladata?
2: Hát ez a színház itt áll, amióta Mácsai Pál megalapította, megváltoztatta, óriási munkát vitt véghez. Minden tiszteletem az ővé, és azért is, mert el tudta engedni, oda tudta adni egy másik embernek, mert ő azt mondta, hogy figyelj, bennem már nincs meg az a kraft, hogy megújítsam ezt az egészet. Gyertek ti? És ez nagyon felnőtt gondolkodás. Nagyon, én nagyon tisztelem ezért az akciójáért. Példamutató. Azzal az egésszel, hogy ő ezt látja, hogy hova vezethet. Vagy ennek megvannak a veszélyei nyilván. De szerintem sokkal többet nyert ez a színház ezzel. És bocsánat, a kérdésedre válaszolva meg azt mondom, hogy ez a színház azóta, amióta a Mácsai Pál megalapította, ez a mindenkori hülyeséggel ellentétben állít valami igazán fontosat és mélyen emberit.
3: És szerinted így jól fölneveltetek minket, színháznézőket?
2: Szóval, abszolút.
3: Mert amit most mondtál egyébként így a társadalomra, és valóban egy kicsit ilyen gyermeklelkűek vagyunk, meg igazodásra hajlamosak, de hogy szerintem a színházba járás, az viszont egy egészen fejlett képességünk itt Budapesten.
2: Hát ez
3: meg
2: nagyon...
3: a színházértés.
2: Hát ez egy... Most, hogyha a szocializmusba megyünk vissza, akkor ez egy kultúrprogram, hogy legyen mindenhol kultúrház, meg színházak támogatva, jöjjenek, menjenek a színészek, a tájolások, az előadások, vitték mindenhova, ez nagyon sok ember, nagyon sok éves alázatos és kőkemény munkája, hogy fölépítettek egy olyan generációt, aki nem tud színház nélkül meglenni, ennyire Németországban félig vannak a színházak, meg nem úgy járnak színházban, nem olyan a színház kultúrájuk, mint itt Magyarországon, itt hál' Istennek tényleg, vagyis nem hál' Istennek, hála azoknak az embereknek, azoknak a színházrendezőknek, intézményvezetőknek, színészeknek, akik tényleg évtizedek áldozatos munkájával fölépítettek egy közönséget. Nem kiszolgálták, hanem nagyon sokszor, mint az Örkény Színház az Orosz Barát előadásával egy olyan feladat elé állították, amit meg kell ugrani. Tetszik, nem tetszik. És egyébként lehet az is, hogy nem tetszik. És
3: fejlődjél
2: teljesen
3: fel a feladatra.
2: Nem ezt mondtam. És nem is akarom ezt mondani, hogy fejlődj fel a feladathoz. Viszont én azt gondolom, hogy azok az igazán jó előadások, amik nem kiszolgálnak egy igényt, hanem megdolgoztatják a nézőket.
3: Figyelj, ott maradtam végig, megdolgoztatott, ez biztos, tehát én becsülettel
2: máshogy is
3: adtam mindenféle nyitottságot hozzá.
2: És a másik az szerintem, hogy nem könnyű ráállni egy másik fajta gondolkodásra, vagy egy másik fajta formára. Persze ennek a formának, amit mi csináltunk az Orosz Barátban, ez nem volt egyáltalán semmilyen újító forma, amit mi ott csináltunk ezek. Csak egyszerűen szerintem maga az, ahova a Lili elrejtette a mondani valót a szövegeibe, ez kívánt meg valami egészen másfajta figyelmet. Mert én beszélgettem olyan emberekkel az előadásokat, hogy mindenkinek nagyon fontos volt a véleményem, akivel beszélgettem, ezek olyan emberek, akik a barátaim, vagy a feleségem, akinek a véleménye számomra nagyon fontos, és mondjuk egy ilyen 70%-kal nagyon-nagyon elutasító volt ezzel kapcsolatban, és a 30%-a meg az őrjöngésig ajnározta, hogy ez mennyire fontos, és mennyire kell, és egyébként meg az elmúlt 20 évet foglalta össze egy fiatal ember, azért ezt is tegyük hozzá, hogy nem egy könnyű feladat, és szerintem ahogy ezt megfogalmazta, és ahogy ezt csinálta a Lili a Balázzsal, ez igenis megsüvegelhendő. Ugye?
1: Amikor Gáspár Máté átvette a társulatot, vagy a színház vezetését, akkor volt egy olyan tiszta koncepció, amit elétek vezetett, hogy ő most akkor milyen irányba akarja ezt a színházat vinni, amit Mácsai Pál felépített? Mondjuk művészi koncepció?
2: Persze, hogyne. Folyamatos kommunikáció van a vezetés és a színészek, meg mindenféle szekció között. Most alakult meg az üzemi tanácsunk is, vagy alakulóban van.
3: Az micsoda?
1: Az úgy hangzik, tudod, mint,
3: igen, mint
1: a szocializmusban.
2: Igen, úgy hangzik, de egy nagyon fontos szervezet, tehát, hogy vannak képviselői a szekciónak, amik eljutatják az igazgatóhoz, és nem egy emberenként tárgyalgat majd az igazgató valakivel, hanem van egy tanács, és ehhez a tanács.
3: Ez egy szakszervezetszerű valami?
2: Olyasmi, de ezért kellene sürgetni a szakszervezetekbe való belépést is vissza, mivel ez a, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ennek a kormánynak nagyon nagy munkája volt a szakszervezetek szétverésébe, és egy-két szakszervezet, ami megmaradt, én most csináltam, vagy készítettünk egy előadást a Jurányi Színházban Drive címmel. A Kelemen Kristóf rendezte ezt az előadást, és két civil játékossal dolgozok benne, az egyik egy, nem nevezhetem meg a két autógyárat, de két nagy autógyárnak a szakszervezetisei. És az egyik szakszervezet is, az ott volt a sokkarikás autógyárnak a 2019-es nagy sztrájkjánál. Ő szakszervezeti vezető volt, fantasztikus munka volt velük, és egyszerűen a kapitalizmus empátia viszonyát vizsgáltuk. De jó. És nem egy ilyen picsogás és egy ilyen sírás, rívás, hogy jaj, mi szerencsétlen emberek, hanem igazából így egymás mellé rakta a dolgot, és én ezt nagyon szeretem, és igazából a mi kezünk nagyon-nagyon erősen benne van abba, amilyen helyzetben vagyunk. Nekem is. Én is a szórakoztató iparban dolgozok, és egy szalaggyári melós vagyok, veszem le a motorháztetőket, ugyanezt csinálom, gyártok és termelek én is, és észre kell venni, hogy mikor égek ki, én kiégtem. Tehát én néhány évvel ezelőtt eljutottam az aljára, és amiatt, mert nem tudtam leállni, meg nem tudtam, hogy kell kezelni ezt az egész dolgot, ami bennem van. Szóval, hogyha egy működő szakszervezet lenne, akkor sokkal jobban tudnánk képviselni az egyéni érdekeket.
1: Ez egy nagyon jó végszó ahhoz, hogy most elmenjünk egy pár pillanatos szünetre, de mindenképpen maradjatok velünk, Nagy Zsolt színész a vendégünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Kettes szemrendszer folytatódik itt a Rádiókafén, Nagy Zsolt színész a vendégünk, és elkezdtünk beszélgetni erről. Az volt a kérdésem, hogy Gáspár Máté az új igazgató milyen, akár mondjuk művészi koncepcióval állt elő, vagy volt a terve, amikor átvette az Örkény Színházat?
2: Igazából nem ugrott el a Máté attól, amit a Pali is képviselt ebbe a színházba, hogy nagyon erősen rajta tartja a kezét a kortárs drámairodalmon, és reagál a jelenlegi problémákra. Nagyon frissen próbálunk mozogni ebbe a kulturális térbe, amiben vagyunk. Itt nem nagyon lehet új víziókat fölrakni. Én azt gondolom ebbe a színházban, mert ez nem egy urányi, nem egy kísérleti intézmény, hanem itt igenis tényleg figyelnünk kell arra, hogy a 7. kerületben vagyunk benn. De nagyon finoman el lehet mozdítani. Nagyon sok kortársal dolgozunk, nagyon sok darab íródik, nagyon sok darab pályázatok vannak, különböző hívószavakra vannak pályázatok. Hát az új koncepció igazából ez. Uh-huh. Az, hogy egy másik fizetési konstrukció van, erről most inkább nem beszélnék, vagy az, hogy máshogy kezdtünk el játszani ebbe az évadba, ez a tömbösítés például, amiről beszéltem, hogy 2-3 előadás, ezt azért gondoltuk, vagy gondolták ők, mert én nem vagyok benne a művészeti tanácsba, hogy fejlődjenek jobban az előadások. Uh-huh. Csak sajnos tényleg annyi előadásunk, hogy nagyon nehezen jönnek vissza az előadások, így most visszatérünk a régi játszásmódhoz, de nem hiszem, hogy sokat fog változni ez sem, vagy sokat fog változtatni ezen a helyzeten, hogy jól értsék a nézők, az azt jelenti, hogy van olyan előadás, ami 2 havonta tér vissza. És akkor mindig bújni kell a szövegkönyveket minden egyes előadás előtt, hogy ott mi volt, mit csináltunk. Mi is pontosan a szöveg egy frissen bemutatott előadásnál 2 hónapot várakozni, lejátszottál belőle 3-at, és akkor 2
1: de
2: hónap múlva jön, az
1: nem,
2: nagyon
1: hogy
2: nehéz.
1: Hogy egymás után többször eljátszátok, mert az alatt még nagyon sok.
2: Igen, de tényleg sok előadás van. Tehát, hogyha mondjuk visszajönne egy előadás egy hónapba 2-szer, igazából az lenne

0: kérdéseket.
1: Lehetőségek szerintem... vannak benne?
0: Persze, dramaturgok vannak benne, színészek. Tehát azt hiszem a Polgár Csabi, a Ari Nagy Bori, a Gáspár Judit most elment, ő volt benne, a Mácsai Pál. Nem tudom még pontosan, hogy
1: ki vannak benne. De színészek nincsenek benne?
0: Nincs.
2: Hát ez ja, általában értem, így értem. Szokott tudod lenni, hogy igazgató, dramaturgok, rendezők.
0: Hát nagyon nehéz lenne, hogyha én a művészeti tanácsban benne lennék, és akkor én javasolnám, hogy én
2: hogy te neked milyen főszerepet legyen,
0: hát
2: igen.
0: Hát persze.
1: Jó, de hát ezt a Bácsai Pál is megugrotta, nem? Hogy igazgató volt, közben játszott is, sőt, még rendezett is.
2: Figyelj!
0: Nem, egy intézmény alapítónak szerintem, vagy nem, aki ezt az egészet kitalálta, én ezzel egyetértek, ott is voltak fékek és ellensúlyok, és szerintem nagyon jól felépítette ezt a rendszert, de azért neki, ahogy én láttam, mindig volt rendezése, mindig játszott valamiben, mindig el tudta magát engedni, de ez szerintem bennem van, hogy neki egy kicsivel több joga van, mint bárki másnak. Mert egyébként meg 0-24-ben ott dolgozott abba a színházba, szóval én nem láttam hazamenni a 10 év alatt, amióta ott voltam. Tehát ez nagyon kemény.
2: Na, én egy picit most rólad beszélnék inkább, mert hogy én kíváncsi vagyok rá, hogy neked a színház ízlésed az hogy alakult az évtizedek során. Ha jól tudom, te a Kerényi Imrének az osztályba jártál a főiskolán, ő egy egészen más típusú színházat vagy színjátszást képviselt, és aztán hirtelen egyszer csak a krétakörben találtad magad, akik meg, ha már itt az újításról, színházi újításokról beszélünk, hát szerintem ők voltak az elsők Magyarországon, akik először hoztak be olyan témát, vagy ti, inkább így mondom, ti voltatok az elsők Magyarországon a krétakörrel, akik olyan témakörökkel foglalkoztak, kicsit ilyen aktuális társadalmi, politikai ügyek, színház marketing, hát ilyen akkor még nem volt. Tehát, hogy egy csomó újítást hozott rögtön a magyar színházi világba a Schilling Árpád, meg Gáspár Máté.
0: Igen,
2: és ezért vagyok arra kíváncsi, hogy hogy születtél, te milyen színház ízléssel, te gyerekkorodban, fiatalkorodban miket szerettél a Kerényi, aztán hogyan változtatott ezen, és végül hogy tudtál landolni a krétakörbe, mert ez az egész egy egészen egymással ellentétes ügy.
0: Hát persze. Azt tudtam, hogy mit nem szeretnék. Tehát a Madár Színházban nem szerettem volna menni gyakorlatra, ezért elmentem.
2: Mert akkor még Kerényi ott volt igazgató.
0: Igen, és hívott is. És oda nem szerettem volna menni, mert azt éreztem, hogy nem az én világom. De sokkal előrébb kezdődik ez az egész történet, mert ott kezdődik, hogy én egyáltalán nem akartam színész lenni, én tényleg kamionsofőr akartam lenni, aztán változott a helyzet, elmentem egy ilyen országjáró túravezetői tanfolyamra, nem tudom, hogy miért, szerintem a lányok miatt, és aztán ott láttam a színészeket, akikre így rácuppannak a csajok, és akkor úgy azt mondtam, hogy akkor nekem színésznek kell lenni.
1: Hogy lehet csajozni. Színészek a túravezetők, ezt én nem értem.
0: Mert lejöttek valami műsort, adtak az ottani.
2: Ennyi történt? És addig láttál színházat egyáltalán?
0: Persze, Kisvárdára mentünk rendszeresen. Nagyon tetszett már akkor is az, hogy ott deklamálnak az emberek a színpadon, és úgy rájuk helyeződik a fókusz.
1: A fejgép.
0: Abszolút, ez ennyi történt az egészben. Meg hát nyilván Kondor Jenőnek, az irodalomtanáromnak a munkája, meg a osztályfőnököm, a Virga Gizellának, a Bessenyei György gimnáziumban a munkája, hogy valahogy befordultam a harmadikba, gimnázium harmadikba az irodalom felé, és onnantól kezdve így levakarhatatlan lett a történet, hogy úristen, mi ez a fogalmazás.
1: Jézusom, mennyit számít, látjátok?
0: Nagyon sok.
2: Nagyon a tanár,
1: tényleg.
0: Persze.
1: Egy ember is elég ahhoz, hogy ez valakinek az életét megváltoztassa. Egy ember is elég hajzolva.
0: És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, és akkor Békés Csabára kerültem, akkor ott a Gáspár Tibor keze alá kerültem. Én ott kaptam meg az alapokat, hogy hogy érdemes színházat csinálni, hogy kell beszélni a színpadon, mennyit kell belerakni ebbe az életbe, munkába. Szóval az 0-24. Tehát a Gáspár Tibor többet volt velünk a 2 év alatt, amit én ott jártam a keze alatt, mert utána felvettek a színművészeti
2: főiskolát. Mert ott Békésőben is van valami stúdió,
0: igen,
2: ugye?
0: Ott volt a stúdió.
2: Ott oktattak bennetek.
0: Igen. Szóval ő többet volt velünk, és akkor azt láttam, hogy ez egy életmód. Tehát a színésznek lenni nem azt jelenti, hogy én bemegyek 7-kor, vagy bemegyek délelőtt próbára, hanem ez az egész napos, egész hetes, egész hónapos, egész éves. És ezt jól el kell dönteni, hogy akarod-e csinálni ezt, vagy nem. Mert mindenhol ez megy, mindenhol. Most kint voltunk Rómába egy picit friss levegőt kapni, inspirálódni. És egyszer nem tudok senki mellett már elmenni

0: csak úgy nézem, figyelem, vizsgálom, és rögzítem, érzem.
1: És akkor ehhez képest bekerültél a budapesti színművészeti, hát akkor még főiskola volt, Kerényi Imre osztályába.
0: Kerényi Imre, Szirtes Tamás, Huszti Péter, Nagy Viktor, és akkor ezzel párhuzamosan, mert ők nem a Huszti Péter, mert ő mindig bejárt, meg a Szirtes Tamás is mindig bejárt, meg a Nagy Viktor is, a Kerényi az osztályvezetőnk, ő nagyon nem járt be, ő talán 4 évben, ha 4-szer láttuk, egyáltalán nem érdekelte az, hogy mi van velünk, végtelen cinikus volt végig, de lelkismeretlen. Na mindegy.
1: Hogy összeszorult a gyomrom egyébként.
0: Nem, szóval lettünk kidobva negyedikbe, hogy annyira cinikusan választott, akkor be is lázadtunk, hogy hát igazából ő azon gondolkodott, hogy már egy 5. évet el kellene indítani itt az egyetemen marketing szakot, hogy így magunkat menedzseljük. De nem így van felállítva a rendszer. Mindig úgy volt, hogy akkor 3. elkezdtek menni a színészek színházakba. Én így kerültem egyébként a Katona József Színházba. Tehát ezek nekem olyan alapok, amiket ott láttam, azok a gondolatok meg. Hát nyilván ezekben a színházban, én is a Rusztot néztem inkább, én nem jártam a Madár Színházba. Meg hamar elkezdtem dolgozni, már a főiskolán Schilling Árpáddal, és én csak vágytam rá, hogy bárcsak egyszer a Schilling Árpáddal dolgozhatnék. És akkor kaptam egy díjat, az üstökös díjat, akkor a Népszabadságnak volt ez egy díja, a legtehetségesebb fiatal pályakezdő, a Katonába egy kis szerepért, Napóleont játszottam, egy kis cameo volt, vagy egy kis buffó szerep, és akkor ezért megkaptam, és azt nyilatkoztam, hogy hát én igazából nincsen szerződésem sehová, de úgy, hogyha fölhívna a Schilling Árpád, akkor nagyon szívesen megyek oda, mert nagyon tetszik. Másnap fölhívott telefonon, hogy ezt komolyan gondoltad, amit az újságcikkben mondtál, és mondom, hát persze. És mondtad, akkor gyere, mert holnap kezdjük a próbát. Bang! És akkor elindult, de úgy voltam, tehát vége az egésznek, nem lesz semmi. Kikerülök az utcára, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni. És innentől kezdve meg én egy olyan erős 10 évet kaptam a Kréta körrel.
2: Mi volt az a 10 év, te jó Isten? Tehát nem csak Magyarország, hanem egész Európában.
1: Letarolta tulajdonképpen.
2: Minden diát elhoztatok, mindenki nem értette ezt az egészet. Mi ez a színház? Úristen, így is lehet csinálni? Hát elképesztő rajongóitok voltak, az a zenekar is aztán. Szóval, hogy mi volt ez?
0: Hát én ezért mondom, hogy ez csak egy része, hogy keményen kell dolgozni minden nap keményen kell dolgozni, de szerencse is. Én azt gondolom. Nyilván azért mozogni kell abba az irányba, amit szeretnénk elérni, de hát ez nem megy anélkül, hogy éppen akkor, amikor a Schilling Árpád végez, a Zsámbéki Gábor a Színházi Uniónak a feje, aki éppen beajánlja az Odeon Színházba, tehát nem kezdhetsz jobb helyen, mint a Odeonnak a Berthier termébe, Párizsba, a vizsgaelőadásoddal, a bállal. És bum, és akkor onnantól kezdve látta a Litván, akkor meghívjuk Vilniusba, ó, de hát Vilniusból van, akkor megyünk tovább Berlinbe, és akkor onnan megyünk Párizsba, és akkor
2: figyelj, nekünk Milánó, is volt ilyen aranykorszakunk, és akkor mindig arról beszélünk, hogy de jó lett volna, vagy nekem, én akkor a magam nevében beszélem, hogy én emlékszem, amikor én is bekerültem ilyen-olyan közegekbe, és akkor azt annyira természetesnek gondoltam, és azt hittem, hogy ez örökké így lesz.
1: Az ember 20 éves, akkor azt hiszi, hogy ez a normális.
2: Meg hát, hogy nyilván
1: így adik az élet. Kijövök, ezek megtörténnek, és akkor ez az út,
2: ez így lesz örökké, és hogy az ember nem tudja, csak utólag, hogy az volt az aranykorszak, hogy te ezzel hogy voltál?
0: Úgyhogy az volt az aranykorszak.
2: De azt hitted örökké tart?
0: Nem gondolkodtam én ilyesmit, hogy ez örökké tart, vagy nem. Egyébként én nagyon-nagyon sokat voltam az Árpáddal, a Schilling Árpáddal. Rengeteget. Mi jó barátok voltunk. Hát most azért mondom, hogy voltunk, mert már nem él itt ebbe az országba, és szétszakadtunk igazából. Ő csinálja a saját dolgát, meg én is a sajátomat. De akkor napi szinten együtt voltunk. Én rengeteget jártam föl hozzá a lakására. Rengeteg mindenről beszélgettünk, és azt is tudtam, hogy ennek vége lesz. Tehát nekem nem voltak illúzióim. Én pontosan tudtam, hogy egy ilyen kutató és kereső ember, mint ő, egyszer csak befordul majd abba az utcába, ahol ennek vége van. És nekem ezt el is
2: mondtam. De várj, ez miért szükségszerű?
0: Mert mindig valamilyen forma körül kísérleteztünk, vagy valamilyen formával kísérleteztünk, és egyszerűen elfogyott. Ez elfogyott a levegő, úgy érezte, hogy a színházban már nem tud mit mondani, nem tud, hogy kommunikálni, még élesebben szeretett volna, ezért lépett ki az Akciószínház felé, ezért lépett ki egy teljesen másik formába, ami még közelebb megy az emberekhez, igazából. Ilyen szociószínházat csinált, elment vidékre, én is vele tartottam még a szabaduló művész apologiájába, Párizsba, és ez egy teljesen másik fajta kommunikáció volt a nézőkkel.
2: Mert hogy mondj róla egy mondatot, ez mi volt?
0: Hát ott például, akik Marseille-ből jöttek Párizsba megnézni az előadást, mert hogy a Nagy Schilling Árpád itt van a Krétakörrel, meg még franciák, meg még a Russia Spider-Man, aki egy ilyen parkour fickó, aki hát nem tudom, őrületeket csinált, a Madonnának a táncosa volt. Tehát ilyen különféle arcokat szeret össze az Árpád, meg a külvárosból a szikek is jöttek előadást tartani, a szenegáli kasztrált asszonyok főztek a nézőknek. Tehát egy olyan akciószínházat csinált, ami nagyon-nagyon elúrott már attól. Szóval Marseille-ból akik jöttek, nem azt látták, hogy akkor most itt egy Wojciech lesz, vagy egy Sirály, és fölírták embernagyságú betűkkel a színpad közepére, ami igazából egy kibelezett, meg kibelezték nekünk a Bobigny MC93 színházat, ahol mindig jártunk. Ez a Bobigny körzetnek a színháza volt, aminek a Patrick Sommier volt az igazgatója, azt kibelezték, és fölírták embernagyságú betűkkel, hogy színházat kérünk Árpád. Üvöltöztek, visszakérték a jegyet, botrány volt, balhé volt, tényleg.
2: De ez volt a cél, nem?
0: Nem ez volt a cél. Hát egy 5 méter szer 15 méteres szekkót festettek föl egy teniszező Jézussal a kommunista kínaiakkal.
2: Az egészet nem is értem.
0: Na, érted? De mi senki nem értette. Én meg úsztam az Árpáddal, mert én azt mondtam, hogy haver, én értem, amiről beszélsz. Én tudom, hogy mit akarsz csinálni. Pont akkor volt a 69-es emlékéve a francia diáklázadásnak, és akkor erre ezt a szabaduló művész apológiáját, ő saját fejéből akart kiszabadulni. Azokból a rutinokból akart kiszabadulni, amit mondta is már a végén, hogy basszátok meg, én nem azért vagyok a vezetőtök, hogy én a mondat hangsúlyokat kupálgassam itt ki. Nem, felnőtt színészek vagytok, ő nagyon felnőtten gondolkozott. Ő el akarta engedni az egészet. 10 év alatt eljutottunk oda, hogy még az első előadásán még eltörte a nagylábúját, mert belerugott egy padba egy mondat hangsúly miatt. Szétrugott egy padot, mert nem jól hangsúlyoztál.
2: De
0: eljut
2: ki
0: a Schilling Árpád.
2: Azt értem,
0: a Schilling Árpád, mindegy, hogy ki volt még színész, valaki, valószínű én. Rosszul mondtam, hogy mondott, hogy szétrugott egy padot, és a végén a megbeszélés ott volt már begipszelt lábbal, és ő nyomta hajnalig, hogy nem lehet így, meg az a mondat arról szól, és akkor nem tudod, miről beszélsz. És onnan eljutottunk odáig, hogy a Hamlet az utolsó, egyik utolsó előadásunk, eljutott odáig, hogy azt mondta, srácok, bármikor megállhattok, abba hagyjátok az előadást, ha nem megy, nem kell végig csinálni. Ha szarul mondtál egy monológot, mondd el újra, kérj bocsánatot a nézőktől is, mondd el. Hát tudod, ahogy azt hiszem a Sziatoszláv Richter csinálta egyszer egy koncertjén, talán, vagy a Rostopov, nem tudom, hogy lenyomott egy nagy koncertet, és akkor ő ezt nem érezte jónak, és azt mondta, hogy bocsánatot kér a nézőktől. Ő ezt eljátsza még egyszer, aki szeretne, az nyugodtan menjen el, akinek ez megfelelő volt, aki akkor viszont hallgassa meg, mert most úgy érzi.
2: Annyira jó ez a szabadság, de hogy ezt az ember hogy tudja megteremteni magával?
0: Így, hogy megcsinálod, belelépsz, kész. Nem kell ezen gondolkodni túlságosan
2: sokat. Jó, de hát visszatart minden, visszahúz minden. Hát a körülmények, az emberek, ez az ország. Nem
0: hülyeskedhet,
2: a szabályok.
0: Nem igaz. Nem igaz. Hát de pont azért vannak a szabályok, pont ezért lehet őket feszegetni. Én szabálykövető ember vagyok, én sárga csekkes befizetem. Van 5 gyerekem, van felelősségérzetem, nem szórakozhatok, de hogyha nem, akkor nem vállalom el. Ha nem tetszik, ahogy beszélsz velem, akkor kiszállok abból a munkából, fölállok és elmegyek, akkor majd dolgozok máshol. Na, nem lehet.
2: Hát
0: nem.
2: Ez a fajta szabadság, ez megvan.
0: Ez a szabadság. Annak a szabadságnak mindig ott kell lenni a fejünkbe, hogy ezt én csinálom igazából az egészet.
1: Szerintem nagyon sokan, talán mindannyian erre vágyunk, hogy így élhessünk, hogy megvan ez a szabadságunk úgy, hogy közben mondjuk normális polgárai vagyunk egy társadalomnak. Te mindig ilyen voltál gyerekkorodban is, hogy mindent úgy csináltál, mint az életed múlna rajta?
2: Válaszol erre majd, kedves hallgatók, Nagy Zsolt, egy pár perc szünet után mindjárt jövünk vissza.
1: Jönnek a hírek, és Nagy Zsolttal jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Holnap kezdődnek az érettségi vizsgák, korábban indul a dinnye szezon, felmérik a fészkelő füles bagolyállományt. Demeter Dia vagyok. A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbelikkel megkezdődnek holnap az érettségi vizsgák. A következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között lesznek. Idén korábban kezdődhet a magyar-görög dinnye szezon. Az elmúlt évekhez képest akár 2-3 héttel hamarabb, június közepétől jelenhet meg a piacokon és üzletekben a fóliasátorban termesztett gyümölcs. Ezt közölte a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás azt is hozzátette, hogy Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. A hazai termés 1/3-át pedig Békés vármegyében termesztik. Budapest a legnépszerűbb úti cél ezen a hosszú hétvégén, legalábbis ez derült ki az egyik hazai szállás közvetítő portál adataiból. Ezek szerint a főváros után Eger és Balatonfüred következik, de a 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Siófok, Szeged és Pécs is. A legtöbben 2 éjszakát töltenek egy-egy szállodában, és átlagosan 70 és 170 ezer forint közötti összegeket fizetnek. A fészkelő erdei füles bagolyállományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
6: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó halra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húvogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos eltérési pontérképe.
5: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mme.hu weboldalon találhatók. Marad a tiszta, derült idő, holnap is szinte zavartalan napsütés vár ránk az ország nagy részén. Csak a Dunántúlon lehetnek kisebb fátyolfelhők az égen, csapadék sehol nem lesz. Többfelé lesz élénk, északnyugaton erős a délies irányú szél. A legmelegebb órákban 23-28 fokra készülhetünk majd. A reggeli minimumok 1 és 10 fok között alakulnak. Kedden már több lehet felettünk a felhő, záporokra inkább csak a Dunántúlon van esély.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Nagy Zsolt színész a vendégünk továbbra is itt a kettes számrendszerben, és hát egy annyira egyszerű kérdést tettem föl, csak közben jöttek a hírek, akkor még megvolt ez a lendület, remélem, hogy még benned van, hogy tehát ez a szenvedély, ez a, hogy az életed múlik rajta, de mindent így csinálsz az egész gyerekkorod óta?
2: A gyerekkor. Szerintem igen, itt kezdődik, hogy diszfunkcionális család, hogy nagyon kristálytisztán emlékszem arra, amikor valahogy így gyerekként így átgondoltam azt, hogy miért nem szeretik az én szüleim egymást, miért veri az apám az anyámat, miért van ennyi igazságtalanság, miért van az, hogy nekem ezt hát nem, valószínűleg nem így fogalmazódott meg, hogy gyerekként ezt nekem el kell szenvednem, vagy ezeken át kell mennem. De hogy valahogy így elkezdtem egy saját világot felépíteni magamnak, ami hát akkor megpróbáljuk ezt valahogy kontrollálni, vagy falakat fölépíteni, vagy elzárni magam. És ez mai napig így van, hogy az egyik először jött az alkohol, utána jött az irodalom egyébként, és utána jött a színház, hogy ezt meg is tudtam fogalmazni a színpadon, de valahogy mai napig ezt érzem, hogy a színpadon ott tudom, hogy mi történik, és az egy átlátható az összes randomitásával, váratlanságával, meglepetéseivel együtt is sokkal kezelhetőbb.
1: Tehát ezt te tudod irányítani?
2: Hát nem mindig.
1: De te magadat benne tudod irányítani.
2: Igen, tudom, hogy mit akarok. Mindig tudom, hogy mit akarok. És meg is akarom mutatni, az a másik. És jön is visszafelé. Tehát az egy kölcsönös dolog. És ott egy pozitív irányú dolgot csinálok mindig. Még hogyha nagyon fájdalmas dolgokat mutatok meg, akkor is azt érzem, hogy ez egy pozitív irányú gondolkodás. Míg az életben nagyon sokszor azt érzem, hogy lehet, hogy pozitív irányú ez a mondat, de a szándék az negatív irányú, haver. Uh-huh. Tudod, ez a pokol útja jó szándékkal van kikövezve. Nagyon sokszor látom ezt magam körül, hogy ne védjed már annyira azt a valamit, hogy közben elpusztítasz mindent körülötte. Akár gyereknevelésre, de a közéletre gondolok, politikára gondolok. Rengetegszer látod ezt a ordas nagy hazugságot, amiben így bele vagyunk hajtva. Úgy, hogy neked ez kell, meg neked az jó. Meg gondolja arra.
1: Amikor gyerek voltál ebben az elszenvedett helyzetben, volt bárki, aki ezt tudtál fordulni?
2: Nem.
1: Senki. Te teljesen magadra voltál.
2: Abszolút, teljesen. Teljesen is, még a nővérem is elment, amikor 14 éves lett, akkor ő elment egészségügyi iskolába Budapestre, és teljesen egyedül. De egyébként 14 évesen én is elmentem gimnáziumba, és utána
1: máshova, másik városba.
2: A Kisvárdára, a Bessenyei György gimnáziumba, és akkor jött a Kondor Jenő, a Virga Gizella, és a Molnár Tivadar, a legjobb barátom, aki végigkísérte az utamat a 4 év alatt, és neki mindent el tudtam mondani. Mm. Ráadásul ő is egy ilyes fajta családból jött, mint én, tehát pontosan tudta, hogy miről beszélek.
1: Tehát ott már nem voltál egyedül?
2: Nem, hát minden ötödik családot Magyarországon családon belül erőszak történik folyamatosan, tehát ezzel nem tudom, hogy miért nem lehet foglalkozni.
3: Meg alkoholizmus, igen.
2: Hát a másik az alkoholizmus, igen.
3: De te egyébként akkor már ezek szerint gimnáziumba is értettél ahhoz, hogy hogyan gyógyítsd kvázi önmagad. Tehát, hogy ki tudod húzni a saját hajadnál fogva magadat a trutyiból. Tehát te neked megvolt erre a képességed?
2: Na hát ez az, hogy ezt nem tudom, hogy az ember honnan kapja. Ez olyan, mint hogy tényleg most rá azt mondod, hogy jó színész, neki el, hiszen a másiknak meg nem. Ugyanazt csinálja, ugyanúgy. Nem, mégse hiszed el neki. És ez nem jó színész. Nem tudom, honnan kapjuk a tehetséget például. Honnan kapod azt az erőt, azt az energiát. Valószínű ez genetikus, tehát hogy a nagyapám is hazajött a frontról. Szóval igen, a túlélési ösztön, azt hiszem ez nagyon erős bennem, az, hogy nincs vége. Akkor van vége, amikor meghaltam. Addig nincs vége, addig folyamatosan küzdeni kell. De egyébként meg nyilván ez már egy 30 éves tapasztalat, amióta elkezdtem ezt a pályát, hogy én fel is használom a traumákat a munkámba. És igazából azt gondolom, hogy nem lehet megúszni a mi szakmánkat fájdalom nélkül.
1: Fú, de ez tök valahol van benne valami perverz,
2: nem? Nem. A perverzió az teljesen más.
1: Az a lubickolása.
2: Ott valami olyan fajta élvezet van a perverziónál, ami tényleg deviáns. Abban nincs deviáns, hogy túl akarsz élni, fönn akarsz maradni, és pontosan tudod, hogy mondjuk egy út, hogy eljussak oda, az, ahhoz mi kell, mit kell belerakni. Nem, én egy másik szemléletről beszélek, arról beszélek, hogy amikor nekiállsz próbálni, és tudod, hogy mekkora az az anyag, akkor pontosan tudod, hogy itt milyen, mondok egy jó példát, fogok remélhetőleg, mindig akkor forog egy film, ha elindult a kamera, remélem, hogy augusztus végén elkezdek egy nagy filmet, pontosan tudom, hogy az kőkemény lesz. Tehát ott egy olyan családapát kell játszanom, ami idegrendszerileg, hát az nagyon brutális lesz. Az brutális lesz. Az egy olyan 20-valahány napom lesz a filmben. Az tudom, hogy meg fogok dögleni benne.
3: Fizikailag vagy lelkileg? Tehát,
2: mindkettő.
3: Hogy egy...
2: Mindkettő.
3: De egy valami agresszívet kell játszanod, vagy ilyesmi?
2: Nem. Pont nem. Pont ez az, hogy ami az életben, és szerintem a legelviselhetetlen a tehetetlenség, hogy egy tehetetlen helyzetben leszek. Sodorodni fogok az eseményekkel, és nincs döntéshelyzetem. Egy percig sincs.
3: És ettől a munkától már előre tudod, hogy...
2: Tudom, hogy nagyon nehéz lesz. Tudom, hogy lelkileg nagyon megfog és idegrendszerileg visel.
3: És erre hogy készülsz fel?
2: Hát minden nap gondolkodok. És készítem föl magam, hogy fájni fog.
1: Hogy lehet erről... Szóval hogy lehet ezek után...
2: Rengeteg Krasznahorkait olvasok például. Úgy lehet fölkészülni. Aha. Neki is azt hiszem, hogy ez nem fix a ideája, de hogy a szenvedésen keresztül, ez az egész erről szól, az egész létezés erről szól, a szenvedésről.
3: Persze, akkor tud milyen fent, amikor láncolva, hogy egyszerűen...
2: Na, de ezt ki akarjuk hagyni. Tehát ez olyan, mint a bűn és bűnhődés. Igen. Tehát, hogy nem lehet elkövetni bűnt úgy, hogy nincs következménye. Ezt meg kell érteni.
3: Jaj, Léci, ezt hímezzük Kispánába is április
1: mi
3: végén.
1: Mi a falvédő, tudom.
3: Április 12-én osztogassuk, jó?
2: Annyira nem érdekel.
1: Nem, ez most meg. Kell osztogatni, nem április 12-én. Most
3: szóval,
1: kell
3: hogy igen.
1: De ezt mindenki.
3: Bűn után jön a bűnhődés. Igen?
2: Így vagy úgy. Az teljesen mindegy, nem derül rá fény. Az ott van.
3: Igen, én is ebben hiszek.
2: Mindig ott van. Igen. Mindig ott
1: szóval
2: van.
1: Ezt az
3: belül, más nem, akkor belül szétrág.
2: Szétrohadsz, persze. Igen.
1: Ezt, hogy ennyire intenzív vagy mindig, ezt hogy lehet egy kicsit úgy leengedni ebből? Vagy van pillanat, amikor...
2: Idegesít téged, hogy ennyire
1: egyáltalán nem idegesít.
3: Nem csak aggódik.
1: Kicsit aggódik. Nem, hanem ez lenyűgöző. De hogy nem fárasztó.
2: Hát én nem tudom ezt megmondani, mert én így élek. Így élek. Nem. Nagyon fáradt vagyok persze, amikor lefekszem, hogy szok aludni. De,
1: például, amikor eljátszod a romantikát, utána mi történik? Hogy lehet lejönni ez ilyen előadás?
3: Ez egy nagyon intenzív előadás.
2: Szét vagy égve, teljesen.
1: Mit csinálsz? Olyan, nem beszélsz senkivel, csöndbe vagy?
2: Nem igazán szeretek olyankor beszélni, olyankor csendbe szeretek lenni, hazamenni a buszon, ücsörögni, sírdogálni egy kicsit.
3: Komolyan?
2: Persze. Hát ez kell, tehát az trauma. Ott traumatizáljuk magunkat is. Hát valamikor fizikailag is megtörténik, de lelkileg súlyos sebeket kapunk ott. Hát ez az, ami... Tehát, hogyha valaki erre a pályára jön, és tényleg lelkiismeretesen akarja csinálni, akkor azt tudom neki mondani, hogy tényleg jól gondold át, mert ez nagyon kemény.
3: Nagyon használod magad. Egyébként most, amikor ezt mondtad, az jutott eszembe, vagy a buvárok szokták, a mélytengeriek, hogy följönnek, és olyan történt velük ott lent, amit fel kell dolgozni, és nem szólnak senkihez, leülnek, csönd van. Sok ilyen esemény van az ember életében, nem is biztos, hogy szakmához köthető. Amikor olyat élsz meg, ami utána csöndre van szükséged. Ahogy te mondod, ezek szerint egy ilyen előadás, ez kőkemény használata a belsődnek, a pszichédnek, ami valóban egy önmagad megerőszakolása
2: igen,
3: kicsit.
2: Igen, hát teljesen és más, most félreértést ne essék, én nem nézem le azokat a munkásokat, akik mondjuk árufeltöltő a fagyott árunál a Tesco-ba, és pakolják a hideg halakat be a hűtőbe, mert az is kemény meló. én nem nézem le, de nem úgy dolgozik az idegrendszer.
3: Nem úgy.
2: Nincs
3: igen.
2: mit felizgatni magad, meg a pénztárnál. Ott talán a hülyék, akik jönnek és okoskodnak, azt nagyon nehéz lehet lenyelni egy pénztárosnak, de hát ott is azért lecsippantod, és megy az egész, és ledolgozod a 8 órát, és nem viszed el ezt az egészet magaddal jó esetben. Uh-huh. Mert nem olyan, de ez a színészet, ez tényleg ezért nehéz. De most ez van közben meg.
3: De közben meg gyönyörű is, mert hogy ezek olyan kalandok, amiket nem mindenki élhet meg saját magával.
2: Én engem nagyon izgat, nagyon érdekelnek ezek a kis zúgok, amiben bele lehet menni, amit ki lehet próbálni, amit meg lehet élni, amit vissza lehet hozni, amit megélek a nézőkkel, amit megélek a kollégákkal. Tényleg olyan, mint egy, persze az sokkal komolyabb bizalom, mondjuk egy tripla szaltót ugrani, és akkor elenged a kollega, és a másik meg elkapja a kezedet, de valami ilyesmi lehet. Aha. Mint amikor ezek a légtornászok így, sőt ezt az analógiát nagyon sokszor használtuk az Árpáddal, hogy légtornászok vagyunk, és valahogy ilyen szintre kellene vinni ezeket, így kellene
3: hogy
2: gondolkozni.
3: Tétje van?
2: Így van, tétje van egy mondatnak, és egyébként azt hiszem, hogy ezt a néző érzi is, amikor én így játszok, és én nem gondolom magamat színésznek, hanem egy gondolkodó embernek, aki megosztja a nézővel a gondolatait, és azt gondolom, hogy én ezt most itt ebben a pillanatban, a színpadon tényleg így gondolom, és tényleg neked mondom, most.
3: És ez milyen élvezetes lehet, amikor látod a reakciót, hogy hát valamit kiváltottál a másikból, igen. Neked van erről valami olyan emléked, ami így a leglegleg?
2: A leglegleg az Pécsi Országos Színházi Fesztivál Lilium a fogalmazóval, az a előadásnak a vége, amikor hasba szúrja magát a Lilium, és fölkerül a mennybe, és a fogalmazó kérdezgeti, hogy miért éltél így, miért csináltad ezt, és akkor a fő kérdés, hogy miért ütötted a Judit, akinek gyereket nemzettem, akinek gyereke lesz tőlem, és akkor ott a Lilium eltörik, a Lilium elsírja magát, mert nem tudja megfogalmazni igazából azt, hogy hát csak feljött bennem valami, és akkor oda csaptam neki. De nem tudja megmondani, hogy miért bántott egy ártatlan embert. És ez, és sokszor mi is így vagyunk az életben, hogy nem tudjuk megmondani pontosan, hogy nem is ő zavar már, hanem a saját tehetetlenségem.
3: Igen, igen.
2: Én mindig idejük adok ki, hogy én magamat zavarom a legjobban.
3: Igen.
2: A tehetetlenségemet utálom a legjobban. A tehetségtelenségemet utálom a legjobban. A beszorult energiáimat nem tudom hova tenni, és akkor pusztító. És akkor rákiabálok a gyerekeimre, fölemelem a hangomat, védekezek, csapkodok.
4: Ezek akkor a... jön a bűntudat?
2: Persze, pontosan. És akkor
3: az önvád.
2: Miért vagyok ennyire állat? Miért nem tudom még mindig ezt meglépni? Miért
3: mert ember vagy, mindenki így van ezzel.
2: Igen,
4: de... szülő az egyfolytában bűntudatban.
2: Igen, de ez lespórolhatatlan.
3: Igen.
2: Ez lespórolhatatlan, hogy újra és újra felismerjük, és majd talán egyszer valamikor eljutunk oda is, hogy kicsit simábban tudunk élni.
3: De a Liliumot fejezd be?
2: Igen, befejezem a Liliumot, bocsánat, ne haragudjatok, hogy ennyire
3: elviszünk.
2: Szétszakad mindig az agyam.
4: Mi tudunk követni.
2: Hú, de jó. Na, szóval, és akkor abban a pillanatban, amikor megkezdődik, miért ütötted, akkor ott direkt tartottunk egy nagy szünetet. Azért, hogy mindenki gondolja át a nézőtéren azt, mert azért nagyon sok embernek van ilyen története, hogy mi történik ott abban a pillanatban, mikor felemelkedik egy kéz, és utána lecsap. És ott direkt tartottam egy szünetet, és ott el is kellett sírni magam, és egyszerűen összeolvadtam az emberekkel, egy gondolat lettünk, 900 ember volt benne a hattyúteremben, vagy nem tudom, vagy pelikánterem, azt hiszem úgy hívják Pécsen azt a termet, valami 600 ember félt be, de így a falon is álltak az emberek, mindenhol, tehát mindenhol.
3: Ki volt bélelve.
2: Csodálatos volt az egész, annyira akarták látni ezt a Liliumot ott a fesztiválon, és tényleg egy légyzümögést nem lehetett hallani. Akkora csend lett, amit én azóta se, soha sehol, és nyilván erre gyúrok, hogy egyszer majd lehet megint eljön ez a pillanat, de ott együtt lélegeztünk a nézőkkel. Ezt nem fogom soha elfelejteni, és én ezért is vagyok színész, és ezért is csinálom így, mert ezt keresem, hogy mikor, hogy lehet megfogni ezt a pillanatot, és nem hagy nyugodni, ameddig ezek nincsenek meg, ezek a pillanatok, addig nincs elvégezve a munka. Mert ezt kell a nézőknek. Az a néző, aki ott volt velem, aki megélte ezt a pillanatot velem, az nem fogja elfelejteni, és az ezért jár színházba, ezekért a pillanatokért, vagy az a irodalomtanár, akivel beszélgettem, megnézte a Vojceket, és ott sírt kint a folyosón, hogy hogy lehet a Bibliát és József Attilát összerakni, és zokogott, hogy össze lehet. Mert azon gondolkodtunk, hogy nem vertikális, hanem horizontálisan gondolkodunk mi, tehát és a tudás is ilyen. Tehát nem aláfölé rendeltségi viszonyban vagyunk, hogy te többet tudsz, te kevesebbet. Nem. A tudás az közös, az egész tudás, ami 600 évvel ezelőtt volt, az éppen aktuális ma is, és ami most, az 600 évvel ezelőtt is. Tehát egy 400 éves Hamlet kérdései teljesen időszerűek. Őrület.
1: Most leszel 50 éves. Ezzel csinálsz valamit magadba? Vagy ez nekem például nagyon persze. Rossz volt. Neked miért érzés?
2: Sajnálom, hogy már kevés van hátra. Ennyi. Ennyi, de nagyon sokat álmodok a halálommal. Nem tudom hova tenni igazából. Nem tudom pontosan, hogy foglalkozni kellene vele.
1: Tehát azért még ne álmodjál a haláloddal.
2: De Szellemkutya, azt hiszem Jarmus film.
1: Igen.
2: Arról beszél végig a Forrest Whitaker, hogy soha ne felejts el a halálra gondolni egyetlen egy nap se. Nem múljon el úgy, hogy nem gondoltál a halálodra.
1: Úristen, nekem nem múlik el úgy nap.
3: Nekem sem.
2: De szerintem ez teljesen normális.
3: De nem ilyen negatívan.
1: Nem.
2: Hogy... Igen.
3: Na csak úgy szemléled a dolgot, hogy barátkozol vele.
1: Szervantal szerint most olvasom x-szer az Utas és Holvilágot, és ő azt mondja, hogy egyik szereplőinek a szájába adja azt, hogy a meghalás, és hogy ezt már a kelták is tudták, és mindenki tudta, az egy erotikus dolog. És hogy ez mindig izgatta mindenkinek. Tehát, hogy igazából az a végső.
2: Nem véletlen, hogy olyan kémiai anyagokat állít elő a szervezetet, ami csak születésnél történik meg, és a halálod pillanatában történik meg. Biztos, hogy nagy frankóság lesz átlépni.
1: Nagy flash.
3: Hát a véglegességével kell megbarátkozni csak. Tehát szerintem senkinek nem az a furcsa, hogy majd vagy a félelmetes, hogy ott éppen mi fog történni, hanem hogy az a tudat, hogy utána nem vagy.
2: Nekem olyasmi ez, nemrég műtötték a gerincemet, amikor ott beadták, ültem nyuszipózban, mert nyuszipózban műtik a gerincsérveseket, és akkor így folyt be a kezembe valami színes anyag, nem tudom, ilyen szürkés színű, és akkor mondta a fickó, hogy mindjárt jó lesz. És akkor még mondtam volna valamit, és akkor így fölébredtem. És már meg voltam műtve.
3: Hát ez lesz.
2: Tehát, hogy lekapcsolták az egész rendszert. Nagyon kemény érzés az, hogy tehát nekem nem volt soha blackoutom. Nekem nem volt soha ilyen. Elaludtam, álmodok, tudom, hogy mi van. Mindig tudom, hogy mi van. A REM állapotban valószínűleg nem tudom, mi van. Vagy ott a...
1: De ilyen nem, hogy még ne lett
2: olyan,
1: volna sem.
2: Hogy kiesik egy, vagy nem tudom hány óra műtét idő, és jó, egyszerűen az, hogy
1: de
2: nem
1: ez is miért,
2: tudom.
1: Hogy azt mondta, hogy
2: nagyon jó.
1: Most már mindjárt jó lesz.
2: Mindjárt, és akkor eltűntem, és egyébként, hogyha nem jövök vissza,
3: akkor mi van?
2: Nem jövök vissza.
3: Persze,
2: és a halálban ez lesz, hogy úgyse jövök vissza, nem fogom tudni, hogy mi van, igen. Nem fogom tudni, mi történik
3: hát
2: a Zsoltikának a térdével, a Zsoltikának a könnyeke fája, vagy a válla, vagy a mellemen a szőr őszüle, vagy a szakállam őszüle, vagy a hajam, vagy hogy ma mit tettem, és akkor túl terhelt vagyok, vagy nem. Ezektől mintől meg fogunk abban a pillanatban szabadulni. Igazából az bánt engem, vagy azt sajnálom nagyon, és az hiányzik, hogy olyan jó volt ez az 50 év. Olyan jó volt, hogy már nincs, mondjuk, hogy a 30, egy ilyen élet után, hogyha még van 30 évem, az már nem 50, hanem csak 30. Még az is sok, de...
1: Hát, de nem szabad. Na ez az, amit föl kell adni, hogy számolgasson az ember, mert persze. Így is rohadt gyorsan eltelik. Én például minden este azzal az érzéssel fekszem le, de minden este, hogy egyel kevesebb. De komolyan. Én egyet sajnálnék, vagy hát egy dolog, hogy nem leszek már jelen a szeretteim életében.
3: Igen, nekem is a többiek fájnak.
1: Nem magamat féltem, vagy nem magam miatt érdekel a saját halálom.
2: Képzeld, ez engem nem.
1: Nem?
3: De nem őket félted, ne, hogy jaj, nem vagyok
1: hogy
3: köztük.
1: Hogy nélkülem mit lesz velük, hanem hogy nem láthatom már majd igen. Még tovább őket az
3: igen.
1: Életben.
3: És hogyha egyszer majd valamilyen, mert igen. Vannak vallások, amik úgy képzelik, majd találkozunk, de hát az már nem ugyanaz, ugye? Tehát, hogy nem ugyanaz a porhüvely, nem ugyanaz a idő, úgyhogy ez egyszer van, hogy ezekkel az emberekkel együtt tudunk itt élni.
4: Jól van, most már ne szomorkodjunk.
3: Ez nem jó, szomorú, ez csodálatos.
4: Sikerült lehozni az életről mindenkit itt a kettes számrendszerben.
3: Úgyhogy most akkor öblítsünk.
4: Nagy Zsolt színész a vendégünk továbbra, és hát megpróbálunk valami nagyon egy optimista végkicsengést adni, hogyha sikerül.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. 2-es számrendszer. Most a Rádiókafén.
4: Kedves hallgatók, ez továbbra is a 2-es számrendszer, Behumi Dórival, Veres Dórival. Nagy Zsolt, az Örkény Színház művésze a vendégünk továbbra is. És már sokat beszéltünk színházról. Neked a közéleti jelenléted mindig nagyon intenzív volt, sosem rejtetted véke alá a véleményed, de én valahogy úgy érzékelem, hogy mondjuk a 22-es választások környékén aktívabb voltál, ez nem szemrehányásképp mondom, de egy ilyen csendes megfigyelés. Most úgy kevésbé látni vagy hallani, hogy mit gondolsz a világról. Ez szándékos hátralépés?
5: Hát tapasztaltabb lettem, volt rengeteg olyan tapasztalatom. Hát egy, az a 2022-es választás az ott engem nagyon közel rántott ahhoz, ami valójában történik a színfalak mögött, és azt láttam, hogy nem történik semmi. Igazából nem is akarjátok megnyerni ezt a választást. Igazából túl sok az összefonódás, és aztán jött a Jeffrey Epstein ügy, ahol így Jézus Atya Úristen, tehát, hogy ez folyik, egyébként mindenki mindenről tud, és el van játszva egy ilyen, mert ezt nekem nem mondjátok, hogy nem tudtok róla, hogy ő olyan, neki az kell, neki az egész Szőlő utca.
4: Ez ennek falad, hirtelen, az annak falad, az egész, hogy ezt tartja össze akkor, egyébként, akkor hogy mit az, tudnak hogy egymásról.
5: Egyébként megy ez a Fidesz, Tisza, meg a Gyurcsány, meg a köpködés így kívül, aztán egyébként meg azt látod, hogy a Budapest parkosításánál kihez tartozik, és akkor egyébként mindenki fogja mindenkinek a kezét, és akkor így azt látom, hogy ahogy ez a gazdag embereknek a játéka, és tulajdonképpen arról szól, mint a francia forradalom is, igazából már előtte azon gondolkodtak, hogy lehetne, mivel ezt a végtelenül kiszolgáltatott és sanyargatott népet, hogy lehetne valahogy máshogy behúzalozni, és akkor felejtsük már ezt az egész királyságot, meg ezt a napkirály, meg a izé, hanem kezdjünk el demokratikusan gondolkozni, próbáljunk meg nekik egy kis jogot adni, hogy úgy érezzék, hogy ők is szavazhatnak, hogy ők is dönthetnek a sorsukról, és akkor egy olyan fajta rabszolgaságot rakunk rájuk, amit majd úgy tűnik, hogy maguk választottak.
4: Jó, de cénikus.
5: Hát, Ez van. Ez történik. Most mi 4 évente szavazok egy emberre, aki majd utána reprezentál. És de hát egyébként most az, akire szavaznak az emberek, úgy dönt, ahogy ő akar. itt a kormányzatával együtt. Tehát mi beleszólásom van nekem? Én ha küldi a pénzt a fővárosnak, akkor van fizetésem, ha nem küldi, nincs.
4: Na hát.
5: De tőlem az van elvárva, a munkaadómnak tőlem azt várja el, hogy maxon teljesítsek, mert különben nem jössz be. Én nem tanulhatom meg félig a szöveget, én nem lehetek csak egy kicsit ott a színpadon. Te nem jöhetsz be egy kicsit, te nem késhetsz 25 perceket egy interjúról, egy riportról. Szóval nagyon magasok az elvárások, és azt látom, hogy az a felelősség arról az oldalról nincs meg. Az, amikor orbitális nagy hazugság, itt van a rádiótokkal szemben ez a plakát, hogy majd a miniszterelnökünk megvéd minket a háborútól. Mégis hogyan, melyik katonasággal? Kérdezem én.
4: Nem, ő maga egyedül.
5: Igen.
6: És minden háborútól.
5: Szóval ez felelőtlennek tartom. Az...
4: Ahogy egy oldalúnak érzed ezt a szövetkezést, hogy lentről mi megteszünk szóval mindent.
5: Egy fizetett rabszolga vagyok, azt érzem. Uh-huh. És nincs ennek, tehát hogy...
4: Hogy nincs is benned remény arra, hogy ez bárki más, hogy csinálna.
6: Nincs egyébként?
5: Nem, nincs. Nincs. A politika a gazdag embereknek a játéka lett. Mindig is az volt egyébként, tehát a királyságot akkor is be kellett fizetni, a tizedet, az adót, a füstadót, a kapuadót, a mindenféle adót be kellett fizetni. A legboldogabb Mátyás királyféle időszakokban is, hát első éjszaka joga, mikor lett eltörölve? Hagyjuk már ezt.
6: Hát csak nem tudom hány száz év távlatában gondoljuk, hogy ez milyen boldog volt valószínűleg.
5: De most írt a Spíró gondoltak. György Padmaját el kell olvasni, hogy milyen bénázás folyt a 48-as forradalomnál. Mi kik vagyunk, a mi történelmünk az milyen is. És hogy mennyire agyon voltak ott is nyomorgatva az emberek. Tehát ezek tényleg, tehát végtelenül felkészült íróról beszélünk, aki mindennek utána megy, és azokból a korlenyomatokból, azokból az újságokból, azokból a riportokból így végtelenül tájékozott, összeszedett, sűrített anyagot lerak elénk, elolvasom, és azt mondom, hogy értem, hogy miért vagyok én most ilyen Magyarországon, értem, hogy miért ilyen az a nemzet, és nem látok semmilyen esélyt. Ha csak ez a kormány, aki most remélem jön, és leváltódik, és nem azért, mert egy nagyon gonosz ember ez az Orbán Viktor, vagy ez az egész csapata mennyire gonosz, én ezt így nem mondom, van valami víziójuk, amit szeretnének követni, én ezzel nem értek egyet, legyen egy másik vízió, szeretném azt megnézni, és szeretném végre azt látni, hogy az oktatásba ömlik bele a lóvé, ömlik az óvodákba, a bölcsödékbe, az, hogy azokkal a nőkkel foglalkoznak, akik éppen szültek, kiestek a munkából, vissza szeretnének menni dolgozni, hol van erről szó? Hol van azokról a férfiakról szól, akik egyedül viszik

0: 18 éves gyerek három nyelven beszél, mikor már leérettségizik. Azt szeretném, hogy egy közép-európai ország, azt szeretném látni, 4-5 nyelven beszélünk. Legalább egy szláv nyelvet beszélünk, beszélünk olaszul, beszélünk németül, angolul. Ezt szeretném látni ebbe az országba. Ezt, mert egy közép, mert tényleg a közepén vagyunk. Hát miért nem használjuk ezt a helyzetet délről északra, nyugatról keletre, keletről nyugatra? Hát egy olyan tranzitország, olyan csomó, nem be kéne zárni ezt az országot, hanem végtelenül nyitottá kéne tenni. Gyertek be, gyerekek, üljetek le, ízzatok egy pohár italt. És egyébként van jó program, mert nagyon-nagyon tájékozottak és nyitottak itt az emberek, és bármilyen nyelven tudnak veletek kommunikálni. Nem az, hogy szégyen érzetünk valamikor ide érkezik egy másik országból érkező ember, mert nem tudunk megszólalni semmilyen közös nyelven. És el van törölve a nyelvvizsga kényszer.
1: Nem olyan régóta van eltörölve.
0: Na igen, akik tudtak addig, akkor azok tudtak, akik meg most jönnek azok.
1: Én ezt most nem felmentésként mondom, hanem csak egy ilyen zanzási, tehát hogy egy összegzésként, hogy ezek a dolgok nem olyan régen történtek ebben az országban.
0: Igen, de például itt van a szinkron. Tehát ott vannak a románok. A románoknál nincsen szinkron. És nagyon...
2: Hú, jó. Most belesételsz valami nagyon, nagyon durvába, mert igen, tudod, hogy ebben a szakmában azért a szinkron szentsége az
0: tudom
2: nagyon...
0: Tudom a szinkronnak a szentsége, hogy milyen nagy szinkron színészeink vannak, és milyen fantasztikus, és én ezt el is ismerem, és tényleg nagyon szeretem. De hogyha valamit akarunk csinálni, akkor legyenek feliratozva ezek a dolgok. Vagy legyen választható. Mondjuk most már sok
2: tévénye. Most már azért igen,
0: most már sok
2: streamingen választhat,
0: igen,
2: sőt.
0: Igen, igen.
2: De egyébként olyan érdekes, hogy így beszéltél a nők helyzetéről is arról, hogy velük foglalkozni kéne. Én szerintem a férfiak helyzetéről is keveset beszélünk. Nagyon, az átlag abszolút. Magyar férfi igen. Életéről, a ráneheződ nyomásról, de most nem biztos, hogy csak a negatívomakat akarom tőled kérdezni. De hát neked van 5 gyereked, igen. Nyilván köztük már olyan is, aki felnőtt, kvázi felnőtt.
0: 23 éves a legnagyobb
2: fiam. Igen, de hogy azért szerintem egy férfinek is csodálatos, hogy milyen melót kell elvégeznie ebben az életben, hogyha mindent jól, meg helyesen, meg korrektul akar csinálni. Te a gyerekeidnek, főleg a fiú gyerekeidről kérdezlek, van belőle 4. Milyen tanácsot tudsz erre vonatkozóan adni?
0: Én nem tudom, hogy milyen apa vagyok. Nem is nagyon méricskélem, mert rengeteg hiányérzetem van azzal kapcsolatban, ahogy én vagyok az apja ezek a gyerekeknek. Még többet szeretnék nekik adni, még jobb iskolába szeretném iratni, még több pénzt szeretnék adni a volt feleségemnek, hogy nevelje a gyerekeimet, mert tudom, hogy milyen nehéz jó iskolákat találni. Vagy az, amikor kihúzták a VVS-ibe, elvezett most 19 éves Berci fiam, és egyik napról a másik napra megszüntették a szakosztályt, úgyhogy ő éppen készült vagy szeretett volna eljutni egy világversenyre, és egyébként meg tök jó elvezett országos szinten már. Persze nem volt egy Kolonics, de nagyon tehetséges evező volt. És egyik napról a másik napra megszüntették, és akkor hirtelen ott állok, hogy 17 éves gyerek, úristen, szét fog robbanni, hát a napi 4 vagy 3 edzés után. De ez, és akkor most mit fog találni, mit talál, és akkor hál' Istennek tényleg megtalálta az útját, meg elkezdett bunyózni, meg elkezdett focizni, és akkor ezeket csinálni. Most együtt bunyózunk, egyébként csodálatos harcolni a fiammal. Csodálatos dolog. Valami olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen görög drámában lennék, tudod, hogy apa, fiú, és akkor és ott van, benne van.
2: Tehát nem fél megütni?
0: Dehogyis.
2: Tök jó.
0: Dehogyis, csodálatos. És nagyon-nagyon jó érzés ez, hogy van egy ilyen mindig van egy rivalizálás apa és fia között, meg van egy ilyen büszke vagy rá, vagy nem vagy büszke, vagy
2: húzod, nem
0: kéne,
2: húzod.
0: Hát mit kéne teljesíteni, miben maradt alul, és valahogy nem az, hogy ezek itt ebben a pillanatban kijöhetnek, hanem inkább olyan egyenlővé teszi a rendszert.
1: Beszélte vele erről egyébként? Vagy csak ez a te érzeted, nem. Amikor együtt játszató?
0: Nem, én mindig mindent elmondok nekik. Teljesen nyitottam mindenről.
1: És beszélünk. Ő mit mondod?
0: Mondott a függőségemről is nyitottan beszéltünk arról is, hogy nekem jóvátételt kellett tennem, tehát nekem bocsánatot kellett kérnem a gyerekeimtől azért, mert használtam. Ez a 12 lépéses Minnesota programnak egy pontja, a jóvátétel. És ezt meg kellett tennem.

0: kerül szembe mindenről, tehát az új családról is, hogy van, születik majd egy testvérük, és ez testvérként van kezelő, és én nem azt mondtam, hogy fél testvéred, ez a testvéred. És ők így is tekintenek rájuk, nagyon jó a viszonyuk.
1: Nem is tudlak másképp elképzelni, csak ennyire transzparensen, hogy így mindenről mindig kimondod.
0: Mindenről mindig kimondjuk azt is, és ezt kérem is tőlük, és ezt gyakorolják is, hogyha én seggfej vagyok, akkor azonnal kézfeltartás van, és be van mondva a pofámba, hogy egy seggfej vagy. Ezt nem így kéne. Vagy ijesztő vagy. Mert igen, elgurul néha nálam is a gyógyszer, és akkor beletaposom a szőnyegbe a gyermekjátékát. Bosszúból.
1: Főleg, hogy Lego, és megszúrt a lábadat.
2: Mit bosszulsz meg?
1: A Legont.
0: Az, hogy tehetetlen vagyok, hogy nem tudok mit csinálni, hogy szarul nézek ki, hogy hülyén áll a hajam, hogy megint kolbászosat böfögtem.
2: Veszten a Lego.
0: És vesz fel a Lego, hogy megint 300-szor mondtam, bazd meg, hogy ne pakoljad ide a lábam alá. Most akkor én megfizetek érte mindent.
2: És látod a gyerek szemében a rémületet, és az borzasztó.
0: Igen, és akkor azonnal visszarántódok a való életbe, és akkor bocsánatot kérek.
2: Az a szégyen, nem? Szégyen, amit ilyenkor az ember látik.
1: Csak én még egy picit hadd térjek arra vissza, mert tényleg igazából ezt akartam megkérdezni, hogy egy fiú gyereknek ma mit lehet mondani? Mit lehet mondani? Milyen legyél, fiam?
2: Szerintem hogy mondani semmit nem lehet, csak hogy lássa.
1: Azt igen, de azért
0: muszáj. Ezt akartam mondani neked, hogy én semmi többet nem tudok neki adni, csak azt, hogy ha baj van, akkor ide jöhet hozzám. Én az apja vagyok, én szeretem nagyon. Mindig szeretni fogom, bármi történik. Nem tudok többet adni, de tényleg most beiratom a jó iskolába, és akkor elkezdem tolni valami felé, és mit tudom én, hogy az jól jön neki.
1: Jó, csak vagy nehéz, mert a világ az tényleg, ahogy te nagyon szépen plasztikusan lefestetted az elmúlt fél órában, hogy olyan, amilyen, baromi nehéz benne megtalálni azt, hogy miért is kéne neked tisztességesnek, normálisnak, transzparensnek lenni.
0: Na, most mondtad ki, mert én mintát adok. Én ezt a mintát adom nekik. Én ezt mondtam, a múltkor nem is tudom, ki kérdezte meg tőlem azt, hogy de hát a drogok és az alkohol, ami nagyon nagy probléma, meg hát én is ilyenkor kezdtem el állatmódon használni. Én a saját tapasztalatomat tudom neki mutatni. Kisfiam, ha hozzányúlsz az anyaghoz, függő vagy, mert függő alkat vagy, mert mondjuk volt már ilyen, ez azt jelenti, hogy ha kontrollvesztő ivó vagy, már pedig az vagy, akkor annak a vége az lesz, amit én 47 évesen átéltem, hogy ott fekszek a földön, és elkerülök egy rehabra. Ez lesz a sorsod. Ez
2: a legtranszparensebb példa.
0: Ennyi, kész. Itt van az én példám. És akkor ugyanolyan seggfej leszel egy csomó helyzetben, ugyanazokat a hibákat fogod elkövetni, úgy bántasz meg embereket, ahogy nem szeretnéd, azért, mert éppen be vagy nyomva. És akkor azt gondolod, hogy neked van igazad.
2: Ennyi.
0: Ez, bocsánat. Csak ez nagyon kiózanító. Azt látom rajtuk, hogy ez mélyen elgondolkodtatja őket, hogy mert ez...
1: Jó, de mindenki azt hiszi, hogy én nem leszek olyan, mint az apám. Én nem úgy fogom csinálni.
0: De. Pontosan ugyanolyan lesz, és pontosan ugyanoda fog eljutni. Ez nem vicc. Az alkohol és a drogok, az nem vicc. És ha valaki függő, az, aki tényleg szociálisan tud vele bánni, szociális ivó, vagy tényleg ez a 2-3 pohár, ha hazamegy, megiszik egy fröccsöt, minden nap megiszik egy fröccsöt, és
1: mert
0: megiszik egy
1: pár. Mert ez is alkohol probléma.
0: De nem, azzal mi baj? Annyi hozzá be egy fröccsöt, mert nagyon elfáradtam. Megissza a fröccsöt, hozzá már be még egy pálinkát, és már olyan jól esne. Bám, benyomja, lemegy, lefekszik aludni, nem bántja a családját, nem lesz őrült, nem lesz kontrollvesztő, nem issza meg még azt az egy üveget, ami ott van. Ezzel semmi baj nincsen. Menjél, csináld, haver, megdolgoztál érte. Nem, a függőkkel van baj, a kontrollvesztéssel van baj, az őrülettel van baj.
2: Amikor benne voltál ebben az állapotban, a kollégáid, akikkel dolgoztál, ők jelezték neked, hogy ez probléma, hogy csinálj valamit? Vagy volt egy ilyen elfogadott, mert a Simon Cornél mesélt például arról, amikor ő is beszélt a függőségéről, hogy neki nagyon furcsa volt az, hogy kvázi ebben a szakmában van egy ilyen összekacsintás, egy kis elfogadás, hogy jó, hát ez ezzel jár, ezzel a
0: igen,
2: kvázi művészettel.
0: Ez így van. De én jutalmazó sibos voltam, és én használható állapotban volt, tehát én dolgoztam.
2: Tehát akkor nem ittál, amikor dolgoztál, meg nem használtál semmit?
0: Igen, egy darabig,
2: dolgoztál.
0: És akkor utána jött már az, amikor bele nyúlt már a melóba is, és akkor már reggel is elkezdtem, és akkor már délután is volt, és akkor már gyakorlatilag visszanéztem az egész napom, ott volt benne, volt valamilyen szinten, valamilyen anyag, de az már a vége. az már nekem a vége volt.
2: De jelezték de neked?
0: Volt olyan kollégám, aki azt mondta, hogy miért csinálod ezt magaddal, te enélkül is nagyon jó színész vagy. Ezt nem tudtam megérteni. Tehát én függő vagyok. És akkor
2: úgy érezted, hogy ez például a színészségedhez ennek semmi köze nincsen?
0: Nem, én azt éreztem, hogy tökre tudok működni. Nekem rengeteg dolgom van, én ezt megérdemlem, én megyek
1: megoldom.
0: Estig, és megoldom, lehozom, persze, mert elmaradt előadás, nem maradt előadás, lenyomtam az összeszöget, lenyomtam, nagyon jó voltam, szerintem nagyon jó voltam, persze, mert megérdem, én ezt csinálhatom. Aztán, amikor a végén már ott álltam a játszótéren, a kis gombába, a gyerekeken dugdosba, így a pulóverembe a kis vodkát, és akkor benyomtam, és akkor utána a hintáztatás, nem, már nagyon jól ment a hintáztatás. Na, akkor nagyon mélyen elgondolkodtam azon, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz, hogy nem tudom élvezni a napsütést, anélkül, hogy benyomnék 2 deci vodkát.
1: Látod, és megint megcsináltad, amit gyerekkorodban, hogy kihúztad magadat a hajadnál fogva.
0: Nem,
1: szóval, hogy na, benned van.
0: Én húztam ki magam, igen, én csinálom, én csináltam végig ezt az egészet, de ott állt mellettem a Mácsai, a Személyác, a feleségem, a családom, a
1: gyerekeim. Persze, ezt gondolom, hogy nélkülük nem megy.
0: Magamért csinálom, azért csinálom, hogy én tiszta maradjak, mert tudom, hogy milyen az őrület, ezt mindig magunkért csináljuk, de nélkülük ez nem ment volna. Meg a közönség nélkül, meg az emberek nélkül, akik szeretnek, akik bíznak bennem, igazából akik bíznak bennem, akiknél azt érzem, hogy belenézik a szemébe, és azon, hogy jó van Zsolti, csináld még egy kicsit, mert jó az, jó lesz az.
1: Legyen ez a végszó. Legyen. Hogy jól van, Zsolti, csináld még egy kicsit, mert jó lesz az. Ez jó, jó végszó, jó végszó. Jó,
2: köszönjük, hogy itt volt.
1: Nagyon köszönjük.
0: Köszi, én is köszönöm.
1: Köszönjük ezt az egész ébresztőt, mert hogy itt reggel volt, és kicsit mindannyian csíkszeműek voltunk, de te annyira ki tudtad nyitni a pupilánkat, mert hogy annyira erős energia jön belőled, ez szuper, szuper. Köszönjük szépen.
2: Nagy Zsolt színész volt a vendégünk. Ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián meghallgathatjátok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Aki szeret keskeny ösvényeken túrázni, azt hegységeink közül legjobban a mecsek kényezteti el. Mivel más hegység nincs a közelben, a pécsi természetjáró szervezetek figyelme és energiája a mecsekre koncentrálódott. Ezért viszonylag sok egynyomos ösvény maradt fenn és nyílt meg a túrázók előtt. A kővágó szőlős fölötti panoráma útneve olyat ígér, amit a Jakab-hegy meredek lejtőjét szintben átszelő ösvényen hiába keresünk. Ugyanis az 1992-ben kialakított keskeny csapáson a rég felnőtt erdő miatt nincs kilátás. Legfeljebb a lombok között pillanthatunk ki néha-néha a dráva síkjára. Ennek ellenére emlékezetes élmény végigjárni a hozzávetőleg 4,5 km hosszú ösvényt, ami nagyrészt mohaszőnyeges tölgyesben és fenyves foltokon át, itt-ott sziklakibukkanásokat kerülgetve kanyarok. Az ösvényen található a babás szerkövek panorámás sziklaterasza, és végigjárását érdemes összekötni a Jakab-hegy tetején álló, bivakszobát tartogató turista pihenő és a zsongorkő meglátogatásával is.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a Városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Nő a vámháborús feszültség. Az édesanyákat ünnepeljük, ma száraz, derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Anyák napja van ma, országszerte virágokkal, ajándékokkal és közös pillanatokkal köszönték fel a családok, az anyukákat és a nagymamákat. Az anyák napja gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, a mai formáját azonban modern amerikai és európai kezdeményezések alakították ki. Magyarországon először 1925-ben rendezett anyák napi ünnepséget, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt néhány évvel később pedig hivatalos iskolai eseményé vált. Ez a nap ma is a szeretet, a tisztelet és a köszönet egyik legszebb ünnepe. Veszélyben vannak a gyógyítók a frontvonalban, az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai a háborúknak a kórházak, mentők és egészségügyi dolgozók, hiába született erről 10 éve ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások, az elmúlt 10 évben saját 21 munkatársukat is elveszítették. A WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halálos áldozattal. Fokozódhat a feszültség Washington és Brüsszel között. Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-os extra vámot vet neki az Európából importált személyautókra és teherjárművekre. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az Európai Unió nem teljesítette a korábbi kereskedelmi vállalásait. Trump szerint az európai gyártók úgy kerülhetik el a súlyos plusz terheket, ha termelésüket részét Amerikába viszik és ott hoznak létre új üzemeket. A döntés újabb komoly kereskedelmi konfliktust eredményezhet. Véget ért a bakui Európa Kupa Pignicki Fanni számára. A magyar klasszis a Cross Battle első körében búcsúzott, miután labdával egy rontás miatt pótszerhez kellett nyúlnia, így nem jutott tovább orosz ellenfelével szemben. Az MTK Budapest ritmikus gimnasztikázója ugyanakkor az összetett 11. helyén zárt, mind a 4-szerrel 26 pont feletti teljesítmény nyújtva. Gelle Noémi edző szerint a magyarokban ennél több volt, több hiba is visszavetette őket, ezért a következő hetekben a stabilitás tudás javítása kerül fókuszba. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szóval szeretettel köszöntöm a hallgatókat, kezdjük is akkor a mai adást. Először is üdvözlöm vendégünket, Tóth Ádámot, az Audi Marketing Managerét. Hello Ádám, köszi, hogy itt vagy.
2: Hello, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És a felvezetőben már volt szó róla, hogy Vámosi Péter, a Motorsport Online főszerkesztője lesz a mai szakértőtársam, akit most Robi be is kapcsol. Szia Peti, üdvözlünk. Sziasztok. Végre személyesen.
3: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Milyen érzés itt a stúdióban sokszori telefonos interakció után?
3: Jelentősen jobb, mint telefonon ott kínlódni, hogy biztos jó elhang vagy valami, úgyhogy...
1: Kiváló volt hang. Ádám, te hogy érzed magad ma?
2: Köszönöm, kiválóan, elég sűrű napom volt, de nagyon vártam, hogy találkozzak veletek, és tudjunk egy kicsit beszélgetni.
1: Miután körbe udvaroltuk egymást, vágjunk is bele. Ugye a mai témánk, Ádám az Auditól érkezett hozzánk, és elsősorban az F1-es érkezésről, illetve az Audi F1-es szereplésről, és ennek az összes hátteréről fogunk beszélni. A folyosói pletykákon túlmenően emlékszel arra a konkrét meetingre vagy pillanatra, amikor először kimondták, hogy ez tényleg meg fog történni?
2: Emlékszem, bár nem meeting volt, vagy feltétlenül pillanat, ez leginkább amikor a hivatalos bejelentés megérkezett 2022-ben, erről mi is a sajtóból értesültünk. Utána viszont abszolút felpörögtek azok a dolgok, amitől egy kicsit innen Magyarországról is közel érezhetjük magunkat ebbe a projektbe. Én, mint marketinges, több külföldi úton voltam, ahol kifejezetten Forma 1 témában beszélgettünk, meg adtak insightokat azzal kapcsolatban, hogy mik a tervek és az elképzelések, és hát elég gyorsan eltelt 22 óta ez a pár
1: az
2: év.
1: Az egy izzadságmentes 4 év, vagy izzadságos? Milyen volt, hogy ítélitek így belülről?
2: Alapvetően szerintem a nagy izgalom az a szezonnyitón volt mindenkibe, aki ezen a projekten dolgozott, de azt gondolom, hogy abszolút pozitív volt az antré, úgyhogy egyenlőre nyilván ez egy hosszú távú projekt az Audi életében. Most első körben egyébként 5 év az, aminek megvannak a meghatározott mérföldkövei. Én azt gondolom, hogy jó úton indultunk el. Úgy látom, hogy a csapat az egyben van, még ha volt is most egy váltás ugye vezetői pozíció, majd erről biztos beszélünk.
3: Egy
2: fontos vezetői pozíció van, de hogy összességében én azt látom, hogy egy jól kijelölt úton haladunk, egy nyilván nagyon nehéz világba, és nagyon komoly versenytársakkal.
1: Azt mondtad, hogy 2022-ben a sajtóból értesültél. Én a napokban beszéltem Mészáros Sanyi barátommal, aki eléggé bennfentes F1 kapcsán, és ő azt mondta, sőt be is linkelt, hogy már 2021-ben ők megírták ezt. Peti, ti is megírtátok valamikor olyan tájt?
3: Mi már 2020-ban.
1: Sőt, ugye én megírtam, én 93-ban már megírtam.
3: Így igaz, de ha már ennyire nosztalgiázunk.
1: Meg?
4: Én még a búr háborúban megírtam.
3: Személyes érintettségem a Audival van egyébként, még NDK-ból, ugyanis anyámék külképviseleten dolgoztak, és hát természetesen ugye Nyugat-Berlinből mi más lehetne nem sértő összegért megszerezni, pláne magyarként konvertibilis valutáért, mint egy 76-os automataváltó, sötétített üveges Audi 100-as. Tehát
1: nekünk... Az nagyon menő volt.
3: Hajaj, olyan menő volt, hogy...
2: Az megáll... most is menő.
1: És most újra menő. Volt egy pici pár évtized, amíg lehet, hogy nem volt az, de most újra.
3: Tehát megálltunk vele az Alexanderplatzon, ugye az Berlin kellős közepe, ma már nem állsz meg, mert az természetesen a sétálóút, meg maximum villamosok mehetnek arra, és akkor ott volt egy ottani centrumnak megfelelő ilyen műintézmény, amiben semmit nem lehetett kapni, mert ugye hiánygazdálkodás volt, tehát főleg a hiány részén volt a hangsúly, és anyám még így nagyon ott hagytak a kocsit, hogy figyelj, majd jövünk, bevásárlunk, stb. És körülbelül azt lehetett látni, hogy ugye sötétített üveg, jönnek mindenféle emberek, egy-két rossz arcú is, és ugye meg kell nézni a kötelezőt, hogy hányal megy. Hányal,
1: mennyi van beleírva, ugye, igen. A klasszikus régi.
3: Úgyhogy nekem az egyik legkomolyabb ilyen autós élményem, bevallom, az Audihoz fűződik, és hát, hogy tényleg nagyot ugorjak, és amire itt ugye egy pillanatra utaltam, hogy hát azért kicsit rögösen indult az Audinak ez a történet, tehát több nagyon komoly vezetőváltás volt, ugye Andreas Seidl-lel, McLarennek az egykori csapatfőnökével indult el a projekt, meg Oliver Hoffmannal, hát ők már nincsenek benne ebbe a sztoriban.
1: Sőt, van egy párnapos hír, hogy most ismét történt valami az Audi házatán. Nyugodtan hát, elszpoilerezhetjük, nem megyünk lineárisan a sztoriba, tehát itt ugrálunk
3: igen,
1: a,
3: igen,
1: az
3: hát, hogy mondjam, a fővezéri szerepet azért Mattia Binotto, ugye a Ferrari korábbi motortervezője, csapatfőnöke meg mindenese nyerte meg, és hát Jonathan Wheatley az, aki hát így másfél év után így mégse, és akkor így távozott. Uh-huh. Most vannak különféle elméletek, hogy mégis miért, hogyan, meg főleg, hogy hova tart, ugye mondják, Aston Martinba megy, esetleg vissza a Red Bullhoz. Igazából én azt gondolom mindegy, mert való igaz, hogy annak ellenére, hogy számomra is nagyon furcsa, hogy érkezik egy gyártó komoly akarattal, és még ki is cserélik a fél vezérkart, és mégis ilyen eredménnyel nyitnak be a Form 1-be, az azt gondolom, az egy borzasztóan jó alap. Tehát Mattia Binotto, aki tényleg motor tervezett már nem egyet, és ott volt, bábáskodott a Ferrari-nál is, és jó motoroknál is, tehát nem csak mindig lesajnáljuk, hogy majd jövőre. És egyszerűen, tehát az, hogy rögtön pontokkal nyitottak, az azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy még önmagukat is kicsit alábecsülték. Mm. Tehát szerintem ez egy jó történet, és tényleg most ugye Form 1 is olyan műfaj, hogy nincs olyan, hogyha, de több pontjának kellene lennie ennek a csapatnak.
1: Kevés olyan új szereplő van, aki nem utolsó helyen szerepel a csapatranglistán, ugye Ádám? Úgyhogy ez titeket is
2: abszolút,
1: meglepett azért,
2: abszolút,
1: nem pozitív
2: abszolút
1: értelme.
2: Meglepett egyébként. Én nyilván most, amikor az egyváltásról beszéltem, én erre az aktuálisra gondoltam, persze a projekt alatt azért volt itt az elmúlt 4 évet nézzük, akkor több ilyen is. Igen, meglepett. Én azt gondolom, hogy bárki az Audinál reálisan azt tűzte ki célul, hogy az első versenyen érjünk célba. Az, hogy rögtön egy pontszerzőjét sikerül elcsípni, ez szerintem mindenképpen bravúr. Mind a mellett én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Audi 2022-es bejelentés óta már erre a szabályrendszerre készülve, erre fejlesztve, és mindezt egyébként a Sauber tudásával összeállva vágott bele, azért nem tekinthető egy teljes újoncnak. Mm. Tehát a Cadillacnek ilyen szempontból szerintem sokkal nehezebb esélye van, hogy most kis túlzással az utcáról kell összedni azokat az embereket, akik majd a kereket kicserélik a pitstopnál, azért az Audinál a Sauber nagyon a nagy múltja ott igen, van ebbe a tudásba, de igen, tehát a meglepetés volt, egy nagyon pozitív meglepetés.
1: Itt ugye 22-es bejelentésről beszélünk, de hát nyilván ez nem egy hirtelen jött döntés, hogy azt lehet tudni, hogy mióta készül a márka valójában erre a sztorira?
2: Én úgy gondolom, vagy amit hozzám információ jutott, de ezt inkább a sajtóból tudom, mint sem a munkájámról, hogy azért itt igen korábban már gyakorlatilag ugye a Volkswagen csoportnak meg volt az irány, hogy a Forma 1, sokáig volt pletyka, hogy ez majd a Porsche lesz, vagy az Audi lesz.
1: Igen,
2: és végül ugye 22-ben az a bejelentés történt meg, hogy akkor ez az Audi lesz. Audi néven fog futni, saját motorral, saját kasznival. Valószínűleg ez jóval előtte megfogalmazódott. Az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ez miért 26-ban történik. Ez azért 26-ban történik, mert az Audinak, meg az egész Volkswagen csoportnak az elveivel a mostani Forma 1 sokkal jobban összeegyeztethető azzal a most már környezetbarátabb szintetikus üzemanyagra, nagyobb elektromosságra építő megoldásaival, mint a korábbi. Tehát ez volt egy olyan pont, amikor azt mondta ez a vállalat, hogy akkor ez nekünk belefér, és elmegyünk ebbe az irányba.
1: Mert hogy azért tudjuk, hogy ez nem egy névadó szponzori részvétel, tehát hogy ott a motort is az Audi fejleszti, meg még mit?
2: Hát gyakorlatilag ugye két központtal működik a történet. Egyrészt Neuburgban, Németországban fejlesztik a motort, ugye ez az Audi saját motorja, csak az Audi csapat, aki ezt a motort használja, míg azért a többi nagy motorgyártó adja ide-oda a motorjait több csapatnak, és Hinwilben, Svájcban, ahol a Sauber központja volt, ott pedig magát a kasznit, az autót, az aerodinamikát rakják össze, és akkor gyakorlatilag ez a két központ, ami aminek a szerelem gyereke az autó, amit láthatunk majd vasárnap Miami-ban is a pályán, de ez egy ízig-vérig Audi.
1: Oké, hogy Forma 1-ben ugye idéntől szerepel az Audi, viszont Peti, az Audi név nem ismeretlen a motorsportban korábban sem, ugye?
3: Sőt, olyannyira, hogy az Audiról lehet talán nagy bátorsággal kijelenteni azt, hogy ahol ők elindultak, ha nem is elsőre, de másodjára legkésőbb, de nyertek. Szerintem Magyarországon a legismertebb talán az Audi Quattro, mint olyan, meg a rally világbajnokság, meg megint hazabeszélek gyerekként ugyanebben a berlines időszakban, egészen addig, ameddig Forma 1-es autót nem láttam, én eldöntöttem, hogy Quattronál gyerekek úgyse lehet gyorsabb, négy kerék és hajt, hát mi, hát hogy? És tényleg ugye a B csoport az egy annyira egy őrült világ volt, tehát képesek voltak murván 1000 lóerővel ott játszadozni. Szerintem a leglátványosabb sikereit az Audi tényleg ott ért el, és ott tette fel magát, azt gondolom a mai generációk számára a térképre. Nyilván itt...
1: De hát azért volt egy kis Le Mans, egy kis Formula E, egy kis ez maga, tehát hogy azért nem csak régen volt ez a sztori.
3: És pont, amit itt beszéltünk adás előtt, hogy mennyire régen, hagyj fűzzem ide, hogy ugye 90 éve volt 1936-ban az első igazi magyar nagydíj a Népligetbe, és ott a pole pozíciót Bernd Rosemeyer szerezte meg, második helyen Hans Stuck, a ő fia Hans Joachim Stuck mai napig versenyezgetnek, hát ugye az ADAC-ben ott van, úgyhogy borzasztó nagy múltja van Magyarországon is az Audinak, azt gondolom, ugye Grand Prix autók okán, és való igaz, Formula-be is sikeresek tudtak lenni, tehát egy teljesen elektromos széria, és most jött el az az időpont, hogy a Forma 1-ben úgymond király kategóriába is kipróbálják magukat, és hát a tervekről lehet tudni, tehát 2030 környékére várja Mattia Binotto azt, hogy tényleg tudnak menni a világbajnoki címért, és hát nem titok, Max Verstappent akarják valahogy megnyerni ez a dologhoz.
1: Hát ez egy nagyon érdekes váltás lenne, hát ugye Maxról tudjuk, hogy egy picit tele van a mindene a Red Bull-a, meg hát nem is csak a Red Bull-a, hanem az egész jelenlegi szabályrendszerrel. Hát
3: elment GT3-ozni, nem tetszik neki az idei rendszer.
1: És milyen jól tette, hogy elment.
3: Egyébként. Bizony, tehát Nürburgringen, tehát olyan GT3-os profiknak tudott újat mutatni, mint Christian Haase, hogy nem értette, hogy a bánatba nem képes leszakítani magáról Audival, ugye a csillagos márkás kollégát, és hát ő látszik azt, hogy ő tényleg ízig-vérig autóversenyző, őt ilyen dolgokkal, hogy most kicsit félre sikerültek azért így az első három versenykép alapján az idei szabályok. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben gyászoljunk, de egyelőre pont az elektromos résszel, meg annak a energiamenedzsment részével azt gondolom gondok vannak. Ez Formula-ben régen is megvolt, de ki lehetett javítani.
1: De hát ugye az Audi már, ahogy mondtad Ádám, készült erre, hogy 26-ban az új szabályok szerint az új motorokkal, tehát nekik azért elég komoly versenyelőnyük van, ugyanakkor egy ilyen új szériába, egy ilyen a király kategóriába való belépésnél mindig van egy ilyen big picture, egy ilyen nagyobb stratégiai cél, hogy mi az Audinak a konkrét célja az F1-ben? Jelen lenni, győzni, vagy technológiát villantani, vagy mind a három?
2: Szerintem mind a három, itt csak az időrendiség a kérdés inkább. Itt ugye ez többször elhangzott, ez az 5 éves terv, ez ugye egy valid dolog, hogy először résztvevő, aztán kihívó, a végén pedig bajnok szeretne lenni az Audi, és akkor ennek a lépéseit próbálják végigvinni a Forma 1-be. A technológia az mindig egy kiemelt dolog volt, tehát itt a történelmi felsorolásból is talán egy dolgot hoznék még be, ahogy a Dakart elektromossal az Audi nyerte. Ott is ugye nem véletlenül próbáltak elsőként olyan elektromos autót építeni, ami erre a versenyre alkalmas, tehát ez mindig ott volt a technológiai innováció, azt gondolom, hogy az utcai autózásban is azért akár a világítás technikákkal, de egy csomó minden olyan dolog van, amit az Audi hozott
1: megy
2: be.
1: Megy a harc, hogy kinek volt előbb. Ugye?
2: Persze, hát ezek mennek, de az, hogy az Audi az egy abszolút technológia és egyébként design vezérelt márka és cég, ez az ászlónkra van tűzve mindig. Ebbe azt gondolom, hogy a Forma egy nagyon nagy vonzerő, egy nagyon nagy image növelő történet. Tehát itt elsősorban ez, hogy mi a cél. Én azt gondolom, meg azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért más egy picit az Audi, mint a többi Forma 1-es csapat, csapat, és még egy van rajtunk kívül, mert hogy mi volumenben árulunk egyébként autót, és velünk tud találkozni az ügyfél. Nekünk van 14 értékesítési pontunk az országban, hogy te be tudsz menni egy márkakereskedésbe, és találkozol azzal a márkával. Ki tudjátok találni, hogy ki a másik márka a Forma 1-be, aki ezt csinálja, de hát nyilván egy csomó meg olyan van, aki most ha látsz egy évben egy Ferrarit az utcán, persze lefotózott, de az nem egy olyan kézzelfogható, elérhető dolog az átlag ember számára. Ez szerintem nekünk, mint marketinges, ez egy abszolút kiaknázandó terület, és egy tök nagy lehetőség, hogy az a márka, akihez az egy utcai autóhoz vonzót szeretnéd, az egyébként vasárnap megy a tévében.
1: Azon túlmenően, hogy ugye nyilván a nap végén az eladás van mindig fókuszban, tehát ezt lehet csűrni, csavarni, hímezni, hámozni, de hogy image szempontból milyen image-et akar felépíteni az Audi, mert hogy mondjuk az F1 az most is brutálisan népszerű. Ugyanakkor az Audinak sincs túl sok oka panaszkodni, akár ismertségben, akár népszerűségben. Nyilván mindig van feljebb és feljebb, mindig lehet nagyobb és jobbnak és népszerűbbnek lenni, de valójában mekkora brand image awareness-t remél az F1-től az Audi?
2: Nagyot, mindenképp.
1: És abszolút,
2: igen, abszolút igaz, amit mondasz, tehát, hogy a Forma 1 az gyakorlatilag szerintem sose látott népszerűségnek körvend, és eznek persze nagyon sok összetevője van, az amerikai tulajdonosok, a Netflix film, így van, egy
1: a Peti nagy kedvelője a Drive to Survive-nak.
2: Egy csomó minden ez egyébként hozzátett, bevonzott egy csomó embert a sportág mellé, és hát bízunk benne, hogy az idei szabályok nem sokat veszítenek el ebből a tömegből, de hogy szerintem ilyen szempontból is ez egy jó pillanat, és abszolút a márka image-nek a növelése, a nap végén meg az eladások növelése a cél. Én azt szoktam erre példaként hozni, hogy ez innen Magyarországról néző, ez olyan, mint hogyha itt nőne előttünk egy gyönyörűen termő almafa, ami tele van szép gyümölcsökkel, ezt a fát nem mi ültettük, ezt nem mi locsoljuk, mert az Audi ott van a Forma 1-be, és ha mi itthon nem csinálunk ezzel semmit, akkor is egy hatalmas dolog, de nekünk meg az a feladatunk, akár marketing, akár sales szempontból, hogy ezeket a gyümölcsöket a megfelelő időbe szedjük le, és próbáljunk olyan megjelenéseket, aktivitásokat csinálni, ami a végén nekünk több eladást tud generálni.
1: Szóba került itt egy fél mondat erejéig a Drive to Survive, meg a Netflix, és akár ide citálhatjuk az amerikai tulajdonost is. Hogy látod, Peti, ezt a dolgot, hogy nem inkább a Cadillac felé fog egy picit húzni az amerikai tulajdonosnak a szíve, zsebe, bármije, vagy mondjuk a Drive to Survive létezése, ameddig még fog létezni, és egyébként az, hogy az Audi az F1-ben van, ez hogyan fog tudni érvényesülni az utcán akár? Nem feltétlenül Audi eladásokra gondolok a te esetedben, hanem látunk-e több Audi logós, F1-es, pólós embert?
3: Pont marketing tekintetében szerintem elképesztően jól épült fel így az eddigi látottak alapján a Forma 1-es csapata az Audinak. Nekem kifejezetten tetszik az, ahogy kezdték el bejelenteni, hogy kikkel dolgoznak még együtt, például az Adidas, ugye Echte Deutsche cég. Tudjuk, hogy másiknál is volt, de itt kicsit másképp máshogy volt a fókusz, én azt gondolom, hogy hangsúlyosabb. Ugyanígy ők hoztak be egy sörmárkát is, tehát németek sör, tehát meg komolyan már várom a Perec támogatótok, nem lesz esetleg. Na, úgyhogy ők szerintem tényleg egy kicsit rámentek, aztán, hogy tudatosan-e vagy csak marketing okokból, ez egy nagyon jó kérdés, arra, hogy ők echte németek, tehát úgy tényleg. Szerintem a másik nagy német konkurencia ettől egy kicsit korporétebb, meg nemzetközibb, tehát ha most csak őket teszem egymás mellé, nekem százszor németebb jelenleg az Audi, még hogyha a eredmények tekintetében nyilván nem olyan jó, mint a bajnokságot vezető Mercedes, de ettől függetlenül sokkal németebb, és ez nekem most így ilyen európai szemszögből nézve kifejezetten jó. Most az őszglobál tekintetében a Liberty meg úgy van vele, neki mindegy, csak pénz legyen. Tehát most itt ők fölfújták a lufit tényleg mindenféle marketing eszközzel, és ennek egyik szerves része valóban a Drive to Survive. Ha megnézzük a tőzsdét, totál a csúcson van. Az idei év az első, amikor egy picit most bebicsaklott, tehát tényleg azért én azt gondolom, hogy itt a szabályrendszert meg a legutolsó Drive to Survive sorozatot egy kicsit így újra kellene gondolni, de állítólag már nincs hova tovább fújni, tehát ez gyakorlatilag a peak, na és innen kell majd akkor úgy terelgetni a történetet, hogy minden részvevő boldog legyen. adott esetben az érkező BYD is, mint 12. Yes. csapat.
1: Na hát szavatokat ne feledjétek. Fiúk, innen folytatjuk, és merülünk még mélyebbre akár a Forma 1-ben, de Ádám legnagyobb örömére én szeretnék az utcai autókról is beszélni egy picit.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
5: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
6: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
7: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Már itt is vagyunk, folytatjuk az autórádiót, vendégünk továbbra is Tóth Ádám, az Audi marketing menedzsere, illetve Vámosi Péter, a Motorsport online főszerkesztője, akikkel ott hagytuk abba, hogy fejtegettük az Audi F1 csatlakozását. Ádám, hozzád fordulnék most, hogy volt-e olyasmi ebben az egész folyamában, egyáltalán beleláttál-e, hogy amikor úgy tűnt, hogy valami nagyon nem fog elkészülni időre, hogy ami konkrétan nem aludtatok esetleg valami határidő miatt, ez Magyarországon mennyire volt ennek hatása?
2: Ilyen nem volt, hát lehet, hogy persze Neuburgban voltak álmatlan éjszakák, nem tudom, ezeket a folyamatokat azért nyilván ennyire innen nem látjuk. Nagyon érdekes volt, amikor a szezon előtti teszteken először kigördült az autó, és hogy például csak az átlag néző szemének is nagyon látványosan változtak az oldaldobozok azóta, tehát hogy ott azért én azt gondolom, hogy volt fejfájás, hogy minden a megfelelő irányba legyen, meg hát valószínűleg ez az azért még tart, tehát ez az új szabályokkal mindenkinek egy új év, az Audinak pláne egy első év, úgyhogy itt azért, mert említsük meg azért azt is, hogy oké, hogy az első versenyen pontot szereztünk, de a másik autó meg nem indult el, tehát hogy azért nem tökéletes minden.
1: Egy 60%-os átlag.
2: Így van, így van.
3: A Red Bull is így járt, tehát meg a McLaren.
2: Vannak jóval nagyobb csapatok, meg régebbi forma, egy szempontból régebbi motorgyártók, akik sokkal nagyobb gondban vannak, ez tényszerű. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt azért még egy jó darabig lesznek álmatlan éjszakák a tűzhöz közeli embereknél. Mi ebből itthon nyilván azért kevesebbet érzékelünk.
1: Vannak egyébként dedikált emberek Magyarországon, akik csak ezzel foglalkoznak, akár marketing, akár bármilyen promóciós vagy sales területen?
2: Nincs ilyen, tehát mi ezt gyakorlatilag az eddigi munkánk mellé kaptuk meg, vagy amellett csináljuk, ami nyilván...
1: Hány százalékát teszi ki a munkanapjainak az F1?
2: Hát azért most elég sokat egyébként, ahogy közeledünk a Magyar Nagydíjhoz, szerintem egyre többet fogja. Én azért úgy, hogy gyakorlatilag gyerekkorom óta nézője, rajongója vagyok a sorozatnak, ezt abszolút egy pozitív dologként élem meg, nem plusz teherként, meg azt gondolom, hogy a kollégáim is így vannak ezzel, úgyhogy...
1: Boldogan túlóráztok, nem?
2: Igazából.
1: Lehet így mondani.
2: Ha kell, akkor természetesen igen. Bízunk benne, hogy a végeredmény olyan lesz, hogy nem csak nekünk, de egyébként a magyar embereknek is, főleg ugye a nagy díj környékén tudunk majd olyan megjelenéseket, aktivitásokat csinálni, amik a márkának is jók, de az embereknek is.
1: Ezt lehet tudni egyébként, aztán utána nem kérdezősködök több ilyen kulisszatitkot, de hogy hány emberrel vagy fővel indult el ez a dolog, és hol tartunk most? Említetted, hogy Magyarországon ez gyakorlatilag nulla, vagy hát nektek részfeladatként, de hogy lehet tudni, hogy ez mekkora apparátus, hogy mi kell ahhoz, hogy egy márka Forma 1-be érkezzen?
2: Én úgy tudom, hogy az indulásnál egy ilyen 3-400 fős csapat volt, ugye itt gyakorlatilag a Sauber legénysége, ők két lovon ültek egyszerre, mert még a Sauber ment tavaly, de közben már az Audinak bedolgoztak. Most ez egy ilyen 7-800 körül van, ez most egy ilyen közepes méretű csapatnak tekinthető ezzel az Audi, de abszolút egy dinamikus növekedés a terv, tehát azzal, hogy az elvárások a következő években, ahogy erről beszéltünk, nőni fognak, a stáb is nőni fog, és nem csak tehát úgy tudsz az eredményekben nagy csapat lenni, hogyha egyébként a csapatod is nagy, és erre azt gondolom, hogy az Audi felkészült, meg erre az erőforrás az rendelkezésre fog állni.
1: Azt tudjuk, hogy és reméljük, hogy miért jó ez az Audi, de ez miért jó a Saubernek?
3: Sőt, egy pillanatra erre hagy fűzzek rá, olyannyira közünk van az Audi sikereihez, hogy bizony Győrből jön nem egy fiatalja a Forma 1-es csapatnak, bizony a Széchenyi István Egyetemről jön például Sipos Beatrix, aki ugye a csapatnak a szimulációs mérnöke. Aztán
1: mindenhol ott vagyunk.
3: Matuska Máté, ő teljesítményszimulációs mérnök a Forma 1-es.
2: Neuburgban dolgoznak, ott találkoztunk igen több olyan mérnök srácod is, akik egyébként előtte a győri gyárban dolgoztak, tehát abszolút van magyar érintettség.
1: Az nagyon jó.
2: Ők ott dolgoznak.
3: És igen. Szakonyi Annát se adjuk ki, a csapatnak a junior projektmenedzsere.
1: Na hát többen is vannak, hát rengeteg magyar névről
3: magyarok
1: tudunk.
3: Magyarok nélkül nem megy a világ.
1: Semmi.
3: Igen. Még a kereket se találták volna.
2: Hát meg azért az Audinak egyébként a győri gyárnak a motorgyár része, ez a világon a legnagyobb Audi motorgyár, tehát nyilván a tudás az itt van, és elektromotortól az RS modellek motorjáig készülnek Győrben erőforrások, tehát azt gondolom, hogy a szaktudáshoz kell nyúlni, akkor egyértelmű volt az F1-es csapatnak is, hogy Győrbe kell körülnézni.
3: Oké, mikor lesz titkos teszt a Rábaringen?
1: Ezt most belekérdeztél.
2: Igen.
1: Halljuk a választ.
2: Az anyagi részét kell első körben megbeszélni.
3: A pályát helyre rakni.
2: Igen.
3: Igen.
2: Azt gondolom, hogy előbb, mint a már említett Népligetben.
3: Oké. Okay.
1: Ez egy szép politikailag korrekt válasz volt, azt gondolom. Picit most nagyon sokat beszéltünk a márkáról, autóról, stb. Beszéljünk egy picit a pilótákról, hiszen ők már idestova jó pár hónapja versenyeznek és vannak. Ugye Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto. Kettőket együtt nézzük. Ez a felállás, ez egy ilyen vajon mennyire lehet tudatos mentor-tanítvány dinamika, vagy ez már ilyen két egyenrangú, elsősorban majd Peti feléd nézek, mert hogy Hülkenbergnek több mint 200 futamos rutinja van, és ez vajon mennyire tudja keretbe tenni ezt az egész projektet ő, és hát véletlenül egy német pilótáról van szó.
3: Óriási tapasztalattal bír, ugye Le Mans-t is nyert, pont a konkurens német márkával, de na ő az, aki körülbelül úgy, mint Lauda, egyszer már azt mondták, hogy hát figyelj srác, csinálj már valami mást, mert találtunk fiatalabbakat a helyedre. És többször is tesztpilótaként bebizonyította, hogy így derültékből villámcsapás meg kávézás mellől szóltak, hogy hopp, be kéne ugrani, ugye Covid alatt ez megtörtént nem egyszer, és jött és bizonyított, és ismét föltette magát gyakorlatilag a saktáblára, tehát ő egy elképesztően jó iparos, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy alul értékel, tehát amikor ő tavaly a Sauberrel végre valahára fölért a dobogóra, az azt gondolom, hogy tényleg az év pillanata volt, ehhez képest kapott egy legót, tehát most... Azért, hát mindegy, a gyerek legalább
1: eljátszik. Milyen értékes az a Lego?
3: Persze, mondta is egyébként, hogy a gyerek játszik vele, úgyhogy ilyen szempontból nincs gond, de most Bortolétó olyan szempontból meg szenzációs, hogy egyrészt, hogyha Max Verstappen is azt mondja rólad, hogy te jó csávú vagy, akkor higgyük el, hogy ott
1: az valamennyire validál
3: valamit
1: azért.
3: Sejt, valamit sejt, és hát nem véletlen valami Fernando Alonso a menedzsere, úgyhogy ő egy tipikus többre hivatott srác, és még egyébként Bernie Eccleston, tehát még a öreg mindjárt 100 éves lesz, és ő is azt mondta, hogy hát egy valakire azért figyeljünk oda, ez pont a Bortolétó. És ugye az Audinak ráadásul pont Ayrton Senna okán, mert kivitte be először komolyan a márkát az országba, hát persze, hogy Senna.
1: Azt figyeltem, bocs, hogy gondolkodtam idefele, hogy vajon hogy fogod a Sennát, és mire fogod rákötni.
3: Így.
1: Mert hogy az, azért a Petiről lehet tudni, hogy igen komoly Senna, hát inkább ezt már vallásnak titulálnám, nem is fanatizmusnak, és nem úsztuk meg Senna nélkül a mai adás sem.
3: Igen, tehát Brazíliában nagyon komoly múltja van éppen miatt a márkának, és ő nagykövetként funkcionált, és ő ott felügyelte egy kicsit ezt a történetet.
2: Amit itt kérdeztél, hogy ez mennyire lehet tudatos, én azt gondolom, hogy maximálisan, és egy olyan csapatnak, aki egyébként tanulni jön, vagy az első évben mindenképp ez a szempontja, szerintem ez egy nagyon ideális felállás. Van egy tapasztalt, rutinos versenyző, egy fiatal tehetség, egy Bortolétó a Forma 3-ot, Forma 2-t megnyerte, így került a Forma 1-be, tehát hogy azért tudja, hogy kell nyerni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez nagyon jó. Tavaly volt lehetőségem találkozni mind a kettőjükkel a pedokban, és egyébként én azt látom, hogy egy nagyon jó dinamika van köztük, tehát mert a poénkodás abszolút egy jó párosnak tűnik, nem az, amit azért sok csapatnál hallunk, hogy milyen a pilóták közti
1: az
2: viszony.
1: Fontos a kémia.
2: Itt abszolút egy irányba megy ez a dolog, és ez a tapasztalat meg a tehetség, én azt gondolom, hogy nagyon jól kiegészíti egymást. Az, hogyha eljutunk oda, és legyen úgy, hogy eljutunk oda, hogy 5 év múlva majd a világbajnoki címért megyünk, nem mernék rá megesküdni, hogy ők lesznek akkor is ott, de nyilván ez egy út, és ezen az úton, hogy velük indultunk el, szerintem egyrészt tudatos, másrészt meg egy nagyon jó döntés.
1: És mennyire érzed őket eladható karakternek marketing szempontból?
2: Nyilván a Hülkenbergről, ahogy beszéltünk, azért ő egy régi motoros, azt gondolom, hogy ő ilyen szempontból a maximumát elérte, vagy túl van azon. A Hülkenbergnél a Bortolétónál egyébként sokat az elején néztük, amikor még így mi sem tudtuk annyira, hogy kiről van szó, és néztük, hogy hát a srác portugálul posztol az Instán, és hogy ez így mennyire lesz jó, így nemzetközi sztárt mennyire lehet belőle csinálni. Én azt gondolom, hogy azért a Forma 1-be a sztárok a futamokon születnek, tehát hogyha egyébként megjönnek majd azok az eredmények, hogy dobogó, hogy akár futamot nyer, vagy akkor onnantól ő egy globális sztár.

0: Aki más per mondani, hogy jobb nála, hát nem szeretnék a helyébe lenni. Úgy valójában. Hülkenbergről meg tényleg az emberi oldaláról csak egy saját megesett történet. Ausztriában nagyba ott nyilván padokba föl alá voltunk, osztrákok rendesek, tessék egy ilyen helyit, és így bepufátlankodik elém valami arcon, itt és nézem, hogy ugye alapvetően ők le vannak tiltva, hogy nem eszel, azt teszel, amit én mondom, én még az edző, mit tudom, én verseny lesz, és akkor jött, és stikába ette a sonkát a hülkember.
1: Nem árultad be?
0: Nem.
2: Ja, nagyon, nagyon kedves tőled. A Forma 1-es rész szerintem itt lassan elengedhetjük, mert mindenképp szeretnék az utcai autókról is egy picit beszélni, viszont mielőtt még elengedjük a Forma 1-et, Ádám, nem fogod megúszni, hogy amíg nem volt Audi a Forma 1-en, addig melyik volt a kedvenc csapatod és pilótád? Mert azt mondtad, hogy régóta követed a sorozatot.
3: Régóta követem, és most azt fogjátok gondolni, hogy azért ezt mondom, mert hogy az Audi miért, de tényleg nem. Én amire így nagyon emlékszem, hogy az első kedvence nekem a Nick Heidfeld volt, aki egy Sauberrel versenyzett egyébként.
1: Peti bólogat, approved.
3: Igen, azóta pedig nem tudom, én jó versenyeket szerettem. Egyébként Vettelnek szurkoltam abba a korszakban, amikor
0: amikor ott volt. Kicsit német fixált vagy, nem?
3: Lehet, hogy van benne egy ilyen, meg egyébként én nagyon sokszor a favorit ellen szurkoltam. Tehát én mindig egy kicsit szurkoltam a Schumacher ellen, kicsit szurkoltam a Hamilton ellen, úgyhogy így.
1: Hát téged már meg se kérdezlek. Hát,
3: szerintem Brazíliába keresünk a választ.
0: Igen, brazil fia vagyok, nem. De ha már így, akkor nagyon gyorsan, persze Sennát soha nem tagadtam, tehát ez nem kérdés. Utána, hogy kipróbáljam, milyen nem Sennának szurkonyát, kötelezőből Damon Hill, tehát az egyértelmű. Maradtam nyilván a csapatnál. Aztán eléggé nehezen, de beverekedte magát Mika Häkkinen, tehát őt tartom mai napig a egyik legutolsó gentleman driver, és bárki bármit mond, egyébként szenzációs humora van. Aztán, ahogy előbb emlegettem, Montoya, tehát ő az igazi, klasszikus, hát mondjuk ő közép-amerikai, és ezt azért hangsúlyozom, mert nehogy Helmut Márkó problémába essek, hogy közép vagy Dél-Amerika, ugye? Ő ezt egy kicsit megjárta, és hát igen, ő úgy, hogy mondja, megmutatta magát Schumacher ellen, azt így lássuk be, és nem tudom, például tavaly Norrisszal se volt nekem őszintén szólva semmi gondom, de Max Verstappen egyébként jelen pillanatban azt gondolom, hogy torony magasan a legkomplexebb versenyző.
2: Hát ezzel nehéz vitatkozni, azt gondolom. Illetve most így, ahogy átbeszéltük az Audi F1-es tevékenységét, szerintem megállapíthatjuk, hogy egy közép-hosszú távon pozitív hatással tud lenni az eladásokban, és legalábbis ezt reméli az Audi és ez a vízió. Az utcai autók esetében szerinted milyen módon van szerepe az Audi F1 teamnek abban, hogy mondjuk egy vásárló átnyergeljen a propellertől, vagy a négy karikát válassza a csillag helyett?
3: Hát nyilván azért ezt egy az egyben nem tudnám azt mondani, hogy ennek van csak benne szerepe, ezért egy összetett dolog. Ahogy te is említetted, mi azért leginkább a két másik német prémium gyártóhoz mérjük magunkat, akár itthon, akár Európában, és azt gondolom, hogy ezen a Forma 1, meg ez az egész, ez így a cseresznye a tejszínjában, de egyébként egy csomó minden van alatta az Audi házatáján, ami azt gondolom, hogy bizakodásra ad nekünk okot, volt a megújuló termékpalettánk, ami most talán a három német gyártók közül a miénk a legfrissebb. Egy csomó olyan megközelítés, akár technológiába, akár dizájnba, amiről ugye meg korábban beszéltünk, mert azt mondja, itt a Forma 1-nél akartam említeni, hogy azért szerintem abban is az Audi egy nagyon új dolgot hozott be, tehát nem az volt, hogy egy Forma 1-es autók milyenek, szép színes, meg van rajta egy csomó logó, hát ugye itt azért megjelenésében is egy nagyon más az Audi autója, mint a több, és elég megosztó, ezt is tudom, nem mindenkinek tetszik, de más az, hogy egy színű
2: Audi.
3: Én hallottam azt is, hogy valakinek nagyon tetszik, meg azt,
0: mondták,
3: valakinek
0: hogy
3: nagyon
0: nem.
3: De egyébként egyszerű, igen, és nem színes szponzorlogók kerültek rá, hanem egyszínű logók, ugyanez jellemző egyébként a csapatra. Tehát egy picit más megközelítés.
0: Igen, visszafogott
3: és azt gondolom, hogy ez az utcai autókra is igaz, és ebbe próbálunk egy picit mások lenni. És hát azok a, az ambiciózus célok, amik a Forma 1-ben megvannak, ezek, ezek az értékesítésben is megvannak nálunk.
2: Ugye az előbb te is említetted, hogy ha az Audiról beszélünk, akkor triviálisan a német prémium trió cseng a fülünkben, mint konkurensek, ugyanakkor az utóbbi 2-3 évben jelentős kínai prémium konkurensek.

0: termékekkel is gazdagodott, hát nem csak a világ, nem csak az európai, hanem a magyar piac is. Hogy érint ez titeket, illetve az Audinak kell-e ezekkel versenyezni, vagy tartsuk meg hagyományosan azt, hogy a német prémium trióhoz méri magát mindenki?
1: Szerintem figyelnünk rájuk mindenképpen kell, de most még ebben a versenyben ők effektíven nincsenek benne. Tehát, hogyha itt eladási darabszámot vagy bármit nézünk, akkor azért a kínai márkák nem csak a prémium szegmensben, hanem úgy általában...
0: Hát igen, de az Audi egy prémium márka, azért mondom, hogy a prémium szegmensben is vannak kínai versenytársak.
1: Azért túl lehet nézni a három német gyártón, azért sokszor a Volvo-t is ide soroljuk, a Lexusról beszélhetünk, akár egyébként a Tesláról, bár ők most egy picit más úton vannak, de összességében, tehát azért egy nagy piacról beszélünk a prémium autóknál is, igen, látjuk a kínaiakat, félelemre szerintem nincs ok, egy olyan, hogy mondjam, egészséges magabiztossággal tudunk még ellenük csatába szállni. Azért én azt látom, hogy főleg a magyar piacon, meg az európai piacon az európai embernek az európai autó, meg a német autó az érték, és a prémium szegmensben meg pláne. Tehát ami már nem feltétlenül az a nagyon árérzékeny szegmens, ott szerintem egy kínai nehezebben fog ügyfelet elvinni, mint egyébként az olcsóbb kategóriák.
0: Picit kénytelen vagyok visszaugrani a Forma 1-re, mert ugye az előbb egy pár perccel azt mondtad, hogy, vagy hát igazából az első blokkban, hogy egy másik márkán kívül csak nálatok lehet utcai autót kapni, és most itt a Peti belengedte a BYD érkezését, akkor már ugye lenne még egy szereplő, ahol nem veszélyes ez esetleg az Audira, hogy a BYD úgy szeretne nyomulni eladásban majd a nap végén, hogy a Forma 1-ben is megmutatja magát?
2: Az összes olyan szereplőnek, akik valóban kis-közép és felső kategóriával is rendelkeznek, elemi érdeke is például, hogy mondjuk egy rossz példát is, a Toyota pont ezt rondotta el, amikor nagyjából majdnem 10 évet volt a Forma 1-be. Ilyen apróság csak, hogy teljesen más logóval jött a Forma 1-be, mint az utcai autóba is, amikor már megérkeztek a sikerek, tehát Timo Glock is ugye Magyarországon második helyre fölért a dobogóra, nem tudott egyszerűen a vásárlójuk azonosulni azzal, mert összezavart egyszerűen azt, hogy ott TF1 valami ilyesmi logó van a Forma 1-es autón, ugye a utcai autóján pedig hát ilyen karikák, és akkor most akkor mi van? Tehát ezek ilyen elképesztően bonyolult dolgok, de alapvetően az összes olyan gyártónak, aki azért borzasztó mennyiségben tömeg termelt, és nem olyan kifejezetten prémium, mint mondjuk például a Ferrari, ahol megmondják, hogy ennyit legyártunk, már rég megvan a gazdája, állj be a sor végére. Ott gyakorlatilag tényleg az a kulcs, amit a Renault mondott régen, hogy nyerd meg a versenyt vasárnap, add el hétfőn a hétköznapi autót.
0: Ez nem egy rossz vízió egyébként.
2: És hogy adjak egy ötletet az Audinak, nem mondom meg, ki csinálta régen, de gyakorlatilag az egy ilyenkor, amikor megérkezik egy gyártó a Forma 1-be, az mindig működni szokott, hogy csinál egy limitált változatot, egy-egybe a Forma 1-es autó festésével és szponzor matricáival utcai kivitelben, és úgy, hogy én is megvessem némileg drágább ér.
0: Az gyakorlatilag bármelyik Audinak jól állna egyébként. Arról szerettem valami kérdezni Ádámot, hogy beszéltünk itt több konkurensről, ugye elhangzott a sok ízben emlegetett német trió, de hogy mi jelenleg az Audinak a legfőbb USP-je, hogy mitől tud ő kitűnni a versenytársaktól?
1: Teljesen őszintén azt gondolom, hogy egyre nehezebb kitűnni. Tehát, hogy az autók, meg összességében a technológia így nagyon közel hozta a gyártókat egymáshoz, és nem is csak a prémium szegmensben, hanem összességében. Tehát mi korábban azzal, hogy mondjuk milyen asszisztens rendszerek voltak elérhetőek egy Audiba, azok nem voltak feltétlenül elérhetőek egy Skodába vagy egy Volkswagenbe. Most már ez nem feltétlenül előny. Azért még mindig azt gondolom, hogy akár hogyha az anyaghasználatról beszélünk, akár ami Európában kifejezetten fontos, egy futóműről, egy quattrohajtásról, tehát megvannak az Audinak azok az előnyei, amitől még mindig Audi egy Audi, és ha le van takarva kivarva a logó, de vezeted, akkor is érzed, hogy, hogy egy prémium autóból össze, egy Audiba ülsz kifejezetten. Ezekre próbálunk erősíteni, és azzal, amit így hosszabb távon a stratégiában látunk, minden gyártó mostanában elment abba, hogy a, nagyjából a visszapillantó tükrön is digitális kijelző van, és az és a kínai piacnak egyébként erre is van szüksége, zárójelbe teszem hozzá. Az Audi ebből vissza fog lépni, és a nemrég bemutatott Concept C néven látható autónk, ami a jövő formatervét mutatja be, ez abszolút a másik irányba megy, a fizikai gombok felé, a nyilván digitális, de kicsi, nem az egész belteret eltöltő kijelző felé, a vezetési élmény felé, és én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, és meghallotta az Audi, nem itt Magyarországon, hanem Ingolstadtban is meghallotta egyébként a vásárlók visszajelzését, hogy az emberek, főleg az európai emberek, ők autózni és autót vezetni szeretnek, ők nem guruló számítógépekre vágynak. Nyilván minden olyan, főleg biztonsági, de bármilyen technológiai dologgal, amire ma képes az autóipar. Úgyhogy azt gondolom, hogy jelentősen más az irány, mint a többi gyártónál az Audi esetében. Ez most már kezd látszani, de a következő években fog ez látványosan megérkezni. Hamarosan évvégén érkező új Q7-tel, új Q9-tel már látni fogjuk ezeket
0: a dolgokat.
1: Ezt akartam,
0: megelőztél már, akartam a Q9-vel egy rövidet kérdezni, hogy láttam, hogy fog érkezni hamarosan, és hogy vajon milyen piaci igény hív életre egy Q7 és Q8-nál is nagyobb SUV modellt?
1: Hát ha már itt beszéltünk ugye többet a konkurenciánkról, mind a kettőnél van ebbe a szegmensbe autó, van ahol több is.
0: És a Q7 és Q8 nem konkurálnak ezekkel?
1: Hát a Q9 azért egy jelentősen nagyobb fixen 7 személyes autó lesz, úgyhogy egyébként megdöbbentően nagy élőbe, tényleg, már félelmetesen, de a lényeg, hogy van, tehát azt látjuk, hogy van ennek piaca, és ezen a piacon mi eddig nem voltunk ott, és Magyarországon is azért ez egy jól látható piac, ráadásul ugye egy olyan árkategóriába érkezik, ahol azért akár a márkakereskedő, akár az importőr jó pénzt tud keresni. Tehát nekünk üzletileg ez egy fontos piac. Ebbe fontos szerintem nekünk részt vennünk, úgyhogy én abszolút látom ennek a létjogosultságát, és bízunk benne, hogy jó darab számot
0: látod már
1: csinálni.
0: A Q9-et képen, Peti?
2: Nem, viszont...
1: Nem láthatta.
2: Nem láttam, de érdekes, amit mondtál itt előbb, hogyan harcol egy európai, vagy egy klasszikusabb felfogású autógyártó a kínaiak ellen. A Ford is ugye, na hát, ugyanannyi ideje dolgozik együtt a Red Bull-lal a motorján, tehát mint ahogy ti bejelentettétek, hogy oké, akkor érkezünk a Forma 1-be, és ugyanezt mondta a Ford vezérigazgatója tanulságként, hogy gyerekek, teljesen másképp kell szoftveresen gondolkodni, és ugyanez lesz az irány, hogy na jó, hagyjuk a tévét, rakunk az autóba, és azzal megyünk. Úgyhogy, hát igen, a Forma 1 már megint tanított valamit.
0: Lassan őrültek azért a malmok, vagy hát nem tudom, hogy hány év kellett, hogy beérjen ez a vásárlói visszajelzéseknek a feldolgozása, de úgy tűnik, hogy ez egy új trend lesz.
1: Igen, meg azt kezdett szerintem látni, vagy átlátni, hogy nem működik az, hogy gyártasz egy jó autót, és ezt a világ minden pontján megpróbálod eladni. Tehát az Audi is most már Kínában egy teljesen más portfólióval megy, ott nem 4 karika van az autókon, hanem 4 betű, és rá van írva, hogy Audi, csak oda gyártott autók vannak, és egyébként ott az év autója az egy Audi lett, meg nem tudom a pontos számot, de egy irgalmatlan nagy számot eladtak a bemutató után 6 óra alatt az autóból, de azokat az autókat nem látod Európában, meg egyébként teljesen másra vannak kihegyezve annak a megoldásai. Sokkal fontosabb a digitális tartalom, mint az a tartalom, amitől egy autó, de Európában meg erre van szükség, mert egyébként azért Észak-Amerikában is.
2: Világszinten megint csak a Ford vezérre tudok utalni, hogy leginkább azt tanulták meg, hogy a Forma 1-ből, és így hát Red Bullon keresztül, hogy mennyire előre is jelezhető egy probléma, és hogy arra hogyan tud reagálni akár egy szoftver, akár kapsz egy olyan jelzést emberként, hogy hello, most már tényleg álljál meg. És azt mondja, hogy ez az a terület, amin oltári nagyot lehet nőni és fejlődni a kínaiakhoz képest.
0: Nagyjából egy percünk van még hátra, és Ádámot addig nem engedjük el, még meg nem mondja, hogy melyik a kedvenc Audi-ja.
1: Bár a magyar piaci, mondhatom, hogy a magyar társadalom nagy része SUV rajongó, én a kisebb, sportosabb autókat szeretem, úgyhogy én az A3-A5 vonalon találom meg a kedvenceimet.
0: Jó, ez volt a könnyű része, tehát örülök, hogy könnyen rá tudtad vágni a kedvenc Audit, de hogy mi a kedvenc nem Audit? Mert mondhatsz nyugodtan bármit, figyelj, ez egy őszinte műsor. Bár fura lenne a betonát, hogy M4, de kíváncsian várom a válaszot.
1: Egy őszinte műsor, a saját autóm, ami otthon áll a garázsban, az egy Golf GTI.
0: Hát akkor német fixációval zárjuk, ahogy Peti olyan találóan megjegyezte a pilóták kapcsán.
2: Nekem Skodám van. Koncernmárka.
0: Én sajnos kilógok a sorból, de...
2: Mi, McLaren?
0: Bárcsak, az a szívemben van csak. Urak, zárjuk a műsort. Köszönöm szépen nagyon, hogy itt voltatok. Köszönöm Tóth Ádámnak, az Audi marketing menedzserének, illetve Vámosi Péternek, a Motorsport Online főszerkesztőjének, hogy itt voltatok. Búcsúzunk a hallgatóktól, köszi Robi, hogy szerkesztetted a mai adást is, találkozunk legközelebb, sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hangoira! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Mini Starsky és Hutchess Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Az országgyűlés alakuló ülésén iktatják be az új kormányfőt. Európában épül a világ leghosszabb alagútja. Bajnokokat avattak a tornászoknál. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg a kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond beszédet, majd 4 órától a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászlófelvonással, végül bulival zárják a napot. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Kovács Zsófia aranyéremmel tért vissza a hazai elitbe. A 3-szoros Európa-bajnok felemás korláton megnyerte a szerenkénti országos bajnokságot a fővárosban. A dunaújvárosi tornász szerint lelkileg sokat jelent számára a siker, de hangsúlyozta, a nemzetközi mezőny előtt még komoly munka vár rá. A nőknél Mayer Gréta volt a hétvége másik nagy nyertese, ugrásban is gerendám is bajnok lett. A férfiaknál Mészáros Krisztófer korláton és nyújtón sem talált legyőzőre. A klasszis tornász úgy értékelt, 10 gyakorlatból 9-et hibátlanul teljesített. Csak helyenként élénkül meg a szél, száraz, túlnyomóan derült időre készülhetünk. A részleteket azonnal mondom. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles Észak-Dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Sziasztok, azonnal kezdjük a Zeneházban című műsort, én Czoller Andi vagyok. Május 6-án tartják a Magyar Zeneháza hangdómjában a Bögöly, a Lódarázs és a Cincér című előadás bemutatóját. Ez egy különleges összművészeti előadás, amelyben elektronikus hangművészet, klasszikus és kortárs zene, bogárhangok, versek és sok-sok ütős zene lesz majd. De hogy pontosan miről is szól az előadás, arról Bali János zeneszerzőt kérdezzük. A cím sokat sejtető, ugye három rovarról beszélünk, de hát ezekből hogy lesz koncert?
2: Ez egy multimédiás, moduláris kis opera, ugyanis egy-egy vetítés a hangdomban, bármilyen darabban legyen szó, az általában 25 perc. Tehát valahogy az alakult ki az otthon gyakorlatban, hogy ez egy ilyen kellemes, egy térbeli látvány az mindig nagyon leköti az embert, mert nem tudom, az túl sokáig nem jó, de ha túl rövid, ez a 25 perc a hangdom bevett játék ideje, és hát ebben 25 percben minden egyes alkalommal 11, 12, 15 rövid részlet egymás utánja fog sorra kerülni, és összesen van 51 ilyen szakasz készítettünk el, több mint másfél óra időtartamban. Hogyha valaki elmegy egyszer meghallgatni, megnézni, akkor hát hallja egy részét, akkor legközelebb elmegy, akkor hallja egy másik részét. Ugye itt a matematikai statisztika szabályai szerint, hogyha véletlenszerűen választunk, akkor átlagosan 3 átfedés van két különböző vetítés között. Ezek az állatok úgy jönnek ide, hogy amikor egy ütős együttes a Láposi Dani vezetésével fölkért engem ennek a megkomponálására, akkor rögtön azt jött eszembe, hogy a rovar hangokkal, amikkel én már jó 10 éve dolgozom, lenne jó összetenni itt az ütősöket, és hát ugye a hangdómnak az a specialitása, hogy ott egy félgömb kupolán van 36 hangszóró, és még a 4 sarokban 4 basszusnyomó, tehát hogy a hallgatóság számára ez a térbeli hangnak egy elképesztő paradicsoma. Itt olyan fajta akusztikai élményben lehet részünk, ami Európában is nagyon-nagyon kevés helyen van. Na most paradox módon a vetítés az mindig elvonja az emberek figyelmét, mert hogy ez egy fiziológiai tény, hogy a látás dominálja a hallást. Uh-huh. Ennek ellenére, hát ugye nagyon, tehát a zene az végtelen finoman kidolgozott és a hangdom összes lehetőségét felhasználja, és Kocsi Olga, aki ez a vizuált készítette, nagyon finom kézzel rajzolt és festett rovarrajzok, növények, nem tudom, egyebekből rakta össze azt a végtelenül finom és progresszív vizuált, ami maximálisan teret enged a zenének. Az alkotói folyamatban bevontunk egy költőt is, Sirokai Mátyást, és hát ez attól kis opera, hogy valamilyen módon ezek a modulok, ezek mint ilyen áriák vagy tételek egy operában úgy működnek, ezekből összeáll egy virtuális történet. Jordán Adél hangján szólalnak meg a Sirokai Mátyás által az végleges forma beöntött szövegek, és az az érdekes, hogy miközben az egyes vezetéseknek konkrét elképzelt története nincsen, de a hallgató fejébe ez mindenképpen ezek történeteként rakódnak össze. A közös alkotó munka során nagyon kellett arra vigyázni, hogy egymásnak teret biztosítsunk, hogy tényleg valami közös szülessen, és ez a dolog ez abból a szempontból is nagyon izgalmas és progresszív, hogy itt valóban egy rétegre, rétegre egymásra épülő közösségi alkotó folyamat jött ki, aminek az egészét meg a peremfeltételeit én találtam ki, de hát aztán utána ügyesen kiosztottuk a feladatokat, mindenki mindenbe beleszólhatott, de a képér az Olga a felelős, a szövegekért a Mátyás, a zenéért pedig én. Az ütő együttessel nyáron 2-3-4 napot improvizációval töltöttünk, ami szintén egy irányított improvizáció volt, amiben mindannyian beleszóltunk, hogy mi legyen, hogy legyen. Ezekből a felvételekből vágtam össze az anyag jelentős részét. Emellett ténylegesen fölvett rovarhangok szerepelnek, tehát a rovarhangok azok nem szintetizáltak, saját magam készítettem ezeket a felvételeket, tehát az összes szereplőt ismerem ebben. Viszonylag zajmentes és jól kezelhető hangokat kellett csinálni, amit egy külön erre a célra kis ketrecben vettem fel a rovarhangokat. Ezeket aztán le kellett tisztítani, és végül is joystickkel lettek térbe mozgatva a rovarhangok, ahol ezeknek a mozgásoknak a képi vonatkozásai is megjelennek. Tehát ez egy nagyon komplexen épül egybe az egész. Végül az ütős együttes a rovarhangokon kívül hagyományos hangszerek és analóg és digitális szintetizátorok hangjai szerepet kaptak az egészben. Volt egy koncert, Pajtai János zongoraművész hallotta egy darabomat, és nagyon tetszett, és megkért engem, hogy írjak a számára valamit. És abban a pillanatban eszembe jutott, hogy egy olyan zongoraversenyt írok, ahol a zenekar az ilyen térben mozgatott rovarhangokból fog állni. 3 évig dolgoztam titokban ezen a projekten, és ez alatt nagyon sok mindent megértettem, megismertem a rovarok egész létéből. A zongoraverseny 2020-ban még éppen a Covid előtt bemutatásra került, és hát ennek az egész több éves munkának a hozadékaként nagyon sok rovaros darabom született, amikre érdekesen a Finnországban volt nagy kereslet, ugye sokkal nagyobb az ökotudatosság. Ennek a munkának a során kiderült az, hogy ez a 3 rovar, a bögöly, a lódarás és a cincér volt akusztikailag a legérdekesebb. Ezeknek a hangja volt a leggazdagabb, ebből tudtam a legtöbb mindent leszűrni. Ezért lett ez a 3 szereplő.
1: Említette, hogy a természetben is és otthon is készültek felvételek. Ilyenkor ezt úgy lehet elképzelni, hogy valamiféle mozgásra inspirálja ezeket a bogarakat ahhoz, hogy olyan hangok szülessenek, amivel utána zeneként tud bánni?
2: Hát igen, ez nagyon érdekes. Kezdetben azt csináltam, hogy hát az ember kimegy egy hangfelvevővel a természetbe, és fölveszi az ümmögést, ami időnként bosszantóan hangos tud lenni, és akkor az ember visszahallgatja a felvételt, és döbbenten veszi észre, hogy nagyon halk az, ami ott a felvételen a rovarból hallatszik. Ennek az ellentmondásnak az az oka, hogy amiatt, hogy a rovarok azért többnyire inkább kellemetlenek a számunkra, ezért a rovarok hangjára sokkal jobban odafigyelünk. Ha már felvételről hallgatjuk, akkor ez a pszichológiai csavar nincs benne a dologban. Úgyhogy kiderült, hogy az ilyen naív módon készült felvételekből nem fogok normális rovarokat kinyerni. Úgyhogy csináltam egy ilyen parabolikus tükröt, ami oda fókuszálja a hangot a mikrofonra, de kiderült, hogy ez meg azért nem jó, mert egy madár ott marad az ágon és énekel, ugye az ornitológusok szoktak ilyeneket használni, de a rovar egyfajtában repül, nem lehet ráfókuszálni, nagyon rövid átrepülések lesznek. És hát végül is ezekből a rövid átrepülésekből ilyen elég ravasz soundtechnikai módon sikerült összetenni a hosszú egybefüggő hangtekercset, és közben, hogy ebből a hangtekercből a rovar mozgását is le lehessen modellezni, hát azért térben mozgó hangok is kellettek, tehát volt például, hogy így mentem ki az erdőbe, hogy a szemüvegem 2 szárára volt egy-egy mikrofon fölrakva, és ebből lehetett rekonstruálni, hogy igazából az ember hogyan hallja a rovar hangokat. A feleségem röhögött rajtam, úgy néztem ki, mint egy bolond, hogy a hátul a parabolatütő, és 2 mikrofon a szemüvegem, 2 szárára föltére.
1: Abból a rengeteg anyagból, ami megszületett kint a természetben, illetve otthon, hogyan lehetett valamiféle rendszert teremteni?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az improvizációk során szilárdultak meg a szövegek bennünk, és amikor augusztusra készültünk az összes felvétellel, hát lett körülbelül 100 szöveg és 20 órányi felvétel, és valamilyen módon rendet kellett rakni, és tulajdonképpen a rovarok élete szerint csoportosítottam ezeket a szövegeket. Végül is a válogatás után bennmaradt 7-8 olyan, ami a rovarok születésével foglalkozik. Ugye ez a 3 rovar nagyon különböző módon jön a világra. Ugye a lódarazsok azok nagy fészket építenek, ahol ugyanúgy királynő van, mint a méheknél. A bögöly az a vízbe rakja a petéit, és ott a bögöly lárvák azok egymást is fölfalják, mert ragadozóként élnek. A cincér az pedig évekig él lárva formájában a fában, és a cincérnek a levegőben töltött élete az néhány hét vagy néhány hónap a peterakásig, kikeléstől a peterakásig. Akkor egy következő csokor a táplálkozás, ami megint nagyon különböző, ugye a növényeket rágó és nedveket szívó, de esetleg bögöt is evő lódarástól, a fát rágó, és aztán kifejlett korában legfeljebb nedveket, vagy vizet nyalogató cincéren át, a vérszívó bögőig. A harmadik csokor az az élet, ami a jégeső, a madaraktól való menekülés, a rekenő hűség, és így tovább. A negyedik kör az az emberek és rovarok viszonya, hogy egy lámpa körül mi történik, hogy a repülőgép, mint hatalmas rovar, hogy a bögöly röpte, hogyan kavarja össze a mi idegpályáinkat, hogy a csípés az milyen. Az ötödik csokor a halál, a leégett kaptár, a szemét elönti az erdőt, kiszárad a patak, és így tovább. És végül van egy csokor Líra néven, ahol Sirokai Mátyásnak tényleg az ilyen lírai szövegei vannak, zümmög a világ, mint távoli köszörön, zümmög a kés, éjfél a jó és rossz kertjében, és így tovább.
1: Mennyi árulható el abból, hogy az előadás megszületésének milyen fázisai voltak? Gondolok itt ugye arra az alkotói folyamatra, amiben a zene, a vizuál teljes megjelenés hogyan állt össze?
2: Én azért örülök ennek a kérdésnek, mert azt gondolom, hogy ez az egész műalkotás, ez nem pusztán annyi, hogy ott létrehoz valami, amit meg lehet nézni, hanem abszolút azt gondolom, hogy a készülésének minden fázisa is érdekes, kezdve a rovarok utáni kosztolástól a mezőn, meg az erdőben, a közös improvizációkig. Tehát ez mondom úgy született, hogy miután az ötletem megvolt, az ütősökkel elkészítettük ezeket az improvizációkat, ami abszolút termékeny volt, közös gondolkozás, ott volt az Olga is, végigült az improvizációkat, ő is beleszólt, közben rajzokat készített, a Mátyás is készítette a szövegeket, akkor amikor a Mátyás elkészült a szövegek első verziójával, akkor az Olgával egy nagy ólóval nekiültünk, és szétvágtuk a Mátyás verseit, és máshogy összeraktuk, akkor ebből volt, amit elfogadott, volt, amit újraírt. A Sirokai Mátyás ütőhangszeres művész és tanár is, tehát vannak olyan felvételek, amiben ütősként ő is beszállt, illetve hát ugye nagyon-nagyon hasznos tanácsokat adott ő is a fiatal ütős kollégáknak. És akkor nagyon szép pillanat volt, hogy amikor Jótán Adél fölmondta Magnóra a szövegeket, amiket ugye beépítettünk aztán, és a Sirokai Mátyás is nagyon meglepődött, hogy egy ilyen színész szájában az ő versei milyen módon nyernek olyan életet, amire esetleg nem is gondolt. Ugye minden ilyen szövegnek vannak olyan rétegei, ami ott van, de amikor egy másik szembontja ki, akkor még a költő számára is esetleg újdonságot eredményez. Ez is egy nagyon szép délután volt, amikor Adéllal együtt töltöttünk. A térbeli hangnak a kezelése az nekem egy több éves programozási feladat volt. Tehát, hogy a 36 csatornán térben elhelyezni dolgokat úgy, hogy ez működjön, és az messze nem evidens. És igazából az Adél által fölmondott szövegek voltak a kristályosodási pontok, hogy annak a zeneisége köré tudtam véglegesen elrendezni a félkész zenei anyagokat, ami azért volt nagyon szerencsés, mert így rögtön a szöveg és a zene között egy nagyon jó egyensúlyt sikerült csinálni, és boldogan mondhatom, hogy a Sirokai Mátyás úgy érezte, hogy nagyon szép teret kaptak a szövegei, és nem érezzük, hogy elnyomná egyik a másikat. A képhez való viszont sokkal-sokkal problémásabb az előbb elmondottak szerint, és tulajdonképpen Kocsi Olgának volt ilyen szempontból a legnehezebb feladata, mert abszolút az ő kezébe vagyunk mindannyian. Annyira vizuális világban ma, különösen, amikor az embereknek a hallása vészesen romlik, a 14 éves német gyerekeknek a 60%-a hallásérőtnek számít az állandó hangos zenehallgatás meg fülhallgatózás miatt. Ugyanakkor az embereknek a vizualitásának a használata a képernyők révén az meg egyre fokozódik. Tehát az inger feldolgozás az nagyon prioritását tekintve nagyon elmegy a vizuál felé. Az Olgának nagyon óvatosan kellett itten dolgoznia, hogy ne üljön rá a mi munkánkra. Nagyon érdekes, hogy az emberiség hogyan viszonyult régebben a rovarokhoz. Ezt is megnéztük közösen, és például találtam olyan 18. századi teológia tankönyvet, amelyik a rovar lét tulajdonságaiból von le következtetéseket az Istenre nézve, egy insektoteológia című könyv, ahol például az egész metamorfózis, tehát az, hogy egy rovarnak kettős élete van, hogy lárva a földben és röpülő valami a levegőjékben, szóval hogy ez is egy nagyon fontos ilyen meditációs objektum, és akkor az ember belegondol abba, hogy amikor egy ilyen rovarlárva egy fa gyökerei között megy a földben, akkor hogyha ez a rovarlárva kikerül a napfényre és a levegőre, akkor elpusztul. Tehát neki tulajdonképpen a mi levegő az alvilág. Ugye? És egy fa az egy olyan lény, hogy, hogy hát a gyökerei azok ugyanúgy vannak a földben, mint ahogy a lombkoronája a levegőben. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon messzire vezet ez az egész. És bizony ez is hozzátartozik a darabhoz, ezért is nagyon örülök ezeknek a kérdéseknek.
1: Ugye a matematika, zene, biológia, irodalom is megjelenik ebben a bizonyos előadásban.
2: Hát ez így van, és egy dolog, ami ennyire komplex, hát nem kell mindenkinek mindentől fogni. Tehát lehet, hogy valaki örül annak, hogy ilyen izgalmas, bugyborgó szintetizátor hangok röpködnek a térben, vagy például van Garázs királyné palotája, azt egy ilyen nyibarok műgicsnek írtam meg. Tehát hogy egész egyszerűen ezeknek a legkülönbözőbb zeneanyagoknak, pusztán mint zenéknek is lehet örülni, vagy a képeknek önmagukban, és hát bele lehet gondolni ennek a távolabbi vonatkozásaiba is, és azt, hogy az egésznek a matematikai problémáiban elmerüljön valaki, hát az is nagyon izgalmas lehet. Nyilván a közönségnek ez lesz a legkisebb része, aki annak örül, hogy a térbeli hang hogyan történik. Ez is egy nagyon-nagyon izgalmas és messzire vezető dolog, hogy a térbeli hangot azt hogyan kezeljük.
1: De pontosan ezek a rétegek engedik meg azt, hogy ez ugyanannyira szóljon gyerekeknek, mint felnőtteknek.
2: Eredetileg a zeneházában egyetlen koncertre gondoltunk, és aztán a zeneházások látták, hogy ebben a projektben ennél sokkal több van, és hát nagy örömünkre akkor a Dómnak egy ilyen projektje lett, és ők fogalmazták meg felénk azt a kérést, hogy ne pusztán egy modern művészeti alkotás szülessen, hanem olyan legyen, ami széles nézőközönség számára is emészthető és kedves. És hát tulajdonképpen ezeket a dolgokat, ugye a Ligeti György nagyon szerette az Alice Csodaországban című könyvet, ami szintén egy ilyen, ugye fölnőttünk a Mitti Mackón, ami szintén ilyen, és hát mi is valami ilyesmit akartunk összetenni, úgyhogy menet közben többször csináltunk ilyen tesztvetítést, ahol elhoztunk gyerekeket, elvittem az egyetemi hallgatóimat, meghívtunk kortársaink közül érett művészeket, zeneszerzőket, dramaturgokat, egyebeket, és hát abszolút az ő visszajelzéseik alapján is alakítottuk az egészet. És én egyáltalán nem szégyellem azt, hogyha valami úgy tud lárpúrvár lenni, hogy közben azért alkalmazott művészeti is. És hát azt érezzük az eddigi visszajelzések alapján, hogy nagyon jól sikerült ezt a kompromisszumot megtalálni. Senki nem érzi azt, hogy itt valami fajta gyűjtögés lenne, vagy nem tudom. Ez valóban egy alkotás, ami talán a gyerekek számára is érdekes.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Ugye a Bögöly, a Lódarázs és a Cincér című előadás bemutatója a Zeneháza Hangdómjában május 6-án szerdán este 7 órakor lesz. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt velünk a zeneszerző Pali János.
2: Én is nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést.
1: Hamarosan folytatjuk a Zene a Házban című műsorunkat. Maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és Rádió Café After.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
4: Folytatjuk a Zene a házban című műsort. Zentai Márk a vendég itt nálunk. Szervusz!
5: Hello, sziasztok!
4: És azért vagy itt, mert...
5: Mert május 8-án játszunk a kedves zenekarommal, a Mörkkel a Zeneházában. És ez egy különleges alkalom, és erre invitálunk mindenki sok szeretettel.
4: Az invitációban az volt benne, hogy hibernáltátok magatokat. Ezek szerint most felébresztettétek magatokat? Mi történt? Mi az, ami most elindította azt, hogy itt koncert legyen?
5: Az sosem szerepelt a terveink között, hogy ne koncertezzünk. Azt döntöttük csak el, hogy nem fogunk több lemezt kiadni, vagy legalábbis így belátható időn belül nem tervezünk. Szóval ilyen értelemben hibernáltuk magunkat, mint alkotói közösség, de mint a saját alkotásaink előadó közösség nem hibernáltuk magunkat, csak annyi, hogy ilyenkor hát, hogy legyen értelme, igazából kevesebbet érdemes játszani, meg mindenki szanaszéjjel van, szóval kb. Erre van lehetőség, hogy így évente 2-3-4 koncert így megtörténjen. Még lesz majd nyáron egy koncertünk a Művészetek Völgyében, és aztán a következő már csak novemberben, az meg, annak meg az a pikantériája, hogy az első lemezünk 10 éves lesz idén, és akkor ott kb. Azt az első lemezt szeretnénk újjáéleszteni.
4: Jó ez így neked, hogy évente 3-4 van csak koncert? Most őszintén.
5: Hát összességében azért ennél többet játszom, én de személy hogy szerint, de mint Mörk, igen, egyébként 10 év zenekarozás után nem véletlenül jutottunk erre a döntésre, és ez így egy ilyen örömünnep minden egyes koncert, és az jó hangulat, meg tényleg egy különleges történés.
4: Ha meg nem találja be az embert.
5: Más jellegű dolog, tehát valamit létrehoztunk, és azt előadjuk, meg hát mi mindig egy kicsit improvizatíve állunk hozzá saját zenénkhez, szóval mindig valami más dolog történik, és Szerintem ez így nagyon szuper. Biztos, aki szeret minket, az jobban örülne neki, ha többet játszanánk, de nekünk ez így most működik.
4: A másik pedig ugye a 10 éves szülinap, amit megemlítettél, ezt egy picikét bontsuk ki, mert azért sok minden történt ez alatt a 10 év alatt.
5: Sok minden történt, és nagyon intenzív 10 év volt, sőt, több is volt talán összességében, mint 10 év, mert 14-ben volt nekem egy ilyen diploma anyagom, és akkor arra jöttünk mi először össze, csak akkor még nem volt nevünk, aztán egy ideig más nevünk volt, és utána indult el ez a Mörk történet, és akkor először szobakoncertjeink voltak, meg barátoknál játszottunk, és akkor ilyen kis helyeken, furcsa helyeken, és aztán úgy dolgoztuk fel magunkat az ilyen klubozás szintjére, és akkor kvázi ilyen, az elég stabil lett, hogy a Mörk, az így a budapesti, meg egy ideig a vidéki klub életben így ott voltunk, és aztán mindenféle külföldi lehetőségek jöttek, játszhattunk az Air Jazz Fesztiválon, ami egy nagyon híres fesztivál, játszottunk a Jamie Cullum előtt, meg a Gregory Porter előtt, meg az Incognito előtt, szóval volt mindenféle nagy történés külföldön, és akkor ilyen nagyon nagy energiák voltak, jó és rossz értelemben, szóval azért nagyon nagy nyomás is volt. Igen. Rajtunk, meg így a labda így pattogott köztünk is, hogy akkor mit kéne, hogy kéne, és akkor...
4: Ez egy nagyon feszült helyzet.
5: Ez egy feszült dolog, és mi nagyon sok zenekar belekerül ebbe, és van, aki túléli, valaki nem. Szerintem.
4: És lehet, hogy az a megoldás, hogy az ember ritkítja ezt egy kicsit.
5: Így van, tehát mi ezt döntöttük el, hogy mielőtt megutálnánk egymást, teljesen inkább lássuk be azt, hogy ez egy nagyon szép 10 év volt, nagyon szép lemezek jöttek létre, és ez egy olyan dolog, amit érdemes konzerválni, de nem érdemes feltétlenül tovább feszegetni, kvázi így.
4: A Magyar Zeneházában a májusi koncert ebből a 10 évből válogat?
5: A zeneházás koncerten nem annyira, inkább a frissebb anyagokból, mert 21-ben történt nálunk egy váltás, ott Novai Gábort váltotta Ocsovai Damján a billentyűkön, és akkor létrejött egy ilyen új sound ő általa, és akkor a legutolsó lemezen már nagyon hangsúlyos volt az, hogy ő a billentyűkön egy ilyen gitár soundot használt, egy mellotron hangszínt, amitől olyan, mintha gitározna valaki, de billentyűn történik ez, és ettől ilyen atipikus gitározás, de mindegy, szóval ennek van egy különleges hangzása, meg vele van egy nagyon specifikus együttzenélés, szerintem itt ez fog dominálni, tehát kvázi az ilyen utolsó klasszik Mörk hangzás, és aztán a novemberi koncert fog erről az első lemezünkről szólni, a You Are Free to Choose-ról, ami még egy ilyen nagyon kísérletezős, extrém irányokba belecsapós első lemez volt, amit én nagyon szeretek, nekem az ilyen óriási élmény volt azt a lemezt csinálni, ahol hip-hop, meg rock, meg jazzes dolgok, meg bluesy dolgok, mindenféle dolog volt rajta.
4: Hát ez még az útkereséses időszak volt. Talán,
5: igen, nem? igen. Meg én ezt a mai napig szeretem, tehát én ezt az ilyen eklektikus dolgot nagyon szeretem, és kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk ebből kihozni, tehát én fel szeretném eleveníteni ezt a lemezt, de ezen a lemezen ugye a Gábor játszik, tök más hozzáállás, sokkal fiatalabbak voltunk, tapasztalatlanabbak, más szó.

0: mutatja, hogy társadalmilag és politikailag, mint ami akkor volt, amikor éppen kitört az ukrán háború, vagy orosz-ukrán háború.
1: Hát ugye említetted, hogy egyrészt más a hangzás attól, hogyha az ember a zenekarában cserél, vagy elmegy valaki zenész a zenekarból, de azáltal, hogy mindenki önmagában is máshogy él meg éveket, meg hónapokat, más-más hatás éri, ezáltal azok a dalok is máshogy szólalnak meg időről időre.
0: Persze.
1: Tehát gazdagodnak, máshol kapnak a hangsúlyt esetleg, vagy szóval, hogy változik folyamatosan ez a dolog, ez nem állandó.
0: Persze, persze. Hát ez még akkor sem állandó, hogyha ugyanazt a műsort játsszuk, két koncert egymás után sem ugyanolyan. Pedig ez az, amit a végére csináltunk, az már nem volt annyira improvizatív talán, de még akkor is azért variálgattunk intrókat, outrókat, szólók, stb. De még így is. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az első lemezanyagához hogy fogunk hozzányúlni, de ott vannak ilyen régi, kvázi mörk, körökön belül legendás mörk számok, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Tehát ott volt például olyan szám is, amit mondjuk rádióban is játszottak. Mondjuk a speciál pont szoktuk játszani, de vannak más olyan dolgok, amik igen, teljesen más sound, teljesen más megélés.
1: A te személyes életed mennyiben változott ez alatt, az idő alatt, amióta a mörk így alkotás folyamatában már nincs együtt?
0: Elég sokat, az igazság, szóval nem tudom, mennyire menjek bele, de elég sokat lenyugodtam, talán már túlságosan is, és most újra érdekel például a színpad, meg a zenélés, de jól esett egy ideig kikapcsolódni ebből a zenei őrületből. Meg le is raktam jó néhány olyan pszichológiai terhet, vagy hát folyamatban van, de jó pár nagy rájövés volt, hogy engem mi hajtott, meg hogyan, és attól megértettem azt, hogy mi honnan jön ez a feszültség, meg honnan jön ez a belső nyomás, amit én sokszor megértem. Én a mai napig egyébként nagyon izgulok, hogyha felmegyek a színpadra, ez is például egy érdekes dolog, mert aki engem ismer, az azt hiszi, hogy én nagyon extrovertált vagyok, és az sem ennyire nagyon egyértelmű. Szóval sok minden változott, például most lettünk 7 évesek az én kedvesemmel, aki menyasszonyom is, azért mutatom ezt, hogy egymást eljegyeztük, szóval ilyen, olyan, amolyan, rengeteg változás.
1: Ezek a változások nem inspirálnak arra, hogy írjál újra, és dalokban próbáld meg megfogalmazni a benned zajló folyamatokat?
0: Hát végül is, de nem annyira intenzíven, mint régebben, de van talomban egy lemeznyi anyag, amit én most próbálok befejezni, és az meg a saját nevemen fog majd megjelenni. Éppen rakok össze egy élőzenekart is ehhez a projekthez, aztán meg kell fejteni, hogy a megproducerelt számokat hogyan fogjuk előadni élőben, de igen, így összeállt például most egy ilyen anyag, és azt nagyon várom, hogy az is megjelenjen, fogunk majd játszani ezzel a formációval is a Művészetek Völgyében, meg a Pontonon, szóval így szólóban is elindul most majd valami új dolog, és nagyon várom, és nagyon kíváncsi vagyok.
1: Nagyon régen egy interjúban azt mondtad, hogy te mindig is popstar szerettél volna lenni. Az lettél, vagy nem azt kaptad ettől a léttől, amit vártál, és ezért változtattál rajta?
0: Nem tudom, hogy mondtam-e valahogy, de lehet. Hát én az ilyen Robbie Williams, meg Justin Timberlake, meg ezeket nagyon imádtam. Hát nagyon nagy vágy volt bennem, hogy nagyon sok emberhez elérjek. Na például ez egy olyan dolog, amit így szerintem helyre raktam magamban, hogy ez honnan jön, milyen hiányból, milyen traumákból, és mi erre a gyógyír. Szóval erre már nincs szükségem szerencsére. Hála a jó égnek, most tényleg életemben szerintem először mondhatom azt, hogy egyáltalán nem vágyom erre. És így a mörkkel amúgy is már nem ez volt a cél, de még ott volt bennem valami régi vágy ezzel kapcsolatosan, de azért az már sokkal inkább a zenélésről szólt, sokkal inkább az önkifejezésről szólt, és ott nagyon sok ilyen gyermeki dolog ki tudott jönni, ami el volt nyomva, és most meg egyszerűen valami egészséges helyre került szerintem a zene az én életembe, hogy nem ez a minden, fontos, nem tudom abba hagyni például, úgy tűnik, és szeretem magam a zenén keresztül kifejezni, szeretek emberekhez kapcsolódni a zenén keresztül, szeretem, hogyha nekik én ezáltal tudok valamit adni, szeretem, hogy közösség alakul,

0: koncerten, vagy több koncerten, szóval ezeket az aspektusokat fontosnak tartom, és erről szól nekem most már a zene, miközben régen valóban ott volt egy ilyen belülről, egy ilyen hiány, és hogy nekem nagyon kell, hogy mindenki imádjon, és ízés. Hát ezt,
1: a Mörkön belüli dinamika mennyit változott, vagy hogy van most?
0: Nem tudom, mert tök rég próbáltunk, ma fogunk próbálni. Igen. Egyébként, és hát nagyon kíváncsi vagyok rá. Hát történtek ott is mindenféle változások, a dobosunknak gyereke született, meg házasodások, meg mindenféle
1: hát
0: meg
1: az egyáltalán a társadalmi változás mindenkire valamilyen hatással.
0: Arra is kíváncsi vagyok, igen. Hát van, aki kicsit apolitikusabb, van, aki ezzel kapcsolatosan hevesebb érzelmeket él meg, szóval, de azt hiszem, hogy pont ettől, hogy ennyire ritkán játszunk, tényleg így a zenéről, meg hát leginkább erről szól, de nyilván az ember ilyenkor így beszélget, meg örül egymásnak, meg biztos vagyok benne, hogy rájövünk majd egy csomó mindenre, hogy mi van a másikkal.
1: Miben lesz unikális ez a koncert?
0: Hát ez most ilyen sablonnak tűnik, de tényleg minden koncert a maga módján különleges, mert olyan dolgok történnek, ami van hely hagyva annak, hogy meglepessük egymást, és én azt szerettem például a legjobban, most nem tudom, hogy lesz-e pont ilyen, de volt egy olyan blokkunk egy időben, hogy Szabó Dani a dobosunk, és Ocsovai Damján a billentyűsünk, kb. Ketten hagytuk őket a színpadon, és elkezdtek valamit csinálni. Tudtuk, hogy hova akarunk kiukadni, uh-huh. milyen dalhoz, de hogy jutunk, ők hogy jutnak el oda, az teljesen rájuk van bízva, és egy ilyen nagyon free, jazzes, de nem jazz, szóval egy ilyen sajátos dolog jött olyankor létre, és akkor mi is Bálinttal, a basszusgitárosunkkal kb. Leültünk a színpadon, vagy a színpad mellett, és csak így néztük őket, hallgattuk őket, meg csodáltuk őket. Szóval történnek ilyen, ilyen nem is csak apró kis mozzanatok, hanem rendes akár részek, intrók, outrók. Én is nagyon szeretek néha ilyen falszett hangon kukorékolni össze-vissza, meg felépíteni valami loopot, ők aztán rászállnak. Szóval, hogy ez szerintem erről szól, hogy a dalokon kívül, amiket én nagyon szeretek, meg a közönségünk is, vannak olyan dolgok, ami teljesen így megismételhetetlen, és ott történik meg, és soha többé, és valami kis magic létrejön a közönséggel. És nagyon érződik azon mindig, hogy a közönség miben van, vagy milyen kapcsolat van. És igazából szerintem én ezt nagyon szeretem, nem tudom, mert többiek hogy vannak vele, de szinte ezt szeretem a legjobban.
1: Én azt érzem én is a szavaidból, hogy egyre nagyobb szerepet kap a te zenei megélésedben az, hogy a közönség hogy reagál, vagy hogy felülnek-e arra a hullámra, amit ti is mondjuk fönt a színpadon éreztek, mint zenészek.
0: Igen, ez nekem végül is már egy jó ideje krédom kvázi, hogy ez a lényeg, és szeretem is ezt gerjeszteni. Az elején a Mörkben erre nagyon nagy tér volt, meg ilyen interakció, kimentem a közönségbe, és akkor ott volt ilyen számunk, hogy tell me what you want, és akkor a zenekar játszotta ezt a groove-ot, volt egy ilyen visszatérő kis dallam, és akkor közben megkérdeztem az embereket, hogy mire van szükségük, mire vágynak, mit akarnak, meg hogy ez a különbség, hogy ugye mit akarunk, és mire van szükségünk, az is más. És akkor ilyen, hát ezt nagyon szeretjük.
1: Ezen a koncerten egy hagyományos koncertfelállást képzeljünk el? Tehát klasszikus, állunk a színpad előtt, és hallgatjuk a zenét, vagy...
0: Igen.
1: Látványvilágban esett. Ne, szó sincsen róla. Hát én megmondom őszintén, hogy ez egy üdítő dolog, mert mostanában elmegy nagyon a látvány felé, meg az ilyen mindig extrát akarunk dobni, és nem biztos, hogy erre szükség van.
0: Mörk viszonylatban lesz látvány, van, hogy kevesebb van, most egy kicsit több lesz, de nem a vizuálra van kihegyezve minden. Tehát nálunk a zenéről szól a koncert, mi füllel hallgatjuk a zenét, és nem szemmel nézzük, de igen, van, aki szemében egyébként ez hiányosság, én ezt így szeretem, hogy nálunk tényleg az a lényeg, hogy,
1: igen.
0: hogy ütjük meg a dobot, vagy én, hogy szólok bele a mikrofonba, és az mit vált ki. Ez már kvázi ritkaság, egyre inkább ebbe igazán
1: pontosan.
0: Van. Ez fura.
1: A közönségetek mennyiben változik az elmúlt években? Ugyanazok jönnek el újra és újra a koncertre, vagy mindig vannak olyan új érdeklődők, akik valami úton-módon találkoznak a zenétekkel, és akkor kíváncsiak lesznek egy-egy élő koncertre?
0: A, egy változásban biztos vagyok, hogy egyre kevésbé a legjobb barátaink jöttek el. Tehát az elején kvázi csak a barátainkból állt a közönségünk, és aztán egyre kevésbé volt az a hangsúlyos. Aztán volt egy ilyen nagy hullám, hogy kvázi bizonyos zenész körökben egy ilyen zenészek kedvenc zenekara lettünk, és ez tök nagy megtiszteltetés, meg jó érzés. És aztán egyébként kicsit beütöttük a fejünket, szóval volt egy ilyen plafon, aminél tovább nem nagyon tudtunk menni, pláne, tehát leginkább én azt gondolom, hogy így a platformok hiánya miatt, tehát hogy igazából nem nagyon lehetett ezt a zenei zenét hol tolni, ez nem annyira egy ilyen image zenekar, meg nem annyira, nem tudom, egy arcra van felhúzva a dolog, hogy akkor én mondjuk így nagyon, nem tudom, karakteresen klippek, meg, tehát ez nálunk sosem volt annyira hangsúlyos. Szóval ez a zenei zenélés, ez berakadt minket egy ilyen helyre, de én ezt egyébként meg értékelem is, szeretem.
1: Szerintem a közönség
0: megállt
1: is.
0: Egy ilyen dolog, és akkor vannak, igen, ilyen elég, vannak ilyen stabil arcok, és aztán mindig, ugye kevesebbet játszunk, ezért így különleges alkalom, és akkor ők elrángatnak valakit, aki még nem hallotta mondjuk a Mörköt, és így, valahogy így.
1: Mit kívánjak?
0: Nem tudom, jelenlétet, szeretetteljes energiákat.
1: Akkor ezt kívánom. Én szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy minden hang pontosan a helyén legyen, például a koncerten. Május 8-a tehát péntek este, amikor a Magyar Zeneházában Mörk koncert lesz. Én köszönöm szépen Zentai Márknak, hogy itt volt velünk, és elmesélt egy pár dolgot az koncert kapcsán. Jöjjön most egy Mörk dal kedv csinálónak. Ezzel viszont be is fejezzük mai Zene a házban című műsorunkat. További szép estét kívánok nektek, Czoller Andi vagyok.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház, Váci út 78B. Molinárikávé.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Itthon hamarabb kezdődik a dinnye szezon. Jön a vitézlő, szabadidő sportdömping a Bódva Völgyben. Száraz idő lesz a folytatásban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék, a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át. Az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A fészkelő erdei fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
1: Hangokra kell alapvetően figyelni. A nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad. A hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húvogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
7: Háromnapos sport- és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
3: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
8: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
3: Na és mi lesz a moziban?
8: Most mindenki nézi ezt a Stranger Things-et, Robnak pedig full 80s nosztalgiája lett. Olyan kedvencekből válogat, amik vagy elhangzottak, vagy elhangozhattak volna a sorozatban.

0: please, if you don't mind, for the sake of your poor old dad, keep the door open 3 inches.
1: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. A mai DJ Rob volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A tűzoltókat ünnepeljük holnap, kezdődnek az érettségi vizsgák, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak. Ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
7: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 2024. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás.
6: Újabb kivégzés Iránban a hatóságok egy olyan férfit végeztek ki, akit a 2022-es országos tüntetések idején egy biztonsági őr megöléséért ítéltek el. A hivatalos közlés szerint beismertetettét, emberi jogi szervezetek viszont azt állítják, vallomását kínzással kényszerítették ki. A tiltakozás hullám Mahsa Amini halála után robbant ki, akinek őrizetbe vétele és halála világszerte felháborodást váltott ki. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles Észak-Dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Nem az az erős motiváció van bennem, hogy mindenképp mutassak valamit egy színpadon, és nem tudom, legyen tapsa vége és siker, hanem inkább szeretnék gondolkodni fontos dolgokról, és én olyankor szoktam szerencsésnek érezni magam, amikor tényleg benne vagyunk egy beszélgetésbe valakivel, és azt érzem, hogy már megint tanultam a világról egy apróságot, amit nem tudtam eddig, és hogy ez fantasztikus, hogy ezt lehetővé teszi a színház, hogy így együtt tanuljunk még többet a világról.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Ma két staféta nyertes alkotót köszönthetek, Kelemen Kristófot és Török Tímeát, akik közösen hozták létre a Drive című dokumentumszínházi előadást a Jurányiban. Kristóf rendező, író, dramaturg, korábbi kiemelkedő előadásai közé tartozik a Megfigyelők, a figyelem megzavarására alkalmas dokumentumszínház és az Örkény Színház felkérésére készült a Nemzet özvegye. Tíme a drámainstruktor, a Paralel alkotó csoport egyik alapítója, főleg közösségi színházzal foglalkozik. Korábbi staféta nyertes előadása az Otthon volt. Kristóf és Tíme a közös projektje volt az Életvitelszerű című performatív emlékmű és közösségi színházi előadás az 1989-es Rongyos forradalom helyszínén, melynek hatására szervezték meg a mai ellátórendszer alapjait. Szeretettel köszöntelek benneteket!
1: Köszönjük. Mi is. Szia.
2: Mindketten staféta nyertes alkotók vagytok. Mit jelent számotokra ez az elismerés, és egyáltalán hogyan hat a további munkátokra?
3: Nekem ez már a harmadik staféta produkción volt, Timinek a második. Ugye háromszor lehet nyerni stafétát, tehát én most már kimaxoltam, most már más forrásokhoz kell majd nyúlni, amit azért...
1: Most már így, át kell adnod.
3: Át kell adnom. Azért így kezdtem, mert hogy pont azt jelenti a staféta, hogy egy bizonyos ideig a pályán kezdetén lehetőség van arra, hogy egy független előadáshoz egy ilyen alaptőkét ebből létrehozzunk, megpályázzunk, és ez szerintem nagyon jó indulás alkotóknak, az is egy nagyon jó, hogy ezt évente kiírják, tehát ezzel lehet számolni, tehát az ember bízhat benne, hogyha megkapja, akkor azokat a produkciókat el tudja készíteni.
1: Hát igen, ez valahogy egy ilyen nagyon logikus lépés, hogyha valaki előadó művészettel foglalkozik, akkor viszonylag hamar beúszik a képbe, mint egy elérhető és egy jó lehetőség, amivel érdemes tervezni. Úgyhogy nem véletlen, hogy mind a ketten többször is pályáztunk erre, és nagyon szuper lehetőség, és tényleg a biztonsága is nagyon fontos, mindemellett nyilván itt a hosszú évek alatt a keretösszegnek a növelésére egyre inkább szükség lenne, tehát ma már egy teljes előadást egyetlen forrásból lehetetlen létrehozni, de nagyon fontos indulást jelent.
3: És az is szerintem fontos, hogy ugye a staféta mellől az évek során kikoptak az egyéb támogatási lehetőségek, vagy pályázati lehetőségek. Mostanra gyakorlatilag a staféta mellett, ami megjelent például most idén nyáron, ez a FEA nevezetű pályázat, amit ugyancsak a független szénának kiírtak, amin 150 milliós forintos keretösszegből osztottak szét az egész budapesti független szénának, ami hát egy rettenetesen kevés pénz. Mellé tenném pont azokban a hetekben egy ilyen állami kiegészítő támogatást ugyancsak szétosztottak, azt hiszem 6 milliárd forintos keretösszegben, amin hát nagyon kevesen nyertek azok közül, akikkel mondjuk mi kapcsolatban vagyunk, vagy akiknek követjük a munkáját.
2: Te azt mondjuk, hogy független színházi szcéna, vagy egyáltalán, hogy ez egy milyen gyűjtő fogalom, ugye ide nagyon-nagyon sok minden beletartozik. Ti ketten elsősorban a közösségi színházat képviselitek egyrészről, másrészről a dokumentarista, vagy ilyen nagyon kísérletező irányt. Meséljetek ezekről.
1: Nehéz, hogy honnan induljak, mert önmagában az, hogy független színházhoz tartozás, nekem az se egy olyan evidens gondolat abból, hogy én a drámainstruktor szakon végeztem, ahol igazából alkalmazott színházi formákat tanultunk, aminek az egyik útja az, hogy az a forma az aztán egy olyan színpadon szerepeljen, mint amiben majd most, amivel mi is foglalkozunk. Tehát, hogy sok más útja van, amik igazából nem színpadi előadáshoz vezetnek, szóval nekem ez is egy ilyen kanyar, hogy egyáltalán beérkeztem a független színházi szénába, vagy oda tartozónak is vallhatom magam. Igen, és ez a közösségi színház műfaja miatt alakult így, ami egy olyan műfaj, ahol civil emberek a saját történeteikkel vesznek részt egy alkotó folyamatban, és ők maguk adják elő a saját történeteiket. És ebben az is nagyon fontos, hogy ők egy csapattá válnak, az is nagyon fontos, hogy ez a folyamat, ahogy kialakul az előadás, az hogyan zajlik, tehát nagyon nagy hangsúly van rajta, és ennek egy ilyen végeredménye az előadás, amit aztán sok néző örömére meg lehet tekinteni.
2: Az, hogy mi bennük a közös nevező, tehát hogy rakod össze ezt a csapatot?
1: Sokféle verzió lehet, vannak olyan, meg a műfaj eredete is alapvetően létező közösségekkel dolgozik, tehát valamilyen szempontból már összetartozó csapattal, egy faluban élőkkel, egy azonos munkahelyen dolgozókkal, és a többi, de van olyan is, nekem is az utolsó előadás, az a kivándorlással foglalkozott, és igazából a téma mentén találkozott egy csapat, van közük egymáshoz, mert mindannyiuknak egy erős személyes élménye van ezzel kapcsolatban, de az előadás készítése közben formálódnak csapattá.
2: És a tiéd, Kristóf, te is mindig nagyon kísérletező voltál, tehát már elég fiatalon tudtad, hogy téged mely szeletei érdekelnek ennek a világnak.
3: Igen, bár én belülről inkább úgy rakom össze a saját munkáimat, hogy mindig valami új téma, új helyzet érdekel, és ezért minden egyes munkát egy ilyen nagy rákészüléssel kezdek, és valami új témába való belefúrás, belekutakodással, de az tényleg összeköti ezeket a munkákat, hogy általában egy témából indulok ki, tehát nem megírt színdarabokat, vagy irodalmi műveket veszek alapanyagul, egyetlen kivétel volt eddig, a Radnótiba vadnyomozók, ami egy regény adaptáció volt, de hát ott is egy regényből ugye azt csinál az ember, amit szeretne. Tehát engem mindig az izgatott lévén, hogy dramaturg szakon végeztem, hogy valamilyen szerkezetet is létrehozok, és nem csak rendezőként egy meglévő szöveghez hozzányúlok. És hát az is nagyon korán kialakult, hogy a jelenkori valóság, a társadalom, akár politikai témák, ha most a politika alatt a közösség ügyeit értem, ezek mind megjelentek a munkáimba, és az érdeklődésem homlokterében voltak. És ezen belül a dokumentum színház az egy műfaj, amihez visszatérek, ami pedig bizonyos értelemben hasonlítható a közösségi színházhoz, de ennek is nagyon sokféle műfaja vagy alfaja van. Ugye létezik az a műfaj, amit úgy hívnak, hogy verbatim színház, amikor valós interjú szövegek vagy dokumentum szövegek alapján színészek adják elő azt a szerkezetet, amit összeraknak főleg dramaturgok, de engem mindig inkább az érdekelt a dokumentarizmusba, hogy a szereplőknek a valós történetei, a valós kapcsolódásuk akár a színházhoz, mint olyanhoz. Tehát engem mindig érdekel az, hogy miért is színházban mutatunk meg valamit, tehát hogy miért nem akkor egy dokumentumfilmet forgatunk, vagy írunk egy regényt, vagy egy cikket, vagy tanulmányt, hanem hogyha színházban vagyunk, mit kezdünk azzal, hogy ezt nézők élőben nézik, mi a szereplőknek a viszonya ehhez az egész helyzethez, hogy őket nézik élőben, és tulajdonképpen ami hozzám nagyon közel áll, az a Rimini Protokoll nevű dokumentumszínházi, német dokumentumszínházi kollektívának a megközelítése. Ők azt mondják, hogy a civil szereplők azok a hétköznapok szakértői, és, és úgy is vonják be őket, és az egészben szerintem nagyon erősen ott van egy olyan balos gondolat, hogy a színház, mint
1: fórum,
3: vagy a színház, mint eszköz, az hogyan lehet visszaadni, nem csak azok, tehát ne csak azoké legyen, akik mondjuk a művészent felkent művelői, tehát akik, akiket úgy oda teszünk, hogy a nagy művészek, hanem hogy tulajdonképpen bárki elmondhatja a történetét, és bárki használhatja a színházat, mint formát arra, hogy kihangosítson mondjuk kevésbé hallható történeteket.
2: Ezzel te élsz is, ugye, nem tudom, TikToker, meg Amnesty International egykori igazgatója, Jene Jorsé, szóval, hogy sokféle embert húzol be, hogy ők vagy a saját élettapasztalatukat, traumájukat hozzák be ezekbe az előadásokba, amitől minden alkalommal gyökeresen más lesz.
3: Igen, igen, és pont nekem ez az izgalmas a folyamatban is, hogy én is megismerhetek olyan embereket, akikkel lehetséges, hogy soha az életben nem találkoznék. Az új munkánkban egyébként ez fokozottan igaz, tehát hogy ez engem mindig akár a témaválasztásban is nagyon foglalkoztat, hogy kutatni lehet olyan dolgokról, amiket nem ismerek, és hát tényleg ezek az emberi kapcsolódások azért azok adják az egésznek a savaborsát, hogy nem csak hogy a csapat egymással hogyan találkozik, hanem hát mi, hogy találkozunk ezekkel az emberekkel, és nekünk művészként mik jutnak eszünkbe róluk, ő nekik arról, ami nekünk eszünkbe jut, mi jut eszükbe, szóval egy ilyen kölcsönhatás alakul ki.
2: Amíg így ezeket meséltétek, nekem az jutott eszembe, hogy mint a hagyma, hogy mennyi rétege van. Tehát amiket ti most mondtok, ez nem pusztán egy színházi előadás, itt van egy hosszú önismereti út, az, hogy a közösséggel hogy alakul, változik valami, az, hogy te akár megismerhess más embereket, hogy kutathass bizonyos témákat. Tehát ha így vesszük, akkor nektek a színház, mint definíció, micsoda?
1: Én nekem van egy nagyon kedves mondatom erre, meg ez már eszembe is jutott most közben, mert olyan jól összefoglalja, hogy nekem akkor a színház az a gondolkodás egyik eszköze, akkor ezen keresztül lehet gondolkodni valahogy, ezen keresztül lehet belemenni egy témába, ezen keresztül lehet ismerkedni. Ez az a keret, ami kicsit összehúzza a többünk gondolkodását egy térbe, ezen keresztül tudunk megegyezni valamiről. Szóval, hogy engem soha nem az az erős, vagy nem az az erős motiváció van bennem, hogy mindenképp mutassak valamit egy színpadon, és nem tudom, legyen tapsa vége és siker, hanem inkább szeretnék gondolkodni fontos dolgokról, és én olyankor szoktam szerencsésnek érezni magam, amikor tényleg benne vagyunk egy beszélgetésbe valakivel, és azt érzem, hogy már megint tanultam a világról egy apróságot, amit nem tudtam eddig, és hogy ez fantasztikus, hogy ezt lehetővé teszi a színház, hogy így együtt tanuljunk még többet a világról.
2: Ez tényleg szép.
3: Én most azt mondanám így a eddigieket folytatva, hogy a nyilvánosságnak egy olyan tere, ahol emberek egymással élőben találkozhatnak, és főleg egy olyan korban, amikor ezek a nyilvánosság terei egyre inkább az online térbe átmennek, vagy egyszerűen megszűnnek, mert az emberek, tehát egy individuális módon inkább magukban vannak, vagy a saját örömeiknek élnek. Abban egy olyan lehetőséget ad a színház, hogy ezt egy kicsit így kollektívvá nyissuk, ezt a fajta például örömélményt, és megéljük azt, hogy jó találkozni másokkal, jó egy térbe lenni másokkal, egy levegőt szívni másokkal, egy a hasonló érzeteken átmenni másokkal együtt. Én nagyon hiszek abba, hogy ahhoz, hogy az emberiség a tényleg jelenkor nagy kihívásaival megküzdjön, ahhoz muszáj, hogy jobban megjelenjen a társadalomban, vagy az emberek gondolkodásában a közösségiségnek a különböző formái.
2: Hogy tudjátok elérni azt adott esetben, hogy ezek a gondolatok, ezek az üzenetek eljussanak egy szélesebb közönséghez is?
1: Hát szerintem részben a témaválasztás is befolyásolja, hogy milyen közösséghez jut el. Tehát amikor az életvitelszerűnél a Blaha Lujza téri aluljáróba foglalkozunk a hajléktalan emberek helyzetével, akkor nyilván részben véletlenszerűen is lesz egy közönségünk a Blaha Lujza téren áthaladókból, vagy azokból, akiket érinti ez a téma. És most is hát az autógyártás, amivel most foglalkozunk, az is egy olyan speciális téma, ami magán a témán keresztül megmozgat olyan embereket, akiket a forma igazából kevésbé.
3: De ez amúgy egy nagyon nagy kihívás, amivel szerintem nagyon küzdünk is, tekintve, hogy azt, hogy ki jön el ezekbe a színházakba, azt nagyon meghatározza, hogy kihez jut el a színházak híre, mi az a buborék, amin belül mozognak ezek a hírek, vagy mozog mondjuk egy színház marketingje, ki az, aki meg tudja fizetni azokat a jegyárakat, tehát ezek mind szelektálják a közönséget. Nekem egyébként a jegyárak emelkedése az kifejezetten egy nagy szomorúságot okozó helyzet, hiszen pont azt érzem, hogy azok a témák, amikkel foglalkozom, olyan emberekhez kéne, hogy eljusson, akik mondjuk nem biztos, hogy az a jól kereső, csak értelmiségi, budapesti világpolgárok, de hát ez ilyen kihívások elé kerül, de hogy itt ennek van egy földrajzi része is, hogy például minket nagyon foglalkoztatna régóta, hogy vidékre tudjunk menni Magyarországon belül. A figyelem megzavarására alkalmasnál is ez téma volt. Egyetlen lehetőség van most, amit most itt még próbálunk körbejárni, de hogy valójában ez is vissza lehet térni a támogatási rendszer nehézségeihez, hogy ezek a típusú előadások jelenleg nem nagyon utaznak, vagy nem nagyon van egy olyan szisztéma, ami ezeket be tudná fogadni.
2: Most egy kis szünetet tartunk, a Tandem hamarosan folytatódik Török Tímával és Kelemen Kristóffal, és akkor rátérünk az új közös projektjetekre, ez lesz a Drive.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sírálj!
8: Ez itt a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Vendégeim Török Tímea és Kelemen Kristóf, akik közösen hozták létre a Drive című dokumentumszínházi előadást a Jurányiban. Timi, már az előbb elárultad, hogy ez egy, hát így az autóiparral kapcsolatos projekt, de hát egyelőre csak ennyit tudunk róla, úgyhogy avassatok be, hogy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzatok.
9: Hát az ötletet azt én indítottam el, amikor olvastam egy cikket arról, hogy konkrétan az Orbán kormány hogyan fonódik össze, vagy hogyan működik együtt a német autóiparral, a német nagytőkével, ami egyszerűen azért volt csak érdekes számomra, mert miközben van egy ilyen Brüsszellel szembeni harc folyamatosan, meg a német politikával, vagy a német politikai elittel valamiféle harc, eközben nagyon egyértelműen megmutatkozott ebből a cikkből, hogy hogyan támogatja nem csak az Orbán kormány, de az Orbán kormány kifejezetten 2010 óta, hogy ezek a nagy autós autócégek Németországból létrehozzanak itt telephelyeket, ezzel pedig tőkét hozva az országba. És ez elkezdett foglalkoztatni, ez a mondhatni ellentmondás, vagy amit én akkor ellentmondásnak éltem meg, ma már nem így hivatkoznék rá, hanem inkább ennek a félperifériás kapitalizmusnak nevezett formátumnak köszönhető, ami itt Magyarországon van, de ezen belül aztán egyre inkább afelé mentünk el, hogy mik azok azok a dolgozók, akik ezekben a gyárakban dolgoznak, hogy mi az ő nézőpontjuk arról egyáltalán, hogy egy ilyen multinacionális nagyvállalatban dolgoznak, és hogy azok a fajta ilyen nehézségek, itt gondolok arra, hogy ugye a munkatörvénykönyvének a többszörös megváltoztatása, ami mindig a munkáltatóknak kedvezett a munkavállalókkal szemben, tehát hogy az ezekből kialakult különböző nehézségekkel hogyan küzdenek meg a szakszervezetek. A szakszervezetiség egy olyan téma, ami Magyarországon nagyon erősen a államszocialista múlthoz is tapad, és egy kicsit kompromitálva van azáltal, és hogy érdekelt, hogy, és akkor ebbe Timit is bevontam, hogy áll ez ma, és hogy ezek a szakszervezeti küzdelmek, ezek hogyan tudnak ma tükröt mutatni nekünk, vagy egy olyan alternatívát mutatni nekünk, ami szembe megy azzal a fajta megéléssel, ami szerintem nagyon, nagyon erősen megvan a magyar társadalomban, hogy hát nincs miért küzdeni, mert úgyse változik semmi, Magyarország ilyen, amilyen, évszázadok óta, tehát hogy van egy ilyen passzivitás élmény, és mi pedig azt hiszem, hogy ezekben a munkákban, amikkel foglalkozunk, kicsiben próbáljuk mindig felvenni a harcot ezzel a passzivitás élménnyel.
8: Timi, mi volt az első gondolatod, amikor ezt megosztotta veled, Kristóf?
3: Ebben is az érdekes szerintem, hogy ez is egy olyan téma, amiről ilyen külső nézőpontból hallunk sokat, a hírekbe bejelentik, hogy most leépítés van, vagy sztrájk, vagy ilyesmi, és viszont hát egyikünk se beszélgetett még nagyon sok autógyári dolgozóval, hogy nekik ez az egész mit jelent, egy törvénycikkely változtatás az mit jelent hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön, és hogy engem ez motivált ebben, hogy meg tudjuk nézni egy emberi álláspontot az egyébként általában ilyen gazdaságinak titulált témában.
9: Igen, én még csak annyit hozzátennék, hogy ami még szerintem fontos ilyen gyökere volt az érdeklődésünknek, hogy van egy, ez a munkásosztálynak nevezett rétege a társadalomnak, amit ma már egyébként sok vita van, hogy ezt akkor nevezzük inkább prekariátusnak, meg hogyan alakult át ugye az osztálytársadalom, de maga az, hogy osztályok léteznek, azt én úgy elég fontosnak érzem, és fontosnak tartom azt is, hogy gondolkodjunk a osztály pozíciókról, és ez is azért volt szerintem fontos mindkettőnknek, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, mert nagyon sokszor, amikor például a politikáról gondolkodunk, akkor beragad a gondolkodásunk egy bizonyos buborékba, és azon belül mindenki nagyon egyetért, és pont emiatt érdekes belelátni abba, hogy mik azok a megélések, mondjuk egy nagy autóipari gyárban. Ez amúgy az előadásban nem lesz így témánk, de maga az, hogy kimenni abból a fajta evidens értékrendből, amiben mozgunk, és megnézni, hogy mások megélései, de nem is csak az értékrend szempontjából, hanem egyáltalán, hogy amikor kimondunk bizonyos állításokat úgy a világról, vagy a valóságról, hogy ha ott van egy olyan ember a térben, akinek mondjuk csomó adottság nem volt meg,

0: embereket a cikken, vagy akár valamiféle kutatáson túl.
1: Egyébként még az nagyon fontos, vagy az is egy ilyen fontos ráébredésünk volt, hogy hiába a három nagy autógyárban, ugye mindegyiknek van több beszállítója. Ezek fizikailag is egy helyen vannak, egy ipari parkban egymás mellett, és hát embertelen mennyiségű munkahelyet adnak, és teret vesztek el, vagy alakítanak át, és szóval, hogy a három olyan kevésnek tűnik kimondva ahhoz képest, hogy mennyire sok nagy súlyuk van ezeknek a gyáraknak mindenféle vonzásukkal együtt. Mi, ahogy a Kristóf is mondta, a szakszervezeteken keresztül kapcsolódtunk a gyárakhoz. Ők azok, akik az emberekkel foglalkoznak a leginkább a gyáron belül, és ők azok, akik nyitottak is voltak arra, hogy elkezdjünk egy beszélgetést. Úgyhogy nagyon sok interjúval indult az ismerkedésünk a gyárakkal, részben a szakszervezeteken keresztül, részben olyan emberekkel beszéltünk, akik kutatják valamilyen aspektusból a gyárakat, és akkor így kerültünk egyre közelebb, és vált egyre világosabbá, hogy kiket szeretnénk a színpadon is látni, és kiknek a nézőpontját szeretnénk még jobban kihangosítani.
2: Ezek a gyárak mind vidéken vannak, tehát egy ponton beláttuk, hogy ez nem fog tudni megvalósulni Budapesten olvasgatva, meg néha egyet zoomolva, hanem tényleg leutaztunk ezekbe a gyárakba, gyárlátogatáson vettünk részt, és hát élőben egy csomó mindent máshogy érzékelünk mi is, mint úgy, hogyha csak úgy messziről elképzeljük.
1: És hát meg talán az is fontos, hogy ugye mi rakunk bele akkor egy olyan energiát, amitől azok, akikkel mondjuk szeretnénk beszélgetni, azoknak kisebb energiát kell belerakni. Tehát ha ott vagyunk egy napot, akkor sokkal egyszerűbb beszélni 10 emberrel, mint ha itthon elkezdenénk leszervezni, hogy hogyan lehetne 10 interjút megoldani.
2: Megismerjük ezeket az embereket, és ne az legyen, hogy mi így akkor elhozzuk tőlük a tudást, és azzal csinálunk valamit Budapesten, mint művészek, hanem hogy folyamatosan velük legyen egy párbeszéd. Ennek része volt az, hogy tartottunk Kecskeméten egy workshopot ősszel, amelynek keretében többek közt arról gondolkodtunk, hogy ők hogy látnák magukat a színpadon, tehát az ő saját történeteikből mit hangosítanának ki, és hogyan gondolkodnak ők erről a helyzetről, hogy színház, és továbbá az is fontos volt, hogy egy ponton, hogy amikor eldöntöttük, hogy a színpadon is szeretnénk, hogy álljanak civil szereplők, tehát jelenleg úgy néz ki a csapat, hogy egy színész van benne, Nagy Zsolt, ugye az Örkény Színház társulatának tagja, és két civil szereplő, Langtos Viktória Zsanett és Németh Sándor. Úgy éreztük, hogy tehát ezzel a felépítménnyel egy etikusabb pozíciót alakítunk ki abba, hogy egy olyan témáról beszélünk, amihez nekünk közvetlenül nincs közünk, de egyébként meg áttételesen nagyon is van közünk.
1: Próbáltuk annyira párbeszéd alapúvá alakítani a folyamatot, vagy hát ez is volt logikus, hogy mi is hozunk valami fajta tudást, ők is hoznak valami fajta tudást, és egyszerűen csak azt nézzük, hogy ezek hogy tudnak úgy vegyülni, hogy ezt a legmegfelelőbb módon tudjuk aztán másoknak is átadni.
0: Hogy lehetne ezt leírni? Ez egy folyton változó dolog? Ez egy fix szövegében, vagy csak helyzeteiben meghatározott történet? Hogy kell elképzelni?
2: Hát ez egy abszolút kész konstrukció, amiben mi gondolkodunk. A végén lesz egy nyitottabb formátum, amivel szeretnénk zárni az előadást, amiben a nézőknek valamennyire lehetősége van interakcióra a szereplőkkel, de alapvetően az előadásnak a nagy része az egy felépített konstrukció, amelynek azon túl, hogy színpadi jeleneteket fogunk látni, ugyanúgy része az is, hogy sok videóbejátszás lesz. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy dokumentumfilmben bizonyos helyzetekben követjük a szereplőinket, vagy találkoztatjuk őket. Itt is voltak különböző olyan utazások egymáshoz például, vagy színházlátogatás, amikor ezeket felvettük, és ezekből is fogunk látni részleteket az előadásban. Tehát úgy kell elképzelni tényleg, mint egy klasszikus színházi előadásnál, hogy fényjelek, hangjelek, videó, szövegek, végszavak, ami

0: belül nyilván próbálunk egy olyan légkört teremteni, vagy szabályrendszert, hogy megmaradjon mondjuk a civil szereplők számára is az, hogy élőben beszélnek, tehát nem egy betanult szöveget mondanak, de közben meg lesz egy ilyen konstrukció, ami tulajdonképpen támogatja is őket. Én nekem az a tapasztalatom, de ezt a Timi is egyszer megerősítette, hogy akár egy zenével, akár egy tényleg egy vizualitással, ahhoz kapcsolódva egy civil szereplő is kevésbé érzi talán kitetnek magát, hogy neki egyedül kell itt az egész színpadot betöltenie, hanem vannak olyan egyéb hatások, vagy akár ha arra gondolunk, hogy egy színész az ő partnerük, aki ugyancsak tulajdonképpen
1: fogja a kezüket
0: és támogatja őket, ezek mind nagyon számítanak, és főleg ebben az esetben, amikor például a szolidaritásról beszélünk, szerintem elementárisan fontos, hogy az előadásban látszódjon az, hogy ezek az emberek egymás iránt szolidárisak és egymással empatikusak.
1: És mi a véleményetek arról, hogy az a két civil, aki elvállalta ezt, hogy őket mi motiválta, vagy mit szerettek volna ezzel üzenni? Miért volt nekik fontos, hogy szerepeljenek, ha úgy tetszik?
2: Hát szerintem nekik is talán fontos, a workshopon is erről beszéltünk, hogy az ő történeteik hallhatóak legyenek, láthatóak legyenek mások számára, és egyébként pedig azért a színház egy kaland, meg egy játék is, tehát ezt is tudjuk kínálni nekik, hogy ebbe a kalandba kicsit bele lehet menni velünk együtt.
0: Hát meg maga a szakszervezetiség is arra épül, hogy valamiféle eszmét próbál az ember terjeszteni, és a színház is ennek egyfajta eszköze tud lenni, tehát ilyen szempontból nem teljesen távoli attól, ami őket amúgy is a hétköznapokban foglalkoztatja, hogy nagyon megindító önmagában az a helyzet, hogy fölhívunk valakit, egy civil embert, és felkérjük egy szerepre. Ez is egy nagyon érdekes szituáció, és engem még mindig nagyon megérint az, hogy ők aztán hétről hétre jönnek Budapestre, tanulják a szövegüket, tehát hogy milyen odaadással és alázattal belevetik magukat egy ilyenbe, ez igen, nagyon megható.
2: Hát meg talán az is fontos, hogy nem arra kérjük fel őket, hogy teljességgel köteleződjenek el, és mostantól mi megmondjuk, hogy mit kell csinálni, hanem azt kérjük, hogy intenzívebben folytassuk ezt a párbeszédet, és hogy vegyenek részt abban, hogy egy olyan dolgot alakítsunk ki, amibe ők is jól érzik magukat majd egy ponton a színpadon, de hogy nyilván ilyenkor az a szabály, hogy semmi olyat nem csinálunk, ami valakinek nem esik jól, vagy idegen, és hát az őszinteségéhez az egésznek folyamatosan próbálunk hűek lenni, tehát hogy a lényeg az, hogy valami fajta igazsága megmaradjon, és ennek rendelődik alá ez a keret. És ami nem is csak alárendelődik, hanem hát ez segíti ez a keret, hogy ez az igazság tündökölhessen.
1: De szépen mondtad. A Jurányiban látható ez az előadás, de aztán máshol is, ha jól tudom, külföldre is mentek vele?
0: Igen, igen. A Goethe Intézetnek a nemzetközi koprodukciós alapjához pályáztunk, mert ugyanis van egy harmadik alkotótársunk, akinek pont a napokban van Hamburgban bemutatója, Teresa Lucia Rosenkrantz, aki ugyancsak közösségi színházzal és inklúzióval foglalkozik, és nagyon jó barátok lettünk, és ez a pályázat a Goethe Intézetnél arra van, hogy nemzetközi művészeti kollaborációkat támogasson.
1: A legvégére van egy ilyen kis merényletem tulajdonképpen mindenkihez, aki szerepel a Tandem című műsorban, ezek villámkérdések. Próba vagy premier?
2: Próba.
0: Próba.
1: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
2: Együtt van.
0: Feszes határidő.
1: Merészség vagy biztonság?
2: Merészség.
0: Merészség.
1: Zenés vagy prózai színház?
0: Prózai.
2: Prózai, igen.
1: Egyedül vagy csapatban?
2: Csapat.
0: Csapatban.
1: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
0: 10 lelkes rajongó.
1: Mi az a kritika, ami fájt, de igaz volt?
2: Hát nem a színház kapcsán hangzott el.
3: Tudok kapcsolni.
1: Jó. Minden este más a közönség, ez inspirál vagy kizökkent?
2: Inspirál.
0: Inspirál.
1: Csend vagy taps?
2: Csend.
0: Csend.
1: Színészet vagy rendezés?
2: Rendezés.
0: Egyre inkább a színészet.
1: De izgalmas a válasz. Nagyon köszönöm mindkettőtöknek.
0: Köszönjük szépen.
1: Török Tímával és Kelemen Kristóffal beszélgettem a Tandem ma esti adásában. Szép estét.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a Városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Már most aszály van. Hamarosan kiderül, hogy melyek az ország legjobb kerékpárútjai. A dinnye szezon hamarabb kezdődik itthon. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az Ínség-szikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztése és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
4: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen.
3: A nevezéseket az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé.
6: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
7: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
8: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
9: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hot Jazz Club. Tisza Bea és a Jazzman Autumn Leaves című lemezére kerül sor, 98-ban jelent meg a lemez, egy laza, bosszanova, könnyű hallgatású jazz és iszonyatosan komoly jazz standardek egy nagyon jó kis zenekartól. A basszusgitár Bőgő, Hárs Viktor és Olá Zoltán. Csomós Ferenc dobol, Makovics Dénes fuvolázik két felvételen, Gyárfás István a gitáros, Cseke Gábor, úristen, hát hatalmas figurák, a zongorista, a szaxofonoknál Makovics Dénest halljuk a kettes, hát hanem 4 felvételen, és énekel ugye Tisza Bea. Nos, és akkor ez a lemez egyébként nagyjából kitölti azt a műsorodat, amit úgy hasznosnak tekintünk, és a időn túli zene majd egy másik lemezről fog jönni, ez pedig a Tisza Bának a Bea című lemeze, és onnan 2 felvételt választottam ki, hát ez egy, itt már Nagy János zongorázik, Kormasat János gitározik, Lukács Péter gitározik, Ben Castle szoprán és alcak, tenor szaxofon, Steve Ruby fuvola, Árny Somogyi basszusgitár és Winston Clifford dobok. Ez a másik zenekar, majd még ezt is meg fogjuk hallgatni szerintem. Tehát a Bea című lemez Tisza Beától lesz a másik, tehát az a rész, ami kivezető lesz ebben a műsorban. Én most itt nyekergek, de a lényeget mégiscsak kéne mondanom. Az első 6 felvételre kerül sor. A Night in Tunisia, Dizzy Gillespie a szerző. Utána a Peel Me a Grape, Fishberg a szerző. Orange Colored Sky, Dalag és Stein a szerzőpáros. Autumn Leaves, Mercil a szerző. One Note Samba, egy hangú Samba, Antonio Carlos Jobim a szerző. Fever, Davenport és Kuli a szerzőpáros. Ez a 6 felvétel indul el, ez a műsor eleje, tehát hallgatjuk akkor Tisza Beát és a Jazzmint, mégpedig az Autumn Leaves című lemezről. Jó távoli múltból, de hát ugye mit nekünk a kortalan zenénél az, hogy mikor jelent meg valami. Induljon az említett 6 felvétel.
10: Starsky is Hot Jazz Club.

0: hangszeres kérkedés, zenei nagyzolás, instrumentális exhibicionizmus, szégyentelen feltűnősködő muzsikusok pervers hangnem elhagyásokkal.
1: Gátlástalan, a zenei szépség eszményét veszélyeztető és sértő virtuózkodások, öncélú virgák, eredetieskedő hangszer használattal, az akadémikus zenei hangzás semmi bevétele.
2: Teszik itt az agyukat, ahelyett, hogy rendesen játszanának, mint mindenki. Kor.

0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Én jól vagyok, köszi! A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Mini Starsky és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
6: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter. És hát ugye Tisza, Bea és a Jazzmen Autumn Leaves lemezét hallgatjuk 1998-ból. A lemez egyébként a TBA-nél jelent meg, tehát magánkiadásról van szó. És hát 5 felvétel maradt a lemezről, amivel előjük a műsor véget, aztán majd még rádobunk majd máshonnan. Le Moulin, hát igen, a francia. Le Moulin's de Mon Shepherd. Ugye Michel Legrand a szerző, Almost Like a Being in Love, Werner és Love a szerzőpáros, The Shadow of Your Smile, Mendel szerzemény a 9-es, They Can Take That Away, Gershwin a szerző, majd pedig a Restimating Love a kivezető utolsó zenénk, Tisza Bea szerzemény, és ugye ez ekkor már fejövök búcsúzkodni, hogy átugorjunk majd egy másik lemezre, ez pedig a Tisza Beának a Bea című lemezének 2 felvétele, Did I Trick You Right és a Quelle Belle. Ez a 2 kis laza, vidám zene lesz majd az időn túli zenei blokk, amit azok hallanak, akik a honlapra is elmennek. Na induljon akkor az említett 5 felvétel.

a nagy baj. Bajos Alfrédnak, a pipogya matróznak kellett volna, hogy vacsorát vigyen a kapitányának, de nem vitte. Ezért megharagudtak rá, és kidobták az ablakon, és ettől felrobbant a tenger. Vége.

Molnár Péter Salamon Fürdőkád. Humázs a Nádasdi Antal. Bűzös testek hordalékát, fárasztó napok maradékát ereszted le mind a torkodon. Unadarító lehet gondolom. Izzadság, szappanos víz, hajszál, különböző körömpiszok fajták, korpa, zsír és szörtűsző, mocsok, trutymó, nem szűnő. Vagy egy hektót lehúzol ebből, nem lázadsz, mindent lenyelsz, van ki beléd pisil hecből, ám te csak vedelsz, vedelsz. Áztatsz, fürasztesz, fényesítsz, tusolni jár beléd a lélek, sok szőrös fenék mérgesít, haragottól én, csak a költő félek.

0: Akkor Sam. Sam hol van? Na, nála vannak a cukornyuszik?
1: Nála. De Sam nem maradt szá.

0: hit kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hot Jazz Klubban, mikrofon mögött Zsuffa Péter, Tisza, Bea és a Jasmine Autumn Leaves című lemezet hallgattuk. Meghallgatjuk még itt a háttérben, talán még mindig szól a Resting Mating Love, Tisza, Bea szerzeménye. Ez a... És akkor kettő felvétellel megyünk tovább, amik a másik lemezről fog jönni. Ez a Bea című lemeze Tisza Beának, és szerzői kiadásban jelent meg, és innen jön két felvétel, a Did I Treat You Right és a Quelle Belle. Kellemes, nyugis, laza és vidám. Hát mi más lehetne így tavasszal? Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenkinek sikerült kellemes, jó és nyugis egy órát összehoznom. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, amit idegen nyelvű hallgatóink kedvéért így is elmondok. www.zsuffajazz.hu. És még mindig volt egy pici levegőm. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Everybody has a kapitos iskola in his life. Starsky and Hutch Jazz Club.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

Sunshine.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Egy-kettő. Egy-kettő. Megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
3: Sziasztok, én Marsalkó Dávid vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Session. Magyarország első számú szól műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen szól és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.